0: Váradi plató útjairól hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A beavatkozást azért rendelték el, mert ezen a területen a legnagyobb kiterjedésű a szennyezés. A kormány szóvivő ugyanakkor azt mondta, hogy a szennyezés mértéke nem haladja meg az egészségügyi határértékeket. A munkálatok mintegy 12 kilométernyi közutat és körülbelül 1500 ott élőt érintenek. Akadozhatnak a digitális állampolgárság és az ügyfélkapu szolgáltatásai a hétvégén karbantartás miatt. A kormány tájékoztatása szerint időszakosan több e-közigazgatási szolgáltatás nem lesz elérhető. A budapesti 13. kerületi központi kormányablakban szombaton és vasárnap csak elkészült okmányokat lehet majd átvenni, a többi ügyintézés szünettel a hétvégén. A normál működési rend várhatóan hétfőn áll helyre.
1: Időjárás.
0: Pénteken kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délutántól az északi középhegységben és a Dunántúlon, késő estétől már a középső területeken is lehetnek záporok, erős széllel, helyenként jégesővel kísért zivatarok. Éjszaka általában 15-21, napközben 30-36 fok várható. A hétvégén egy hideg fronthoz enyhülést.
2: Manna Hits.
1: Manna Hits.

0: Mannasztikus slágerek, életörömzene megállás nélkül. Manna Hit.
1: One of the songs I think we're all excited about is The Sweetest Sound.
2: Sweet Song az egyik olyan dalunk, amitől mindannyian nagyon izgatottak vagyunk. Körülbelül 3 évvel ezelőtt készült el, de még mindig tisztán emlékszem arra, hogy volt egy pillanat a dal szerzése közben, amikor könnyek szöktek a szemembe. Megéreztem az Úr jelenlétét és megihletett. A szabadság himnuszát akartam megírni. Úgy érzem, hogy ez a dal most még aktuálisabb, mint akkor volt. Sokkal jobban illeszkedik a jelenünkbe. Olyan, mint egy kiáltás az elnyomottakért és az igazságért.
3: His words to really bring the song home.

0: fantasztikus popslágerek csak a Manna FM-en. Ez a Manna Hit.
1: Az I've Got Joy című dalom nagyon erőteljes lett. Phil Wicken írta a szövegét, és úgy érzem, hogy ez az a dal, amit mindenkinek hallania kell. Ugyanis fontos tudnunk nekünk keresztényeknek, hogy Jézusban örömünk van, és ez az öröm mindent felülmúl. Meg kell értenünk, hogy ez a kimondhatatlan boldogság és öröm Istentől van, és ez a mi egyik erősségünk. Nekünk van egy okunk, amiért örömünk lehet még a legnagyobb bánat közepette is, és ez az, hogy Jézus van, és ő fényesen ragyog bennünk a legsötétebb órákban is. Jézus miatt képesek vagyunk boldogok lenni. Jesus accomplished on the cross. I've got joy now, and I'll have joy forever.

0: CrossGPS.
1: CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
0: CrossGPS.
2: Fajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna.

0: Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: Tudjátok, mi a lehető legnagyobb áldás, amiben részetek lehet? Most talán nem az, amire gondoltok. Ezért maradjatok velünk!

Uram, köszönöm neked az igét ma, és köszönöm, hogy mindenki tanulni és növekedni és változni fog, és még inkább készek leszünk arra, hogy kimenjünk ebbe a világba és szolgáljunk téged, Jézus nevében. Amen. Tegnap arról beszéltünk, hogy Isten követőivé kell válnunk. Az Efézus 5:1 azt mondja, legyetek tehát Isten követői. Utánozzátok és kövessétek az ő példáját. Gondolkozunk csak el egy kicsit ezen. Tudjátok, nagyon büszkék vagyunk, ha a gyermekeink utánoznak minket. Minél fiatalabbak, annál többet nevetünk rajtuk. Van egy egyéves unokánk, és sokszor próbáltuk rávenni őt, hogy utánozzon minket, és valahányszor azt teszi, attól mi nagyon izgatottak leszünk. Tehát nekünk, mint keresztényeknek nem csak az a feladatunk, hogy megtérjünk és a mennybe menjünk. Amikor végzünk az itteni élettel, vár majd ránk a szép kis helyünk, amit Jézus készít nekünk. Ez jó hír a számunkra, de ennél sokkal többről van szó. Kereszténynek lenni többet jelent annál, hogy heti egyszer ellátogatunk a gyülekezetbe. Többről szól, mint évente egyszer eljönni egy Joyce Meyer konferenciára, vagy naponta olvasni a Bibliát és imádkozni a szükségeid miatt. Kereszténynek lenni azt jelenti, hogy megtanuljuk, hogyan ábrázolódjon ki Krisztus bennünk. Mert most már mi vagyunk az ő kezei és lábai, az ő teste. Mit jelent ez? Az, hogy ő bennünk és rajtunk keresztül él. Vannak emberek a munkahelyeden, akiknek szükségük van Krisztusra. Talán te vagy az egyetlen Jézus, akit ők valaha látni fognak. Vannak emberek a szomszédságodban, akiknek tudniuk kell, hogy Isten valóságos, mert megégette őket a vallás, és talán te vagy az egyetlen esélyük, hogy találkozzanak egy igazi, őszinte kereszténnyel. Amen. Mindig elmondom, hogy többre van szükségünk a nyakunkban lógó keresztnél, vagy egy kis keresztény nyelvezetnél, amit a gyülekezetben tanultunk. Gyümölcsökre van szükségünk, gyümölcseitekről ismeritek meg őket. Jézus mondta, azt mondom, amit az atyától hallok, és azt teszem, amit az atyától látok, hogyha láttál engem, láttad az atyát. Tehát ő a mennyei édesapja közvetlen képviselőjeként jött el. És amikor ő felemeltetett a földről, akkor elküldte a szellemét, hogy ne csak velünk legyen, de bennünk is, hogy erőt adjon nekünk, és képessé tegyen arra, hogy tanúk legyünk, nem csak azért, hogy tegyünk valamit, de hogy legyünk is valakik. Mert tudjátok, amikor valakik vagyunk, akkor nem kell borzasztóan erőlködnünk, hogy tegyünk valamit. Én nem akarom csak előadni magamat vasárnaponként a keresztény barátaimnak. Én ugyanaz akarok lenni hétfőtől szombatig, mint vasárnap vagyok. Egyszerűen csak keresztény akarok lenni. Az Abcsel 1:8 azt mondja, ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szent Lélek, és tanúim lesztek. Tanúim lesztek. Ahogy tegnap is említettem, a világ sóvárog, és nekünk prédikálni kell, és meg kell osztanunk velük a bizonyságunkat. De ne pánikoljatok, mert tudom, sokan azt gondoljátok, hogy én nem vagyok olyan jó bizonyságtevős, nem is tudom, mit mondjak. Tudjátok mit? Tanuljátok meg, hogy minden nap úgy éljetek, mint prédikátorok, és csak akkor használjátok szavakat, ha az feltétlenül szükséges. Már eleget prédikáltunk anélkül, hogy mutattunk is volna valamit. Mutatnunk kell valamit az embereknek. Tehát tegnap már elmondtam ezt, hogy bármit is ad nekünk Isten, és ő sok mindent ad. De azt akarja, hogy az keresztül áradjon rajtunk, és elérje más embereket. Ha ezt nem érted meg, akkor az egész lényegét nem érted, hogy Isten miért váltott meg téged. Ha nem lenne itt dolgod, akkor Isten csak megváltana téged, és elragadna téged, kivenne ebből a világból. De ő itt hagyott téged, igen, hogy élvezd az életed, de másokból is, azért, hogy te lehess az ő keze és lába ezen a földön, hogy te lehess a szeme, a hangja,
hogy megmutathasd azt a szeretetet az embereknek, amire szükségük van, hogy megmutasd az irgalmat, hogy megmutasd a kedvességet, hogy segítséget nyújthass. Minden, ami Istentől való, az értünk és rajtunk keresztül van. Az 1 Mózes 12.1.2-ben Isten azt mondja Ábrahámnak, ha engedelmeskedsz nekem, és azt teszed, amit kérek tőled, akkor megáldalak, híressé teszem a nevedet, és hatalmas jó indulatot támasztok irántad, gazdaggá teszlek, mindenféle dolgot ígért neki, azt is mondta, áldássá teszlek téged. Tudjátok, a legnagyobb áldás, amit kaphatunk az életben, az az, hogy valaki más számára áldássá válunk. Nem elég áldottnak lenni. A hétvégén fel akarlak piszkálni benneteket egy kicsit, s aztán azokat a milliókat, akik a tévében néznek majd világszerte. Arra akarlak rávenni benneteket, hogy tegyetek egy lépést, hogy mélyebbre menjetek azzal a megértéssel, hogy ez többről szól, mint én magam. Jézus hangja, keze, lába és szeme akarok lenni. Azt akarom, hogy amit értem tett, az átáradjon rajta más emberekre. Ezért tanulmányoznunk kell Istent és az ő jellemét. Láthatjuk az Isten által nekünk adott ígéreteket. Az Ézsaiás 54.17 azt mondja, a legnagyszerűbb ige, ha kivetítitek, akkor nem kell mindenkinek kikeresnie. Cél téveszt minden fegyver, amit ellened kovácsoltak, meghazudtolsz minden nyelvet, amely törvénykezni mer veled. Nos, mi mind nagyon szeretjük ezt az igét, de ez még csak az első fele. Tegnap sokat beszéltem Dave-vel erről, amikor hazamentünk, és megemlített valamit, azt mondta. Észrevetted, hogy azt mondja, te meghazudtolsz minden nyelvet. Nem azt mondja, hogy Isten fogja ezt tenni, azt mondja, cél téveszt minden fegyver, amit ellened kovácsoltak, meghazudtolsz minden nyelvet, mely törvénykezni mer veled. Hogyan hazudtolhatod meg őket? Nézzük meg az ige második felét. Ez a békesség, igazság, biztonság és ellenállás feletti győzelem, az örökség az Úr szolgáinak. És ki az Úr szolgája? Az, akiben az Úr szolgai természete kiformálódik. Wow! Szóval, nem lesz enyém az ige első része, ha nem törekszem a második felére. Amikor az emberek megítélnek, kritizálnak és a szavaikkal ellenem támadnak, akkor hogyan tudom meghazudtolni őket? Nem próbálom meggyőzni őket, hogy micsoda nagyszerű ember vagyok, csak engedem, hogy Jézus kiábrázolódjon bennem, mert nem számít, mi mindenbe kötnek bele az emberek, a gyümölcsökbe nem tudnak belekötni. Úgy értem, nagyon nehéz azt mondani, hogy ez nem egy almafa, ha egyszer almákat terem. Hogyha az a fa nap, mint nagy barackot terem, akkor nehéz azt mondani, hogy te nem vagy barackfa, és ne is mondd, hogy az vagy, mert nem hiszem el, hogy barackfa vagy. Az embereknek nehéz azt mondaniuk, hogy te nem vagy az igazi, nem hisznek a hamis vallásodban, semmivel sem vagy külön bárkinél a világban, nem akarok hallani a te istenedről, nem akarok hallani a kereszténységedről, hogyha te nap mint nap isteni gyümölcsöket és isteni jelenvonásokat teremsz, ha nap mint nap békesség, öröm, szeretet, jóság, kedvesség, szelídség, gyengétség, alázat és erő nyilvánul meg benned. Hisz mire vágyik ez az egész világ? Hatalomra. Tudjátok, hány ember van, aki csak szeretne túljutni a napon, csak szeretnék valahogy kiegyensúlyozott módon uralni az érzéseiket? Tudjátok, hány milliárd dollárt költenek az emberek gyógyszerekre és tanácsadásra, csak hogy valahogy szinten tartsák az érzelmi világukat? Isten pedig erőt ad ahhoz, hogy kiegyensúlyozottak legyünk. A 91. Zsoltár első verse szerint, aki a felséges rejtekében lakik, a mindenható árnyékában pihen, az szilárd. Én többé nem vagyok egy érzelmi roncs, mert minden nap időt töltök Istennel. Aki a felséges rejtekében lakik, a mindenható árnyékában pihen, az ezt mondja az Úrnak. Oltalmam és váram, Istenem, akiben bízom. Amen.
Isten jellemének sok oldala van. Ha mi őt fogjuk követni, akkor ismernünk kell őt. Mi tudjuk, Isten jó. Mindig jó. Szerintetek mit jelent ez? Azt, hogy jónak kell lennünk másokhoz. Én azt hittem, hogy csak vasárnap reggel kell viselkednem. Mindig jónak kell lenni másokhoz. Látjátok? Értünk és rajtunk keresztül. Igen, Isten jó. Mindig jó. Hozzánk. Akkor nekünk is jónak kell lennünk másokhoz. Nem számít, hogy mit érzünk, nem számít, hogy mi folyik éppen a személyes életedben. Mindig. Nem örültök, hogy Istennek nincs rossz napja, amit rajtatok tölthetne ki? Ma reggel arról szeretnék beszélni, hogy Isten igazságos. Az elmúlt 4-5 évben rengeteget tanultam az igazságosságra, és azt kell mondanom, hogy ez megváltoztatta az életemet. Istennek sok mondani valója van az igazságról. Maga az a tény, hogy ő az igazság Istene, az az egyik leggyönyörűbb tulajdonsága a jellemének, mert egyszerűen megfogalmazza az, azt jelenti, hogy Isten jóvá teszi a rossz dolgokat. Ez az igazságosság. Isten igazságot hoz az életünkbe, és ez azt jelenti, hogy Isten nem engedi, hogy valaki rosszul bánjon veled, majd megussza azt. Az emberek nem igazán használhatnak ki úgy, hogy aztán csak megusszák a dolgot. Még azt sem úszhatják meg, ha lopnak tőled, tudod miért? Azért, mert ha valaki lop tőled, akkor Isten előbb vagy utóbb visszaadja azt neked, még akkor is, ha azt a dolgot 200 személyen keresztül fogja visszaadni neked. És az a klassz dolog, hogy megsokszorozódva fog visszakerülni. Wow! Tudjátok, ha kijelentésünk lenne arról, hogy mit is mond nekünk ez a könyv Isten ígéreteiről, akkor alig lehetne a Földön tartani minket. Te nem lophatsz tőlem. Nem érheted el, hogy rosszul érezzem magamat, mert tudom, ki vagyok Krisztusban. Én örülnék, ha kedvelnél, de ha nem teszed, akkor is túlélem, mert tudom, hogy Isten szeret engem. Nem kell félnem attól, hogy mi folyik ma a világban, mert Isten velem van, és én már ismerem a könyv végét. Nem irányíthatod az életemet, mert az életem bennem van. Nem az az életem, ami körülvesz. És ez mindannyiunk számára szól. Isten az igazságosság Isten ez. Egyszerűen azt jelenti, hogy a rossz dolgokat jóra fordítja. Biztos lehetsz benne, akár itt vagy, vagy a tévén, vagy interneten nézel, hogyha valaki rosszul bánt veled, mondjuk a munkahelyeden, vagy egy pozícióját tekintve feletted álló ember bánt veled rosszul, vagy egy barát kifecsegte a titkaidat, vagy valaki hazugságot terjesztett rólad, biztos lehetsz abban, hogy Isten már dolgozik az ügyön, hogy a rosszat jóra fordítsa. Amen. Nos, van néhány szabály, hogy mi szerint is működik ez. Az egyik az, hogy ha te próbálsz bosszút állni magadért, akkor Isten hátralép és azt mondja, majd szólj, ha befejezted. Tehát beszélnünk kell ma néhány dologról. Amikor Isten megigazít minket, arra azt mondja a Biblia, hogy a Krisztusban igazulunk meg, vagyis rendezzük a dolgainkat Istennel. Tehát az igazságosság csak annyit jelent, hogy helyrehozni a rossz dolgokat. Gyerekkoromban nagyon sok rossz dolog történt velem, ahogyan biztosan veletek is. Az apám bántalmazott szexuálisan, fizikálisan, szavaival és érzelmileg is. Azt mondta, hogy soha nem viszem majd semmire, félelemben nőttem fel. Minden csupa félelem volt. Hozzamentem az első fickóhoz, aki szembe jött velem, mert azt gondoltam, hogy soha senkinek nem kellek majd, és ő még többet bántott. Megcsalt fűvel, fával, ellopta a dolgaimat, hogy eladhassa őket, mert nem akar dolgozni, és így tovább. Az életem első 23 éve kész katasztrófa volt. Aztán hozzámentem Dave-hez, aki keresztény volt. Én még gyermekként keresztényé lettem, de nem volt senki, aki megtanított volna, hogy miként éljen meg azt.
Tudom, hogy Isten velem volt. Ha most visszanézek, tudom, hogy ő volt velem, és ő segített át mindenen, és mindeközben egy elhatározás született meg bennem, hogy kezdek valamit az életemmel. De szükségem volt tanítványozásra. Oly sok ember van a világon, akiknek ez kéne, szükségük lenne egy keresztényre, aki melléjük áll, és segít neki kijönni az űrzavaros életből. Amen. Szóval Isten névet küldte az életembe, és már biztos hallottátok a vicces történetünket. Dave 26 éves volt, meg akart nősülni, három lányjal is ismerkedett, és feleségért imádkozott. Azt mondta, Istenem, kész vagyok a házasságra, vezess engem ahhoz a személyhez, akit el kell vennem, és hadd legyen olyas valaki, akinek szüksége van segítségre. Aztán 3 hetes házasok voltunk, amikor rám nézett, és azt mondta, mi a baj veled? Hát nem érdekes, hogy ilyeneket imádkozunk, aztán el is felejtjük. Ó, Istenem, használj engem! Használj engem, Istenem! Aztán 2 hét múlva azt mondjuk, úgy érzem, mindenki csak kihasznál. Szóval Dave imádkozott, hogy Isten adjon neki valakit, akinek segítségre volt szüksége, és ő egy élő példává vált számomra. Megmutatta, hogy milyen megmaradni békességben egy vihar közepette. Megmutatta, hogy milyen feltétel nélkül szeretni. Ott volt, hogy szeressen. Persze az esetek nagy részében nem tudtam elfogadni, mert a lelkem tele volt problémákkal, de ennek ellenére ő nem vonta meg tőlem a szeretetét, csak mert nem tudtam azt kezelni, vagy mert nem viszonoztam, az maradt, aki volt. Sokan közületek nem keresztény házastársakkal rendelkeztek, és tudjátok, nem sok haszna van annak, ha szavakkal próbáljuk meggyőzni őket. Sőt, elég rossz, ha csak beszéltek nekik, és nem mutatok semmit. Vagy ami a legrosszabb, ha beszéltek nekik, és aztán az ellenkezőjét mutatjátok. Miután összeházasodtunk, Dave-vel elkezdtünk gyülekezetbe járni. És tudjátok, ez jó volt. Utasításokat kaptam a gyülekezetben, bemerítkeztem a gyülekezetben, és bibliaórákra jártam, hivatalosan is gyülekezeti taggá, meg keresztényé váltam, de továbbra is szerencsétlen voltam. Állandóan gyülekezetbe jártam, de nem változott semmi, mert beteg volt a lelkem. Betegség volt bennem. Egy összetört szívem volt, aminek meg kellett gyógyulnia. Aztán, ahogy mentek az évek, Isten kegyelméből egy mélyebb kapcsolatba kerültem vele. Elkezdtem tényleg tanulmányozni az igét, tanulmányozni, és megláttam az igében lévő ígéreteket, és az olyan igéket, mint az Ézsaiás 61, amely szerint hamu helyett fejdíszt adok, gyászfátyol helyett illatos olajat, a csüggedés helyett öröméneket. Aztán megtaláltam az Ézsaiás 61:7-8-at, amit szeretném, hogyha kivetítenénk, mert ez egy óriási ígéret volt számomra, ami sokáig erőt adott. A korábbi szégyenet helyett kétszeres kárpótlást kapsz. A kárpótlás az egy jutalom vagy visszafizetés. Kompenzáció. Korábbi szégyenet helyett kétszeres kárpótlást kapsz. Vagy mondhatjuk, hogy kétszeres jutalmat. A szégyen és szidalom után a te néped ujongani fog osztály részének. Ezért az ő földjükön, nem csak akkor, ha majd a mennybe mennek, az ő földjükön mit tesznek? Kétszeres osztályrészt birtokolnak majd ahelyett, amit elveszítettek. Na gyerünk! És örökké tartó örömben lesz részük. Miért? Mert én az Úr szeretem az igazságot. Isten az igazságosság Istenne, és úgy van vele, hogy ki nem állhatom, ha rosszul bánnak valakivel. Ki nem állhatom az igazságtalanságot, ami a gyermekeimmel történik. Isten mérges, amikor éhező gyermekeket lát világszerte. Nos, akkor miért nem tesz valamit, ha-hó? Azt próbálja, csak nem nagyon tud megmozdítani minket. Mi állandóan azért imádkozunk, hogy Isten tegyen valamit olyan dolgokban, amikkel nekünk kellene kezdenünk valamit, hiszen ő bennünk él. Ne imádkozz többé olyasmi miatt, amiben te magad nem akarsz részt venni. Mondok egy példát, hogy szerintem mi lehet igazságtalanság. Hallottam, ahogy azt mondta valaki,
hogy egy munkatársának, akivel együtt dolgozott, még nem volt az ágyába való matrac, és a kanapén aludt. Ezért ő imádkozott érte, hogy legyen matraca. Nos, alig tudtam visszatartani, hogy nem mondjam neki, hogy nos, miért nem vettél neki egyet? Vagy miért nem vettél le egyet a használaton kívüli szobáidban lévő ágyakról, hogy neki add? Tudjátok, Isten néhány éve azt mondta nekem, Joyce, ne imádkozz olyan dolgokért, amiket nem tudok megtenni rajtad keresztül, amikor pedig arra lenne szükség. Remélem ez jobban tetszik nektek annál, mint amit mutattok. Féltek túlságosan izgatottá válni, mert nem tudjátok, Isten esetleg miket kér majd tőletek. Egy matrac? Ugye már? Mindenki tud egy matrac nélkül élni. Igazság kell. Igazságtalan dolog, ha egy kereszténynek nincsen matraca, míg a másiknak 6 hálószobája van, amiből 5-öt nem is használ, és aztán az, akinek sok van, imádkozik, hogy Isten tegyen valamit a másikért. Gyerünk, tűzre van szükségünk! Isten az igazságosság Istene. Róma 12:19. Ne álljatok bosszút önmagatokért. Nos, van néhány szabálya annak, hogy Isten segítségét elnyerjük. Irányelvek, szabályok, helyes mód, bárhogy is hívjuk őket, más szóval, mi nem nyerhetjük el csak a jó dolgokat, ha nem tesszük meg a mi részünket. Mi társak vagyunk Istennel. Nos, a jó dolog az az, hogy soha semmit nem kell egyedül megtennünk, mert Isten adja az ő erejét hozzá. De ne álljatok bosszút önmagatokért, hanem adjatok helyet az ő haragjának, mert megvan írva, enyém a bosszúállás, én megfizetek. Mit jelent ez? Ha valaki igazságtalan veled, te nem fizethetsz meg azért, mert ha megpróbálod, akkor olyanná válsz, mint az ellenséged. Azonban, ha Istenre vársz, és bízol benne, és, mindenki mondja, és, mialatt bízol benne, vetned kell valaki más életébe. Ez nagyon egyszerű. Ha valaki rosszul bánik veled, várnod kell Istenre, és bíznod benne. És miközben ezt teszed, áldj meg valaki mást, és akkor Isten aratást hoz majd az életedbe. Szóval, évekig próbáltam visszafizetni az apám bántalmazását azzal, hogy utáltam a férfiakat, és lázadó viselkedésem volt, hogy többé senki nem fogja megmondani nekem, hogy mit tegyek, neheztelés volt bennem, és mindenféle rossz viselkedés forma a rossz bánásmód következtében. És én nagyon-nagyon szerencsétlen lettem. Nos, amikor végre megláttam ezt, kedveseim, ne álljatok bosszút magatokért, rájöttem, hogy hát hogyan is fizettethetném vissza az apámmal azt, amit elvett. Olyasmit vett el, amit nem tudott visszaadni, csak Isten tudott kárpotolni ezért. Amikor láttam ezt az ígéretet az Ézsaiásban, hogy Isten nem csak, hogy visszaadja majd, amit gyermekként elvettek tőlem, de kétszeres tisztességet, kétszeres áldást, kétszeres kárpótlást ad majd. Akkor kezdtem ráeszmélni, hogy ezentúl nem szabad saját magamnak gondoskodni az életemről, hanem Istenre kell hagynom azt. Mondhatod, nos, ez a várakozás olyan nehéz, már 5 éve várok, hogy Isten tegyen valamit, és még sehol semmi. Hadd kérdezzek valamit, és ezt meg kell értenetek. Mit csináltatok, miközben várakoztatok? Hát, végig frusztrált voltam. Igen. És mennyit panaszkodtál? Hát igen, néha előfordult. Nekünk jó dolgokat kell tennünk, míg Istenre várunk. A 37. Zsoltár 5.-6. verse nagyon erőteljes. Az egyik alkalommal majd ki is térünk rá. Azt mondja, hagyjad az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik, világossá teszi igazságodat, jogodra fény derít. Szóval, amikor végre befejeztem, hogy a világon megpróbáljam megtorolni, amit az apám tett,

Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Kezdd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
1: Van víz a Holdon? Sokáig úgy gondoltuk, hogy a Hold teljesen száraz, poros, élettelen kőgolyó. Az Apolló korszak után ez tűnt logikusnak. Aztán a műszerek egyre finomabbak lettek, és a kép megváltozott. Ma már tudjuk, hogy a Holdon van víz, nem tavakban vagy patakokban, hanem jégként, illetve vízmolekulák formájában. Különösen izgalmasak a pólusok közelében található állandóan árnyékos kráterek. Ezekbe a napfénye szinte soha nem jut be, így nagyon hidegek maradhatnak és hosszú időn át megőrizhetik a jeget. Miért fontos ez? Mert a víz az űrkutatásban kulcsfontosságú erőforrás. Ivóvíz lehet belőle, oxigén, sőt hidrogén és oxigén szétválasztásával akár rakétahajtóanyag alapja is. Persze ez nem azt jelenti, hogy holnap holdbéli benzinkutak nyílnak. A mennyiség, a hozzáférhetőség és a kitermelés még kutatási kérdés. A holdi víz története mégis jól mutatja, hogyan változik a tudásunk. Amit egy korszak lezárt kérdésnek gondol, arra a következő generáció műszerei új választ adhatnak. A hold tehát nem csak múltbeli célpont. Még mindig tartogat meglepetéseket.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection. A 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6 Manna FM.

0: Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection.
1: Hello! Ez itt a Kapocs, a podcast, ahol mennyei és emberi kapcsolatokról beszélgetünk. Én Majora Szidónia vagyok, a podcast házigazdája. Mai témánk elköteleződés a 40 fölötti korosztálynál, különös tekintettel a párkapcsolati elköteleződésre. Beszélgető társaim a témában Hellinger Solymos Krisztina, tanácsadó szakpszichológus. Krisztina 14 éve házas, egy jelenleg 9 és 11 éves kisfiú édesanyja. Másik vendégem Hamar Dániel, aki idén házasodott, és a négyen Magyarország vezető. Kriszta, Dani, sziasztok! Szeretettel köszöntünk itt a Kapocsban.
2: Sziasztok!
3: Szia, Szidi, szia, Dani!
1: Elköteleződés a 40 fölötti korosztálynál ez a témánk mára, de szerintem mielőtt belemelegedünk, mondjuk el a hallgatóknak, hogy miért pont mi hárman ülünk most, és beszélgetünk erről a témáról. Ti hogyan kötődtök ehhez a témához?
3: Hát valahol talán én úgy, hogy sok emberrel találkozom, akiknek ez okozhat gondot, felmerülhet sok olyan terület, amihez ez az elköteleződés dolog kell, és ami esetleg nincs, vagy nem úgy működik valakinél. Amúgy én magamat egy elég ilyen elköteleződős, meg ilyen hűséges típusnak érzem, én inkább túl sokáig nagyon jól kibírok mindent, és oda tudom magamat tenni, abban a helyzetben is benne lenni, de közben szerintem ez azért mindannyiunkat érint valahol.
1: Ha nem is a párkapcsolat terén, de hát ez azért az életnek egy csomó olyan területe van, ahol felmerülhet valamikor az életünkben az elköteleződés kérdése, vagy hogy éppen akkor hogy állunk az elköteleződéssel. Dani, te hogy kapcsolódsz ehhez a témához?
2: Hát én két részben, én is. Az egyik rész az a férfiakkal való munkámhoz tartozik. Szerintem az elköteleződés az egy visszatérő probléma, vagy visszatérő kérdés minden férfi életében. Másrészt nekem is személyesen be kellett járnom ezzel kapcsolatban az utamat, hogy hogyan és miképp tudtam az életben bizonyos dolgok mellett elköteleződni, és ugye ez többről szól, mint a párkapcsolat. Én a múltam kapcsán inkább a kevésbé elköteleződés irányából jövök, egy nagyon szabad, nagyon spontán életmódom volt, és az ment egyre inkább az elköteleződés felé. Hát ezen az úton megtanultam pár dolgot, meg nekem is voltak ezzel kapcsolatban erős tapasztalataim, de ahogy mondtam, a férfiaknál ez egyike azoknak az izgalmas kérdéseknek, amik gyakorta följönnek.
1: Ugye ez közös bennetek gyakorlatilag, hogy Krista, te a praxisodból eredően gondolom, hogy nagyon sok emberre látsz rá, hogy hogy is áll például ebben a kérdésben, Dani, te pedig a négyen Magyarországnál. De esetleg, aki nem tudná, aki úgy hallgat minket, hogy nem hallott még erről a szervezetről, mondasz nekünk egy pár szót. Hogyan is találkozol te a négyen Magyarországban férfiakkal?
2: Tehát ugye a négyen az egy nemzetközi mozgalom, tehát nem is egy szervezet, alapvetően egy mozgalom, ami főként férfiakra összpontosul, férfiak egy mozgalma. Ezt azért mondom ilyen furán, mert ebből a mozgalomból majdnem minden országban elkezdett megszületni más mozgalom, tehát mint egy nagy fatörzsről másságok is kinőttek, tehát Magyarországon is a programjaink és azok, akikkel foglalkozunk, azok már nem csak férfiak, nem csak férfiaknak szervezzük a programokat, és nem csak velük foglalkozunk, hanem van egy női ága is, vannak olyan programok, amik kapcsolatokra fókuszálnak, apa-fia, apa-lánya, vagy házas kapcsolatokra. Szóval nem csak férfiakkal dolgozunk, de hát mégis főként férfiakkal dolgozunk. A programjaink fókuszában olyan kalandok vannak, amik a vadonban zajlanak, jellemformálással foglalkoznak, és az egyik ilyen programunk az XCC, amit már Magyarországon is viszünk, mi már lassan 6 éve, és majdnem minden programunk valahogy kötődik a természethez, és kötődik a jellemformálódáshoz, a változáshoz, tehát ez így van a nők esetében, vagy az apa-fia, apa-lánya kapcsolatok esetében is, csak annak a intenzitása különbözik. Szóval visszatérve, mi eléggé sokat foglalkozunk kapcsolatokkal, a családdal, a férfiak jelenlétével a családjaikban, a házasságukban, így ezért ez a kérdés nekünk gyakran kerül elénk.
1: És ugye az is közös bennünk, hogy mi mindhárman itt a beszélgetésben ebbe a korosztályba tartozunk, tehát saját bőrünkön is tulajdonképpen tapasztalunk meg bizonyos dolgokat. De Dani már itt az előbb említetted, hogy kifejezetten ezt a témát egy sajátságos problémának, vagy elakadásnak látod, ami a mi generációnkra jellemző. De akkor most Kriszta, hozzád fordulok. Mit mond a pszichológia? Mit látsz te, mint pszichológus? Szóval mennyire sajátságos vagy jellemző kérdése vagy elakadása az elköteleződés a 40 fölötti korosztálynak?
3: Ehhez szerintem egy picit így vissza kell lépnünk és megnézni, hogy pont ez a korosztály amúgy az Y generáció, és hogy itt van egy generációs különbség az X-esektől is és az Z-esektől. És ahogy az X-esek, én sajnos az vagyok már, nem is Y, de hogy az X-esek sokkal inkább ez a megteremtem, megdolgozom, kicsit jobban a biztonságra törekvő, de megvalósít, csinálja. Az Y-os sokkal inkább már ő az első, aki a digitális világba így otthonosan mozog, az ő gyerekkorukban már megjelenik, és ők sokkal inkább ezt a nagy világ megnyílt előttünk, miénk a lehetőségek, minden tárháza, szeretném kimaxolni, meglátni, a legjobbat keresem, a legjobb lehetőséget. Ők nehezebben érkeznek be oda abba az érzésbe, hogy na jó, akkor ez nekem elég, ez lesz a jó, vagy a legjobb, mert hogy nem megyek tovább keresni még egy jobb lányt, vagy egy jobb munkahelyet, vagy egy jobb gyülekezetet, vagy ők azok, akiknek ez kifejezetten nehéz. Tehát a generáció kutatók megfogalmazzák, hogy ez a szabadság vágya, és ez a nyitott vagyok a világra, és keresem a jót, a legjobbat. Ők azok, akik a munkahelyen is egy kicsit nehezebben tudnak elköteleződni. Tehát, hogy ez valahol egy picit ilyen generációs különbség, mert se az előttük, se a mögöttük levő generációnak ez nem feltétlenül ennyire jellemzője. Szóval valahol itt is van valami válasz.
2: Igen, én nekem is valahol ez egy érdekes kérdésem volt, hogy beszélhetünk a 40-es embereknek az elköteleződési problémáiról, de ha most nézzük a világot, ez már igen relatívá kezd válni. Tehát biztos, hogy van elköteleződési problémája a 40-eseknek, de ahhoz képest, hogy milyen elköteleződési problémái vannak az utána következő generációknak, már nem is tűnik ez súlyosnak. Tehát lehet, hogy az idősebb generációk nézte a mi generációnkat elszörnyedve,

0: Vagyones embereknek az elköteleződési problémáiról beszélünk, akkor ki kell emelni, hogy ez mit jelent az ő esetükben, mert nem biztos, hogy ugyanazt jelenti, mint a 20 meg a 30 éveseknél. De te is ezt mondtad, nem? Tehát az Y generáció az már nálunk fiatalabb, nem? Nem,
1: mi vagyunk, hát ti Y vagytok szerintem, az a 80-tól, ők a milleniálisok, vagy akik a ezredfordulóig bezárul a KB, tehát olyan 80-tól 96-98, és akkor utána jönnek az ések, meg az alfák. Hát ugye szeretem ezt a Steigerwald Krisztiánt hallgatni, mert kedvesen mindig elmondja, hogy egyik sem jobb, nem rosszabb, csak más. És akkor így próbálunk nem bezzegelni, hanem hogy mindegyik generációnak megvan a maga kihívása, előnyei és hátrányai. És lehet, hogy bizonyos értékrendek mentén mi azért bizonyos generációkat úgy érezzük, hogy jobban teljesített a figyelem, az elköteleződés, tehát hogy bizonyos területek mentén gyereknevelés, tehát ezek nagyon változnak végig ezeken a generációkon át. Jó, hát mondjuk az alfások most a gyerekek, de hogy szerintem ebben azért érdekes, mert én úgy látom, hogy a fiatalok néha könnyebben elköteleződnek meg a párkapcsolatban. Tehát, hogy van egy look, én úgy érzem a 40-esek, legalábbis a gyülekezetet, ahogy nézem, hogy ott van egy nagyobb tömeg, és akik a fiatalabbak, mintha hogy könnyebben belemennek, de lehet, hogy...
0: Ebbe egyetértek viszont, tehát...
1: A párkapcsolat területén ők, mintha könnyebben jönnének, mert lehet, hogy ebbe benne van az is, hogy hát mellettem váltok, mint a munkahelyen, hát reméljük nem ez, de hogy szerintem az utánuk, az Y után jövő generáció, az ések talán lehet, hogy ebbe egy kicsit pont szabadabbak, és a párkapcsolati elköteleződés, mintha nem menne annyira nehezen nekik.
0: Igen, tehát erről beszélhetünk, tehát, hogy ezt én is tapasztaltam, hogy gyülekezeti kontextusban, tehát most muszáj vagyok azt mondani, hogy ez egy szubkulturális jelenség jelen pillanatban, vagy legalábbis én nekem nincs akkora merítésem más kulturális kontextusban, lehet, hogy neked van, de ott én is láttam egyfajta ilyen lukat, tehát, hogy az utána következő generációban megint gyakrabban voltak házasságok, és akkor volt egy ilyen luk, ami így elindult, és így végigment egy ilyen tíz éves intervallum ebbe a csoportba tartozók emberek, azok végig itt tartják, és még most is elég sokuk egyedülálló, szóval igen. Ez egy érdekes dolog.
2: Így vagyok például én itt most veletek ebben a beszélgetésben. Uh-huh. Mik okozzák ebben a korosztályban az elakadást az elköteleződésben?
0: Uh-huh. Hadd kezdjem én ezzel, mert és itt zárójelben az elején megjegyezném, hogy ezt most nem tudom korosztály specifikusan kimondani. Ki tudom mondani nem specifikusan, tehát a férfiaknál a saját életemben is tapasztaltam valamit, meg ebből a férfiakból van egy nagy merítésem, nagy számok törvény alapján tudom mondani, amit tudok, hogy mi az, amit tapasztaltam. Itt biztos, hogy két dolog az együtt dolgozik, hogy egy ilyen jelenség létrejöjjön. Az egyik a lehetőségeknek a kiszélesedése, tehát iszonyatos mennyiségű opció, ami elárasztja a mi életünket. És hozzáteszem, hogy ebben valószínűleg minél később született valaki, annál nehezebb dolga van. Mert a digitális korszak eljövetelével az ember már nem csak amit maga körül lát, azok közül, az emberek közül érzi azt, hogy életutak, meg élethelyzetek, meg lehetőségek jobb opciókat kínálnak, hanem az egész világ megnyílik számára. Tehát rengeteg életet láthat, amit lehetne élni, és ez egyfajta bénultságot okoz. De a másik dolog, amit én láttam egy jelenségnek, az a magabiztosság hiány. Tehát ahhoz, hogy egy ember döntsön, főleg úgy, hogy felnőttként döntsön, ahhoz kell rendelkezni egyfajta belső erővel. És ha mondjuk teszem azt, egy ilyen klasszikus jelenséget nézünk, hogy férfiakra szokták mondani, hogy nehezen kezdik el a kapcsolatot, meg nehezen fejezik be a kapcsolatot. Tehát már bocs, hogy így mondom, de szarakodnak az elején, mire elköteleződnek, hogy na ezt csináljuk, vagy nem akarják a házasságot, azelőtt is hosszan örlődnek, viszont a szakítást sem tudják magukból kihozni, tehát nem tudnak nemet mondani. Most mind a két döntésben legyen szó igenről vagy nemről, az a baj, hogy ők nem nagyon tudnak külső referenciához nyúlni. Tehát nincs olyan, hogy az én szüleim megmondják, keresztény kontextusban Isten kijelenti, vagy a Biblia megmondja, vagy a gyülekezet megmondja, jó esetben, hát reméljük, hogy nincs így. Ami azt jelenti, hogy a legfőbb referencia pont az én vagyok. Tehát én nekem fel kell mérni ezt a helyzetet, egyrészt el kell döntenem, hogy kit kedvelek és kit nem. Tehát nem mond, nincs egy ilyen megoldó kulcs, hogy ez a fajta nő jó, az a fajta nő nem jó. Nem, én vele szeretnék lenni, őt

0: szeretem vele, meg nem szeretnék lenni. És hogy ezzel együtt én kockáztatom azt, hogy innentől kezdve nekem felelősséget kell vállalnom ezért a döntésért, tehát bármilyen is én vele maradok, és bármilyen is én arra nemet mondok, ami kívülről jön, mint másik opció. És ebben nekem tudatosnak kell lennem, hogy én végig tudom csinálni azt, amit akarok, meg tudatosnak kell lennem, hogy jól tudok dönteni, tudok dönteni. Na most van úgy, hogy egy ember úgy érkezik meg egy ilyen döntéshez, hogy ez a fajta magabiztosság nem létezik. Tehát döntéshelyzetekben nem került bele, felelősségvállalásban nem került bele, nincsen kapcsolatban, és ez már inkább a pszichológia területe, a saját gondolataival és vágyaival és önmagával, nem tudja ezt képviselni. És ilyenkor egy ilyen döntés meghozatala elképesztően nehéz, és az az érdekes, hogy, és akkor itt bezárom, nem akarok egy hosszú monológot mondani, hogy többször láttam ilyen döntési paralízist karizmatikus, jókiállású, vezető jellegű férfiak közepette, mint átlagos, kicsit visszahúzódóbb férfiaknál. Tehát érdekes, hogy azok a férfiak nagyon sok esetben a belső erejüket, a belső tartásukat nem munkálták ki, hanem egy ilyen külső máz van rajtuk. Tehát ők úgy tűnnek, mint egy nagyszerű, egy izgalmas, egy vad, egy erős férfi, el is hitetik a nővel, de amikor eljutnak oda, hogy a férfiasság valódi mércéje van, ahol dönteni kell egyedül, nagy felelősséggel, nagy következményekkel, ott megrettennek, ott nem tudják meghozni ezt a döntést. Ez egy eléggé gyakori jelenség, szerintem ez ilyennel ti is találkoztatok már.
1: Uh-huh. Igen, tök jókat mondtál, Dani, szerintem ebben jól megfogalmaztad azt, amit ilyen nagykorúságnak, vagy ilyen lelki nagykorúság, vagy felnőttségnek nevezünk, ami teljesen független, hogy jogilag 18 éves elmúltam, akár 70 évesen is lehet valaki, nem felnőtt, tehát lelkileg nem nagykorú. És hogy ez a fajta működés ezekben a dolgokban abszolút megnyilvánul, hogy én még ezekben a felnőtt dolgokban nem érkeztem meg. Tehát az életemnek a vezetésébe, a döntésekbe, a felelősségvállalásba még nem vagyok otthon. És hogy mitől lesz valaki erre képes? Mitől lesz valaki képes arra, hogy elköteleződjön, felvállalja a döntéseire a felelősséget, felvállalja a választásának a következményeit. Tehát, hogy itt van egy nagyon fontos dolog, és ugye hát ez az, amit meg már úgy gondolom, hogy nem tudjuk kívül hagyni azt a témát, hogy ezt valahonnan hozzuk, és hát valahol meg kéne tanulnunk. És ez a család. Tehát a családon belül a szülők működése, és ahogy a gyermeknek ahogy a gyerekeket vezetik, nevelik, irányítják, abban nagyon sok minden rejlik. Én ezt most nagyon tanulom, mert a felsős lett a nagyfiam, és tökre el kéne engedni, hogy ő hogy tanul, és engedni, hogy ő saját maga megtapasztalja azt, hogyha nem készül, rossz ügyet kap, ha nem pakol be rendesen, akkor hiányt írnak be. Ez eddig nem volt. És én a jó anyuka otthon tördelem a kezem, hogy nem igaz, hogy most írta a krétába a tanár, hogy mulasztott, vagy ez nem volt, és akkor úgy mennék, és nyüstölném, és esténként kérdezném, hogy meg vagy, mi lesz a doga, kész a házi. És hogy bizonyos szempontból ezt azért tökre meg lehet kérdezni, de hogy nem telepedhetek rá. És ezt én is tanulom, hogy vissza kell lépnem, hogy engedni, hogy az ő saját kis szintjén ő megtapasztalja a tetteinek a következményeit. És ez egy annyira fontos alap, igazság, a törvényszerűség az életnek, ahogy Isten elrendelte, de ez mind a hívőkre, mind a nem hívőkre igaz, hogy amit vetünk, azt aratunk. És ha ezt engedjük megvalósulni emberek életébe, mert Isten ezt így rendelte, akkor ők tanulnak belőle. Ha én közbeavatkozom, és én utána rohanok az otthon hagyott felszerelésével, és helyette mindig leülök tanulni, vagy hát vele is, én mondom, hogy mikor. Ő nem érzi meg, hogy ha nem tanultam, akkor kettest kaptam. Szóval, hogy ő nem szembesül a tettei következményeivel, és itt akadnak el szem nagyon sokszor a szülők, hogy túlféltjük, túlóvjuk, nem engedjük hibázni, és nem tanulja meg az, hogy az ő saját tetteinek saját következményei lesznek, és amúgy kicsibe ezek tökre elviselhetőek, és ebbe szépen bele lehet nőni. Csak ehhez kell a szülőnek az a fajta magabiztonsága, tudatossága, hogy nem ijed meg, nem védi túl a gyerekét, és hát én azt látom, hogy azért nagyon sok Y-os, de mondhatnánk, hogy 30, tehát kitolódik nagyon az, hogy meddig gyerek egy gyerek. És ma már nagyon sokáig vannak otthon a fiatalok, jellemző erre a korosztályra azért, hogy sokan, hát ugye 30-as éveikig azért otthon, ugye ez a mama hotel kifejezés is olyan ismerős, de összességében emögött egy ilyen szülői túlkötés van, hogy a szülők amúgy egy kicsit úgy rájuk vannak telepedve, amiben ők nem tapasztalták meg azt az én erőt, hogy én döntök, és annak vállalom a felelősségét, mert ők alámtették, ők eldöntötték, ők megmutatták ők, és most ott én úgy ellebegek ebben a kényelmes.
0: És ebbe az a legizgalmasabb, hogy a felnőtté válás az nem a tökéletességről szól, tehát az arról szól, hogy a tökéletlent el tudom viselni. Tehát arról szól, hogy én meghozom a döntéseimet, és a 60%-os döntéseimmel tudok néha ketyegni. És az a furcsa, hogy néha ugye a felnőttek bejönnek azzal az elvárással, hogy a gyerek az jól teljesítsen, és ahogy a gyerek egyre idősödik, a teljesítménykényszer ugye egyre növekszik, és az ő szerepük azzá válik, hogy asszisztálnak ehhez a teljesítménykényszerhez. Tehát felnő egy ember, és döntésképtelenné válik, mert az kialakult benne, hogy perfekcionista legyen, tehát ez kialakult benne, hogy jól kell csinálni a dolgokat, de arra senki nem tanította meg, hogy elviselje a döntéseinek a következményeit, még ha azok hibásak is. Tehát én is láttam ezt a jelenséget, félig meddig a saját életemben is tapasztaltam, hogy ugye egy szülőnek a között kell választania, ahogy elmondtad, hogy van a tökéletes döntés, vagy a bölcs döntés, amit ő plusz 20-30 év tapasztalattal egy helyzetbe meg tudna hozni. Meg van a gyerek saját döntése. És a saját döntés az nagy valószínűséggel rosszabb. De hogy alapvetően egy rosszabb önálló döntés az jobb, mint a tökéletes döntés szülői asszisztenciával. Okay. Egyébként az érdekes, ugye, hogy férfiaknál ez hatványozottan igaz, hogy van egy olyan szülői szerep, amiben a férfiakat ki kell kényszeríteni. Sokszor ez az apa tudja igazán jól ezt megcsinálni, tehát az ő hangja tud ez a fajta kihívás hangja lenni, ami kikényszeríti a gyerek a kényelmes, a felelősséghárító pozícióból a férfit, és belekényszeríti abba, hogy hát sok mindenben, hogy tűrjön, hogy kitartson, de egyben abba, hogy döntsön is. Tehát ez azt jelenti, hogy ezt nem lehet kívülről elmagyarázni, ebbe a helyzetbe bele kell kényszeríteni, és a gyereknek át kell élnie, vagy egy fiúnak. Tehát a férfiak, mi azt látom, hogy úgy működünk, hogy amikor egy kihívásba belekényszerítenek, azt átéljük, azt végigcsináljuk, na az az, ami megerősít valamit belül. Nem arról van szó, hogy nem fontos az életbe egy ölelés és egy jó szó. És egyébként szerintem az anyai szeretet sokszor a világhoz való hozzáállásunknak ezt a nagyon fontos alapelvét tanítja meg. Csak vannak dolgok, amik a másik irányból mennek, hogy az ember ki van lökve, és rá van kényszerülve arra, hogy helyzeteket megoldjon, hogy döntéseket meghozzon, hogy felelősséget vállaljon, hogy azt eltűrje, hogy azt kibírja. És nekem nagyon tetszett, hogy Robert Bly írta Vasjankóba arról, hogy ez sokszor maga a beavatási folyamat, amit akár egy férfi egy gyerek életébe végig tud csinálni, hogy a gyerekből felnőtt legyen, hogy voltak olyan törzsek, ahol a beavatási folyamatnak része volt az, hogy az idősebb férfiak, ezt nem ajánlom otthon, kirúgták a gyereknek az egyik fogát. És ezzel az üzenet az volt, hogy a beavatásod az, hogy az élet fájdalmas és veszteségekkel van, és a felnőttség azt jelenti, hogy ezt el tudod tűrni. Nem az, hogy átadtam a megoldó kulcsot, hogy minden tökéletes, hibátlan legyen, és hogy egy-egy beavatási szertartásnak se az volt feltétlenül a lényege, hogy a gyerek elmenjen és legyőzze az oroszlánt, hanem akár az, hogy kudarcot valljon, hogy átérje azt, hogy kudarcot vall, és ennek a feldolgozása az maga a felnőtté válás. És szerintem ez a felelősséghárítás, perfekcionizmussal kezelve, vagy keveredve, elvárásokkal és tökéletességre való nyomása, az a paralízis, az a elköteleződésnek a legnagyobb ellensége is, az, amikor az ember leblokkol, hisz hát az életben elég hamar megtanuljuk azt, hogy a legtöbb döntéshelyzetben nem tudjuk 100%-osan a biztos választ, és ebbe egy párkapcsolat, főleg ha házasságról van szó, az sokszorosa, tehát az egy olyan elképesztő perspektívát nyit, tehát én ma megígérem, és akkor ez örökre így maradt. Tehát ha én most tévedek, akkor én örökre elszalasztottam a jó döntés lehetőségét. És talán egyébként azért van az, hogy lehet, hogy a 40-es keresztények életében jellemzőbb volt ez a fajta elköteleződési probléma, mert maga az elköteleződésnek ilyen foka itt volt egy nagyobb kényszer. Tehát egy olyan helyzetben, amikor én csak jövök valakivel, együtt töltök vele pár hónapot, vagy összeköltözöm vele, ott megint csak kisebb a tét, és akkor lehet, hogy kevésbé küzdök a párkapcsolataimmal. Egyébként az én keresztény barátaim közül is sokan választották ezt az utat, és hirtelen megkönnyebbült minden, de ezzel csak kikerülik azt, hogy voltak éppen egy ilyenfajta, ilyen méretű döntésre való képességük hiányzik. Tehát itt nem a a kereszténység által adott nyomás a probléma, hogy egy ekkora elköteleződést ad, mint utat a párkapcsolatra, hanem velünk van a probléma, még akkor is, hogyha az ember azt mondja, jó, hát akkor ezt most hagyom, ez hülyeség, miért kell nekem mindig ebbe a kényszerbe élnem. Attól függetlenül azért voltak századok, hogy ezt a döntést meg tudták hozni.
2: Kriszta, említetted azt, hogy a párkapcsolati vonatkozásban is, mint az élet más területén, nagyon fontos mintaképző számunkra, mindenki számára, a család, a szülői minta, amit otthonról látunk. Na most akkor levetítve ezt a 40-es korosztályra, milyen példákat vagy milyen mintákat látott párkapcsolati vonatkozásban ez a korosztály, és tovább megyek, okozzák-e az esetleges rossz példák, amiket láttunk a korosztálynak a párkapcsolati elköteleződésre irányuló elakadását?
1: Uh-huh. Tehát igen, ez most akkor két kérdés. Szerintem az egyik, én is egy kicsit már ilyen generációkba gondolkodom, ahogy el is kezdtem, hogy őket ugye kik nevelték, a boomerek nevelték a mostani y-osokat, esetleg fiatal x-esek, de hogy ők az a korosztály, akik már ugye, akik nagyon sokat megdolgoztak a háború után, hát az az ő szüleik, de hogy így egyre jobban tudunk élni, felépítettünk egy országot, újraépítettünk, kitartunk, aztán megtanultunk dolgokat, és annyira szeretnénk a gyerekeinknek jobb lenne. Ez volt a motto, hogy a gyerekeinknek már jobb legyen. És akkor mi vagyunk az a generáció, hogy a gyerekeiknek már jobb legyen, és akkor nagyon sok mindent alátesznek, megvesznek, ha lakást, aki teheti, és egy csomó dolgot a legjobb szándékkal, hatalmas nagy feladatokat ők már megküzdöttek, és ezért szeretnék a gyerekeiknek, hogy jobb életük lehessen. És ezt minden szülő szeretné, ugye kérdés, hogy mi a jobb élet, az, hogyha nem kell semmiért megküzdeni, és akkor nem fog tudni döntést hozni, vagy hogy engednek minket hibázni, megdolgozni. Szóval, hogy valahol jön ez is benne, hogy ők azért nagyon szeretnének jót tenni, segíteni, és talán kipárnáznak dolgokat, vagy sokáig ott terelgetnének, mondanák, hogy mit csinálj, mit ne csinálj. De abszolút, hát a párkapcsolati elköteleződést, ha vesszük, és azért ugye főleg arról beszélünk, de igen, ez itt szólhat bármi más mellé való, leteszem a voksom, és eldöntöttem, hogy ezt csinálom, ezt választom, ide járok, itt lakom, tehát ez több terület lehet. De hát a párkapcsolati elköteleződési problémákban azért a családi minták abszolút elsődlegesek, hogy én amúgy otthon mit láttam, és mit jelent az, hogy a szüleim ugyan egy életen át kitartottak, de hát borzasztó volt a házasságuk. Mm-hmm. Tehát, hogy én ezt biztos nem fogom csinálni, és hogy ezt nagyon meg kell gondolni, hogy kivel. Tehát a mintám már nem feltétlenül lesz jó. De ugyanúgy lehetnek a saját életem fel nem dolgozott kapcsolati sérülései. Tehát, hogy nekem voltak rossz kapcsolataim, és igazából rájövök, hogy na, ez biztos többé nem. Tehát egy ilyen mélyre, ennyire odaszánni magamat, egy lapra feltenni mindent, és ennek a másik embernek kinyitni a lelkem, odaadni a szívem, az biztos, én ezt már nem fogom. És akkor maradok a felszínesebb kapcsolatnál, maradok a több kapcsolatot, váltogatom, vagy egyikből a másikba, és valahol a szívem, lelkem, én lehet, hogy nagyon vágynék arra a bensőséges intimitásra, amit azt feltételezem, hogy egy igazán elkötelezett kapcsolat adhat meg, de valahogy mégse tudom megtenni.
0: Egyébként az nagyon izgalmas, hogy említetted ezt a generációs jellemzőt, mert ugye ezt szerintem mindnyájan tapasztaltuk, meg a mi korosztályunkban mindenki tapasztalt, hogy milyen volt a 90-es években gyereknek lenni. Tehát, ha hányszor hallottuk, hogy na most eljött az az idő, ami a békesség és bőség ideje, főleg egy posztkommunista országban, tehát itt még hatványozottabban itt volt az, hogy most jött el az időszak, de egyben ezzel az időszakkal eljött egy teljesen másik éra, tehát egy olyan éra, ahol olyan döntéseket kellett meghozni ennek a generációnak, az Y-nak, amit a szüleiknek nem kellett. Tehát nem csak az történt, hogy óvták a szüleik a nehézségtől, és ez egyben egy ellenálló képesség hiányt is belenevelt ebbe a generációba, tehát nehezebben tűrtük a nehézségeket, de nem is nagyon volt, igazából nem nagyon tudtak példát adni, hogy mit jelent ennyi lehetőség, ennyi jólét között fölnőni. Nem nagyon tudták, vagy hát lehet, hogy nem is akarták megtanítani, hogy ezzel hogy kell megküzdeni. De ebben a legszörnyűbb az volt, hogy miközben, legalábbis én erre nagyon tisztán emlékszem, hogy úgy nőttünk föl, hogy a jólét, meg a béke, meg minden elérkezik. Tehát tényleg a 90-es években ez járt a fejünkbe. Emlékszem, hogy nem sokkal ugye az érettségém, az én érettségém után, tehát én korai 40-es vagyok, én 41-es vagyok, A barátaim, mindenki elment felső, tehát a felső oktatásra, elvégezték az egyetemet, kiléptek a nagyvilágba, fölvették a hiteleiket, és egy év múlva összeomlott az egész. És egy év múlva végig söpört ezen a generáción az, ez voltak a fiatal 20-asok akkoriban, az, hogy én el akartam indulni az életbe, nagyon hinni abba, hogy minden jól fog sikerülni, megmondták a szüleim, hogy minden nagyszerű lesz, és beütött egy világválság. És elkezdett az a rendszer nyugaton, akkor először úgy recsegni és ropogni, amit utána követték, ezek követték azok, itt már nem lesznek nagyhatalmak, Oroszország eltűnik, vége a Szovjetuniónak, végre az ijesztő, vége a ijesztő nagy politikai dolgoknak, és azóta igazából évről évre egyre több ijesztő dolog van. És szerintem az is egy érdekes különbség lehet, hogy az utánunk jövő generációnak a szülei és a családjai már egy egészen más környezetben nevelkedtek. Tehát az én apukámnak és az én anyukámnak volt egy megoldó kulcsa az életre, amit kb. Szinte semmelyik zárba nem tudtam belerakni, amikor én felnőtté váltam. Tehát az én szüleimnek jó volt a házassága, de hogy egy értelmes beszélgetést nem lehetett lefolytatni arról, hogy hogyan kell randizni az én időmbe, az hozz biztos. És most már van olyan, tehát itt most már tudok képzelni olyan embereket, akik online randi platformokon jöttek el össze, és a gyerekeik is online randi platformon fognak össze. Tehát ott már van már egy kommunikációs híd, ami biztos, hogy az én szüleimmel hiányzott, hogy ők a 70-es években hogy találtak egymásra a kommunizmus közepén.
2: Sőt, hogy milyen példákat látunk, azért is kérdeztem Kriszta, mert hogy én is behozok akkor egy aspektust, amit például én láttam, hogy a mi szüleink generációjánál indult meg ilyen nagyobb mennyiségben, vagy mondanám azt, hogy tömegesen a válás. Például nekem a nagyszüleim és a szüleim is elváltak. Tehát az a minta, amit én láttam, tehát nincs minta. Mi van akkor, hogyha nincs minta? Tehát akkor hatványozottan érvényes az, hogy ha nem látsz mintát, mert nincsenek együtt a szüleid, és téged az anyukád nevel, akkor végképp az van, hogy neked magadnak kell kialakítanod. Tehát egy teljes úttörőség ez az egész terület, és nyilván ott van az emberben a vágy, társas lények vagyunk, hogy ne legyél egyedül. Na de sokkal nehezebb, hogyha egyáltalán nem láttad se nagyszülői fronton, se szülői fronton, hogy ezt hogy kell csinálni. És a szüleink korosztályánál ez is ott van. Szerintem nem én vagyok az egyetlen, aki úgy hallgatja ezt a beszélgetést, hogy 40 pluszos korosztály, és már ezt élte meg, ilyen csomaggal jön, hogy nincs minta egyáltalán. Tehát nem látott egész családot. Mit tud csinálni egy ilyen ember?
3: Hát amit te is így valahogy mondtad, hogy ilyen úttörő munkaként a saját életében felépít valamit, amit lehet, hogy maga se tudja pontosan, hogy mi az. De én azt gondolom, hogy akárhogy is, ha nem a családunkból, valahol az embert meginspirálnak dolgok, akár a környezetében, akár mondjuk a gyülekezetében, ha oda jár. És igazából én szoktam mondani, hogy amúgy tökre lehet másokról mintázni. Gyűjtsük össze azokat az embereket, azokat a párokat, és lehet, hogy ez egyedülálló dolog. Tehát, hogy nem feltétlenül egy párkapcsolati elköteleződés, csak maga ez a döntésképesség, felelősségvállalás, határokat tudok húzni, ismerem a felnőtt, nagykorú vagyok. Tehát azok az emberek, akik így bevonzanak engem ezen a területen, látom rajtuk, vagy elgondolkoztatom őket, hogy gondolják át, és akkor abból lehet összeválogatni, és tényleg furcsa hangzik, de tudatosan eldönteni, hogy nekem amúgy tökre szeretem azt, hogy ők minden vasárnap elmennek gyülekezetbe családilag, most csak mondtam valamit. Vagy például tudom, hogy azok a családok, akik nekem jó minták, ott mindig egy csomó tradíciójuk van. Vagy beszélgetek velük, hogy amúgy nekik mi működik. Tehát elkezdünk tanulni és felépíteni. És amúgy ebből a szempontból viszont a mai generációnak pont azt mondtuk, hogy megnyílt a világ, nagyon sok forrása van. A szüleinknek semmi. A gyereknevelésről talán már, de hogy annyira sok elérhető podcasttól kezdve tanítások, könyvek vannak már arról, hogy hogyan tudunk fejlődni, hogyan lehetünk jobba át többé. És hát ebben ugye ott van az a alapfeltételezés, hogy ez megszületik, ez az igény. Tehát, hogy én ezt akarnám. És akkor megint csak egy csomó ember elmehet most már pszichológushoz, mert megteheti, mert már nem stigma, már nem ciki, már szinte ugyanúgy az életünk normális része, hogy én az önismeretemen dolgozom. Én akarok más mintákat vinni, újakat kialakítani, amim nincs, vagy rossz mintám van. Tehát, hogy ilyen szempontból ennek van előnye is. Ennek a nagyon nagy választási lehetőségeknek, ami tudnak minket egy kicsit ebben a mi van, ha nem a legjobbat választom, ez a mi van, ha kimaradok, ez a FOMO érzés, ami szerintem egy csomó az elköteleződéssel szemben áll egy kicsit, hogy annyi minden között választhatok, mi mellé tegyem le a voksom, és aztán viszont abba ki kell tartanom, te jó ég, és mi van, ha jön egy jobb buli, jön egy jobb munkahely, jön egy jobb csaj. Mondanám, hogy ezek nem feltétlenül könnyítik az életünket, de vannak dolgok, amik pont, hogy szintén elérhetővé lettek mostanra, és sokkal nyitottabbak vagyunk ezekre. Sok fiatal jár, sok ember dolgozik magán, sok ember jár az XCC-re. Tehát ezt Dani tudja elmondani, hogy mennyi férfinek van igénye arra, hogy ebbe a helyzetbe beletegye magát, és felvállalja azt, hogy fogalma sincs, hogy mi fog vele történni, és elviselje annak a bizonytalanságát, ami ott történik, és hát, ha valami ellenformálódás lesz, de legalábbis nagy kérdőjelek felbukkannak a fejben, és akkor már el lehet indulni, vagy úgy el lehet kezdeni dolgozni. Szóval én azt gondolom, hogy akkor is lehet dolgozni magunkon, és érdemes, és van, abszolút van erre út. És csak azért, mert nagyon rossz mintákat láttunk, családi mintákat, vagy nem láttunk, és ilyen kiábrándultnak érezzük magunkat, azt gondolom, hogy mind így az Istennel való kapcsolatunkban ebben az Isten gyógyíthat minket, de azt látom, hogy ezzel együtt, de akár emellett, vagy ettől függetlenül is, még a világiként is, nagyon sokan, nagyon szépen tudnak új dolgokat kialakítani, és valami más csinálni, mint amit láttak.
2: Miben és hogyan tud nekünk segíteni szerintetek a hit? Ezen a területen, tehát nyilván az elakadás terén.
0: Hát három dolgot tudnék így egyből mondani rá. Az első az, hogy a hit azokat a dolgokat is alá tudja támasztani, amit a Krisztina most itt elmondott. Tehát maga az a lehetőség, hogy az ember elmenjen pszichológushoz, az, hogy terápiára menjen, hogy dolgozzon magán, az a hit által alátámasztott gondolatokból fakad. Tehát maga az, amit ez a tudomány és egy ilyenfajta munka, mint eredmény el tud érni, én azt gondolom, hogy sokszor a hit miatt kell, hogy rádöbbenjen egy ember arra, hogy egy ilyenfajta felelőssége van, hogy ezt megtegye. Szóval én nagyon, csak ki akarom fejezni, nagyon egyetértek azzal, amit a Krisztina mondott, és én sok esetben, hogyha egy ember ilyen problémákkal küzd, akkor én nagyon határozottan irányítanám őt a pszichológia felé. Mindezt úgy mondom, hogy én nem állítom a pszichológiát semmilyen szinten a hit fölé. Nem azt mondom, hogy az egyház, vagy a hit, vagy bármi az impotens lenne, és szüksége van a pszichológiára, mint mankóra. Én azt gondolom, hogy a pszichológia is hajótörötté válik egy idő után, hogyha nem azokon az alapokon áll, amit Isten adott, de én nem látok egy olyan ellenségeskedést a kettő között, hogy ezt ne lehetne megtenni. És az igazság, hogyha az embernek volt egy komoly válsérülése, és fáj a válla, akkor a hely, ami fele irányítanám, az a gyógytorna. És ez így van az ilyen terápiás kérdésekkel is. A másik két dolog, ami egyből följött bennem, az, hogy a hit az a házasságnak a gondolatát tudja letisztázni. Tehát az, hogy mi a házasság, és mit jelent a házasság, az értelmezhetetlen a hit nélkül. A házasság az Istennek a teremtése. És hogyha az ember elkezd mélyen kutakodni, hogy mi értelme, vagy miért csináljuk ezt, akkor a végső választ azt nem emberi hagyományokba fogja találni, és nem fogja találni a pragmatizmusba sem, nem pragmatikus válaszok vannak, ennek egy nagyon mély értelme van. És ez egyben a célját, tehát a házasság eredete a házasság célját is definiálja, és szerintem nagyon sok embernek szüksége van arra, hogy ez egy kicsit letisztázódjon a fejébe. De a harmadik dolog pedig az, hogy az ember célja is le kell, hogy tisztázódjon. Szerintem az elköteleződési problémák gyökerébe egy elképesztő narcisztikus hozzáállás is van. Tehát én azért küzdök az elköteleződéssel, mert elképesztően központi számomra, hogy velem mi lesz. Tehát függője vagyok annak, hogy az életemet megmentsem, hogy az életem jobb legyen. Általában azok az emberek szoktak elköteleződési problémákkal küzdeni, akik egyébként előtte megsérültek, tehát tök érthető. Tehát ha én megsérültem, akkor már nehezen fogok bízni. Akkor én nem fogom kitenni magamat ennek és ennek. De azt észre kell venni, hogy ez az élet, ez egy markánsan önmegmentő élet. Amiről egyébként Krisztus azt mondta, hogy aki meg akarja menteni az életét, az sajnos végül elveszíti. Tehát nincs olyan opció, hogy én megőrzöm az életemet, hogy én teljes kontrollt tudok gyakorolni az életem fölött, mert igazából végül elvesztem. Tehát azt is definiálni kell szerintem az embereknek, hogy mit jelent az élet, amit Isten teremtett. Az az élet, ami nem rólunk szól, nem a saját magunkról. Azért egy olyan világban élünk, amit az expresszív individualizmus jellemez, tehát minden az énről és az én megtalálásáról és annak kifejeződéséről szól, és talán ez a terület, ahol nagyon vigyázni kell szerintem a pszichológiának, de ez már egy másik téma, hogy ezt mint végcélt jelöli meg, vagy valami más végcélt talál, de hogy ez is az énről szól. Ezek megváltozása egyébként nagyban tudja változtatni azt, hogy az ember végül, amikor egy házasság közelébe kerül, milyen döntést hoz, mit vár, milyen félelmek vannak benne. Krisztina?
3: Mondtál egy-két szót, amire úgy eszembe jutott egy csomó gondolat, amit még tök jó lenne elmondani, de az nem feltétlenül a hit kérdését válaszolja meg, de hogy arra is akarok válaszolni, hogy tök jó, amiket mondtál, Dani, és szerintem abszolút itt az Istennel való kapcsolatunk, az megformálja az emberképünket, átformálja a világképünket, a jövőképünket, és innentől kezdve van egy rendező elv, és oda már teljesen jól beilleszthető ez ilyen hosszú távú elköteleződés, és hogy annak mi a célja, és hogyan mutat Istenre, még az is, az a döntésünk. Viszont azt látom, hogy nagyon sok hívő ember, aki nagyon szereti Istent, és nagyon szeretné követni, is nagyon küzd ezzel, annak ellenére, hogy nagyon akarna, szeretné ezt hitben csinálni. És akkor itt nem tudok meghazudtolni, nem tudom magamat, hogy igazából behozni azt, hogy az elköteleződéssel nagyon sok esetben azért ilyen bizonytalanul kötődő emberek küzdenek, akiknek, főleg az elkerülő kötődésű emberek, amiben benne van a szóban, hogy ők olyan kicsit ridegebb, nem feltétlenül a szükségleteikre reagáló anyai gondoskodás mentén megtanulták, hogy mi a kötődés. Milyen az az első, nagyon bensőséges, intim kapcsolat, amibe beleérkezik, és hát ez azért eltérhet. Anyukák, minden anyuka és gyermek páros más, és lehet valakinek egy nagyon bizony, biztonságosan, jól kötődő anya kapcsolata, valakinek viszont bizonytalan, azon belül is elkerülő, és hát ő nekik a legnagyobb félelmük felnőttként pontosan az, hogy minden áron el akarom kerülni a függő helyzeteket. Tehát ezt a szót mondod, hogy ez a függőségekre, tehát ez a szó, hogy függök valakitől, hogy bárkinek kiszolgáltatottja legyek, az teljes mértékben rémiszt. Mivel abban sérültem, mert az anyukám, akitől teljesen kiszolgáltatott állapotomban fügtem, nem volt jó hozzám úgy, ahogy nekem a szeretet igényem lett volna. Elutasító, rideg, ugye ennek megvan a maga, hogy úgy mondjam, feltételrendszer, hogy mitől lesz valaki, még hát ez mérhető is, de az a hát szomorú valóság, vagy hogy is mondjam, vagy jó valóság, mert aki jól kötődik, az jó párkapcsolatokra kész. Akik nem rosszul, hanem bizonytalanul kötődünk, azoknak a párkapcsolatai teljesen lemintázzák ugyanúgy a gyerekkori kötődési mintájukat. Tehát aki egy elkerülő kötődést mutat, ő alapjaiban ezt hozza, és ő amint elkezd a kapcsolat bensőségessé, intimmé, szorossá válni, az riasztó, az ijesztő. Abból féltem az autonómiámat, rettegek, hogy kiszolgáltatott és függő leszek, nem merem igazán kifejezni az érzelmeim, hisz sebezhetővé válok, és megtartom a távolságom. Nagy ilyen emberem lehet elköteleződni.
0: Igen, én is pontosan ugyanezt tapasztaltam, és általában tényleg egy ilyen múlt. Tehát én nem is vagyok szakember, de amikor általánosabban találkozom emberekkel, akikre ez a mintázat jellemző, általában tényleg találni egy olyan korai kötődési zavart, ami akár az anyához köthető. Amit érdekes a hitben szerintem, hogy a keresztény szexuáletika, amire az ember csak úgy néz, hogy ott van egy ilyen robosztus teher, plusz teher ezen az egészen, meg egyébként maga szerintem a házasság is egy robosztus teher lehet. Tehát olyan, mintha hirtelen az embernek az olimpiára kéne neveznie, amikor még ilyen kötődési zavarai vannak, tehát hogy egy ennél sokkal kevesebb dologra is képtelen, és most már házasságról kell döntenie, és addig aránylag kevés a mozgástere. Tehát egy világi emberhez képest, akinek az a mozgástere megvan, hogy szépen lépcsőzetesen csak belelép, belesodródik a kapcsolatba, és akkor utána talán együtt él, és akkor egyre szépen jobban megtanulja ezt az intim kapcsolódást. Na most én szerintem itt egy nagyon nagy tévképzet van. Az első tévképzet az az, hogy egy keresztény ember is tudja a lépcsőzetes elköteleződést megcsinálni, anélkül, hogy az együttélés létrejönne, vagy az, hogy a szexuális etika az változna. A másik érdekesség az az, hogy abban az esetben, hogyha maga a házasság és a házasságon beteljesült szexualitás nincs ott, egyébként szerintem emberek elodázzák a változást. Tehát, hogy bele lehet menni kompromisszumos megoldásokba. Amikor házasságról van szó, akkor az ember rátör a félelem és a rettegés és a küszködés a házasság kapujába, tehát nagyon sok esetben ez az a pillanat, amikor felszínre kerülnek ezek a dolgok. De most tegyünk föl egy olyan kapcsolatot, amiben én, vagy egy kapcsolati életmódot, amiben én kapcsolatból kapcsolatba sodródok. Soha nem zárom le az egyik kapcsolatot, de már elkezdem a következőt, tehát nincsenek komolyabb etikai zavaraim ezzel, olyan mértékig vagyok közel, amilyen közel csak szeretnék, ami lehet, hogy nekem jó, de az egy másik kérdés, hogy a páromnak mennyire jó, tehát hogy ő hogy élik meg nők, akik mondjuk, tudom én, rááldoztak erre 5-6-7-8 évet egy kapcsolatra, ami végül nem vezet hosszú távon sehová. Szóval itt nem is csak az egyénnek az útját kell nézni, hanem a környezetét is. Amikor én kivenném a képletből azt, hogy nekem Isten előtt van egy felelősségem arra, hogy hogyan kezelem mondjuk most férfiként a nőt, a női nemet, a nőkkel való kapcsolatot, hogyan kezelem a házasságot, amint ezt kiveszem a képből, úgy én egyre kevésbé találkozom ennek a problémának a súlyával, mert az elköteleződési kényszer is tud csökkenni, és tudok alternatív megoldásokat találni. Tehát érdekes módon, bár problémás keresztényeket látok, én azt gondolom, mégis a keresztényeknek van nagyobb esélyük ilyen szempontból gyógyulni. És embereket látok, akik tisztában vannak a párkapcsolati diszfunkcióikkal, és éreznek elképesztő, hogy mondjam, terheket és fájdalmakat, de ezek a terhek és fájdalmak sok esetben arra késztetik őket, hogy változzanak. Na már ez egy tragikus dolog, hogyha abban a változásban például az, hogy földolgozzák a múltukat, vagy a terápia az lezárul valamilyen hitelvek alapján, és azt mondják, hogy ez nem lehet ezt az utat járni, hanem csak ülj és imádkozz és várakozz, mert akkor csak szenvednek, de nem történik változás, nem történik fejlődés. De én sok esetben láttam, meg az én helyzetem is ilyen volt, hogy maga az elvárás, vagy az a gondolat, hogy nekem itt most döntenem kell, hogy vagy keresztény maradok, de akkor a keresztény szexuális etikát, a házasságról való házasság rendszerét is elfogadom, akkor bizony nem választhatom a könnyebb utakat, vagy ezt csinálom, vagy kidobom a hitet úgy, ahogy van. Ez engem rákényszerítette arra, hogy egy olyan pályán kelljen mennem, amit nem tudok bejárni. És akkor feltettem a kérdést, miért nem tudom bejárni? Azért, mert valami baj van velem is az elköteleződésekkel. Mi a baj? Hát ez, és akkor én elmentem. Én egyébként elmentem több körben terápiára az életem során, és azt mondtam, hogy mi a baj? Nem mindent oldottak meg ezek, meg én azt gondolom, hogy visszatekintve Isten egy ilyen nagyobb karmester, nagyon sok mindent összejátszott, akár párkapcsolati sikereket és bukásokat, barátokat, közösségeket, példákat, amiket említettél, Krisztina, hogy belépnek az életembe, amik mint egy ilyen nagy gyógyító kéz változtatták, de nagyon fontos szerepet játszott benne a terápia, az önismeret, a múlt földolgozása is, és én azt gondolom, hogy ilyen szempontból a hit az kényszerít az egészséges útra, és kényszerít a gyógyulásra is, jó esetben. Azzá teszem, mondom, hogy vannak olyan esetek, amikor akadályokat is tud oda gördíteni, hogyha egy rossz rendszer, szerintem nem biblikus rendszer alapján hisz valaki.
2: Provokatív leszek, de felmerül a kérdés, hogy szerintetek mindenkinek való-e a házasság, vagy legitime, hogyha valaki azt mondja, hogy tudatosan dönt a nem elköteleződés mellett?
3: Szerintem Kim is mondtad a kulcs szót, hogy ha én úgy gondolom, és tudatosan, felnőtten, lelkileg, nagykorúan, én úgy döntöm, hogy nem, akkor ez egy önazonos döntés, és az enyém. És ez miért lenne, az nem lehet, nem azt mondom, mert rossz, de az az én döntésem, és vállalom ezt. És szerintem van, akinek ez az útja, és ebbe talán annak a lehetősége is benne rejlik, hogy jogom van meggondolni magam. És az nem az elköteleződés hiánya valamilyen döntésem mellett, mert igenis lehet meggondolni magunkat, mert szembe jön mégis az az a valaki, aki olyat mozgat meg bennem, és úgy tudok vele együtt lenni, hogy azt érzem, hogy de vele ezt már nem akarom tartani ezt tovább. És milyen jó, hogy szabad lehetek arra is, hogy aztán meggondoljam magam, és úgy döntsek, hogy igen. Természetesen szerintem valakinek ez az útja, hogy nem.
0: Egyetértek, jól mondtad, nem is tudok hozzátenni semmit. Ezzel így 100%-ig egyet tudok érteni.
2: Mennyire mindennapos dolog szerintetek az, hogy a kapcsolat mellett miután valaki elköteleződik, tehát kimondta a boldogító igent, onnantól kezdve azt gondolja, hogy rendezve van az élete, és hogy nem kell állandóan az elköteleződését a másik iránt a házasságban már kvázi bizonyítania. Szóval mennyire kell dolgozni a párkapcsolatért, vagy mennyire kell erősíteni saját magadban, meg a házastársadban azt, hogy te elköteleződtél az irányában?
0: Hát nagyon. Hogy mondjam, nagyon. Tehát az volt az érdekes, hogy én ugye 40 éves voltam, amikor megházasodtam, idén májusban. De nem az történt, hogy én stagnáltam ebbe az időszakba, még a házas ismerőseim a párkapcsolat és elköteleződés terén meg kilőttek. Egy egész más dolog történt. Persze én nem tapasztaltam meg azt a idő zavart, amit mondjuk egy gyerekes, kisgyerekes élet okoz, vagy tehát annak a fölforgató erejét, de ettől függetlenül például, ami az elköteleződést, az életem elvesztését, az opciókról való lemondást, a tökéletlenségnek az elfogadását jelenti, nekem ugyanúgy a felnőtté válásomban növekednem kellett. És érdekes módon, amiközben beszéltem az én 27-28 éves korában megházasodott barátaimmal, ők hasonló folyamatokon mentek keresztül, amik nekem párkapcsolati nehézséget okoztak, vagy a házasságba való belépést akadályozták az én életem, mint 32 évesen, pontosan ugyanazok a dolgok okozták 32 évesen a házassági krízisüket azoknak a fiatal házasoknak is, akikkel találkoztam. Tehát az opciókról való lemondás, az, hogy az élet nem fenékig tej fel, az, hogy én nem leszek kiszolgálva, az, hogy a szexualitást újra kell értelmeznem, és a szexualitás az nem a pornófilmek megvalósulása, azt ugyanúgy nekem is, és nekik is föl kellett dolgozni, végig kellett élni, és ezt a fajta személyiségfejlődést ezt szinte fejfej mellett vittük véghez, és én azt gondolom, hogy amikor én megházasodtam, az én házasságom se teljesen ugyanazon a helyen kezdődött el, ahol az övék kezdődött 25 évesen.
2: Krisztina, te mit tapasztalsz, hogy mennyire kell az embernek napi szinten akár magát, akár a házastársát erősíteni, hogy a te elköteleződésed az szilárd?
3: Én ahogy te a kérdést felteszed, arra egy picit én azt mondanám, hogy valahol ez ott van, abban a reggel felkelünk, és ott vagyunk egymásnak. Szóval, hogy ezt nem feltétlenül mindig így bizonygatni, ugye ezt tudjuk, az a gyenge meggyőződés jele, tehát nem kell mindig mondogatni, hogy én téged választalak, mert a tetteimmel, a döntéseimmel, az életünkkel, az összefonódásunkkal, a közös célokkal, ezt az életünk bizonyítja. De azt gondolom, hogy amikor nehéz dolgok vannak, amikor nem vagyunk jól, amikor mindkettőnk pohara üres, amikor nincs, aki töltsön a másikba, amikor jön valaki helyesebb, szebb, csinosabb, fiatalabb, na akkor döntünk, és akkor erősítünk rá erre az elköteleződést, hogy ez mind lehet, de ha én akkor is téged választatok, és nekem te vagy. Még ha most nem is könnyű.
0: Igen, és egyébként ez azt kell hozzátenni, hogy a házasságnak az egyik legnagyobb ajándéka az, hogy ezt nem kell nap mint nap erősíteni. Tehát, hogy lehet, hogy eljönnek ezek az időszakok, de maga az az érzés, hogy van egy ilyen végtelen biztonság, hogy itt van a másik, aki egyszerre ismer teljesen téged, és mégis elfogad. És ebből azért, tehát a házasságba jössz rá, hogy nem, az élet többi kapcsolatai nem teljesen így működnek, ez egy nagyon különleges kapcsolat, és ez egy nagyon különleges biztonság. Igen, tehát akkor jön föl ez a téma, amikor megbomlik ez a kötődés, megbomlik ez az egység.
2: De mennyire kell dolgozni a kapcsolatért, vagy a kapcsolaton?
3: Hát kell. Hát kell rajta dolgozni, mint egy veteményesen, nem? Tehát, hogy így kapálgatjuk, locsolgatjuk, plántálgatjuk, tápoldatozzuk, és reméljük, hogy valami gyümölcs jön belőle. Hát ez ugyanígy igaz szerintem minden kapcsolatunkra, az Isten kapcsolatunkra, a társunkkal való kapcsolatunkra, a barátságainkra, hogy gondozzuk, hogy erőt teszünk bele, hogy gondolatot, érzést teszünk bele, erőfeszítést teszünk a másikért, szóval, hogy de bár közben tényleg néha ezt olyan készpénznek is vesszük, mert annyira, hogy meg vagy, itt vagyunk, egymásnak vagyunk, és akkor 10 év múlva meg már nem tudunk beszélgetni. És hogy ja, hát igen, nem szoktunk már, egy ideje nem beszélgetünk, meg csak a gyerekekkel foglalkozunk, szóval persze, vannak ilyen időszakok, és ebbe is lehet tök jól tudatosnak lenni, meg igen,
0: hát igen, meg azt is meg kell határozni, hogy mit nevezünk munkának, mert az, hogy az ember rítusokat hoz be a házasságába, amik tudatosan törekednek arra, például mondjuk egy ilyen dolog, hogy egy beszélgetés megmaradjon, vagy idő, kettelési idő töltés megmaradjon, vagy most bocsánat, hogy ennyire vulgáris vagyok, vagy a szex megmaradjon, a szexnek legyen helye, ideje az élet feladatai között. Megvan az a munka, amikor az ember párterápiára jár, tehát ez két nagyon különböző munka, tehát a veteményesben van az a munka, hogy kimegyek és meglocsolom, meg van az a munka, amikor azon gondolkozom, hogy mit csináljak egy jégverés után, és hogy kell újra plántálni a fél kertet. Tehát, hogy munka, csak az egyik az mondjuk egy ilyen örömtelibb munka, meg ilyen könnyebb, a másik az egy nehezebb munka, és az a munka, amikor az emberek azt szokták mondani, hogy nézzek inkább egy másik veteményes után, mert ez már ennek már vége.
3: Ezt nem bírom.
0: Szóval persze, amikor csak ki kell menni, és meg kell locsolni, meg mindenhol terem minden, akkor az ember örömmel dolgozik, az egy nehezebb dió, amikor elvitte a jég.
3: Igen.
2: Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek hozzánk, és köszönjük, beszélgethettünk a témában. Hellinger Solymos Krisztina és Hamar Dániel voltak ma a Kapocs vendégei. Kedves hallgatók, nektek a figyelmet köszönjük, hogy velünk tartottatok. Tegyetek így legközelebb is. Addig is Isten áldjon, őrizzen meg, és vidámítson mindannyiótokat. Sziasztok!

Amikor a szív nem háborúktól hangos, otthon vagy, jöhet könnyű vagy épp kalandos. Egy hang, hogy szeretve vagy, nem kell, hogy alkos. Tedd le a fegyveredet, szélmalom harcos. Ez nem koncentráció, ez belső szabadság. Egy kamasz srác ki magától segít másokon manapság. Amíg a korosztály szív, belül egy oroszlán szív. Kitart és bármi van, nem dobja föl a bakancsát.

Béke. A Margit hídon sétálunk a zenével. Béke. Itt most nem vagyok senkinek a kezében, ez vezérel. A szívem tiszta, senki nem vádol, ez béke. Nem elmélet, ez bent lángol. Anna

0: szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna Morzsa.
1: A hőség nem csak kényelmetlen, hanem munka a szervezetnek. Amikor kánikula van, a testünk nem egyszerűen melegnek érzi a levegőt. Ilyenkor komoly szabályozó munka indul. Izzadunk, a bőrerei kitágulnak, a szív gyorsabban dolgozhat, hogy a hőt leadjuk. Ezért van az, hogy a hőség nem csak az időseket vagy a betegeket viseli meg, hanem bárkit, aki sokat van napon, utazik, sportol, kertészkedik, vagy zárt meleg helyen dolgozik. A legegyszerűbb védekezés sokszor a legfontosabb. Folyadék legyen kéznél, és ne akkor igyunk először, amikor már nagyon szomjasak vagyunk. Hőhullám idején a szokásosnál több folyadék lehet szükség, különösen fizikai munka vagy sport mellett. A túl sok alkohol, koffein vagy nagyon cukros ital viszont ronthat a helyzeten, mert fokozhatja a folyadékvesztést vagy a szomjúságérzetet. A hőségben az árnyék nem apró kényelmi extra, akár 5 fokkal csökkentheti a hőterhelést. A legmelegebb órákban, nagyjából délelőtt 11 és délután 3 között érdemes kerülni a tűzőnapot. És egy fontos, egyszerű szabály. Gyereket, idős embert, házi állatot soha ne hagyjunk parkolóautóban. A jármű belseje percek alatt veszélyesen felforrósodhat.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A hétvégén egy hideg fronthoz enyhülést. Visszatették a helyére a budapesti városháza megújult óratornyát. Felszedik az aszbeszttel szennyezett zúzott követ Szombathelyen. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Visszahelyezték a budapesti városháza felújított óratornyát, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely emlékeztetett rá, hogy a decemberben leemelt toronyban találtak egy időkapszulát, amelynek a helyére a felújításkor újat tettek. A kapszulába egyebek mellett a felújítás tervei, két országos napilap választások utáni száma, diákok üzenetei és egy szleng szótár is került. A városháza óratornya Budapest egyik legrégebbi tornya. 30 napos fokozott közbiztonsági akció kezdődik Budapesten. A belügyminiszter azután döntött erről, hogy a lakosság és több kerületi polgármester is egyre romló helyzetről számolt be. A hatóságok elsősorban a belvárosi kiemelt forgalmú szórakozóhelyek, valamint a rákos rendező környékét ellenőrzik, közölte a miniszterelnök. Mivel a problémák sokszor összefüggnek a hajléktalansággal, a szenvedélybetegséggel és pszichiátriai betegségekkel, az akcióba a szociális és egészségügyi ellátórendszer munkatársait is bevonják. Beüzemelték a székesfehérvári kórház új CT készülékét, az intézmény közölte. A berendezés csökkentheti a várakozási időt, és gyorsabb betegellátást tesz lehetővé. Az új készülék mesterséges intézmény.

0: intelligencia segítségével készít jobb minőségű felvételeket kisebb sugárterhelés mellett. A CT különösen az onkológiai, neurológiai és sürgősségi ellátásban jelent előrelépést. Eltávolítják az aszbesztel szennyezett zúzott követ a szombathelyi Olládi plató útjairól, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A beavatkozást azért rendelték el, mert ezen a területen a legnagyobb kiterjedésű a szennyezés. A kormány szóvivő ugyanakkor azt mondta, hogy a szennyezés mértéke nem haladja meg az egészségügyi határértékeket. A munkálatok mintegy 12 kilométernyi közutat és körülbelül 1500 ott élőt érintenek. Akadozhatnak a digitális állampolgárság és az ügyfélkapu szolgáltatásai a hétvégén karbantartás miatt. A kormány tájékoztatása szerint időszakosan több e-közigazgatási szolgáltatás nem lesz elérhető. A budapesti 13. kerületi központi kormányablakban szombaton és vasárnap csak elkészült okmányokat lehet majd átvenni, a többi ügyintézés szünettel a hétvégén. A normál működési rend várhatóan hétfőn áll helyre.
1: Időjárás.
0: Pénteken kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délutántól az északi középhegységben és a Dunántúlon, késő estétől már a középső területeken is lehetnek záporok, erős széllel, helyenként jégesővel kísért zivatarok. Éjszaka általában 15-21, napközben 30-36 fok várható. A hétvégén egy hideg fronthoz enyhülést.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update István Dániellel.

0: István Dániellel.
1: Most, hogy tartósan vált a jó idő, szinte minden percünket a szabad és tiszta levegőn töltenénk, akár még ott is aludnánk, de az alvás és a pihenés helyett most inkább a dinamizmusra összpontosítva ajánl a Villa Budapest 3 olyan bringa útvonalat, ami felér egy kiadós kirándulással, és amivel egy teljes napot is eltölthetünk, akár a hétvégén. Kerékpározni jó, azon túl, hogy a kerékpár az életmódunk része lett, és azzal járunk a boltba, a hétvégi kirándulásainkat is összeköthetjük, vagy kiválthatjuk a bringával, és a hegyek megmászása meg a természetben valamelyik erdőben való kalandozás helyett tekerhetünk egész nap. Egy igazán profinak meg sem kottyannak a kilométerek, elteker Budapestről Gödig meg vissza, de persze nem mindenki olyannyira profi. Nekik ajánlunk most 3 olyan bringa utat, ami egy egész napos kalandot kínál, és kinyúlni sem fogunk a végén erőtlenül. Vegyük az irányt Csepel felé, ahová jó minőségű kerékpárút vezet, pláne most, hogy az atlétikai stadion környékét is megnyitották végre. Arrafelé ráadásul kicsit még le is rövidíthetjük az utat, mert kimarad így a Közvágó híd, a Budapest Park és a Ráckevei híd végállomás környéke. Kényelmesen bejutunk tehát Cseperre, ahol ugyan több felé ágazik a kerékpárút, de csak a táblákat kell figyelni. Szigetszent Miklós irányába kell tekerni, mert a Kavicsos tó a budapesti kerület és Szigetszent Miklós határán található, más horgásztavakkal egyetemben. Az utunk keresztül vezet Cseperen, és miután elhagyjuk a kerületet és így a fővárost is, nem sokkal Cseper után tábla jelzi, hol kell letérni a kerékpárútról a Kavicsos tó irányába, amit a vízbe mélyen benyúló félszigetek és a tavat pöttyöző kisebb-nagyobb szigetek igazán különlegessé tesznek. Mivel a tópartja sűrűn beépített, sőt a szigetek is, ezért viszonylag kevés helyen tudunk egészen a vízig lemenni szabadon és háborítatlanul, akadálymentesen, de aki keres, talál, sőt még egy olyan pontot is lehet találni, ahonnan belátható a tó és környékének panorámája. Az átlós utcán kell végigmenni ahhoz, hogy kijussunk az egyik félszigetre, ami egy kisebb dombon csúcsosodik ki. A visszautat kicsit meg lehet bolondítani azzal, hogy a Kolonis György sétány felé tekerünk, megnézhetjük a Kavicsostóhoz hasonlóan szintén nem hétköznapi tamariska dombot, majd az említett sétányon végig gurulatunk egészen a Gubacsi hídig. Kedvenc útvonal lehet a Szentendrére vezető kerékpárút, amit aztán fel lehet pimpelni azzal, hogy ott nem megfordulunk és visszatekerünk, hanem átrévezünk a Szentendrei szigetre, majd a másik oldalon Dunakeszire kompozunk és úgy térünk vissza a városba. Most nem ezt az útvonalat ajánljuk, hanem egy kisebb részét, most mindössze Budakalászig és a Lupa-szigetig megyünk. Ha Budáról indulunk, viszonylag könnyű a dolgunk, a Dunaparton megyünk végig az ottani bringa úton. Le sem kell térni róla. Ha Pestről jövünk, akkor pedig a Népsziget fölött átívelő, a pesti oldalon Angyalföld és Újpest határától induló, nemrég Ránc felvarráson átesett gyalogos, bringás és vasúti hídon a legegyszerűbb átjutni Budára. A hídról leírva azonnal a római parti sétány bejáratánál leszünk, és itt a haladást kicsit lassíthatja a tömeg, meg az út rossz minősége. Az idilli hangulatú Lupán egy teljes napot is eltölthetünk, de egy körséta is megteszi. Visszatérve a partra egyenesen visszagurulhatunk Budapestre, de ha már ott vagyunk, egy kis bónusszal is kiegészíthetjük a bringás kirándulásunkat. A part mentén hosszan húzódó szemrevaló ártéri erdő kellemes hűvöse vonza a kimelegedett bringást, kár lenne kiadni, ha már egyszer épp arra bicajozik az ember. Már is néhány klassz helyet hozok Budapest vonzás körzetéből, melyek tömegközlekedéssel is könnyen megközelíthetőek. Budapest vonzás körzetében számos felfedezésre váró hely található, akik mind szuperek, akár fél vagy akár egész napos barangoláshoz. A Villa Budapest szedte össze ezeket. Már is itt van első állomásként Érd. Hiába van közel Budapesthez, vonattal körülbelül 30 perc, Érdet mégis gyakran mellőzzük, holott megéri eltölteni itt egy fél napot, mert biztosan találunk néhány érdekes látnivalót. Az Ófalu városrészben például római kori hadiút maradványait és egy minaretet, ami 23 méteres tornyával a legkisebb hazánkban. Itt találjuk a Magyar Földrajzi Múzeumot is, ahol többek között zsugorított emberfejet is láthatunk, de a kertjében is sétálhatunk. A természet kedvelőinek ott van a Duna felett meredeken kiugró érdi magaspart, ahonnan csodás kilátás nyílik a folyóra. A nagyjából 1 kilométer hosszú part agyagból, homokból és márgából áll, szabad szemmel is jól látható, rétegei az egykor itt hullámzott tengerhelyén kiédesült pannontó üledékéből képződtek. Érdemes bejárni a Fundoklia völgy tanösvényét, melynek területén egykor mamutra, gyapjasorszarvúra és barlangi medvére vadásztak őseink, ma viszont már Natura 2000-es terület. Ha pedig Érd vadregényes oldalát is megismernénk, akkor a Bericai szigetet és a Kutyavár romjait keressük fel, utóbbi állítólag Mátyás király vadászkutyáinak adott otthont. A következő állomásunk a Vászrátóti Nemzeti Botanikus Kert. Romantikus néhol egészen vadregényes környezet fogad minket itt, a Vászrátóti Arborétumban, ami 27 hektárjával az ország legnagyobb botanikus kertje. A kacskaringós utakon andalokatunk a hatalmas lombú fák között, megpihentünk egy tó melletti padon, megcsodálhatjuk a virágzó lótuszokat, miközben nem csak a növényeket, de a 19. században épített műromokat is felfedezhetjük. A kert története is ekkortól indul. 1871-ben Vigyázó Sándor vette meg a birtokot nászajándékként feleségének, Podmanicki Zsuzsannának, végrendeletében pedig a Magyar Tudományos Akadémiára hagyta. Érdekes, hogy a II. Világháború során szovjet katonák földvásott bunkerekben húzták meg magukat, az egyik legöregebb fa, egy hatalmas kőr is máig őrzi emléküket, mert a törzsébe baltával belevésték az 1945-ös évszámot. Annyi minden tartogat a látogatóknak ez a kert, az üvegházaktól kezdve a vízimalmon át a különleges növényekig, hogy bejárására érdemes egy teljes napot szánnunk. Irány Kisoroszi, Kisoroszit elsősorban a sziget csúcs miatt keressük fel, hiszen a Duna két ágának találkozásánál lévő rész igazi nyugalom szigeteként létezik az árnyas fákkal, a vízzel és persze a panorámájával. Jó időben mindig megtelik emberekkel ez a szakasz, de még így is megéri felkeresni, hiszen van itt piknikezésre és sétára is alkalmas hely, de még a Dunában is fürödhetünk. Sőt, a bevállalósok akár kempingezhetnek is itt. Érdemes egy rövid sétát tenni a községben is, majd felsétálni a 14 stációval szegélyezett lépcsőn a Kálvária dombra, ahol egy picike kápolnát találunk. Ez a turistáktól távol eső kis csendes oázis jó hely arra, hogy egy picit magunkra figyeljünk és megpihenjünk. Székesfehérvár egyik legkülönlegesebb látványossága a Bórivár, ami nem a középkorból maradt ránk. Építését 1923-ban kezdte Bori Jenő szobrász és építész, aki egészen haláláig, 1959-ig folyamatosan bővítette az építményt. A Bórivár akkorban még kevésbé divatos betonból készült, az ablakkeretek, az oszlopok, a korlátok, a domborművek egyaránt ebből az anyagból készültek. Díszítésként pedig olyan nem mindennapi dolgokat használt az építető, mint kagylók, csigák, érmék, tengeri szivacsok vagy egy ágyúgolyó. Az épületben sétálva rengeteg szobrot, festményt találunk, de még szerelmes versek szövegeit is látjuk. Bori Jenő ezeket mind feleségének, Ilonának szánta, a szobrok többségét is róla mintázta. A Bori vár ma Bori Jenő leszármazottainak tulajdonában van, de múzeumként üzemel, nyitvatartási időben látogatható. A Budai hegység és a Pilis hegyei között nem csak természeti kincsekre, hanem évszázados spirituális örökségekre is bukkaltunk. A Villa Budapest összegyűjtött néhány különleges kegyhelyet, ahol a túrázás élménye történelmi legendákkal és szakrális nyugalommal párosul. A Budai hegységben, a Pilisben vagy bármelyik hazai hegységben kirándulva gyakran találkozhatunk szentként számon tartott forrásokkal, épületekkel. Források, kiskápolnák vagy akár grandiózusabb épületek is jelölhetik a Máriának, Jézusnak vagy más szentnek tulajdonított csodák színhelyeit, ahová a hívők elzarándokolnak és búcsút, vagyis bűnbocsánatot nyerhetnek a katolikus tanítás szerint. Ilyen például a Buda-Szentlőrinci Pálos kolostor. A második kerületben található rom kilóg a sorból, hiszen az egykori kegyhely nem Szűz Mária tisztelete köré szerveződött, hanem az egyiptomi születésű, a 3.-4. században élt Remete Szent Pál relikviáit őrizték itt. A sivatagban elvonultan élő szent, a névadója az egyetlen magyar alapítású férfi szerzetesrendnek. A 13. században Boldog Özséb egyesítette a pilisi és patacshegyi remetéket, így alakult meg a Pálos rend. A tatárjárás után az akkor még erdőkkel körülvett területen alapították meg kolostorukat, egy Szent Lőrincnek szentelt kápolna mellett, ez lett ezután a rend központja. A 14. században Nagy Lajos király Velencétől megszerezte a sivatagi temetkezés miatt mumifikálódott szent testét, amelyet a kolostornak ajándékozott. Ezután lett híres búcsújáróhely Buda-Szentlőrinc, ahol a krónikák szerint csodás gyógyulások történtek. A törökkorban azonban a barátok kénytelenek voltak elmenekülni. A csodatévő relikviáit is vitték magukkal, de sajnos az elpusztult, amikor Trencsén bára az ostrom alatt leégett. A kolostor soha többet nem népesült be, a törökök kifosztották, majd a falakat építkezésekhez hordták el a következő évszázadokban. A következő megálló Pilis-Szentkereszt Szentkút. A Pilis-Szentkereszti Szentkút erdei környezetben található búcsújáróhely hitbéli jelentősége a 19. századtól eredeztethető. 1858-ban építettek kápolnát a Mogyorós forrás felé, mert ekkor jutott el a faluba a Lourdes jelenés híre. Többen állították, hogy a forrás vizében fehér galambot vagy Szűz Mária arcát látták, de megmagyarázhatatlan gyógyulásokról is meséltek a helyek kapcsolatban. Leghíresebb a súlyos bénulásban szenvedő 19 éves erdei Matilda esete, aki állítólag teljesen meggyógyult, miután meglátogatta a helyszínt 1949-ben. Mindezek ellenére a katolikus egyház soha nem emelte hivatalos búcsújáró helyi a Pilis-Szentkereszti forrást. Szentkút sokkal inkább egy szabadon formálódó népi kultusz színhelye volt, ahová még Józsefvárosból is rendszeresen érkeztek zarándok csoportok, de nem csak a hívő, ők, hanem élelmes vállalkozók is megtalálták a forrást, amelynek vizét a 20. század elején is széndioxiddal dúsították, és palackozva árulták szikvízként. A Mária Remetei Kisboldogasszony bazilika is népszerű desztináció. Mária Remete városi környezetben található, mégis csendes és nyugodt tér, ahol az országos kék túra nyomvonala is keresztül vezet. Története a 18. századra nyúlik vissza, ekkor a Svájcból Pest Hidegkútra települt Thalwieser Katalin az Einsiedelnis Szűz Mária szobor másolatát függesztette ki egy tölgyfára. A köznyelv Remete Máriának nevezte el a képet, amely előtt sokszor imádkoztak és egyre több csodás gyógyulást kötöttek hozzá. A leghíresebb történet szerint egy vakasszony visszanyerte a látását, miközben a szűzanya képmása előtt ájtatoskodott. A 19. század végén a környék földesura Terstyánszky Ignác kápolnát épített a kép felé, majd egy jóval grandiózusabb neogótikus templomot emeltek ide, amelyet 1899-ben szenteltek fel. Mária Remete a mai napig zarándokhely, a templom fő búcsúja Szent Háromság vasárnapja és Kisboldogasszony ünnepe, amely a katolikus hagyomány szerint Jézus édesanyjának születésnapja.

0: szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
1: Több fővárosi polgármester sürgős intézkedéseket kér a közbiztonság javítására. Rekordszámú úthibát javított ki idén a Budapest közút. Elhagyott iskola épületből lesznek szociális bérlakások Újpesten. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Azonnali kormányzati intézkedéseket sürget több budapesti kerület polgármestere a közbiztonság megerősítése érdekében. A belső kerületek vezetői szerint nagyobb rendőri jelenlétre és célzott támogatásokra van szükség annak érdekében, hogy biztonságosabbá váljanak a főváros legforgalmasabb közterületei. A polgármesterek javaslatai között szerepel egy úgynevezett Budapest pótlék bevezetése a rendvédelmi dolgozók számára, amely szerintük segíthetne a fővárosi szolgálat vonzóbbá tételében és a létszámhiány enyhítésében. Emellett azt is kezdeményezik, hogy Budapest legproblémásabb közlekedési csomópontjain, ahol gyakrabban fordulnak elő bűncselekmények és közrendvédelmi problémák, állandó rendőri jelenlétet biztosítsanak. A kerületvezetők szerint a fokozott rendőri jelenlét nem csak a bűncselekmények megelőzését segítené, hanem javítaná a fővárosiak biztonságérzetét is. Rekordszámú úthibát javított ki idén a budapesti közút. Az év első 6 hónapjában több mint 43 ezer kátyút szüntettek meg a fővárosi utakon, ami kétszerese a tavaly ilyenkor elvégzett javítások számának. Január és június között összesen 43.471 kátyút javított ki a Budapest közút, közölte a társaság a távirati iroda megkeresésére. A vállalat tájékoztatása szerint ez a mennyiség csak nem kétszerese a 2025 azonos időszakában elvégzett javítások számának. A kátyúk számának jelentős növekedése január közepétől vált érzékelhetővé. A társaság több héten keresztül megnövelt kapacitással dolgozott, és alvállalkozókat is bevonta a balesetveszélyes úthibák gyors elhárításába. A kátyúzási munkák ugyanakkor az év minden időszakában folyamatosan zajlanak. A burkolathibák javítására fordított összeg az idei év első 5 hónapjában elérte a bruttó 405 millió forintot. Ez már most meghaladja az eredetileg erre a célra tervezett 356 millió forintos éves keretet. A Budapest közút közlése szerint az év hátralévő részében a szükséges munkák finanszírozását más források átcsoportosításával biztosítják. A kisebb javítások mellett március óta nagy felületű aszfaltozási munkák is zajlanak a fővárosi úthálózaton. Ennek során nem csak az egyes kátyukat javítják, hanem összefüggő útszakaszokon cserélik vagy újítják fel az aszfalt burkolatot, szükség esetén a pályaszerkezet egy részének cseréjével együtt. Az elmúlt hónapokban többek között a 18. kerületi Lőrinci úton, a 14. kerületi Tököli úton, a 4. kerületi Temesvári utcában, a 10. kerületi Bogáncsvirág utcában, valamint a 2. kerületi Zöldmáli lejtőn és Széher úton végeztek nagy felületű útburkolat felújítást. A munkálatok a következő hónapokban is folytatódnak a fővárosi úthálózat több pontján. Új korszakra készül Ferihegy. Hosszú távú fejlesztési program körvonalazódik a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtéren, ahol a következő években jelentős átalakulás várható. A Budapest Airport ZRT egy 8 évre szóló nettó 18 millió euró keretösszegű tervezési megállapodásra írt ki pályázatot, amely a repülőtér jövőjének meghatározó beruházásait készíti elő. A fejlesztések egyik legfontosabb eleme egy új központi terminál épület megtervezése. Emellett átalakulhatnak és tovább bővülhetnek a jelenlegi 2A és 2B terminálok, valamint a Skykört is, összesen mintegy 48 ezer négyzetméteren. A tervekben szerepel egy új, úgynevezett E-jelű utasmúló kialakítása is, amely önmagában 20 ezer négyzetméteres lenne. A beruházási program azonban jóval túlmutat az utasforgalmi épületeken. A jövőben új irányítótorony, repülőgép hangárok, szálloda, parkolóház, vasútállomás és különféle kiszolgáló létesítmények is megvalósulhatnak. A fejlesztési elképzelések között energetikai beruházások is szerepelnek, köztük egy geotermikus erőmű létesítésének lehetősége. A Budapest Airport olyan generál tervezőket és mérnöki csapatokat keres, amelyek képesek egy nemzetközi légikikötő, teljes körű fejlesztésének előkészítésére. A feladat a koncepciók kidolgozásától az engedélyeztetésen át egészen a kivitelezési dokumentáció elkészítéséig terjed majd, a hangsúly pedig a modern technológiák és a fenntartható megoldások alkalmazásán lesz. A kiírás külön értékeli az épületinformációs modellezés, vagyis a BIM rendszerek használatában szerzett tapasztalatokat, valamint a nemzetközi zöld építészeti minősítésekhez kapcsolódó szakmai referenciákat. A kiválasztási folyamat több lépcsőből áll, az előzetes jelentkezések alapján legfeljebb 5 pályázót hívnak meg ajánlattételre, közülük pedig legfeljebb 3 szereplővel kötnek keretmegállapodást. A konkrét feladatokat a következő 8 év során az aktuális fejlesztési igényeknek megfelelően osztják ki a nyertesek között. A pályázóknak komoly szakmai és pénzügyi feltételeknek kell megfelelniük. Elvárás többek között, hogy az elmúlt 3 évben jelentős árbevételt érjenek el generált tervezési munkákból, valamint bizonyítható tapasztalattal rendelkezzenek nagyméretű, ipari, közforgalmú vagy repülőtéri létesítmények tervezésében. Elhagyott iskola épületből lesznek szociális bérlakások Újpesten. Új funkciót kap egy évek óta használaton kívüli iskola épület Újpesten. A főváros szociális bérlakásokat alakít ki az egykori oktatási intézmény helyén. A beruházás célja, hogy segítséget nyújtson azoknak, akik nehezen tudnak megfizethető lakhatáshoz jutni a fővárosban. A 4. kerületi Baross utcában található épület átalakításával összesen 26 bérlakás jön létre. A projekt egy Európai Uniós támogatással megvalósuló mintaprogram része, amely azt vizsgálja, hogy hogyan lehet használaton kívüli épületeket korszerű energiahatékony otthonokká alakítani. A beruházás bemutatásakor Karácsony Gergely főpolgármester hangsúlyozta, hogy Budapest komoly lakhatási kihívásokkal néz szembe. Az ingatlan árak az elmúlt években jelentősen emelkedtek, miközben egyre többen küzdenek azzal, hogy megfizethető lakást találjanak. A főpolgármester szerint a jövőben különösen fontos lehet azoknak az épületeknek az újrahasznosítása, amelyek eredeti funkciójukat már elvesztették. Az egykori iskola átalakítása ezért nem csak lakhatási projekt, hanem egy olyan modellkísérlet is, amely más, üresen álló épületek hasznosításához is mintát adhat. A fejlesztés összköltsége mintegy 6,2 millió euró. A finanszírozás nagy részét Európai Uniós forrás biztosítja, a fennmaradó részt pedig a fővárosi önkormányzat állja. A lakásokat szociális alapon lehet majd bérelni, a jelentkezés és a kiválasztás pontos feltételeit a következő hónapokban dolgozzák ki. A beruházás még idén befejeződhet, az első lakók pedig várhatóan jövő év elején költözhetnek be az új otthonokba. Bár a 26 lakás önmagában nem oldja meg Budapest lakhatási problémáit, a projekt mégis fontos lépés lehet egy olyan bérlakásrendszer felé, amely hosszabb távon több ember számára kínálhat megfizethető lakhatási lehetőséget a fővárosban. Kevesebb mint fél év alatt több mint 113 ezeren váltottak jegyet a Magyar Nemzeti Múzeum Attila kiállítására a fővárosban. A január 22-én megnyílt tárlat nemzetközi együttműködésben valósult meg, és 13 ország 64 múzeumából érkezett közel 400 műtárgyat mutatott be. Július végén már egy új időszaki tárlat, az amerikai álom várja majd az érdeklődőket a Magyar Nemzeti Múzeumban. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Meleg, de zivataros idő várható. További reformokat sürget Magyarországon is az Európai Bizottság. Visszahelyezték a budapesti városháza felújított óratornyát. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: További korrupcióellenes és jogállamisági reformokat sürget Magyarországon és Spanyolországban az Európai Bizottság. Írja a Politico a ma megjelenő idei jogállamisági jelentés tervezete alapján. A bizottság hazánkkal kapcsolatban előrelépést említ a vagyonnyilatkozati rendszer reformjában és a civil szervezeteket érintő intézkedésekben, ugyanakkor további igazságügyi és korrupcióellenes reformokat vár az új magyar kormánytól. A MOL szerint nem kell extra kőolajtartalékot felhalmozni, mert elegendők a hazai stratégiai készletek. Az olajipari társaság hangsúlyozta, kőolajból és az abból készült termékekből az unió 90 napnyi készlet meglétét írja elő. Ez 3 napi mennyiséget leszámítva rendelkezésre áll. Hozzátették, hogy a hazai üzemanyagárak a régiós átlagnak megfelelőek. Nem valószínű, hogy a közeljövőben újraindulnak az ukrajnai béketárgyalások, jelentette ki a Kreml szóvivője. Dmitrij Peszkov ugyanakkor azt mondta, Moszkva továbbra is nyitott az egyeztetésekre.

0: Az ukrán parlament kinevezte az új kormányfőt. Szerhij Korecki eddig a Naftoház állami energetikai vállalat vezérigazgatója volt. A szavazás előtt mondott beszédében a legfontosabb feladatnak az ország védelmét, a gazdasági stabilitás megteremtését és az uniós integrációt nevezte. Feljelentést tett a gondosóra program beszerzései miatt több bűncselekmény gyanújával az integritás hatóság. A gondosóra projektet tavaly óta vizsgálja a hatóság, miután Hatházi Ákos volt parlamenti képviselő túlárazásra hivatkozva feljelentést tett az ügyben. Visszahelyezték a budapesti városháza felújított óratornyát, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely emlékeztetett rá, hogy a decemberben leemelt toronyban találtak egy időkapszulát, amelynek a helyére a felújításkor újat tettek. A kapszulába egyebek mellett a felújítás tervei, két országos napilap választások utáni száma, diákok üzenetei és egy szleng szótár is került. Időjárás. A nap első részében sok napsütés várható, viszont délután nyugat felől beborul az ég, és egyre több felé lehetnek záporok, zivatarok, akár felhőszakadás és jégeső is előfordulhat. A szél zivatarok idején viharossá fokozódhat, napközben 30-37, késő este 19-26 fok valószínű. Hétvégén néhány fokos lehűlésre kell számítani.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: there is freedom. It really comes from two different scriptures.
1: A There is Freedom című dalunk készítése közben két részét tanulmányoztuk a Bibliának. A Korintus 2:3-at és a Rómaiakhoz írt levél 8. fejezetét. Ezek olvasása egyértelművé tette számunkra, hogy semmi sem tud bennünket elválasztani Isten szeretetétől. A Szentírás arról is beszél, hogy Istenben van a legnagyobb szabadságunk, és vele képesek vagyunk táncolni a sötétben, és átmenni a megpróbáltatásokon. Én hiszek abban, hogy az Úr szelleme lehetővé teszi számunkra, hogy a legsötétebb helyeken is reménnyel és szabadsággal keljünk át.
0: It allows us to be able to go through the darkest places with hope and with life, knowing that that's possible.

0: 98.6 Manna FM, a budapesti régió legjobb programjai.
1: Hagyományteremtő céllal indul útjára a Budapest Play, Budapest utcazene fesztivál és verseny, amely a főváros támogatásával a hazai zenei és kulturális élet meghatározó szereplőinek összefogásában a Sziget Fesztivál Kft. És a Budapest Park közreműködésével valósul meg. Budapest mindig is a kultúra és a tehetségek városa volt. A Budapest Play célja, hogy a város utcái újra találkozási pontokká váljanak, ahol a zene összeköti az embereket, miközben lehetőséget adunk feltörekvő előadóknak a bemutatkozásra és a továbblépésre, mert a zene mindenkié, mondta Kodály Zoltán idézve a főpolgármester. A verseny társszervezői Sebestyén Áron, Hangácsi Márton és Revicki Balázs zenészek, akik évek óta dolgoznak az utcazenészek bemutatkozási lehetőségein. Az előválogatást követően várhatóan 50-60 utcazenész lép fel Budapest 10 különböző helyszínén, július 30-án, 31-én, augusztus 1-én, valamint augusztus 6 és 8 között. A közönség ezen a 6 napon szavazhat kedvenceire, a közönségdíjas előadó pedig fellépési lehetőséget kap az idei szigeten. A szakmai zsűri további 5-6 zenészt juttathat be a Sziget utcazenei programjába, emellett a legjobbak értékes szakmai díjakban részesülnek, többek között a Budapest Park Park Club programjában és backstage kempjében való részvételben, stúdiófelvételi lehetőségben és hangszerutalványokban. A szervezők 3 éves szakmai együttműködést vállalnak annak érdekében, hogy a Budapest Play hosszú távon is a főváros kulturális életének meghatározó eseményeivé váljon. Az avatárok, profilok, filterek és esztétikák révén az online tér aktívan részt vesz az identitás megformálásában. A Deák 17 Galéria Connected című tárlata a digitális ökoszisztémánk mélyére ás. Nem csak tükröt tart a hálózati létünk elé, hanem interaktív és VR megoldások segítségével aktív párbeszédre hív ember és gép viszonyáról. A meghívott művészek alkotásai az internet hálózati logikáját lekötve világítanak rá a tudatos digitális jelenlét kérdéseire. Az ingyenes kiállítás augusztus 28-áig látogatható. Bud Spencer és Terence Hill filmjei generációk számára jelentettek kihagyhatatlan televíziós programot. Augusztus 9-éig különleges programmal tisztelegnek az idén 10 év elhunyt színész emléke előtt. A vetítés sorozat keretében a Corvin mozi hétvégenként a Korda teremben tűzi műsorra az olasz páros 6 ikonikus filmjét. Érkezik a Különben dühbe jövünk, a Bűnvadászok, a Kincs, ami nincs, és megint dühbe jövünk a Nyomás utána, valamint a Nincs 2-4 nélkül. Az izlandi rockzenekar a Kaleo bejelentette 2027 tavaszára tervezett európai és brit Way Down We Go turnéját, amellyel debütáló albumuk az Aper B megjelenésének 10. évfordulóját ünneplik. A koncertsorozat Budapestet is érinti, a zenekar jövőre március 25-én lép fel a Budapest arénában. A turné a jelenleg is zajló észak-amerikai koncertkörút folytatása lesz, miközben a zenekar nemrég jelentette be a 2016-os áttörést hozó Aper B Jubileumi Deluxe kiadását a Rhino Records gondozásában. Ez az album olyan dalokat adott a világnak, mint az All the Pretty Girls, a No Good, valamint a zenekar legismertebb slágere a Way Down We Go, amely már a közel 4 milliárd lejátszásnál jár, több mint 3 millió TikTok videóban szerepelt, és minden idők egyik legsikeresebb közösségi médiában is meghatározó rockdala lett.
0: Programajánlót hallottad.
2: Cross GPS
0: a Manna FM-en.
2: A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
3: Cross GPS.
4: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
2: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en.
5: Meleg, de zivataros idő várható. További reformokat sürget Magyarországon is az Európai Bizottság. Fokozott közbiztonsági akció kezdődik Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: További korrupcióellenes és jogállamisági reformokat sürget Magyarországon és Spanyolországban az Európai Bizottság, írja a Politico a ma megjelenő idei jogállamisági jelentés tervezete alapján. A bizottság hazánkkal kapcsolatban előrelépést említ a vagyonnyilatkozati rendszer reformjában és a civil szervezeteket érintő intézkedésekben. Ugyanakkor további igazságügyi és korrupcióellenes reformokat vár az új magyar kormánytól. Töredékáron legfeljebb 4 milliárd 400 millió forintért rendezik meg az augusztus 20-i ünnepségeket, közölte Magyar Péter miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. A tűzijáték rövidebb lesz, de kiegészül fényjátékkal és drónsóval is. 30 napos fokozott közbiztonsági akció kezdődik Budapesten, kiemelt rendőri ellenőrzésekkel és a szociális ellátórendszer bevonásával, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter beszámolt arról is, hogy társadalmi párbeszéd kezdődik a közlekedés biztonságról. A MOL szerint nem kell extra kőolaj tartalékot felhalmozni, mert elegendők a hazai stratégiai készletek. Az olajipari társaság hangsúlyozta, kőolajból és az abból készült termékekből az Unió 90 napnyi készlet meglétét írja elő. Ez három napi mennyiséget leszámítva rendelkezésre áll. Ma távozik Keir Starmer, brit miniszterelnök a kormányzó munkáspárt éléről. A párt új vezetője Andy Burnham korábbi manchesteri polgármester lesz. A miniszterelnöki tisztséget hétfőn veszi át, miután harmadik Károly király formálisan megbízza a kormány alakítással. Keir Starmer júniusban jelentette be, hogy távozik a párt és a kormány éléről, miután belpolitikai botrányok, valamint a munkáspárt walesi és skóciai veresége miatt népszerűtlenné vált. Az ukrán parlament kinevezte az új kormányfőt. Szerhij Korecki eddig a Naftoház állami energetikai vállalat vezérigazgatója volt. A szavazás előtt mondott beszédében a legfontosabb feladatnak az ország védelmét, a gazdasági stabilitás megteremtését és az uniós integrációt nevezte.
0: Időjárás.
5: A nap első részében sok napsütés várható, viszont délután nyugat felől beborul az ég, és egyre több felé lehetnek záporok, zivatarok, akár felhőszakadás és jégeső is előfordulhat. A szél zivatarok idején viharossá fokozódhat, napközben 30-37, késő este 19-26 fok valószínű. Hétvégén néhány fokos lehűlésre kell számítani.
0: Élet, öröm, zene.

0: FM-et.
1: Hallgasd!
0: Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en.
1: Manna
0: FM. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: A nyár legjobb budaparti ajánlata megérkezett. A J-épület 8. emeleti lakásainál még te választhatod ki otthonod részleteit. Burkolatok, beltéri ajtók, személyre szabott megoldások. Most gépesített konyhabútorral, beépített mosogatógéppel és elektromos redőnnyel. Álmod meg most, költöz kompromisszumok nélkül. Budapart.hu.
4: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron. Vadonatúj csúszdák, még több adrenalin a Sárvári fürdőben. Sárvárfürdő.hu.
5: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
6: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal térnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
7: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
2: Reklám hangzott el.
8: Meleg, de zivataros idő várható. További reformokat sürget Magyarországon is az Európai Bizottság. Fokozott közbiztonsági akció kezdődik Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
8: További korrupcióellenes és jogállamisági reformokat sürget Magyarországon és Spanyolországban az Európai Bizottság, írja a Politico a ma megjelenő idei jogállamisági jelentés tervezete alapján. A bizottság hazánkkal kapcsolatban előrelépést említ a vagyonnyilatkozati rendszer reformjában és a civil szervezeteket érintő intézkedésekben. Ugyanakkor további igazságügyi és korrupcióellenes reformokat vár az új magyar kormánytól. Töredékáron legfeljebb 4 milliárd 400 millió forintért rendezik meg az augusztus 20-i ünnepségeket, közölte Magyar Péter miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. A tűzijáték rövidebb lesz, de kiegészül fényjátékkal és drónsóval is. 30 napos fokozott közbiztonsági akció kezdődik Budapesten, kiemelt rendőri ellenőrzésekkel és a szociális ellátórendszer bevonásával, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter beszámolt arról is, hogy társadalmi párbeszéd kezdődik a közlekedés biztonságról. A MOL szerint nem kell extra kőolaj tartalékot felhalmozni, mert elegendők a hazai stratégiai készletek. Az olajipari társaság hangsúlyozta, kőolajból és az abból készült termékekből az Unió 90 napnyi készlet meglétét írja elő, ez három napi mennyiséget leszámítva rendelkezésre áll. Ma távozik Keir Starmer, brit miniszterelnök a kormányzó munkáspárt éléről. A párt új vezetője Andy Burnham korábbi manchesteri polgármester lesz. A miniszterelnöki tisztséget hétfőn veszi át, miután harmadik Károly király formálisan megbízza a kormány alakítással. Keir Starmer júniusban jelentette be, hogy távozik a párt és a kormány éléről, miután belpolitikai botrányok, valamint a munkáspárt walesi és skóciai veresége miatt népszerűtlenné vált. Az ukrán parlament kinevezte az új kormányfőt. Szerhij Korecki eddig a Naftoház állami energetikai vállalat vezérigazgatója volt. A szavazás előtt mondott beszédében a legfontosabb feladatnak az ország védelmét, a gazdasági stabilitás megteremtését és az uniós integrációt nevezte.
0: Időjárás.
8: A nap első részében sok napsütés várható, viszont délután nyugat felől beborul az ég, és egyre több felé lehetnek záporok, zivatarok, akár felhőszakadás és jégeső is előfordulhat. A szél zivatarok idején viharossá fokozódhat, napközben 30-37, késő este 19-26 fok valószínű. Hétvégén néhány fokos lehűlésre kell számítani.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update.
9: Jó reggelt kívánok mindenkinek, a mikrofonnál István Dániel, már is tartol a Budapest Update. Július 17-e van, mindjárt nyitom a kalendárium.

0: megtudjuk, hogy a mai nap mi mindenről híres, és aztán jó szokásunk szerint majd felütjük a mai magazinokat, hogy képbe kerülünk Budapest kapcsán. Például majd arról lesz szó, hogy Budapest helyett Balonton szemesen kap szobrot Freddie Mercury, illetőleg veszélybe kerülett Budapest ivóvíze, a vízépítő mérnök szerint azonnal lépni kell, hogy milyen veszély fenyeget, és hogy valós-e, nem sokára kiderül. Itt nálunk a Budapest Update-ben jó szórakozást!
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Budapest Update István Dániellel. Minden hétköznap reggel 6-tól a főváros és környéke legfontosabb híreivel.
1: Már is nyílik a kalendárium a mai napnál, július 17-énél, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről híres. A mai nap 166 éve született például ezen a napon Kemény Ferenc sportszervező, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság magyar alapító tagja. Pedagógus, tanügyíró, békeharcos volt, egyik alapítója volt a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak, részt vett az újkori olimpiai játékok kezdeményezésében és megszervezésében. 138 éve született Füst Milán, kossuthdíjas író, költő, esztéta, a magyar szabadvers megteremtője, eredeti neve Fürst, 2000-ben a Digitális Irodalmi Akadémia posztumusz tagjai közé választotta, egyébként Baumgartner díjat is kapott. 114 éve Debrecenben született Kovács Pál, hatszoros olimpiai bajnok, vívó sportvezér, honvéd tiszt, teljes neve Kovács Pál Ádám, Kovács Attila és Kovács Tamás világbajnok vívó kapukája. Helsinkiben csapatban is, egyéniben is aranyérmet nyert, 1929 és 44 között a BBTE, a Láze többek között tagja volt, 47-től a Ganz Vasas, majd 54-től a Vasas, 7-szeres bajnok versenyzője. Európa bajnok, 7-szeres világbajnok és 5-szörös olimpiai bajnok címet szerzett csapatban, egyéniben, 2-szeres VB ezüstérmes, 2-szeres világbajnok, valamint olimpiai bronzérmes és olimpiai bajnok is volt. 63-tól 68-ig a Magyar Vívószövetség elnöke, később a Magyar Olimpiai Bizottság tagja, majd a Nemzetközi Vívószövetség alelnöke volt. 112 éve született Tolnai Klári, 2-szeres kossuthdíjas színésznő, a Halhatatlanok társulatának örökös tagja. Amikor született, még szekéren járták a falvakat a színészek, már egészen fiatalon sztár lett, pedig nem is végzett főiskolát. A német megszállás alatt nem játszott, csak a háború után lépett újra színpadra. 150 filmben szerepelt a színpadon kívül. Egyik legkedvesebb partnere Mensáros László volt, aki egy jubileumi előadás után 2 lovasintóval kocsikáztatta meg Tolnai Klárit, Klárikát, ahogy mindenki hívta. Utolsó nagy alakítása a Nagymama című végjáték címszerepe volt. Érdemes művész, kossuthdíjas, kiváló művész, a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjének tulajdonosa, a Halhatatlanok társulatának örökös tagja és Budapest díszpolgára is volt. 101 éve született Nagy László, kossuthdíjas költő, műfordító, a mai napon Széchy Margit férje, a Digitális Irodalmi Akadémia posztumusz tagja, pályája kezdetén F. Nagy László néven írt. 627 éve hunyt el Szent Hedvig, magyar királyi hercegnő, a Kapeting Anzsuházból származott, 1382-től Lengyelország királynője, később 1399-ig bekövetkezett haláláig. A nála 28 éve idősebb Pogány Jagelló László litván nagyfejedelem lett a férje, akit személyesen nem szeretett, de a lengyel nép érdekében vállalta a házasságot. Sokat segített a szegényeket, betegeket, nélkülözőket és sokat imádkozott. Egyetlen gyermeke Erzsébet Bonifácia, királyi hercegnő születését követően hunyt el gyermekágyi lázban, 26 évesen. Halála nem csak az Anzsuház magyar királyágának, hanem az Árpádház leányági kihalását is jelentette. A római katolikus egyház 1997-ben szentté avatta. Szobra a Budapest belvárosi Nagyboldogasszony főplébánia templom, úgynevezett rózsakertjének a lépcső soránál áll, a lengyel-magyar barátság szimbólumaként Szent Kingával szemben. Az alkotást Tóth Dávid szobrászművész készítette. 175 éve hunyt el Egressy Béni zeneszerző, szövegíró, színész, a Szózat megzenésítője. Ő szerezte a Szózatot, valamint ő írta Erkel Ferenc Bánkbán és Hunyadi László című operáinak szövegét. És 5 éve, hogy nincsen közöttünk, Rádai Mihály, Kossuth és Balázs Béla díjas operatőr, rendező, tévészerkesztő, a Budapesti Városvédő Egyesület elnöke, apukája Rádai Imre színművész, anyukája pedig Ferda Manyi divattervező festőművész voltak. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem magyar művészettörténet szakán szerzett diplomát, majd elvégezte a Színház és Filmművészeti Főiskola operatőr, később rendezői szakát. 1968-tól a Magyar Televízió operatőre főmunkatársa volt. Operatőrként számos filmben dolgozott, talán a legismertebb a Kemény Kalap és Krumpli Orr című gyerek filmsorozat. Nevéhez fűződik a 79-től 2010-ig általa szerkesztett és vezetett műemlékvédelem jó és rossz példáival foglalkozó Unokáink sem fogják látni című városvédő tévéműsor. Ma is számítani kell csapadékra, emellett meleg füllet időre készületünk, a hőmérséklet 30 fok felett alakul. Budapest helyett Balatonszemesen kapott szobrot Freddie Mercury, mindjárt mondom a részleteket.

0: hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy mi mindenről olvastam a főváros kapcsán. Budapest helyett Balatonszemesen kap például szobrot Freddie Mercury. A kezdeményezés mögött a Queen Baráti Kör Egyesület áll, amelynek elnöke Gyarmati Arnold szerint az alkotás nem csak a rajongók találkozó helye lehet, hanem a település nemzetközi ismertségét is növelheti. Eredetileg Pestre tervezték a Queen legendás énekesének a szobrát, de az nem jött össze. Jelenleg csupán két köztéri Freddie Mercury szobor található szerte a világon. Az egyik a svájci Montreux-ben a Genfi tó partján, a másik pedig Dél-Koreában. Ehhez a különleges körhöz csatlakozhat hamarosan Balatonszemes, ahol már több mint 3 évtizede rendezik meg a Queen rajongók találkozóját, írja Blick. 2019 körül fogalmazódott meg először a gondolat, és eredetileg Budapesten a Marriott Hotel környékén szerettünk volna egy szobrot felállítani. Ott egy nagyobb volumenű emlékműről lett volna szó, de a Covid időszak alatt a terv meghiúsult, nyilatkozta a lapnak Gyarmati Arnold, a Queen Baráti Kör Egyesület elnöke, aki a szobor ötletgazdája. A kezdeményezést ezért később Balatonszemesre vitték tovább, hiszen a település már hosszú ideje fontos helyszíne a Queen rajongók életének. A több éves előkészítő munka eredményeként az alkotás avatását július 25-én tartják. Freddie Mercury mellszobrát Kocsis András Sándor készítette el, aki könyvkiadóként és képzőművészként is ismert. A művész a néhai világsztár megformálása közben tudatosan szakította megszokott ábrázolással. Nem a mikrofonálványjal éneklő, tombolva előadó zseniális Mercury-t akartam megmintázni, hanem egy elgondolkodó, zseniális férfit szerettem volna ábrázolni. A helyi képviselőtestület ragaszkodott ahhoz, hogy a Queen jogait világszerte kezelő Sony Music nyilatkozzon a szoborról. Néhány napja sikerült megszerezni a hozzájárulásokat, jelezték, hogy támogatják a kezdeményezést, és várják a szoboravatásról készült fotókat is. A Queen Baráti Kör Egyesület elnöke úgy látja, a szobor idővel a település egyik különleges turisztikai vonzerejévé válhat. Közben veszélybe került Budapest ivóvize. Folyamatosan csökken a Duna vízszintje, félő, hogy előbb-utóbb a főváros ivóvízellátásával is gond lehet. A főváros vizét jó részt a Szentendrei szigeten és a Csebel-szigeten található úgynevezett csápos kutak termelik ki a föld alól. A Duna vize nem közvetlenül folyik be ezekbe a csövekbe, hanem először lassan átszivárog a folyó meder alatt található több méter vastag kavics és homokrétegen. Amikor a folyó vízállása magas, a hatalmas víztömeg nyomása szabályosan belepréseli a vizet a kavicságyba, onnan pedig a kutakba. Ha viszont drasztikusan apad a folyó, ez a nyomás lecsökken, sőt a magasabbra épített csápok egyáltalán nem adnak vizet. Mint a Blick megtudta, a fővárosi vízellátás nem omlik össze egy könnyen. A Gellért-hegy gyomrában is más magaslati pontokon gigantikus víztározó medencék rejtőznek, amelyek segítenek kiegyenlíteni a vízhiányt. A parti szűrésű csápos kutak mellett pedig olyan mélyebb kutak is léteznek, amelyek működését nem befolyásolja a Duna napi vízállása. Azaz a fővárosi vízellátás védett, de az agglomerációs dombtetős településeken hamarabb lehet vízhiány és nyomás csökkenés duzzasztó műre lenne szükség. Egyébként naponta minden 80 millió köbméterrel kevesebb víz van a Dunában a megszokottnál, és ami beérkezik, az is villámgyorsan távozik az országból, vagy elpárolog. Szakértők szerint a nagymarosi duzzasztómű építése segítene a Dunán, visszatartaná a vizet, stabilizálná a vízállást. Izgalmas versenyeket és nagyon erős eredményeket hozott 16. Gyula István Memoriál Atlétikai Magyar Nagydíj. A férfi kalapácsvetők között az olimpiai és világbajnok Eden Katzberg 83,64 méterrel javította a versenycsúcsot Budapesten, ez egyben a világ idei legjobb eredménye is. Halász Bence idei legjobbjával harmadik lett. Száz gáton Kozák Luca tovább javította a saját országos csúcsát, Molnár Attila is közel került a saját szához 400-on. A férfi kalapácsvetők mezőnye idén is nagyon erős volt a gyulai memoriálon, annál erre a kijelentésre alig a lett fényesebb bizonyíték, hogy az első négy helyezett ugyanaz a négy atléta lett, mint a tavalyi világbajnokságon ugyanabban a sorrendben. A számot a 2023-as budapesti világbajnokság óta uraló kanadai Eden Katzberg nyerte. Rossz hír az albérletkeresőknek, már a szezon előtt kilőttek az árak. 260-285 ezer forint egy átlagos budapesti albérlet, a fővárosi albérletpiac olyan jelzést adott júniusban, amelyekre a bérlőknek érdemes odafigyelniük. Az átlagos bérleti díj egyetlen hónap alatt 6,4%-kal emelkedett, miközben fél év után először a mediánál is jelentősen megugrott. Ez azt jelzi, hogy a drágulás már nem csupán a felső árkategóriát érinti, hanem a fővárosi albérletpiac egészének árszintjét. egyet tolódott feljebb. Mindez a nyári keresleti csúcs előtt történik, miközben a piacot enyhítő állami bérlakás program hatása legkorábban csak 2027-től érezhető. Első pillantásra egymásnak ellentmondó képet fest a júniusi albérletpiacról az albérlet.hu és a KSH ingatlan.com friss elemzése. Még az egyik szerint Budapesten egyetlen hónap alatt látványos áremelkedés következett be, amely már nem csak a prémium lakásokat, hanem az egész piacot magasabb árszintre emelte, addig a másik arra jutott, hogy a lakbérek emelkedése országos összevetésben éppen lassul, és a járvány óta nem volt ilyen visszafogott júniusi drágulás. A látszólagos ellentmondás mögött azonban nem feltétlenül eltérő piaci folyamatok állnak, hanem az, hogy a két elemzés más adatbázisból, eltérő módszertannal és különböző mutatók alapján vizsgálja ugyanazt a piacot. Egy dologban ugyanakkor mindkét elemzés egyetért, a kiadó lakások kínálata szűkül, a kereslet a nyári csúcs szezon közelettével erősödik, ami a következő hónapokban ismét felfelé hajthatja az albérletárakat. Budapesten is megünnepli az 50. évfordulóját a Sex Pistols. Az együttes brit punk mozgalom szíve és ökle zenéjükkel generációknak törték az utat, örökre megváltoztatva a stílus konvencióit és a társadalmat. A műfaj születését 76-ra datálják, a Sex Pistols feat. Frank Carter pedig ezt ünnepli az 50 év a Punkban című koncertsorozatával, amellyel július 20-án a Budapest Parkban is fellépnek. Noha egyetlen stúdiólemezt adtak ki, a Nevermind the Bollocks mindent felforgatott. A Sex Pistols generációk frusztrációját és dühét csatornázta be a dalaiba, az olyan punk himnuszokkal, mint a God Save the Queen, vagy az Anarchy in the UK, görbetükröt tartottak a monarchiának. A zenekar pályafutása mindössze 2,5 évig tartott, ami nem szűkölködött a botrányoktól és összetűzésektől sem. Zenéjükkel azonban valami nagyon őszinte és friss erőt hoztak be, nélkülük ma számos korszakalkotónak tartott zenekar nem létezne. Közben két új útvonalat jelentett be a Wizz Air Budapestről, és sűrítik a járatokat is. A légitársaság emellett 7 népszerű, köztük spanyol és izlandi úti célra is heti egy-egy plusz járatot közlekedtet majd. A légitársaság október 25-től indít közvetlen járatot a norvég fővárosba, Oszlóba, ahová kezdetben heti 4, majd később heti 5 alkalommal közlekedik. Két nappal később, október 27-től az egyiptomi Marsa-állam is elérhetővé válik, ide hetente 2 járat indul majd. Az új célállomások mellett a Wizz Air téren több népszerű útvonalon is bővíti kapacitását. Heti egy-egy további járat közlekedik majd Bilbaóba és Tenerifére, Keflavikra és Szalonikibe, valamint 3 egyiptomi városba, Kurgadára, Sharm el-Sheikhbe és Gízába. Hamarosan programajánlatok érkeznek itt a Budapest Update-ben.

0: Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
0: 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
2: 35. Művészetek völgye. Július 24-e és augusztus 2-a között. Bagosi Brothers Company, Elefánt, Lenke, Esti Kornél, José González, Hiperkarma, Carson Koma, Ivan and the Parazol, Kispál és a Borz, és még rengeteg koncert, színház, családi és irodalmi program vár Kapolcson, Talián Dörögdön és Vigánt Petenden, az ország legnagyobb összművészeti fesztiválján. www.művészetekvölgye.hu.
0: Programajánlót hallottak.
1: Reklám hangzott el.
3: Meleg, de zivataros idő várható. További reformokat sürget Magyarországon is az Európai Bizottság. Fokozott közbiztonsági akció kezdődik Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: További korrupcióellenes és jogállamisági reformokat sürget Magyarországon és Spanyolországban az Európai Bizottság. Írja a Politico a ma megjelenő idei jogállamisági jelentés tervezete alapján. A bizottság hazánkkal kapcsolatban előrelépést említ a vagyonnyilatkozati rendszer reformjában és a civil szervezeteket érintő intézkedésekben. Ugyanakkor további igazságügyi és korrupcióellenes reformokat vár az új magyar kormánytól. Töredékáron legfeljebb 4 milliárd 400 millió forintért rendezik meg az augusztus 20-i ünnepségeket, közölte Magyar Péter miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. A tűzijáték rövidebb lesz, de kiegészül fényjátékkal és drónsóval is. 30 napos fokozott közbiztonsági akció kezdődik Budapesten, kiemelt rendőri ellenőrzésekkel és a szociális ellátórendszer bevonásával, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter beszámolt arról is, hogy társadalmi párbeszéd kezdődik a közlekedés biztonságról. Ma távozik Keir Starmer brit miniszterelnök a kormányzó munkáspárt éléről. A párt új vezetője Andy Burnham korábbi manchesteri polgármester lesz. A miniszterelnöki tisztséget hétfőn veszi át, miután harmadik Károly király formálisan megbízza a kormány alakítással. Keir Starmer júniusban jelentette be, hogy távozik a párt és a kormány éléről, miután belpolitikai botrányok, valamint a munkáspárt walesi és skóciai veresége miatt népszerűtlenné vált. Franciaországban ezentúl nem évülnek el a kiskorúak ellen elkövetett bűncselekmények. Az elévülési tilalom korábban csak az emberiesség elleni bűncselekményekre volt érvényes. A beterjesztők tavasszal közzétett becslése szerint az intézkedésnek nincs általános társadalmi támogatottsága, de erős jelzés a gyermekekkel szembeni erőszak elleni küzdelemben. Első fokon 32 vádlottat ítéltek el a 43 halálos áldozattal járó genovai hídomlás miatt. Az ügyészségi szakértők szerint a 2018-as tragédiát az okozta, hogy korrózió miatt elszakadt a híd egyik tartó kábele. A hídomlás a környező épületeket is sújtotta, több mint 560 embert kellett kilakoltatni. A lakóházakat lebontották, majd új hidat építettek. A nap első részében sok napsütés várható, viszont délután nyugat felől beborul az ég, és egyre több felé lehetnek záporok, zivatarok. Napközben 30-37, késő este 19-26 fok valószínű.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on. Online és applikáción keresztül. Manna.

0: Ez a Manna FM Budapest Update István Dániellel.
1: Különleges irodalmi és köztéri projekt jött létre a Városligetben. A Magyar Zeneháza közelében élő növényi kompozícióként elevenedett meg Kosztolányi Dezső egyik híres verse. A Városligetben adták át a Metaflóra irodalom virágnyelven projekt újabb alkotását, a Szintes Tinták kertjét, amely Kosztolányi Mostan színes tintákról álmodom című versén alapul írja a Vilább Budapest. A virágnyelve fordított irodalmi művek alkotói Orbán Eszter műfordító és Márton László festőművész. A Metaflóra egyszerre fordítói és kertészeti projekt, amely a fordítás új válfaját teremti meg. A nemrég elkészült Kosztolányi kert már a második projektjük. Az első kertfordítást Balatonfüreden a Magyar Fordítóháznak otthont adó Lipták házban találjuk. Ezt Kafka Margit Színek és évek című regénye inspirálta. A kertet körbejárva nem csak különböző színek, de különböző térformák és a tájak követik egymást, miközben mindegyik más és más érzelmet vált ki belőlünk. A domb tetején lévő objekt egy hintát idéz, amely a képzelet szabad szárnyalását jeleníti meg. A köveket Márton László ásványi festékkel festette meg, ezek színfolyóként szimbolizálják a vers dinamikáját. A tarka kert egy szürke köves térből nő ki, utalva a vers utolsó sorára, amely a színes álomvilágot a szürke valósággal állítja szembe. A növényválasztásnál az alkotók fontosnak tartották, hogy az itt szereplő növények és virágok túlnyomó többsége szárazságtűrő legyen, így a kezdeti öntözés fokozatosan csökkentető. Kosztolányi versét a kerítés mentén található táblákon több nyelven is elolvashatjuk. A Margit körúton nyílik meg a világ első mindennapi privát fotókkal foglalkozó kulturális központja, az Eidolon Center for Everybody Photography, a mindennapi fotográfia központja jövőre nyílik meg 2027 második felében. Nem csak itthon, de világviszonylatban is hiánypótló kulturális intézmény jön létre. Az új intézmény a Margit körút 8-10 alatt nyílik majd meg, közel 600 négyzetméteren, egy korábbi bankfiók helyén. A kulturális projekt mögött az Eidolon alapítvány áll, ami szorosan együttműködik Budapest főváros második kerület önkormányzatával, valamint az OTP csoporttal. Alapítói Szilágyi Róza Tekla művészettörténész, aki az igazgatói posztot is betölti, valamint Simó György üzletember. Az Eidolon görög eredetű szó képmást, látszatot jelent. A hétköznapi vagy inkább mindennapi fotográfia lényege elsősorban abban rejlik, hogy bár elsőre nem több egy ilyen fotó, mint személyes emlék, ami mások számára jelentéktelen vagy érdektelen, idővel mégis kiderül róla, hogy egy korszakról, annak kultúrájáról és társadalmáról ad árnyalt képet. Ha innen nézzük, kimondottan hiánypótló lesz az intézmény, hiszen hasonlós nincs sehol a világban. Az Eidolon 2023-ban alapították, és azóta lépésről lépésre építette fel önmagát, sőt szerzett magát nevet a szakmai berkekben, például olyan tárlatokkal, mint amilyen a Kápa központba vitt nagyszerű Kereki Sándor kiállítás volt. Különleges évforduló alkalmából jelentkezett új alkotással Kolotkó Mihály. A különleges alkotás Budapest belvárosában a Magyar Nemzeti Bank épületének és a Hold utcának a sarkán kapott helyet. A szobor létezésére egy Facebook bejegyzés hívta fel a figyelmet. Kolotkó korábbi munkái között olyan népszerű figurák szerepelnek, mint a bombába kapaszkodó Vuk, a mása és a medve medvéjének hasán üldögélő Paddington, valamint a kockás fülű nyúl, aki távcsövön keresztül figyeli Pestet. A legújabb alkotás az 1946. augusztus 1-én bevezetett forintnak állít emléket. Az új fizetőeszköz a pengőt váltotta fel, miután Magyarország történelmi léptékű hiperinflációt élt át. Most, hogy tartósan vált a jó időszinte, minden percünket a szabad és tiszta levegőn töltenénk, akár még ott is aludnánk, de az alvás és a pihenés helyett most inkább a dinamizmusra összpontosítva ajánl a Vilább Budapest három olyan bringa útvonalat, ami felér egy kiadós kirándulással, és amiben egy teljes napot is eltölthetünk, akár a hétvégén. Kerékpározni jó, azon túl, hogy a kerékpár az életmódunk része lett, és azzal járunk a boltba, a hétvégi kirándulásainkat is összeköthetjük, vagy kiválthatjuk a bringával, és a hegyek megmászása meg a természetben valamelyik erdőben való kalandozás helyett tekerhetünk egész nap. Egy igazán profinak meg sem kottyannak a kilométerek, elteker Budapestről Gödig meg vissza, de persze nem mindenki olyannyira profi. Nekik ajánlunk most három olyan bringa utat, ami egy egész napos kalandot kínál, és kinyúlni sem fogunk a végén erőtlenül. Vegyük az irányt Csepel felé, ahová jó minőségű kerékpárút vezet, pláne most, hogy az atlétikai stadion környékét is megnyitották végre. Arrafelé ráadásul kicsit még le is rövidíthetjük az utat, mert kimarad így a Közvágóhíd, a Budapest Park és a Ráckevei hév végállomás környéke. Kényelmesen bejutunk tehát Csepelre, ahol ugyan több felé ágazik a kerékpárút, de csak a táblákat kell figyelni. Szigetszent Miklós irányába kell tekerni, mert a Kavicsos tó a budapesti kerület és Szigetszent Miklós határán található más horgásztavakkal egyetemben. Az utunk keresztül vezet Csepelen, és miután elhagyjuk a kerületet és így a fővárost is, nem sokkal Csepel után tábla jelzi, hol kell letérni a kerékpárútról a Kavicsos Kisos tó irányába, amit a vízbe mélyen benyúló félszigetek és a tavat pöttyöző kisebb-nagyobb szigetek igazán különlegesé tesznek. Mivel a tópartja sűrűn beépített, sőt a szigetek is, ezért viszonylag kevés helyen tudunk egészen a vízig lemenni szabadon és háborítatlanul, akadálymentesen, de aki keres, talál, sőt még egy olyan pontot is lehet találni, ahonnan belátható a tó és környékének panorámája. Az átlós utcán kell végigmenni ahhoz, hogy kijussunk az egyik félszigetre, ami egy kisebb dombban csúcsosodik ki. A visszautat kicsit meg lehet bolondítani azzal, hogy a Kolonis-György sétány felé tekerünk, megnézhetjük a Kavicsostóhoz hasonlóan szintén nem hétköznapi Tamariska dombot, majd az említett sétányon végig gurulatunk egészen a Gubacsi hídig. Kedvenc útvonal lehet a Szentendrére vezető kerékpárút, amit aztán fel lehet pimpelni azzal, hogy ott nem megfordulunk és visszatekerünk, hanem átrévezünk a Szentendrei szigetre, majd a másik oldalon Dunakeszire kompozunk és úgy térünk vissza a városba. Most nem ezt az útvonalat ajánljuk, hanem egy kisebb részét, most mindössze Budakalászig és a Lupa szigetig megyünk. Ha Budáról indulunk, viszonylag könnyű a dolgunk, a Dunaparton megyünk végig az ottani Bringa úton. Le sem kell térni róla. Ha Pestről jövünk, akkor pedig a Népsziget fölött átívelő, a pesti oldalon Angyalföld és Újpest határától induló, nemrég Ránc felvarráson átesett gyalogos, bringás és vasúti hídon a legegyszerűbb átjutni Budára. A hídról leírva azonnal a római parti sétány bejáratánál leszünk, és itt a haladást kicsit lassíthatja a tömeg, meg az út rossz minősége. Az idilli hangulatú Lupán egy teljes napot is eltölthetünk, de egy körséta is megteszi, visszatérve a partra egyenesen visszagurulhatunk Budapestre, de ha már ott vagyunk, egy kis bónusszal is kiegészíthetjük a bringás kirándulásunkat. A part mentén hosszan húzódó szemrevaló ártéri erdő kellemes hűvöse vonzza a kimelegedett bringást, kár lenne kiadni, ha már egyszer épp arra bicajozik az ember. A Dunakanyar az egyik legnépszerűbb túlacélpont, amit kocsival és tömegközlekedéssel is nagyon egyszerű megközelíteni. A legrejtettebb, kevésbé látogatott utakon keresztül az ismert kedvencektől összegyűjtött néhány destinációt a világ Budapest. Könnyed családias túrát tehetünk például Sződligeten, ahol a Korsók házában látható több mint 1000 darabos söröskorsolt gyűjtemény, illetve egy festői aprócska horgásztó tartozik a legizgalmasabb látványosságok közé. A forgatási helyszínként is ismert település úgy fest a kis horgászkunyhóival, mintha a Grimm mesékből vágták volna ki. Érdemes a környéket a Ligeterdő tanösvény hétállomását bejárva felfedezni. A terület teljesen sík, így kevésbé gyakorlott túrázóknak is ajánlotta, közelben pedig éttermek is vannak, így kifejezetten kellemes családi kirándulást tehetünk itt. A látogatás előtt érdemes a helyszínek nyitvatartásáról tájékozódni a megadott elérhetőségeken. Nyáron semmi esetre se feledkezzünk el a szúnyogok elleni védelemről, mindenképpen kart és lábat fedő öltözetet viseljünk, durva támadásnak leszünk ugyanis kitéve. Sződliget szinte összeír a szomszéd Váccal, ahol a kedves barokk kisváros emlékei mellett egy nagyon szép és rendben tartott Dunaparti sétányt is bejárhatunk. Érdemes azonban nem csak itt, hanem a várostól távolabb a Gombáspatak környékén is körbenézni. Errefelé ugyanis olyan hangulat fogad minket, mintha egyenesen a Bridgertonba kerültünk volna. A hatalmas fák árnyékában kis erdei ösvényeken közelíthetjük meg a Liget horgásztavat, ahonnan hamar eljutunk a Hétkápolnához, ahol megtaláljuk a Mária forrást, amelyhez csodás gyógyulások kapcsolódnak. Bár csábító, nem ajánljuk a közelben található ártéri tanösvényt, aminek csak az eleje bíztató, beljebb a pallók nagyon rossz állapotban vannak, így a kelleténél kicsit vadregényesebb az útvonal. A környék biciklivel is csodálatos, a szomszédos településeket ugyanis jól megépített Bringa út is összeköti, érdemes tehát két kerékre pattanni. A következő Bertényi Miklós fűvészkert a rejtőzködő, bár Visegrád és a közeli kiránduló helyek hétvégenként nagyon zsúfoltak, van lehetőség a közelben egy kis elvonulásra is. A csendért, nyugalomért, ápolt környezetért érdemes kifizetni a minimális belépőjegyet és látogatni a Bertényi Miklós fűvészkertbe. A belépőt az Ördögmalom étteremben tudjuk megváltani, és már indulat is a kaland. Az arborétumnak két része van, az egyik akár babakocsival is látogatható, kanyargós ösvényekkel, az erdőanyai szurdok környéke ennél jóval vadregényesebb. Ha tehetjük, kalandozzunk keresztül mindkettőt. A következő a Spartacus ösvény, nem maradhat ki a felsorolásból a Dunakanyar kultikus útvonala, az 5 km hosszú Spartacus ösvény. A Pilis-Szent László és Visegrád között húzódó túraút természetes bükkerdő, tölgyfaerdő és sziklavonulatok között halad, és csodás kilátást kínál a Börzsönyre. Bár eredetileg vadászoknak alakították ki, ma már könnyűszerrel haladhatunk rajta más túrázókkal együtt. Megfelelő lábbelire azért szükségünk lesz, csapadékos időben pedig nem ez a túra a legjobb választás. Irány a Gesztenyi és tanösvény. Csodálatos, ám nagyon érzékeny ez a tanösvény, ezért szinte minden lépésünkre vigyázni kell, mert akár egy ág letörésével vagy a termés lerázásával is károsíthatjuk az itteni fákat. Nagymaroson a védette békhajlat miatt emiatt az Anzsuk idejében már biztosan termesztettek szerírgesztenyét. Ennek köszönhető, hogy a település közelében számos fa áll ma is. Egészségük egy korábban behurcolt gombabetegség miatt a szokásosnál is törékenyebb, emiatt fontos, hogy még kisebb sebeket se ejtsünk rajtuk. A különleges élővilágot egy 21 állomásos, 6 km hosszú tanösvény mutatja be, amely csodás panorámát pihenésre csábító rétet kínál a feltöltődéshez.

0: Budapest Update. A Manna FM információs sávja a főváros és a környék legfrissebb és legfontosabb híreivel, eseményeivel. A mikrofonnál István Dániel.
1: Július 31-ig heti 3 ingyenes kert mozi vetítése várja a filmrajongókat a Városligetben található pavilonkert. A Liget Budapesttel közösen megvalósuló programsorozat kultfilmekkel, romantikus kedvencekkel és családi klasszikusokkal tölti meg a főváros egyik leghangulatosabb zöld területét. Az elmúlt években a pavilonkert fokozatosan nőtte ki magát a Városliget egyik legnépszerűbb találkozó pontjává, nappal lazulós gasztróhely, este koncerthelyszín és közösségi tér, nyáron pedig szabadtéri kulturális központ. A szervezők a korábbi kertmozis esték sikerére építve idén minden eddiginél nagyobb szabású vetítés sorozattal készülnek. A vetítések minden alkalommal 18 órakor kezdődnek, a Facebook eseményben elérhető részletes programot pedig folyamatosan frissítik majd, és kommunikálják a pavilonkert és a Liget Budapest hivatalos felületein is. A programsorozat során minden napnak saját karaktere lesz, így gyakorlatilag minden korosztály és filmes ízlés megtalálhatja a kedvenceit. A szerdai kedvenc klasszikusok esték olyan ikonikus filmeket hoznak vissza a vászonra, amelyek generációkon átívelően működnek. Az a fajta mozi élmény érkezik a Ligetbe, amit sokan még a VHS korszakból ismernek. A vetítések között ott lesz például Quentin Tarantino kultikus ponyvaregénye, a Good Will Hunting vagy éppen a Grease. A hétvége előszobájaként péntekenként könnyedebb, érzelmesebb, romantikus és feel-good hangulatú filmek kerülnek vászonra. A cél egyértelműen az, hogy a nézők kikapcsoljanak, nevessenek, nosztalgiázzanak, vagy egyszerűen csak jól érezzék magukat egy hosszú hét után. Itt olyan közönség kedvencek tűnnek fel, mint a Mamma Mia vagy a Dr. Szöszi, vagyis minden adott lesz egy klasszikus nyári komfort movie estéhez. A családi kedvencek blokk szombatonként a több generációs mozizásra épít. A szervezők olyan filmeket válogattak össze, amelyeket gyerekek, szülők és nagyszülők együtt is élvezhetnek. A programban szerepel többek között az Addams Family és az Indula Bakterház, de felbukkan majd a Bud Spencer teresznyi vonalról A kincs, ami nincs is. A szervezők hangsúlyozzák, a cél nem egyszerűen egy szabadtéri vetítés sorozat létrehozása, hanem egy olyan nyári közösségi tér megteremtése, ahol a filmek mellett a hangulat válik a főszereplővé. Tollakkal díszített, festett szépségek, a brazil esőerdő mélyén élő indiánok közé kalauzol a Néprajzi Múzeum kiállítása. Gustav Versweier belga antropológus 1974 óta foglalkozik a közép-brazíliai esőerdőkben élő Mebengokre Kajapó indiánok közösségeivel. Az itt készült fotóiból és videóiból, valamint a gyűjtött tárgyaiból nyílt kiállítás a Néprajzi Múzeumban. A belga antropológus 1974-ben, amikor először látogatott el a Brazília középső részén elterülő esőerdők mélyén élő Mebengokre indiánok közé, mindössze 20 éves volt. Fokozatosan ismerték meg egymást, ő és az indiánok, és ugyanígy lépésről lépésre alakult ki köztük a barátság és a bizalom. Később az antropológus már felesége Martina de Rök társaságában tért vissza több alkalommal is, néhány képet ő készített, majd aztán a gyerekeiket is magukkal vitték. A Mebengokre indiánok Közép-Brazíliában élnek, és két nagy csoportjuk van. Az egyik a kajapók, akikre a művész több évtizedes kutató munkája irányult. Persze mehetünk még beljebb, mert a kajapókon belül is vannak különböző alcsoportok, és a belga antropológus az egyik ilyen, a Mekranonik hat faluját látogatta 1974 és 2019 között, bár a kutatás még nem fejeződött be. Őket is meg lehet ismerni közelebbről a vadonat.

szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: otthonnak vagy befektetésnek, most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
1: A nyár legjobb budaparti ajánlata megérkezett. A J-épület 8. emeleti lakásainál még te választhatod ki otthonod részleteit. Burkolatok, beltéri ajtók, személyre szabott megoldások. Most gépesített konyhabútorral, beépített mosogatógéppel és elektromos redőnnyel. Álmod meg most, költöz kompromisszumok nélkül. Budapart.hu.
2: Reklám hangzott el.
3: Meleg, de zivataros idő várható. További reformokat sürget Magyarországon is az Európai Bizottság. Fokozott közbiztonsági akció kezdődik Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
4: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: További korrupcióellenes és jogállamisági reformokat sürget Magyarországon és Spanyolországban az Európai Bizottság. Írja a Politico a ma megjelenő idei jogállamisági jelentés tervezete alapján. A bizottság hazánkkal kapcsolatban előrelépést említ a vagyonnyilatkozati rendszer reformjában és a civil szervezeteket érintő intézkedésekben. Ugyanakkor további igazságügyi és korrupcióellenes reformokat vár az új magyar kormánytól. Töredékáron legfeljebb 4 milliárd 400 millió forintért rendezik meg az augusztus 20-i ünnepségeket, közölte Magyar Péter miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. A tűzijáték rövidebb lesz, de kiegészül fényjátékkal és drónsóval is. 30 napos fokozott közbiztonsági akció kezdődik Budapesten, kiemelt rendőri ellenőrzésekkel és a szociális ellátórendszer bevonásával, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter beszámolt arról is, hogy társadalmi párbeszéd kezdődik a közlekedés biztonságról. Ma távozik Keir Starmer brit miniszterelnök a kormányzó munkáspárt éléről. A párt új vezetője Andy Burnham korábbi manchesteri polgármester lesz. A miniszterelnöki tisztséget hétfőn veszi át, miután harmadik Károly király formálisan megbízza a kormány alakítással. Keir Starmer júniusban jelentette be, hogy távozik a párt és a kormány éléről, miután belpolitikai botrányok, valamint a munkáspárt walesi és skóciai veresége miatt népszerűtlenné vált. Franciaországban ezentúl nem évülnek el a kiskorúak ellen elkövetett bűncselekmények. Az elévülési tilalom korábban csak az emberiesség elleni bűncselekményekre volt érvényes. A beterjesztők tavasszal közzétett becslése szerint az intézkedésnek nincs általános társadalmi támogatottsága, de erős jelzése a gyermekekkel szembeni erőszak elleni küzdelemben. Első fokon 32 vádlottat ítéltek el a 43 halálos áldozattal járó genovai hídomlás miatt. Az ügyészségi szakértők szerint a 2018-as tragédiát az okozta, hogy korrózió miatt elszakadt a híd egyik tartó kábele. A hídomlás a környező épületeket is sújtotta, több mint 560 embert kellett kilakoltatni. A lakóházakat lebontották, majd új hidat építettek. A nap első részében sok napsütés várható, viszont délután nyugat felől beborul az ég, és egyre több felé lehetnek záporok, zivatarok. Napközben 30-37, késő este 19-26 fok valószínű.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
5: Július 17-e van, végre péntek, Isten éltesse a születésnaposokat mindenkit, aki az első nemzetközi űrállomás létrejöttének a napján született. Ezen a napon szűnt meg Csehszlovákia, és létrejött Csehország és Szlovákia, valamint Jean-Baptiste Camille Corot, francia festő is ezen a napon született, aki az impresszionizmus előfutárának tekinthető, tehát nem akárki. Szóval boldog születésnapot mindenkinek, aki július 17-én született, és Isten éltesse az Endre, az Elek, a Mária, a Bánk, a Leo és a Magdolna nevű hallgatókat. Ma a vendégem lesz Lőrinc Judit operaénekes és Giorgio a Crazy Little Queen együttes frontembere, mert hogy a Queen Symphony koncertről beszélgetünk, ugye a klasszikus és zseniális népstadioni Queen koncert 40. évfordulójára hozták létre ezt a koncertet. Erről és ennek kapcsán beszélgetek majd a két művésszel a 9 órás hírek után, de addig is, ahogyan szoktuk, az életöröm zenékkel indulunk. Jó reggelt!
4: Életöröm zene, ez a Manna.

0: minden hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en.
1: Azt mondják, balzsam a léleknek az ország első mediterrán botanikus kertje, egy jó kis program hétvégére, vagy akár a szabadságunk hétköznapjaira. A fókuszban a Balaton felvidéken is kiválóan áttelelő mediterrán növények, úgyhogy aki szereti ezeket a gyönyörűségeket, annak mindenképpen el kell látogatnia ebbe a bizonyos mediterrán botanikus kertbe. A balatoni hegyek panorámája öleli át a Szent György hegy kisapáti oldalán tündöklő mediterrán kertet, ahogy ezt a Like Balaton is megírta, és egyébként érdemes ezeken az oldalakon keresni a mediterrán kertről készült képeket, tehát valami egészen lélegzetelállító. A Magyar Vulkánok földjén, a Tapolcai medencében egy kőhajításnyira a Balatontól igazi oázisra lel az ember. Ez a botanikus kert a mediterrán növények, kaktuszok és zseniálisan, csodálatosan virító színpompás virág a paradicsoma. Picskei Sándor 2015-ben szeretett bele a tájba, aztán ott nyitotta meg az éttermét is. Aztán újabb lépés következett az úgynevezett teljesség felé, ahogyan ő fogalmazott, 2023. május végétől vezetett séták keretében fogadja a látogatóit a Balatoni Mediterrán Botanikus Kert. A kert területe több mint 10 évig volt gondozatlan és elhagyatott, a gyümölcs és a szőlő teljesen elhanyagolva, ecet fák nőttek mindenütt, 2 évig tartott, míg rendbe betették a kert területét. Adta magát a hely és a helyzet, hogy ebben az idilli környezetben kihasználva a mikroklímát egy mediterrán kertet alakítsunk ki. Egy mini botanikus kertet, ahol meg tudjuk mutatni az embereknek, hogy itt ebben az egyedülálló mikrokörnyezetben micsoda növények tudnak megélni és tündökölni, így mesélt Bicskei Sándor a kertjéről. 200 méter magasan helyezkedik el a kert, szubmediterrán jellegű az éghajlat, így nem ragad be a fagy télen, hanem lecsorog a faluba, és hogyha ott mínusz 8 Celsius fok van télen, akkor a kert területén nagyjából 4 fokkal melegebbet mutat a hőmérő. Ez pont az a határérték, amit egy citrom vagy egy narancs is elbír. 2024-től a kert lesz a zászlós hajója a Taberna Infinitónak, pálmák, lyukkák és 350 többből álló levendula ültetvény is, sziklakert és agavékaktuszok és kora tavasztól késő őszig virágzó növények végig a Balaton panoráma mellett. Rengeteg hagymás növény van, mellettük remek kiegészítőek az egynyári virágok, a fűszernövények magas ágyásokban növekednek, ezeket az étteremben használják föl, és a klímának köszönhetően a már korábban említett citrusfélék, tehát a citrom, a narancs, illetve még a mediterrán gyümölcstermék, például a gránátalma is szeretnek itt élni, tündökölni, sőt, bőséges termést hoznak, ahogy ezt a kert gazdája elmondta. A kertnek az egyedisége, hogy a legtöbb egzotikus növény hazánkban is télálló. Úgyhogy érdemes tehát elbaktatni Balatonra és körülnézni, de hogyha valaki szeretné látni, mert mondjuk nem hisz a fülének, akkor az interneten, hogyha rákeres erre, hogy Balatoni Mediterrán kert, Balatoni Mediterrán botanikus kert egészen pontosan, akkor látni fogja azokat a fantasztikus virágzó növényeket, amikről az ember nem is gondolná, hogy itt Magyarországon is megélnek. Aztán, hogyha innen a Mediterrán botanikus kertből még elmennénk a Balaton környékén máshová is kirándulni, akkor javaslom például a Somogyi erdők szélén a Csillagvár felfedezését, vagy a Balaton felvidék legszebb patakvölgyét, varázslatos, mint hogy egy mesefilmben lenne, ez a Koloska völgy. Aztán ott van még a geotúra lehetősége azokkal a bizonyos vadlányokkal, és a vulkáni tanösvény a Balaton felvidék legjobb panorámájával, az is valami elképesztő gyönyörűség. Ezeken az útvonalokon mindig érdemes elindulni, és érdemes természetesen arra is figyelni, hogy ilyenkor, hogyha az ember nekilódul, akkor vigyen magával uzsonnát, vagy jelölje meg azokat a pontokat, ahol megállhat meginni egy jó kávét, megenni egy jó ebédet, egy levest, és csobbanni is egyet, ha már ott vagyunk a Balatonnál, és persze az a legjobb az egészben, hogyha nem is feltétlenül egy igazi nagy szabadságra megy az ember egy hosszú nyaralásra, hanem egy miniszabira, egy hosszú hétvégére, legyen egy jó kis hely. Egy kedves kis apartman, ahol megalszunk, csak egy kis keveset, mert még éjszaka is érdemes körülnézni a Balaton környékén, az is csoda élmény.

0: Petrával.
1: 98.6 Manna FM.
0: Minden hétköznap reggel 8-tól.
1: Manna FM.
2: Egyre több ember választja az egészség, a szépség a szervezetének az egészséges működése érdekében sportként a futást. Azt mondják, hogy van egy futás mennyiség, amit teljesítenünk kéne ahhoz, hogy tovább éljünk, legalábbis a BN.hu írása szerint ez így van. Ugye az már régóta nem titok senki előtt, ahogy Nagy Niki írja, hogy a futás nagyon jó hatása van az egészségünkre, ezt mindannyian tudjuk, hogy segít abban, hogy a szívünk és az érrendszerünk a leghatékonyabban és legegészségesebben működjön, csökkenti a rák kialakulását, az esélyét, a tüdőbetegségek is ritkábbak azoknál, akik rendszeresen futnak, és a természetesen a boldogsághormon termelését is, a kikapcsolódást, a stresszűzést is mind köszönhetjük a futásnak. Elkészült egy brit kutatás viszont, ami most kiszámolta, hogy pontosan hogyan is hosszabbítja meg az életet a világ egyik legnépszerűbb sportja. A futás mellett nagyon nehéz érvelni azok számára, akik nem szeretik, bevallom, én is nagyon szerettem volna szeretni a futást, sőt a mai napig így vagyok vele, mert elképzelem, milyen jól néz ki, amikor az ember csak hogy fölöltözik, megy, fut, és hú, mint a filmekben a vágóképeken, csak úgy elűzi a gondolatokat, és úgy jövök, megyek, és akkor az ember egyszer csak átalakul, és mennyivel jobban érzi magát. De egyszerűen nem bírom elviselni például a saját zihálásomat, és nehezen tudom megszokni az erőlködést, meg hát nyilván, hogyha az ember sosem futott még így rendszeresen, akkor nagyon nehéz hozzászokni. De az biztos, hogy nagyon nehéz bárkit is lebeszélni róla, hogyha hozzászokott és megszerette, és bár a próbálkozások néha nehezen történnek meg, és sokáig tartanak, de mindenki azt mondja, hogy ha egyszer szépen lassan az ember hozzászokik, akkor már nem tudja abba hagyni. Ugye az hogyan, hogy a sok kedvező hatás mellett ott van például a boldogsághormon termelés, de a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésére nagyon-nagyon fontos dolog lenne, hogy odafigyeljünk ilyen szempontból is, a rák kialakulásának a lehetőség és visszahúzódik, és hát nyilván közvetve bárdót van kedvező mellékhatásként a testsúlyhoz köthető betegségeknek a redukálása is. Egy tudományos brit szaklap szerint most az a kutatás, amit megjelentettek, azt vizsgálta meg, hogy pontosan mennyi futás kellhet ahhoz, hogy a mozgás már jól ismert előnyei egyikét, a hosszabb élettartamot produkálni tudja. Egy metakutatás volt ez a kutatás, ami azt jelenti, hogy rengeteg korábbi a témában releváns tanulmányt értékeltek ki, egészen pontosan ebben az esetben 14 darabot, amelyeknek így összesen 232 000 résztvevője volt. Ez már tudományos szempontból nagyon jó mennyiségnek számít, és a konklúziót is le lehet vonni belőle, sőt, még inkább hitelessé teszi a kutatást az, hogy volt olyan résztvevő, akinek 35 éven keresztül követték nyomon az egészségét, de a legkevesebb időintervallum is minimum 5,5 év volt. És kiderült, hogy nem kell rengeteget futni ahhoz, hogy látszódjon a pozitív hozadéka a sportnak, míg azoknál is, akik heti 50 percnél kevesebbet futottak, heti 50 percnél, azoknál is átlagosan 27%-kal csökkentette a mozgás a korai elhalálozás esélyét. Ezen kívül a már sokat emlegetett szív- és érrendszeri betegség okozta a halálozást, további 30%-kal csökkentette a rendszeres futás, és 23%-kal lefaragta bármely halálos kimenetelű rákfajta kialakulásának az esélyét. Az is kiderült, hogy a több nem mindig jobb, már azoknál is lehetett látni a javulást, akik csak heti egyszer futottak, akik kevesebb, mint heti 50 percet mozogtak, és akik 9,5 km/h sebességnél lassabban futottak. Ha ezeket összehasonlították a magasabb futás mennyiséggel, nem vettek észre különbséget az életet meghosszabbító következmények között, ami azt jelenti, hogy a tempós séta, napi 20-30-40-50 perc tempós séta is nagyon jó eredményt tud hozni. Fontos viszont kijelenteni, hogy nem arról van szó, hogy a kevesebb az több, vagy a több az kevesebb, hanem hogy ha szeret futni az ember, akkor véletlenül se csökkents el az adag azért, mert ez a kutatás ezt mutatta ki, hanem sokkal inkább szeretnénk felhívni a figyelmét azoknak, akik temposan sétálnak, vagy kevesebbet futnak, hogy az is ugyanolyan szuper dolog, és ugyanolyan jó.

0: és nincs remény.
1: Megajándékozzuk a nyár legnagyobb őszművészeti élményével. Hallgasson Manna délutánt, figyelje, mikor szólal meg az idei Művészetek Völgye könnyűzenei koncertjeinek valamelyik fellépője, és nyerjen akár óránként egy páros belépőt az ország legnagyobb őszművészeti fesztiváljára. Legyen ott a nyár egyik legmeghatározott kulturális eseményén.
2: Irány a Művészetek Völgye! Irány a Művészetek Völgye! A 98.6 Manna FM-mel. Kanapé.
3: Manna FM.
4: A szombati kanapéban a vízhez szoktatásról beszélgetünk, illetve arról, hogy mik a legfontosabbak, amiket a nyaralás előtt át kell beszélni a gyerekekkel, hogy biztonságosan mehessünk a vízpart mellé. A vasárnapi adásban Kohári Éva gasztrobloggerrel gluténmentesen hozunk gyümölcssalátát és tojásos nokedlit. Várlak benneteket a Manna kanapéban 3 és 6 között szombaton és vasárnap. Tartsatok velem!
3: Kanapé.
5: Manna FM.
3: Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: Az emberiség életét nagyban megváltoztató és meghatározó találmányok sorozatunkban ma Petri Csésze a főszereplő, az a laboratóriumi üvegedény, amely egy alacsony üveg vagy műanyag hengeres kis tálka, és főleg a biológiában használják mikrobiológiai sejtkultúrák tenyésztésére. A nevét Julius Richard Petri német bakteriológusról kapta, aki 1887-ben alkotta meg és találta fel a Petri csészét, amikor Robert Koch mellett dolgozott. Az üvegből készült Petri csészék újra felhasználhatók sterilizáció után, például 160 Celsius fokos meleg levegőben tartva egy egész órán át. A műanyag Petri csészék egyszeri használatra készülnek, tehát akkor mondjuk újra a nevét, egyszeri használat nem eldobható, egyszer használatos. A mikrobiológiában az agarlemezeket nagyon gyakran használják, az edényt részlegesen töltik melegített tápoldattal, amely agar kivonatból, ásványi anyagokból, tápanyagokból, aminosavakból és alkalmanként szelekciós anyagból, például antibiotikumokból áll. Az agar természetes gélesítő, így a keverék kivülés közben szilárdul meg, és alkalmanként a megszilárdulás után az agar lemezeken elvégezhetik az oltást valamilyen sejttenyészettel, egyes esetekben még a meleg agarba végzik az oltást. A Petri csésze más felhasználásánál nem kell feltétlenül ezt a táptalajt használni, például sejtkultúrák esetén. A modern Petri csészéken gyűrűk vannak, melyek a fedelet és az aljat egymáshoz rögzítik, vagy képesek egymáshoz rögzíteni. A többi Petri csésze együttes egy speciális műanyag tároló edénybe tehető. Üres Petri csészék használhatók növényi csíráztatásokhoz is, vagy más laboratóriumi munkákhoz, mint amilyen a folyadékok szárítása szárítószekrényben, vagy a mintatárolás. És ha már szóba került Robert Koch, aki mellett Julius Richard Petri dolgozott, akkor ejtsünk róla is néhány szót. Heinrich Hermann Robert Koch az ő teljes neve, német orvos és mikrobiológus, aki 1843-ban született, és a halálos fertőző betegségek köztük a tuberkulózis, a kolera, bár magát a baktériumot Filippo Pacini fedezte fel 1854-ben. Szóval a kolera, a tuberkulózis és a lépfene specifikus korokozóinak a felfedezőjeként, a modern bakteriológia egyik fő megalapozójaként tartják számon, és mint ilyen közkedvelt becenevet a mikrobiológia atyának Louis Pasteurrel együtt, és az orvosi bakteriológia atyaként is becézik. A lépfene baktérium 1876-os felfedezését a modern bakteriológia születésének tekintik. A felfedezései közvetlenül igazolták a betegségek csíra elméletét és a közegészségügy tudományos alapját is. Miközben Robert Koch magánorvosként dolgozott, számos innovatív technikát fejlesztett ki a mikrobiológiában. Például ő volt az első, aki a mikroszkópiában használta az olajimmerziós lencsét, a kondenzátort és a mikrofotózást. Az agar és üveglemezeket használó bakteriális tenyésztési módszer feltalálása, amit később a már említett segéd Julius Richard Petri, Petri csészeként fejlesztette ki, ő tette az elsőként a baktériumokat így tenyészve a laboratóriumokba, Petri csészébe. A munkája elismeréseként 1880-ban a császári egészségügyi hivatal kormányzati tanácsadójává nevezték ki, 1882-ben pedig egy magasabb vezetői pozícióba léptették elő, a higiéniai intézet igazgatója és az orvostudományi kar elnöke lett higiéniai professzorként. 1885-ben a Berlini Egyetemet, 91-ben pedig a Porosz Királyi Fertőző Betegségek Intézetét vezette, és később ezt a halála után Robert Koch intézetnek nevezték el. A Koch által a bakteriológiában alkalmazott módszerek egy Koch-féle postulátumként ismert orvosi koncepciók kialakításához vezettek. 4 általános orvosi alapelvhez, a kórokozók és az egyes betegségek közötti kapcsolat megállapítására. A koncepciót a legtöbb helyzetben még mindig használják és befolyásolja későbbi epidemiológiai elveket, például a Bradford-Hill kritériumokat. Nagy vita következett, amikor Koch felfedezte a tuberkulint, a tuberkulózis elleni gyógyszerként, amely hatástalannak bizonyult, de a halála után a tuberkulózis diagnosztizálására fejlesztették aztán ki. A tuberkulózissal kapcsolatos kutatásaiért 1905-ben megkapta az élettan és orvosi Nobel-díjat, a tuberkulózis baktérium felfedezésének bejelentésének napját, március 24-ét pedig az Egészségügyi Világszervezet 1982 óta minden évben a tuberkulózis világnapjaként tartja nyilván. Ez volt tehát a Petri csésze, illetve Julius Richard Petri, valamint Heinrich Hermann Robert Koch, német orvos és mikrobiológus története.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: Az alvás fontosságáról nagyon sokat szoktunk beszélni itt a Manna délelőttben, de azt gondolom, hogy nem lehet róla eleget. Főleg akkor, hogyha magára ismer a kedves hallgató, azokban az emberekben, akik kialvatlanul járnak a munkába, hogyha gyakran kialvatlan az ember a munkában, akkor meg kell keresni azt, hogy mi az, ami segíthet. Különböző okokból bárkivel, mindannyiunkkal előfordulhat, hogy egy-egy éjszaka nehezebben telik, ezért aztán másnap fáradtan kell helytállnunk a munkahelyen. A szakértő szerint ugyanakkor néhány egyszerű tanács megfogadásával mérsékelhetjük az alvás hiány negatív hatásait. Kutatások igazolják, hogy a megfelelő alvás mellett az emberek jobban teljesítenek alapvető munkahelyi teendőikben, elkötelezettebbek a munkavégzés iránt, illetve munkatársaikkal is támogatóbbak, hogyha elegendő mennyiségűt aludtak, pihentek. Ezzel szemben az alvás hiánya, halogatás, meleg ágya, mi több, akár olyan etikátlan viselkedése is hajlamosíthat, mint hogy más munkáját eredményeit a sajátunként tüntetjük fel. Ahogy egyébként ez a The Conversation oldalán megjelent cikkében dr. Vladislav Rifkin, a Dublini Trinity College szervezeti viselkedés kutató intézetnek a docense meg is írta. Rifkin elsődleges kutatási területét az önkontroll hatásai képezik a dolgozók egészségére, jól létére és munkahelyi hatékonyságára. Hozzáteszi, hogy a múltban olyan kutatási eredmények is születtek, amelyek szerint egy-egy álmatlanul töltött éjszaka után a vezető beosztásban dolgozók beosztottjai gyakrabban számoltak be sértő vezetői számonkérésekről. Így például olyan esetekről, amikor a felettesük kollégáik előtt tett rájuk negatív megjegyzéseket. Az alvás különösen fontos a magas szintű kognitív képességekhez, amelyekkel a gondolatainkat és a viselkedésünket irányítjuk és koordináljuk. Az egyik alapvető kognitív képesség, amely nagyban függ a jó alvástól, az önkontroll, vagy az akaraterő. Ezt hangsúlyozza Rifkin szakértőként, és kifejtette azt is, hogy a hétköznapi munkavégzés számos aspektusában erős akaraterőt igényel. Szükségünk van rá az érzelmeink és hirtelen ösztönös cselekedeteink kontrolljához, a kevésbé élvezetes vagy kifejezetten kellemetlen feladatok elvégzéséhez, illetve hogy ellent tudjunk állni munka közben a zavaró tényezőknek. Elég példaként mondjuk csak arra gondolni, amikor valakinek ügyfélkezelő pozícióban akkor is mosolyogva kell tenni a dolgát, amikor amúgy nincs éppen túl pozitív hangulatban, vagy ha nem aludta ki magát, vagy bajban van mondjuk a magánélete, vagy ha távmunkában, home office-ban kell a feladatainkra koncentrálni úgy, hogy közben mondjuk a gyerekek visonganak a háttérben. Szóval egy szó mint száz, egy zaklatott éjszaka után mindezek a kihívások sokkal nehezebbek tűnhetnek, ahogyan ezt a házipatika.com is írja. Egy csomó tipp van, és nagyon sokat hallunk is arról, hogy miként segíthetjük elő a nyugodt éjszakai pihenést. Ezzel együtt bárkivel előfordulhat, hogy nem tudja magát egy-egy alkalommal kellően kialudni. Rifkin pedig éppen ezért összegyűjtött 4 tippet, amit érdemes lehet ilyenkor megfogadni annak érdekében, hogy könnyebben átviselhessük a fáradtan vánszorgó munkaórákat. Úgyhogy érdemes elsőként például a féle jó stratégaként megszervezni, megtervezni a napunkat. Először is, amennyiben az lehetséges, igyekezzük elkerülni azokat a munkahelyi feladatokat ezeken a típusú fáradt napokon, amik nagy akaraterőt kívánnak. Inkább azokat a teendőket végezzük el, amik egyszerűbbek, nem igényelnek sok gondolkodást és figyelmet. Ha viszont mégis muszáj nagyobb akadályokat is leküzdeni, akkor próbáljunk meg minél előbb és minél korábban szembenézni velük és végrehajtani őket. Semmi esetre se halogassunk fáradtan attól, csak bajba kerülünk. Egy álmatlan éjszaka után is több mentális energiája lesz az embernek délelőtt és reggel, mint a nap többi részében, ez biztos, úgyhogy ezért is jobb mielőbb és mi hamarabb túlesni a nehezén. De vajon meddig terjed egy ember akaratereje? Kutatások szerint az, hogy az emberek mit gondolnak az akaraterőről, jelentősen befolyásolja azt, hogy mennyiben képesek kihasználni azt. Mit is jelent ez valójában? Most az egyik domináns tudományos teória szerint az akaraterőnket használva egyre inkább elfogynak a mentális energiáink, ami aztán végül ahhoz vezet, hogy gyengülni fog az akaratunk, illetve a képességünk, hogy az akaraterőnkre támaszkodjunk a továbbiakban. Magyarán az akaraterő is hasonló az izomerőhöz, azaz az akaratunk is épp úgy kifáradhat, mint az izmaink, csak hogy ez még mind nem minden. Azok, akik úgy hiszik, hogy az akaraterő az tulajdonképpen egy korlátozott mértékű mentális forrásból táplálkozik, jellemzően kimerültednek érzik magukat, miután használniuk kell az akaratereiket, mint azok, akik úgy tartják, hogy az akaraterőnk korlátlan forrásokból ered, és nagyon könnyen regenerálódni képes. A szakember kutatása szerint ugyanez a munkavilágában is érvényes, így aztán az utóbbi csoportba tartozó munkavállalók jellemzően azokon a napokon is jól teljesítenek a munkájukban, amikor egyébként alvás hiánnyal küzdenek, és ezáltal, bár még a kutatók is csak próbálják megérteni az akaraterők korlátait, érdemes megpróbálni újra gondolni a nézeteinket arról, hogy vajon az akaraterünk kifejtése mennyire meríti ki a mentális tartalékainkat. Ez nagyon-nagyon fontos. Tehát ezeket végig kell gondolni, és megfelelő mennyiségűt kell aludni, főleg azoknak az embereknek, nekik különösen, hogy jól tudjanak normálisan teljesíteni, akiknek agymunkát kell végezniük. Szóval tessék, megfelelő mennyiségűt.

0: 98.1 FM életöröm zene és a Queen Symphony koncert, erről is ennek kapcsán beszélgetek ma két vendégemmel, Lőrinc Judit operaénekessel és Giorgioval, a Crazy Little Queen frontemberével, a friss hírek után.
1: Megajándékozzuk a nyár legnagyobb őszművészeti élményével. Hallgasson Manna délutánt, figyelje, mikor szólal meg az idei Művészetek Völgye könnyűzenei koncertjeinek valamelyik fellépője, és nyerjen akár óránként egy páros belépőt az ország legnagyobb őszművészeti fesztiváljára. Legyen ott a nyár egyik legmeghatározott kulturális eseményén.
2: Irány a Művészetek Völgye! Irány a Művészetek Völgye! A 98.6 Manna FM-mel! Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával! Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz.
3: Biztosan nem hallasz.
2: Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás.
4: Kiszél.
2: Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Kanapé. Manna FM.
5: A szombati kanapéban a vízhez szoktatásról beszélgetünk, illetve arról, hogy mik a legfontosabbak, amiket a nyaralás előtt át kell beszélni a gyerekekkel, hogy biztonságosan mehessünk a vízpart mellé. A vasárnapi adásban Kohári Éva gasztrobloggerrel gluténmentesen hozunk gyümölcssalátát és tojásos nokedlit. Várlak benneteket a Manna kanapéban 3 és 6 között szombaton és vasárnap. Tartsatok velem!
2: Kanapé. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Reklám.
2: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyezd minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életörömzene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
6: Köszönjük. Reklám hangzott el.
7: Meleg, de zivataros idő várható. Fokozott közbiztonsági akció kezdődik.

0: Technológiai Minisztérium. Tanács Zoltán tárcavezető elmondta, miután átnézték az elmúlt évek szerződéseit, megállapították, hogy az előző kormány a versenyhelyzetet mellőzve hozta helyzetbe a szállítót, az állam számára nagyon előnytelen feltételekkel. 2019 után több mint 100 milliárd forintot fizettek ki a Kréta és a Neptun, valamint a közigazgatásban használatos iratkezelő Poseidon rendszerre. Akadozhatnak a digitális állampolgárság és az ügyfélkapu szolgáltatásai a hétvégén karbantartás miatt. A budapesti 13. kerületi központi kormányablakban csak az elkészült okmányokat lehet majd átvenni, a többi ügyintézés szünetel. A normál működési rend várhatóan hétfőn áll helyre. Franciaországban ezentúl nem évülnek el a kiskorúak ellen elkövetett bűncselekmények. Az elévülési tilalom korábban csak az emberiesség elleni bűncselekményekre volt érvényes. A beterjesztők tavasszal közzétett becslése szerint az intézkedésnek nincs általános társadalmi támogatottsága, de erős jelzése a gyermekekkel szembeni erőszak elleni küzdelemben. Első fokon 32 vádlottat ítéltek el a 43 halálos áldozattal járó genovai hídomlás miatt. Az ügyészségi szakértők szerint a 2018-as tragédiát az okozta, hogy korrózió miatt elszakadt a híd egyik tartó kábele. A hídomlás a környező épületeket is sújtotta, több mint 560 embert kellett kilakoltatni. A lakóházakat lebontották, majd új hidat építettek. Az Alföld egyes részein tovább súlyosbodik az aszály, közölte a Hungaromet. Bár az elmúlt napok záporai néhol átnedvesítették a talaj felső rétegét, nagy területen alig hullott csapadék, vagy egyáltalán nem esett. Időjárás. A nap első részében sok napsütés várható, viszont délután nyugat felől beborul az ég, és egyre több felé lehetnek záporok, zivatarok, akár felhőszakadás és jégeső is előfordulhat. A szél zivatarok idején viharossá fokozódhat, napközben 30-37, késő este 19-26 fok valószínű.
1: Társadalmi célú hirdetés.
2: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
3: Bantól Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Manna délelőtt.
5: A műsor mai vendége Lőrinc Judit operaénekes, a Queen Symphony koncert közreműködője, illetve Giorgio, a Crazy Little Queen frontember, aki szintén közreműködik a koncerten. Velük beszélgetek a koncertről és a koncert kapcsán is magáról, a Queenről, a Queen életérzésről és a Queen élményről, hiszen a Népstadioni koncert 40. évfordulójára készült el ez a koncert is. Már is kezdünk.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en.
1: A műsor vendége Lőrinc Judit opera énekes, akivel a Queen Symphonic nagy koncertről beszélgetünk, amit tulajdonképpen most 40 év után újra életre kelti a legendát. Az 1986-os Magic Tour Népstadioni koncert évfordulója, 40. évfordulója alkalmából tartatik meg ez a koncert majd, tehát július 27-2026 egy egészen különleges zenei esemény a Budai Vár Oroszlános udvarában. Miről is van szó pontosan, Judit? Szia, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Szia, üdvözlöm a kedves hallgatókat. Hát arról van szó, ezt a projektet, a Queen Symphonicot már 3 évvel ezelőtt kezdtük el úgymond koncertszerűen játszani és járni az országot vele. Úgy merült fel ez az egész ötlet, hogy Balogh Sándor hangszerelte a Queen számokat, illetve hát az egésznek a megálmodója, ugye a Szolnoki Szimfonikus Zenekar és a Gag Management Szabó Béla, aki kitalálta, hogy milyen jó lenne ezt zenekaros változatban előadni a legismertebb Queen dalokat, és hát milyen jó lenne különlegessé tenni, mivel én Szolnokon élek, de Németországban végeztem opera szakon, és hát Szolnoki révén szerintem ez így teljesen egyértelmű volt, hogy rám esett a választás, hogy akkor én a Montserrat Caballé-nak a Barcelona című számában vegyek részt, és azzal emelhetnénk az előadás fényét. És így kerültem szóba, és így indult ez az egész. Azóta már kibővült egy másik számmal is, az Innuendo című számmal, és hát így kezdődött az egész turnésorozat igazából.
1: Azt gondolom, hogy aki egy ilyen tisztelgésben részt vesz, mert hogy mondhatjuk ezt egy tribut koncertnek is tulajdonképpen, biztos, hogy egy ilyen zenekarhoz, mint a Queen, van kötődése. Volt rá időnk is, ugye, az elmúlt sok 10 év, de mindenkinek van hozzá emléke, érzése, szerelme, kezdődő kapcsolata, szakítása, vagy egyáltalán bármilyen hangulat, amit ez előhoz, mert arról egészen biztosan híres és ismert a Queen, hogy olyan érzelmek vannak a dalaikban, olyan szövegeik vannak, ami az embert nem hagyja érintetlenül.
2: Ez így van, ez így van. Hát nekem az általános iskolai fiatal koromhoz kapcsolódik a Queen. Én akkor voltam általános iskolás, és hát az egész osztályjal mi ráadásul zenei tagozatosak voltunk, és mindent énekeltünk, tehát klasszikustól elkezdve rockzenéig mindent is. És emlékszem még akkor a Bicycle című bakelit lemezre, nekem nem volt meg, de az egyik osztálytársamnak meg volt, és mindig nála találkoztunk, és énekeltük az összes számot, hát csak így halandzsa angolul, mert akkor még nem tudtunk angolul, meg nem beszéltünk, de hát már ahhoz köthető az emlék a Queennel, és azóta ugye megvolt az összes lemeze is, megvan mai napig az összes lemeze, és hát ez egy abszolút örökzöld, szerintem ez nem tud soha a feledésbe merülni, mert ez annyira különleges hangzású is. Ugye hát a Freddie Mercury meg imádta az operát, tehát hogy innen jön a kötődése, ugye Montserrat Caballéhoz rajongott érte, és szerintem a Queen zenének a harmóniájában is nagyon-nagyon sok számukban megmutatkozik a klasszikus zene iránti szeretete.
1: Igen, pont ezt akartam mondani, hogy van benne majdnem az összes dalában egy olyan komoly zenei háttérzönge, amit az értőfülek észreveszik, hogy ez mi is, és mihez köthető, mint ahogy te is mondtad az imént, aki pedig nem egy klasszikus zenében feltétlenül és mélyen járatos személy, az csak a harmóniát érzi. Hátsó erős kötőanyagot érzi, amit a komoly vagy a klasszikus zene adni tud.
2: Így van. Ő szerette volna szerintem mindig valahogy összeolvasztani a rockzenét, illetve belevonni azokat a harmóniákat, ami a klasszikus zenében is megjelennek. És szerintem a rajongás az opera iránt és Montserrat Caballé iránt, az szerintem megjelent ugye a Bohém Rapszódiában is, ugye a filmben is, a Freddy filmben is láttuk, hogy hogyan jött létre, hogyan hozták létre, és addig nem nyugodott, amíg azok a harmóniák meg nem jelentek, és el nem tudták énekelni, mint az operában. Azokat a finom nüanszokat, meg azokat a magas hangokat is. Úgyhogy igen, 86-ban jöttek ugye ide Magyarországra, és 86-ban egy ilyen spanyol TV műsor alkalmával találta azt ki, hogy ő szeretne Montserrat Caballéval együtt dolgozni. És 88-ban jelent meg a Barcelona album, tehát hogy ez a 86-os dátum, ez nagyon sok oldalról nagyon érdekes dátum. És napra pontosan ugye július 27-én volt a koncert is.
1: Mint ahogy most is lesz, úgyhogy erről beszélgetünk majd a továbbiakban is, a műsor vendége Lőrinc Judit operaénekesnő, akivel a Queen Symphonic koncertről, ami július 27-én a Budai Várban az Oroszlános udvaron lesz, beszélünk, amely koncert az 1986-os Queen Magic Tour népstadioni koncert előtt tiszteleg, ugye annak van most pontosan a 40. évfordulója, úgyhogy hamarosan beszélgetünk tovább.

0: tudják.
1: Manna délelőtt Péter Petrával.
2: A 98.6 Manna FM.
1: Minden hétköznap reggel 8-tól.
2: Manna FM.
3: A műsor vendége továbbra is Lőrinc Judit operaénekesnő, akivel az 1986-os Magic Tour Queen népstadioni koncertjének a 40. évfordulója alkalmából megrendezésre kerülő Queen Symphonic koncertről, és annak kapcsán beszélgetünk komoly zenéről, magáról, erről a Queen Symphonic koncertről is, úgyhogy érdemes jegyezni a dátumot, július 27. Budai Vár Oroszlános udvar. Nagyon sok mindent megbeszéltünk már Judittal erről, emlékeket is, a Queennek a különleges is. Arról beszélgessünk még, hogy nagyjából mire számíthatunk, és miben lesz más az idei, mint a tavalyi volt.
4: Azért lesz más az idei, mert ugye más dalokat is előadnak a Szolnoki Szimfonikus Zenekarral, mint amit eddig a koncertek során. Ugye a legnagyobb, a legnépszerűbb slágerek fognak elhangzani, és mindegyik dal szimfonikus kísérettel hangzik majd el. Van olyan, amit a Crazy Little Queen, ugye ez a tribute zenekar, ez egy fantasztikus csapat, a Giorgio az énekese, és van olyan szám is, amit csak ők énekelnek és csinálnak, van olyan, amiben ők nincsenek benne, például csak a szimfonikus zenekar a Barcelona című számban, de például az Innuendo az ugye később jött, az egy érdekesség, az később jött, mert elkezdtük ugye csak a Barcelonát, és akkor összedugtuk a fejünket a Balogh Sanyival, hogy milyen jó lenne még egy Queen számra egy kis ilyen opera szóló, szoprán szóló dallamot írni, és akkor így az Innuendo jött választásképpen. Úgyhogy az még egy nagyon érdekes hangzású dal lesz, úgyhogy mi nagyon-nagyon szeretjük, de hát mindegyik dal, amit énekelnek, az fantasztikus.
3: Judit, arról már meséltél, hogy hogyan lettél te a fő közreműködő itt, arról mesélj még, hogy a többiek, akik jelen vannak, ők is kötődnek-e így, emlékeztek-e, felidéztek-e sztorikat, tehát hogy úgy zajlik-e akár a próbafolyamat, akár pedig a koncert előtt után, mint ahogy mi hétköznapi emberek elképzelünk, hogy akkor ilyenkor a fő téma a beszélgetésekben is a Queen.
4: Mindenképpen a dalok miensége is, itt megint a Giorgiót fogom említeni, amikor ugye beszélgettünk egy sajtótájékoztatón a Queen számokról, és ugye Hegedűs László, aki a fővédnök ennek a koncertnek, ő hozta ide ugye a Queen 40 évvel ezelőtt, és hát nagyon nagy megtiszteltetés, hogy vállalta a fővédnökséget. Beszélgettünk róla, hogy a Giorgio hangzása és az előadás módja nem teljesen, tehát nem mimikálja és nem próbálja utánozni a Freddyt, hanem van egy sajátos előadási módja, hangzása és hangja is. Szerintem ezt teszi olyan különlegessé és fantasztikussá a hangzást és az egészet, hogy a Queen dalait halljuk, nagyon hasonló hangzású az egész koncert és a dalok, viszont Giorgio beleteszi a saját elképzeléseit és saját hangjával, még különlegesebbé teszi ezt az egész élményt, és erről szoktunk így ugye beszélgetni, hogy neki is nagyon-nagyon mély kötődése van ugye a Queen számokhoz, és erről szoktunk beszélgetni, hogy ő miért énekli úgy, illetve hogy ő benne soha nem jelentkezett az az érzés, hogy na ő megpróbálja a Freddyt utánozni, hanem egyszerűen a szeretet, a dalok szeretete az, ami őket erre inspirálta, hogy egy zenekart létrehozzák, és hogy a dalait, a Queen dalait elénekeljék. Aha. Úgyhogy erről szoktunk így beszélgetni.
3: Végül is, hogyha belegondolunk, akkor amikor Freddie Mercury elment, mennyien voltunk dühösek rá. Emlékszem, hogy sok barátom arról számolt, hogy mérges volt, hogy mehetett el egy ilyen ember, hogy történhet igen. ilyen meg, és miért. Ugye akkor sok emlékkoncert volt. És igen, tulajdonképpen igen. ott is mindenki, aki fellépett, a saját stílusában énekelt Queen dal. Tehát pont igen. ettől volt különleges, hogy ott két világ találkozott össze. Az előadó és a Queen zenekar. Igen, így van.
4: Így van, így van. És szerintem ez sokkal jobb így, mert utánozni fölösleges is lenne, hiszen ő egy legenda, aki tovább él az emberek emlékezetében és a rekordokon, a CD-ken, a bakelit lemezeken, és hát nem is ez a cél, hogy az ember őt utánozza, hanem az, hogy fennmaradjon az ő legendája, én szerintem. És hát ez a különlegesség, hogy egy rockzenekar ugye most visszatérek megint a Barcelonához, egy operaénekes nővel lép színpadra, az akkor 88-ban, igen, akkor jelent meg a Barcelona című album, tehát akkor még ilyen nem is volt sosem. Most ugye a mai világban már sokkal jobban ötvöződik a rockzene, vagy a opera másfél esti crossover, na nem jutott eszembe, bocsánat, a szó a crossover stílus, de akkor még ugye 88-ban ez annyira nem volt divat, tehát ezért lett annyira különleges, hogy egy operaénekesnő énekelt egy rockzenésszel is. Ugye 92-ben volt a barcelonai olimpia, és ott ez Freddie meghalt 91-ben, és tisztelegve az ő emlékére, ugye ez lett a himnusza.
3: Igen.
4: A barcelonai olimpiának.
3: Igen. Műsor vendége volt Lőrinc Judit operaénekesnő, és hogyha most minden jól sikerül, akkor Giorgiót is elérjük, a már sokat emlegetett fiatalembert, aki szintén természetesen oszlopos tagja ennek a produkciónak. Judit, köszönjük szépen, hogy velünk voltál, tessék jegyezni a dátumot, kedves hallgató.
4: Szépen.
3: Július 27 Budai Vár Oroszlános Undvar Queen Symphony koncert. Köszönjük még egyszer.
4: Én is köszönöm szépen, nagy megtiszteltetés. Köszönöm, minden jót.

0: Megajándékozzuk a nyár legnagyobb őszművészeti élményével. Hallgassa a Manna délutánt, figyelje, mikor szólal meg az idei Művészetek Völgye könnyűzenei koncertjeinek valamelyik fellépője, és nyerjen akár óránként egy páros belépőt az ország legnagyobb őszművészeti fesztiváljára. Legyen ott a nyár egyik legmeghatározóbb kulturális eseményén.
1: Irány a Művészetek Völgye! Irány a Művészetek Völgye! A 98.6 Manna FM-mel. Kanapé.
2: Manna FM.
3: A szombati kanapéban a vízhez szoktatásról beszélgetünk, illetve arról, hogy mik a legfontosabbak, amiket a nyaralás előtt át kell beszélni a gyerekekkel, hogy biztonságosan mehessünk a vízpart mellé. A vasárnapi adásban Kohári Éva gasztrobloggerrel gluténmentesen hozunk gyümölcssalátát és tojásos nokedlit. Várlak benneteket a Manna kanapéban 3 és 6 között szombaton és vasárnap. Tartsatok velem!
2: Kanapé.
4: Manna FM.
2: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Tegnap ült helyén. Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: És ahogy ígértem, folytatjuk a beszélgetést a Queen Symphonic koncerttel kapcsolatban. Ugye ez az 1986-os Magic Tour népstadioni koncert évfordulójának az alkalmából lesz. 40. évfordulója alkalmából. Ráadásul július 27-én a Budai Vár Oroszlános udvarában Lőrinc Judit operaénekesnővel beszélgettünk már. A koncert milyenségéről, a történetéről, arról is, hogy kerül egy operaénekes nő egy ilyen koncertre, és nagyon sokat emlegette Judit Giorgiót, aki nem más, mint a Crazy Little Queen zenekar frontembere, és itt is van velünk, mert vele is beszélgetünk még egyet. Szia, köszi, hogy ránk érsz.
2: Szia, szia, én köszönöm a beszélgetést.
1: Mesélj egy kicsit, kérlek, a koncertről. Milyen lesz? Milyen érzés ott zenélni? Milyen érzés a Queen dalokat játszani ilyen környezetben? Milyen lesz ez a tavalyihoz képest? És hogy miért állítotok mindig emléket a Queennek? Hogyan született meg a tizenekarotok? Arról is mesélj.
2: Hát az első pár kérdésre jó, nagyon jó és szuper jó a válasz.
1: Igen, ennél kicsit bővebben.
2: Tehát a koncert az hatalmas. Egyrészt, hogy a szolnoki szimfonikusokkal közösen csináljuk, akik fantasztikus szimfonikus zenekar, ezt a Balogh Sándor nevű nagyon jó karmester és hangszerelő az, aki az egészet hangszerelte, ő is fogja vezényelni. A Judittal már beszéltél, ő egy csodálatos operaénekesnő, vele fogok ugye együtt, lesz megint lehetőségem vele együtt énekelni Barcelonát. Szóval az egész álomszerű, már csak előadó szempontból is, de hallgatni is nagyon-nagyon-nagyon szuper. A visszajelzések alapján ez eddig 100%-osan így van. Hogyan alakult a zenekar, azt kérdezted, ugye még, ha jól
1: emlékszem? Igen, hogy honnan a Queen rajongás? Mert feltételezem, hogy egészen messzire kell visszamenni.
2: Nézd, nekem olyan 9 éves koromig kell visszamenni, olyan 30 évet. Magyarázni szerintem olyan értelemben nem kell, mert bárki, aki hallott életében Queen dalt, az szerintem minimum szereti, ha nem rajong érte. Nálam valahogy nagyon beakadt, és egyébként nem csak nálam, hanem az egész zenekar óriási fan. Ugye az is talán egy ilyen szimfonikus műsorban, ami ilyen crossover is egyben, hogy ugye popzenekarral együtt játszanak, rock zenekarral együtt játszanak, mint mi. Uh-huh. Abban a mi műsorunkban talán az különleges, hogy mi egy létező zenekar vagyunk. Mert hogy sokszor van az, hogy egy ilyen koncerthez eljönnek nagyon fantasztikus zenészek, még pluszban egy szimfonikus zenekaron kívül, tehát egy gitáros, egy basszusgitáros, egy dobos. Na most nálunk ezek mind megvannak, de hogy ez egy összeszokott létező zenekar, nem arra az alkalomra összeállt csapat. Hát mi ezekkel a dalokkal tényleg kelünk, fekszünk, ezek nekünk a kedvenceink, mondhatjuk.
1: Hogyan hangzik az operaénekesnő Lőrinc Judit hangja a tizenétekkel Queen stílusban egy ilyen helyszínen? Tehát, hogy itt van valami, azt mondanám, és bátran használom a szót, hogy különleges szakralitás, ami ilyenkor valahogy megszületik. Ezeknek az összetevőknek köszönhetően.
2: Nézd, a helyzet az, hogy a különleges az egy nagyon jó szó, bár már néha azt érzem, hogy egy picit elcsépelek, mert mindig ez jut eszembe, szóval mindig próbálok valami más szót keresni, de tényleg az egyik legjobb szó, ami leírja, illetve egyrészt a Judit egy nagyon-nagyon-nagyon szuper énekesnő, másrészt a Queen grandiózus zenét írt eleve, ez most még grandiózusabb ebben a hangszerelésben, tehát hogy a szó legjobb értelmében szinte észre sem veszed, hogy ott egy opera énekesnő hang is van még, mármint olyan értelemben nem veszed észre, mert nagyon is észreveszed, de nem tűnik fel, hogy az ne lenne olyan, ami mindig is ott volt, mert hogy annyira illik az egészhez, annyira koherens.
1: Hogyan döntitek el, hogy melyik dalok legyenek a repertoárban? Milyen hosszú a koncert, és hány dal lesz?
2: Attól függ, hogy milyen hosszan beszélek a dalok között.
1: És az mitől függ, hogy milyen hosszan beszélsz a dalok között? Az érzéstől függ, helyzettől függ? Szóval, hogy
2: abszolút. Persze, de hát nem, ez én próbálok mindig minél kevesebbet beszélni, mert hogy minél több dal férjen bele a műsorba. A műsor az egy olyan másfél-két óra közötti, igazából attól is függ, hogy mit játszunk, hogy mit nem játszunk, mert van egy szép hosszú repertoárja ennek a Queen Symphonic műsornak, és általában ebből mondjuk egy-két dalt szoktunk kihagyni, hogy azért nem mindig mindenhol pontosan ugyanaz legyen a műsor. Hogy hogyan lettek ezek kiválogatva, abszolút arra próbáltunk koncentrálni, hogy ami már a zenekarnak is a legjobban működő dalai, ezek lettek meg hangszerelve szimfonikusan, és ehhez lett egy-két olyan különlegesség átírva, hozzávéve, például a Love of My Life-ot bár mi játsszuk a mi saját koncertjeinken is, de az egy egyszál akusztikus gitáros történet. Itt ebben a koncertben pedig pont, hogy az én zenekarom levonul, és ott a Sándorral és a szolnoki szimfonikusokkal maradunk, hát így kettesben, nagyon idézőjelben, és egy fantasztikus olyan hangszerelésben lehet hallani, amiben máshol nem.
1: Mi az, amivel készüljön a kedves néző, aki elmegy a koncertre?
2: Én nem gondolom, hogy bármivel készülni kell, tehát nincsen házi feladat. Készülni maximum arra lehet, hogy van nagyon sok nagyon szép pillanata, nagyon sok megérintő pillanata.
1: Erre gondoltam, a zsebkendőt érdemes vinni egyébként.
2: Abszolút, de azt mindig el szoktuk mondani, hogy azért mivel ott vagyunk mi a rock zenekar is, tehát azért arra is lehet készülni, hogyha valaki egy picit szeretne akár csak a végén, de akár közben megmozdulni, úgy lábakkal, vagy bármilyen formában, azért az arra is lesz tér.
1: Köszönöm szépen, hogy velünk voltál. Tessék akkor, kedves hallgató, jegyezni a dátumot: 07-27, július 27, Budai Vár, Oroszlános udvar, Queen Symphonic koncert. Ez az 1986-os Queen Magic Tour népstadioni koncert 40. évfordulója alkalmából lesz hallható és látható odafönt a Budai Várban. Köszönöm szépen, hogy velünk voltál. Giorgioval beszélgettünk Lőrinc Judit operaénekesnő után. Giorgio a Crazy Little Queen együttes frontembere. Köszönjük szépen!
2: Én is köszönöm!

0: 98 mondat, Manna FM életörömzene, és ma napközi, amiben ma szó lesz arról, hogy az ideális cica itatás vajon hogy néz ki, az ivókúta jó, vagy egy tálka, amiben mindig cseréljük a vizet, esetleg hagyjuk nyitva a csapot a cicának. Erről lesz szó, aztán elmondom majd, hogy hogyan lehet a leghatékonyabban házi módszerekkel, kemikáliák nélkül szaktalanítani a lefolyót. Egy egészen különleges túros kókuszgolyót készítünk, és a guasa masszázsról lesz szó a szépségrovatban. A friss hírek után indul a ma napközi.
1: Manna morzsa.
2: Miért alszunk rosszabbul kánikulában? Sokan tapasztalják, hogy nyári éjszakákon nehezebb elaludni, és az alvás sem olyan pihentető. Ennek egyszerű biológiai oka van. Elalvás előtt a testünk hőt ad le. A szervezet belső hőmérséklete finoman csökken, ez is része annak a folyamatnak, amely segít álomba merülni. Ha a szoba túl meleg, ez a természetes hűlés nehezebben történik meg. A jó alváshoz tehát nem csak csend kell, hanem hőkomfort is. Nyáron sokat segíthet a nappali árnyékolás, lehúzott redőny, behúzott függöny, kevesebb direktnapsütés a lakásban. Szellőztetni inkább késő este, éjjel vagy hajnalban érdemes, amikor a külső levegő hűvösebb. A légmozgás is számít. Egy ventilátor vagy kereszthúzat sokszor már önmagában javítja a hőérzetet. Érdemes a vacsorára is figyelni. A nagyon nehéz, zsíros étel, a túl sok alkohol vagy késői koffein mind ronthatja az alvást, hőségben pedig ez még feltűnőbb lehet. A könnyebb étkezés, a folyadékpótlás és a hűvösebb hálószoba egyszerű, de hatékony kombináció. A jó nyári alvás nem luxus. A hőség elleni védekezés egyik alapja.
1: Ez volt a Manna morzsa.
3: Megajándékozzuk a nyár legnagyobb őszművészeti élményével. Hallgassa a Manna délutánt, figyelje, mikor szólal meg az idei Művészetek Völgye könnyűzenei koncertjeinek valamelyik fellépője, és nyerjen akár óránként egy páros belépőt az ország legnagyobb őszművészeti fesztiváljára. Legyen ott a nyár egyik legmeghatározóbb kulturális eseményén.
1: Irány a Művészetek Völgye. Irány a Művészetek Völgye a 98.6 Manna FM-mel.
4: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Reklám.
6: Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
1: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
6: Köszönjük.
5: Reklám hangzott el.
7: Meleg, de zivataros idő.

0: Lakosság friss adatait elemezve, a GKI Gazdaságkutató ZRT arra hívja fel a figyelmet, hogy 2010 óta 15%-kal csökkent a házi orvosok száma. Ennek fő oka az elöregedés, illetve az, hogy a nyugdíjba vonuló házi orvosok helyett nincs utánpótlás. A gyermekellátásban ennél is súlyosabb a hiány. A praxisok 17,5%-ában nincs főállású gyermekházi orvos. Feljelentést tett az oktatásban használt krétarendszer ügyében a Tudományos és Technológiai Minisztérium. Tanár Zoltán tárcavezető elmondta, miután átnézték az elmúlt évek szerződéseit, megállapították, hogy az előző kormány a versenyhelyzetet mellőzve hozta helyzetbe a szállítót, az állam számára nagyon előnytelen feltételekkel. 2019 után több mint 100 milliárd forintot fizettek ki a Kréta és a Neptun, valamint a közigazgatásban használatos iratkezelő Poseidon rendszerre. Akadozhatnak a digitális állampolgárság és az ügyfélkapu szolgáltatásai a hétvégén karbantartás miatt. A budapesti 13. kerületi központi kormányablakban csak az elkészült okmányokat lehet majd átvenni, a többi ügyintézés szünetel. A normál működési rend várhatóan hétfőn áll helyre. Még mindig sok autós használja jogosulatlanul a buszsávot. Két nap alatt 75 sofőrt büntettek meg a fővárosban. További 14 esetben más szabálysértések miatt szabtak ki bírságot a rendőrök. Elhalasztották a holnapra tervezett Balatonátúszást, mivel az előrejelzés szerint szeles idő, erős hullámzás várható, a szervezők a balatoni vízirendészeti rendőrkapitány egyetértésével úgy döntöttek, hogy nem tartják meg a rendezvényt. A tervezett pótidőpont jövő szombat, erről jövő csütörtökön döntenek majd. Időjárás. A nap első részében sok napsütés várható, viszont délután nyugat felől beborul az ég, és egyre több felé lehetnek záporok, zivatarok, akár felhőszakadás és jégeső is előfordulhat. A szél zivatarok idején viharossá fokozódhat, napközben 30-37, késő este 19-26 fok valószínű. Hétvégén néhány fokos lehűlésre kell számítani.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
2: A mai Manna köziben szó lesz arról, hogy az ideális cica itatás hogyan is néz ki. Ivókút, nyitva hagyott csap, kis tálka, amiben cseréljük a friss vizet. Mi a jó a cicának, erről lesz szó, aztán el fogom mondani, hogy hogyan lehet kemikáliák nélkül a lehető leghatékonyabban tisztítani és szaktalanítani legfőképpen a lefolyót. Elkészítünk egy sütés nélküli, tök egyszerű, gyors, de nagyon-nagyon finom túros kókuszgolyót, amiben elárulom, hogy baracklekvár is van, úgyhogy különleges lesz, egészen különleges. És a guasa masszázsról lesz szó, már is kezdő.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom. Manna FM. Beauty Time. Egy rovat a szépségért.
1: Kipróbálni Manna.
2: Manapság a leggyakrabban használt eszköz, arcmasszázs, otthoni arcmasszázsnál ez a bizonyos guasa masszázs, ami ugye egy rózsakvarc kristályból készített furcsa kis, hát mint egy ilyen vese alakú, vagy baba alakú kis, élesebb típusú kis eszköz, amivel nagyon jól lehet masszírozni, de hogy mi mindenre jó az arcmasszázs, hogy mit tud feszesíteni. Hát ez nem csak feszesít, ez a bizonyos guasa arcmasszázs, hanem méregteleníteni is képes. Nagyon sokan lettek óriási rajongói ennek a masszázs típusnak. Az arcon nagyon hasznos tud lenni. Mitől olyan menő? Hát leginkább a hatásától. Képes ellazítani a merev izmokat, erősíti az immunrendszert, jótékony hatása van az ödémákra, nyirokkeringést és a bőr vérellátását is javítja, valamint az immunrendszert is támogatja. Ami miatt annyira népszerű mostanában az pedig az, hogy akár 5 percnyi guasa masszázs után látványosabban, feszes, üdébb, fiatalosabb a bőr. Ezt pedig hát ki ne akarná magának. Honnan is származik ez? A guasa masszázs az egy ősi kínai orvoslási eszköz volt. A gua az azt jelenti, hogy kaparás, ugye ezzel utalnak a fájdalmas, hát az is előfordulhat, hogy fájdalmas, nem mindig fájdalmas egyébként. Méregtelenítős kaparós technikára, a sá pedig a homokot jelenti. A Távol-Keleten a népszerűsége nem csak a szépségre, de az egészségre gyakorolt hatása miatt is töretlen mind a mai napig. Mit szoktak használni a guasa masszázshoz? Hát az arcmasszázsok esetében leginkább a jáde, illetve a rózsakvarc guasa a legnépszerűbb választás. Ez készülhet bivajszaruból, biankőből, de van, aki pénzért vagy akár egy dunsztos üveg fémfedelét is használja. Nem csak az anyagok, de a formák és a méretek is számítanak, ezért van sokféle úgynevezett guasa masszírozó, amivel találkozhatunk. Minden attól függ, hogy milyen területen, milyen méretű és mekkora nyomást kifejtő eszközre van szükség. Pontosan ezért van a legtöbb guasa masszírozónak olyan alakja, ami többféle felhasználást tesz lehetővé. Na, hogyan tudjuk ezt használni, vagy hogyan kell használni, és hogyan tudjuk elérni a legjobb eredményt vele? A masszírozó legyen mindig makulátlanul tiszta, mielőtt használjuk, ez nagyon fontos. Az arcunkat is alaposan tisztítsuk meg, majd használjunk arcolajat. Az olaj abban is segít, hogy a masszírozó lágyan dörzsölés és akadályok nélkül szépen haladjon az arcunkon, persze táplálja is a bőrt az olaj, hiszen a masszázsnak köszönhetően mélyebbre képes behatolni a bőr rétegeibe. Hogy a masszírozó melyik oldalát érdemes használni, az attól is függ, hogy éppen melyik területet célozzuk meg. Ugye a masszázs szempontjából a nyakunknál kezdjük mindig, mert ez az a terület, ahol az izmaink lazulnak, és az egész arcunk pihentebbnek, kipihentebbnek és üdévnek látszik. Ugyanakkor így szabad utat hozunk létre lépésről lépésre a felesleges folyadék elvezetéséhez, és így tudjuk megszüntetni az ödémákat, vagy a puffadtabb részeket leapasztani. Nem szükséges nagy nyomást kifejteni, inkább csak vezetni kell a masszírozó eszközt át az arcunkon, majd amikor az aktuális végpontra érkezik az ember, akkor Z alakban megmozgatja. Majd megismételjük az utat többször is, mindig alulról felfelé, ez nagyon-nagyon fontos, tehát a gravitációval ellentétes, ellenkező irányba. Amikor a masszázs technikáját keresitek a neten, akkor nagyon sok videót találtok erről, érdemes ezeket megnézni, többet összehasonlítani, és van olyan videó is ezek között, ami a nyaktól kezdve az egész arcon végig halad, és nyelvtudás nélkül is könnyen követhető. Úgyhogy ezért nagyon hasznos ez, maga a videó is, de maga az eszköz is, és meg fogjátok látni, hogy tényleg valami egészen elképesztő eredményt hoz. Hát nyilván, hogyha a hashtag guasára rákerestek, vagy a hashtag jaderollerre az Instagramon, akkor látni fogtok több 10 000 posztot, ami erről szól. Pici videókat, hosszabb videókat, fotókat, stb. De mindegyiknél meg lehet találni a lényegi részt, és hogyha a videók közül is kerestek egy olyat, ami valóban stimmel, akkor látni fogjátok, hogy hogy érdemes ezt csinálni, de valóban és ténylegesen nagyon hasznos a guasa masszázs.

0: Manna délelőtt. Minden hétköznap reggel 8-tól. A 98.6 Manna FM-en. Napi recept. Kipróbálni Manna.
1: Ahogy ígértem, elkészítünk egy isteni finom túros kókuszgolyót, ami sütés nélkül készül, tehát ilyenkor nyáron a kánikulában is tudunk valami jó kis édességet készíteni. Gyakorlatilag mondhatjuk, hogy ez egy retro finomság, mert olyan, mintha a túrógombóc meg a kókuszgolyó lenne összegyúrva vagy összeházasítva. A kókuszgolyó meg klasszikus retro finomság, ezer változatban lehet elkészíteni. A hagyományos darált kekszes verzió helyett viszont, ha a túróval próbálod ki, akkor egy a Raffaellóhoz hasonló és a túrógombócos hasonló finomságot kapsz. Nyilván a nyári kánikula ellenére azért jól esik mindannyiunknak az édesség, főleg akkor, hogyha házi finomságról van szó, úgyhogy olyat választunk például, amit érdemes mondjuk nem egyedül, hanem a gyerekekkel együtt elkészíteni, akár mondjuk a mamánál vannak, akár otthon vannak, akár a nagynéni vigyáz rájuk, vagy a nagyobb testvér. A sütés nélkül készült desszertek többségében egyszerűek, nagyon gyorsan elkészülnek, nagyon finomak, nem melegítik föl sem a testünket, sem pedig a lakást. Úgyhogy ilyen a kókuszgolyó is, ami hagyományosan ugye darált kekszből készül, de túróval és kókuszreszelékkel is működik a recept, ahogy ezt a Sóborson is megírták. Így aztán egy gluténmentes édesség kerül az asztalra, tehát hogyha gluténérzékeny vagy, vagy a családban valaki gluténérzékeny, akkor ez nekik is jó lesz. Ha szeretnéd, akkor lehet cifrázni, mehet a golyó közepébe cseresznye, vagy cukrozott cseresznye, megy, áfonya, málna, mehet az egész túróba belekeverve az apróra kockázott, kandírozott citromhéj vagy narancshéj, amit lehet kapni ilyen kis dobozkákban, vagy mehet bele egyébként még pluszban bármilyen olyan finomság, amit szeretnél, tehát ki lehet próbálni egyébként akár francia drazséval, vagy zizivel is a klasszikussal, hogyha azt kevered bele a túróba. Mi kell hozzá? Ez egy 4 személnyi adag, de erre is azt mondom, hogyha hétvégén vendégeket váltok, vagy egy gyerek szülinapi zsúrra megy, vagy nyaraláson vagytok, és többen vagytok, és este bográcsozás lesz, vagy szalonnasütés, akkor ezt pippak el tudjátok készíteni. És akkor szerintem nem 4 személyre érdemes csinálni, hanem mondjuk legalább 12-re, tehát akkor 3-szoros mennyiséget kell venni. Szóval a hozzávalók között ott van rögtön természetesen a 4 személyre való adagnál. A 25 dek a túró, 5 dek a puha vaj, és ebben az esetben is hangsúlyoznám, hogy nagyon fontos, hogy valóban vajat használjunk, nem mást. 10 dek a cukor, 15 dek a kókuszreszelék, 2 evőkanál sárga barack lekvár. Kókuszreszelék a hempergetéshez, ennyi az egész. Fél óra alatt meg is leszünk, hogy készítjük. Belerakjuk a túrót egy keverőtába, összetörjük villával, hozzáadjuk a kókuszreszeléket, a puha vajat, a sárga barack lekvárt és a cukrot, és szépen összedolgozzuk a masszát. Na most ezt ki lehet egészíteni azzal, hogyha van otthon kókusztejed, akkor annak a sűrűjéből beleraksz 1-2 teáskanállal. És ezt a túrós kókuszos masszát szépen hagyjuk kihűlni egy picit, hogy megdermedjen a vaj, meg az összes többi összetevő is, és hideg kézzel szépen golyókat formázunk belőle, és meghempergetjük kókuszreszelékbe. A tálalásig a hűtőben kell tartani, ugye a legfinomabb szerintem, de ennek ünneplésére, mármint a kókuszgolyó ünneplésére készíthetünk például krémes mogyorós golyócskákat is, ami szintén sütés nélkül készül. Készíthetünk reszeltalmával, zappehelyel, datójával összedarálva ugyanígy golyócskákat, és meghempergetjük kókuszreszelékben. De hogyha egy picit elengeditek magatokat, akkor ahogy az én anyósom készíti a bomba nevű édességet, ők nem kókuszreszelékbe hempergetik meg ugyanezt az alapanyagot, hanem képzeljétek el, hogy kristálycukorba, és nagyon finom, tehát ez teljesen a gyerekkor érzés, ahogy a ropog a fogad alatt a kristálycukor, de hogyha ennek is egy kicsit egészségesebb, bűnözős változatát szeretnénk elkészíteni, mert azt jelenti, hogy cukor, de ez mégiscsak egy kicsit egészségesebb, akkor vagy a kezeletlen barna nátszukrot javaslom, vagy pedig a kókuszvirágcukrot, ami pluszt tud még hozzátenni, ugyanis mind a kettőnek, a kezeletlen barna nátszukornak és a kókuszvirágcukornak is van egy nagyon kellemes karamellás íze, amitől még extrább lesz az ízhatás, úgyhogy ezeket a variációkat simán érdemes kipróbálni. Ha még egészségesebb változatot szeretnél, akkor finomra, tehát a reszelőn, a sajtreszelőn az egészen apró lyukon kell lereszelni 1-2 répát, azt összekeverni a reszelt almával, a datójával, a zappehelyel, és úgy hempergetni a kókuszreszelékben.
2: A gyerekek is imádni fogják egészségesen.

0: Megajándékozzuk a nyár legnagyobb őszművészeti élményével. Hallgassa Manna délutánt, figyelje, mikor szólal meg az idei Művészetek Völgye könnyűzenei koncertjeinek valamelyik fellépője, és nyerjen akár óránként egy páros belépőt az ország legnagyobb őszművészeti fesztiváljára. Legyen ott a nyár egyik legmeghatározott kulturális eseményén.
1: Irány a Művészetek Völgye! Irány a Művészetek Völgye! A 98.6 Manna FM-mel. Kanapé.
2: Manna FM.
3: A szombati kanapéban a vízhez szoktatásról beszélgetünk, illetve arról, hogy mik a legfontosabbak, amiket a nyaralás előtt át kell beszélni a gyerekekkel, hogy biztonságosan mehessünk a vízpart mellé. A vasárnapi adásban Kohári Éva gasztrobloggerrel gluténmentesen hozunk gyümölcs salátát és tojásos nokedlit. Várlak benneteket a Manna kanapéban 3 és 6 között szombaton és vasárnap. Tartsatok velem!
2: Kanapé.
4: Manna FM.
1: A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
1: 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
5: 35. Művészetek Völgye. Július 24-e és augusztus 2-a között. Bagosi Brothers Company, Elefánt, Lenke, Esti Kornél, José González, Hiperkarma, Carson Koma, Ivan and the Parazol, Kispál és a Borz, és még rengeteg koncert, színház, családi és irodalmi program vár Kapolcson, Talián Dörögdön és Vigánt Petenden, az ország legnagyobb összművészeti fesztiválján. www.művészetekvölgye.hu.
1: Programajánlót hallottak.
3: Reklám hangzott el.
1: Élet, öröm, zene. Ez

0: délelőtt Péter Petrával.
1: 98.6 Manna FM.
0: Minden hétköznap reggel 8-tól.
1: Manna FM.
0: És most jönnek Petra jó tanácsai. Megfogadni Manna.
2: A lefolyó szaktalanítása mindig egy kardinális kérdés, és újra és újra meg kell tennünk azokat az óvintézkedéseket, illetve mozdanatokat végre kell hajtanunk, amik megkímélnek bennünket ettől a szaktól. Ugye a leghatékonyabb fegyverek egyébként ott vannak, mint ahogy általában el szoktam mondani, ecet, szóda, bikarbonát, citromsav, stb. De hogy mik azok a módszerek, amik mondjuk konyhamalac nélkül is segíthetnek eltüntetni a szagokat, azok itt vannak egészen pontosan. Forró víz, ugye nem szabad előbb alábecsülni a forró víz erejét, akkor sem, ha nincsen konyhamalacunk. Hogyha főzés után maradt egy kis forrásban lévő víz, azonnal érdemes beleönteni a lefolyóba, és ha nincs nagy gáz, akkor elvileg ez meg is oldja a szag problémákat, erre is képes a forró. Az egyik legkedveltebb módszer a forró víz mellett az ecet és a szódabikarbóna párosítása. Természetesen egyezmény nincsen arról, hogy melyikből mennyit kell használni, azt, hogy az ember érzése csinálja. Van, aki egy egész csésze szódabikarbónára rátesz két csészényi ecetet, van, aki az utóbbit előbb gyorsan felmelegíti a mikróban, a lényeg az, hogy utolsó lépésként mindig küldjük rá a forró vizet, erre is nagyon fontos. Durva nagyszemű sót nem csak azok használhatnak, akiknek konyhamalacuk van, mert a konyhamalac tisztításához az nagyon jó. Egy recept szerint például egy fél csésze szódabikarbóna, és akkor jegyzem meg, hogy itt érdemes a háztartási nagy zacskóban kapható szódabikarbónát használni, nem a fogyasztásit. Szóval fél csészényi szódabikarbóna, fél csésze durva só, az a durva nagyszemű só, amit az őrlőbe szoktunk tenni, és egy csésze ecet szintén csodákra képes, főleg, hogyha hagyjuk hatni az összetevőket úgy fél egy percig, és aztán az egészet nyakon kell önteni forró vízzel. Ne a csapot nyissátok rá, mert az abból nem folyik rögtön az a tűzforró, hanem akkor melegítsetek fazékban vagy a vízforralóban vizet, és azt küldjétek utána. Az ecetet citromlével is lehet helyettesíteni, nem a leggazdaságosabb megoldás, de hatékony és sokkal jobb az illata. Vagy én azt javaslom egyébként, amit én szoktam csinálni, hogy ezt az ecetes szódabikarbonás durvasós cuccot, ezt lenyomjátok a lefolyó, rá a forró víz, és amikor a forró víz már átmosta a lefolyót, tehát eltelt, mit tudom én, egy perc vagy kettő, akkor utána lehet nyomni egy kis citromlevet, vagy pedig nyugodtan lehet belecseppenteni egy pár csepp illóolajat a lefolyóba, és arra rá nyomni a forró vizet. Természetesen ezt nem gyakran, hiszen az olaj is megtapad rajta, de hogyha illatosítani szeretnétek, akkor viszont a citromsav is jól működik. Na, visszatérve még egy kicsit az illóolajokra, az a jó hír ezzel kapcsolatban, hogyha bűzölög meg szagos a lefolyó, akkor be lehet vetni őket, ahogy az imént mondtam. Arra kell csak nagyon figyelni, hogy a lefolyóba szórt szódabikarbónára kell rácseppenteni, az az igazán jó trükk, akár mentaolaj, teafa, eukaliptusz vagy citromolajat, és akkor ezt benne hagyni néhány órán keresztül. Itt ez a lényeg, tehát hogyha illóolajos verziót választunk, akkor mindig várni kell néhány órát. Aztán ugye korábban már volt szó a felmelegített ecetről, hogyha legközelebb kitisztított például a kávéfőzőt vagy a vízforralót, akkor ahhoz használt felforralt ecetes vizet nyugodt szívvel tessék a lefolyóba önteni, akár a WC-be, akár a mosdóba, akár a zuhany lefolyójába. Két legyet ütünk egy csapásra, ugye nem pazarlunk el semmit? Ha megfogadtad, hogy soha nem hagyod ennyire elharapózni a helyzetet, akkor megelőzésképpen minden egyes mosogatás után tessék egy kis szódabikarbonát a lefolyóba szórni, vagy ha ezt túl sűrűnek találod, akkor legalább hetente egyszer, vagy mondjuk 3 naponta, 4 naponta ezt megcsinálni, és utána küldeni a forró vizet. És kész is. Nem lesz büdös, nem lesz zsíros a cső, és arra is tessék figyelni, hogy ezért telente érdemes időnként egy kis adag forró vizet áttereszteni a lefolyón, ez mindenképpen hasznos lehet.

Cica tulajdonosok, cica gazdik, tessék figyelni, a Mannap közi állatbarát rovata most következik, és ahogy ígértem, arról beszélünk egy kicsit, hogy vajon az itatótál, vagy az itatókút az, ami a cicáknak jobb. Ugye megosztanak a vélemények, hát az itatótállal is, és az itatókúttal is nyilván vízhez jut a cica, de mégsem ugyanaz a kettő. A csobogó víz nem csak hangulatos légkört teremt egyébként a lakásban nekünk embereknek is, hanem emellett a macskát is fokozott vízfogyasztásra inspirálja, ami fontos tud lenni. Miért kell inni a cicának? A macskák a természetükből adódóan sivatagi állatok. Hogyha nagyon-nagyon visszamegyünk ősidőkbe, az őseik Észak-Afrika sivatagjaiban barangoltak, ma már csak a legközelebbi rokonaik, az afrikai vadmacskák élnek olyan környezetben, ahol ritkán áll a rendelkezésükre ivóvíz. Ahogyan a mai macskák ősei, ők is az eledelen keresztül veszik magukhoz a szükséges folyadék nagy részét, végül is a macska természetes zsákmányállat, az egér például, mintegy 70%-a szegény Kimnek a kis szervezetének vízből áll, mint nekünk embereknek. Ezzel ellentétben a száraz eredel csak kevés nedvességet tartalmaz, maximum 10% nedvenség tartalmat, a cicának nagyobb mértékű ivással muszáj egyensúlyozni, kiegyensúlyoznia, és hogyha a cica túl keveset iszik, a vizelete besűrűsödik, aminek kutyuti kövek, vesehomok és egyéb vesebetegségek lehetnek a következményei, és a cicáknál ez amúgy is nagyon gyakori és veszélyes, sőt végzetes lehet, hogyha megbetegszik a veséje. A legjobb megelőzés természetesen a kellő mennyiségű víz elfogyasztása, de hát hogyan is tudja a kedvencét az ember rábírni arra, hogy több vizet igyon? Hát még mielőtt ugye igazából végig gondoljuk ezt, mielőtt végig gondolnánk, hogy mit válasszunk, vissza kell gondolni arra is, hogy néhány évvel ezelőtt a cica etetőtája mellett volt egy itatótálka, ez volt az általános megoldás, de manapság egyre gyakoribb az, hogy teret hódít a piacon a direkt négylábú barátoknak kifejlesztett kis ivókút. Ezek szobai kis dekorációs csobogókkal ellentétben nem tartalmaznak semmiféle mérgező anyagot, nagyon könnyen tisztíthatóak, és minél nagyobb élményé tudják tenni a macska számára az ivást. Hiszen, hogyha megfigyelitek az aranyos kis videókat a cicákról a neten, amik keringenek, ott is nagyon sok olyan videó van, hogy fölugrik a cica a mosdóhoz, a mosogatóhoz, és várja, hogy a gazdi kinyissa neki a csapot, és a friss folyóvízből iszik a cicák, nagyon szeretik a friss vizet. Az itatókutak általában jóval drágábbak az egyszerű itatókutaknál, hogyha cicáknak veszünk, mert hogy a legtöbb itatókutat előzetesen össze kell szerelni, ami alapvetően egész egyszerű, de hálózathoz kell csatlakoztatni, az itatókutak egyébként viszont meghálálják ezt a kis anyagi és munkabeli többlet ráfordítást. Egyrészt vonzó is lesz a cicának, mert a sivatagi állatként a cicák csak ritkán keresik fel a vizes tálat, bár azt gondolom egyébként, hogy akinek van cicája, az megfigyelhette, hogy egymás szokását ellesik, és hogyha van egy jól ivó cica, akkor a többi is elkezd jól inni. A mozgásban lévő víz viszont a legtöbb bársonytalpú kis barát számára nagyon attraktív, nagyon vonza őket, mert hogy egyrészt csobog, másrészt csepeg, látni a vízcseppeket, játék is és finom is, és akkor miközben kíváncsian szagolgatja és látszik vele, minden egyes alkalommal lecsúszik egy-két-három korty víz a cica torkán a hűvösből, a hűvös vízből. Ezzel szemben a klasszikus itatótálat a macskák előszeretettel hagyják tényleg figyelmen kívül. Különösen igaz ez arra, hogyha az etető és az itatótál közvetlenül egymás mellett található, az nem szerencsés. Nagyon fontos, hogy az itató kutakban a kis tálkával ellentétben a folyamatosan mozgásban lévő víz folyamatosan oxigénnel gazdagodik, és sokkal frissebb az íze, mint egy vizes tálkában, gyakran kissé már állott víz, az állatvizet nem szeretik a cicák. Aztán ugye a fűtés okozta száraz levegő károsítja a cicák bőrét, a mi tüdőnket is, a mi bőrünket is, úgyhogy egy szobai itatókú csobogó vízének a párolgása által még a levegőnek a páratartalmáról is gondoskodni tud. Ez nagyon fontos, úgyhogy ebből a szempontból is szerencsés. A higiénia szempontjából viszont akár vizestál, akár itatókút, mindkettő csak rendszeres tisztítás mellett lehet higiénikus, főleg, hogyha több cica iszik belőle, mert az állatvíz és az algák ugye könnyen egészségügyi kockázatot és különböző bélproblémákat is okozhatnak, és teljesen elrontják a víz ízét. Ezen a területen a klasszikus itatótál kapja a pluszpontot, mert hogy az anyagától függően a legtöbb esetben nagyon gyorsan és alaposan kitisztítható kézzel vagy a mosogatógépben. Hát ezzel szemben az itatókutak tisztítása kicsit komplikáltabb és hosszadalmasabb, de hogy melyiket választjuk, az ízlés dolga, érdemes kipróbálni esetleg, hogy mit szól hozzá a cica, és onnantól kezdve pedig akkor döntsön ő.

0: öröm zene. Folyamatosan a 98.6 Manna FM-en. Manna FM.
1: Alszik a város, míg ébrá reggel 6-kor. Ó, bennünk van a vibe, ó, sok a lány, az érzés hajszol. Forró a test, a szív még akar, az agy lárász. Nem lehet vége, ne tegyük ezt, mi írjuk meg a történetünket. Hey.

testem felhő, a lelkem tenger, az este erdő, és benne minden ember. Benne minden ember, lámpa fény a parton, lenne minden reggel, egy kanapé, amin alszom.

0: 98.6 Manna FM életörömzene, és azok között is a leges, legfinomabb muzsikák, vagyis jó szokásunk a szíven indul a zenei finomságok órája, amiben itt lesz ma Eros Ramazzotti és a Più Bella Cosa, Jacob Collier, Ossiana, Mandoki Soulmates, Dirty Loops, a Biebers, Sean Paul, Jamie Cullum és George Michael a Faith-tel indítja el a hétvégét és a pénteki hangulatot is megalapozó zenei finomságok óráját, ezt a különleges zenei órát kizárólag itt a Manna FM-en a friss hírek után.
1: Megajándékozzuk a nyár legnagyobb őszművészeti élményével. Hallgasson Manna délutánt, figyelje, mikor szólal meg az idei Művészetek Völgye könnyűzenei koncertjeinek valamelyik fellépője, és nyerjen akár óránként egy páros belépőt az ország legnagyobb őszművészeti fesztiváljára. Legyen ott a nyár egyik legmeghatározott kulturális eseményén.
2: Irány a Művészetek Völgye! Irány a Művészetek Völgye! A 98.6 Manna FM-mel! Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Mosógép. Mega Árparádé. Telefon. Mega Árparádé. Vasaló. Szintén Mega Árparádé. Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel. Például háztartási szerek és kozmetikumok is. Spórolj a Mega Árparádéval. Aza.hu. Az akció július 20-áig tart.
6: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
7: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák! Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben! sárvárfürdő.hu
4: Reklám hangzott el.
8: Meleg, de zivataros idő várható. Egyre nagyobb válságban van a házi orvosi ellátás. Szlovákiában fogtak el egy magyar toplistás bűnözőt. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
8: Továbbra is válságban van a házi orvosi ellátás. Több mint 760 praxis betöltetlen, 700 településen helyettesítéssel működik az alapellátás. Egy házi orvosra pedig átlagosan csak nem 14 ezer beteg jut évente. A viharsarokban és a Közép-Dunántúlon a legsúlyosabb a helyzet. Az Országos Kórházi Főigazgatóság friss adatait elemezve, a GKI Gazdaságkutató ZRT arra hívja fel a figyelmet, hogy 2010 óta

0: Ő életét vesztette, egy másik lakos megsebesült. Az orosz erők 8 rakétát és 130 drónt vetettek be, többségüket a légvédelem megsemmisítette. Közben az ukránok 12 orosz hajóra mértek dróncsapást a Fekete-tengeren. A célpontok között teherszállító, olaj- és gázszállító hajók voltak. Szlovákiában fogtak el egy magyar férfit, aki a legkeresettebb bűnözők toplistáján is szerepelt. A 64 éves szökevény ellen európai elfogató parancs volt érvényben. Csalás miatt 2 év felfüggesztett, majd kábítószerkereskedelem miatt 6 év letöltendő börtönbüntetésre ítélték, de elmenekült a hatóságok elől. A bűnözőt Sturovóban fogták el. Még mindig sok autós használja jogosulatlanul a buszsávot. 2 nap alatt 75 sofőrt büntettek meg a fővárosban. További 14 esetben más szabálysértések miatt szabtak ki bírságot a rendőrök. Elhalasztották a holnapra tervezett balatonátúszást, mivel az előrejelzés szerint szeles idő, erős hullámzás várható, a szervezők a balatoni vízirendészeti rendőrkapitány egyetértésével úgy döntöttek, hogy nem tartják meg a rendezvényt. A tervezett pótidőpont jövő szombat, erről jövő csütörtökön döntenek majd.
1: Időjárás.
0: A nap első részében sok napsütés várható, viszont délután nyugat felől beborul az ég, és egyre több felé lehetnek záporok, zivatarok. A szél zivatarok idején viharossá fokozódhat. Napközben 30-37, késő este 19-26 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Zenei finomságok.
2: A mai finomságok között, hogy megalapozzuk a pénteki és a hétvégi hangulatot is, Eros Ramazzotti és a Più Bella Cosa, aztán Jacob Collier és a Witness Me, Ostiana, Mandoki Soulmates, Dirty Loop, Sean Paul, Jamie Cullum és George Michael, ez a Fate, ő indítja el a hétvégét ezzel a dallal. Most itt a zenei finomságok órájában. Már is kezdünk.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

Minden időszaknak vannak slágerei, ikonikus slágerei, és ezekhez az ikonikus slágerekhez, nevezzük így, tartoznak koreográfiák, sőt öltözékek, és hogyha ezeket az ikonikus felvételeket nézzük, akkor nyilván különösen fontos a zenei finomság. A korai itt a 98.6 Manna FM-en, ebben a különleges egyedi válogatással, zenei válogatással készült órában most egy tipikusan és klasszikusan ilyen zenének számító dal következik, a Get Busy Sean Paul, ami egy 2003-as dal, de olyan gyönyörűen jelenik meg benne a 90-es évek stílusa. Nyilván ez nincs annyira messze a 90-es évektől, 2003, és az még egy olyan klassz kis átfedés volt a két időszak között. Tehát a videoklipben például, hogyha ezt akarjuk valahogyan láttatni, a csajoknak a ruhája, farmer nadrág, annyi volt csak a lazaság abban, meg az extra, hogy nem volt begombolva a farmer nadrág, és nem ez a bulldog lábszerű szűk nadrág volt, hanem egy normális, ez a bootcut fazonú, ugye ilyen bakancs fazonú, mármint hogy a bakancsnak a szára befér a farmer szára alá, típusú farmerban vannak a csajok, és nincs begombolva a farmer, le van hajtva, és néha kicsúszik a zsebnek a belső része, ez a fehér vászon, rövid kis pamut trikó, és ebben táncolnak úgy, hogy az ember azonnal úgy érzi magát, hogy oké, akkor most megnézem a videoklipet egyszer, kétszer, ötször, tízszer, és megtanulok így táncolni, és ha becsukom a szemem, akkor jobba vagyok a karnevál vagy Jamaikában például, ami nem véletlenül említődik meg a dalban is egyébként, meg a ritmikát tekintve is, mert hogy jamaikai Sean Paul, és érdekes módon ő is azok közé, az énekesek közé tartozik, akinek, hát nem azt mondom, hogy véletlenszerű a sikere, de nem a zene felé indult el Sean Paul sem. Sean Paul úszott, és méghozzá azért úszott, mármint, hogy rendesen úszó sportoló volt. A szüleit is az úszó sport hozta össze, bár az apukája 6 évet ült börtönben, és akkor egyedül nevelte őt az anyukája, és az kicsit nehezebb időszak volt, de ez független az úszó sporttól, tehát az apukája és az anyukája is úszott, és aztán Sean egyértelműen a szülei nyomdokába lépve, fiatalabb korában nagyon sok nemzetközi úszóversenyen és vízilabda viadalon is képviselte a Jamaikát, sőt, a hazájának a vízilabda válogatottjának is a tagja volt, úgyhogy ez egyébként azt is mutatja, hogy egy nagy darab, jó kiállású, szélesvállú férfiról van szó, aki jól mutat a színpadon, meg jól mutat a képernyőn is, nem mellesleg, mint ahogy egyébként jól mutatnak minden helyen a vízilabdások, vagy az ex-vízilabdások. 1996-ban indult el a zenei karrierje, és szerintem ez nagyon jól érződik a Get Busy című dalán is, amit most fogunk majd meghallgatni itt a finomságok között. Van benne egy olyan nagyon kellemes, nagyon életszerű, harapnivalóan élettel teli ritmus ebben a dalban, amilyen egyébként az ilyen stílusú zenéje volt a 90-es éveknek. 96-ban jelent meg a Baby Girl című az albuma, ami tulajdonképpen Regis slágereke volt, szinte majdnem tele, de igazából ez volt az első azok közül, a Regis slágerek közül, amik úgy tudták feldobni, vagy felpezsdíteni, inkább így mondom, Jamaika zenei életét, hogy megtartották a hagyományos Regis stílust. Sean aztán hamarosan nagyon biztos helyet tudott magának a sziget úgynevezett dancehall előadói között, és az egyik leghíresebb DJ lett azok közül, akik a 90-es évek közepén, ahogyan ezt sok helyen megírták, megkíséreltek új szint vinni a jamaikai zenébe, és ez sikerült is, úgyhogy Get Busy a maga 2003-as kiadásával, a 90-es évek hangulatával, a ruhákkal, a ritmussal, a tánccal, az egy olyan muzsika, amit most akkor figyelem mindenkinek, aki autót vezet, föl kell hangosítani, és nyugodtan le lehet tekerni az ablakot, ilyenkor az emberek is olyan pimasznak érzi magát, de ez belefér. Úgyhogy nyugodtan a dugóban, az autópályán, vagy a budapesti utakon, vagy a Budapest környéki utakon bömböltessük meg egy kicsit ezt a Get Busy-t. Jön Sean Paul a zenei finomságok között. Most a Mannán finom lesz.

Egy újabb svédországi ajándék, gyerekek. Itt a 98 pontot Manna FM-en a zenei finomságok között most jön egy olyan zseniális zenekar, akik ugyanúgy, ahogy még néhányan, akikről már meséltem, hogy poénnak indult az egész, ahogyan ők fogalmaznak, tulajdonképpen csak kreatívan unatkoztak, és elkezdtek lemezborítókat csinálni. Csináltak egy feldolgozást, kidobták a YouTube-ra, és megőrült értük a világ. Figyelj, hogyha létezik örömzenélés, amit mondjuk a Totónál tapasztalhatunk, de közben egy kicsit olyan acid-jazzes, magasan éneklő férfi hanggal megfűszerezve, a Dirty Loops az ilyen, mert hogy őket fogjuk most meghallgatni. 2011-ben három nagyon fiatal svéd zenész, Jonah Nilsson, Henrik Linder és Aaron Mallergard volt az, akik felborzolták a kedélyeket, fogalmazzunk így, amikor feltöltötték a YouTube-ra azt a sajátos, bizonyos első feldolgozásukat, ami ugye szinte egy cover zenekarról van szó, akik újraértelmezik a dalt. Egy Lady Gaga feldolgozás volt ez, és az akkor még Stockholmban a Royal College of Musicben zenei tanulmányokat folytató kis trió nem is sejtette, hogy milyen átkozott, túl nagyot dobott, és mekkorát csapott a popzene asztalára, és hogy micsoda lavinát indítottak el. Képzeljétek el, hogy a videójukat a megjelenéstől számított 2 hónap alatt több mint 100 000-en megnézték, és nem csak Európa szerte, még Japánban, sőt az amerikai zenei piacra is sikerült betörniük, mert hogy a legnagyobbak elismerését vívták ki. Most csak mondok néhányat. Stevie Wonder és Quincy Jones. Azt hiszem, hogy amire Stevie Wonder és Quincy Jones bólint, az rendben van. Tehát arra nem lehet azt mondani, hogy hát igen, jó, hát ilyen kis aranyosak, nem. Poénnak indult, mondom, ők maguk azt mondták, hogy hát igazából így kreatívan unatkoztunk, csak elszorakoztunk, zenélgettünk, énekelgettünk, újra gondoltunk dalokat, a kedvenceinket szólaltattuk meg a saját szánk íze szerint, a saját szívünk szava szerint, csináltunk egy-két vicces borítót, aztán ez lett belőle, tehát tök helyesek különben, hogy nem úgy élik meg, hogy jó, mekkora királycsávók vagyunk mi, és micsoda sikert értünk el, pedig óriási siker, és zeneileg pedig egy egészen elképesztően különleges hangzás és különleges mondani való, mert bár még a szövegben például valamelyik feldolgozásuk ugyanaz lenne is, egészen másképp hangzik. Az ő szájukból, az ő hangszerelésükben, az ő külsejükkel, ezt is hozzá kell tennem, mert hogyha megnézitek a srácokat, három tök különböző karaktert láttok, az egyikük egy ilyen emós külsejű figura, az énekes fiú az úgy néz ki, mint egy amerikai fiatal színész üdvöske, nagyon magas és nagyon átható tekintete van, egészen erős állkapcsa és nagy orra, ami olyan klasszikusan, tudod, az a helyes fiú az osztályból figura. A harmadik srác pedig olyan kis hátul megbúvó, furcsa 90-es évekbeli frizurával, mindegyikük motoros jackiben, amikor ugye fotózáson vannak, de hogyha megnézitek például annak a dalnak a klipjét, amit most fogunk meghallgatni, jelesül a Word on Fire, akkor látjátok, hogy milyenek ők valójában, és ők azt is elmondták, hogy szerették is volna, hogy minden egyes klipjükben tükröződjön az ő saját egyéniségük. Szóval poénnak indult ez a pop-funk jazz fúziós alapú cover song sorozat, ugye, mint maga a Dirty Loops is önmagában egy cover zenekar, de ma már unikumnak számít. Tulajdonképpen stílus csináltak ebből, úgyhogy nem csoda, hogy folyamatos felkéréseket kapnak, folyamatosan jelennek meg a lemezeik, és azt aztán amikor koncertre kerül a sor, akkor pedig mindig van benne valami kis fricska, úgyhogy nézzétek meg a koncertfelvételeiket is a neten, mert mindig van benne valami olyan, amire az ember nem számít, hogy úgy előkerül hirtelen néhány osztálytársad a színpadon ülnek. Szóval tudod, az az érzés, hogy jaj, hát ezek ők firkálták a padot még tegnap először. Szóval kb. Ez az érzés, ennyire lazák és ennyire természetesek, és egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy a svéd zenekarok valamiért mindig ilyen természetesek tudnak maradni, és soha nem találkoztam, vagy nem is olvastam, meg nem láttam olyan interjút, amiben sikeres svéd zenészek olyan nagyon elszálltan nyilatkoztak volna, mint amilyenek egyébként mondjuk az európaiak vagy az amerikaiak tudnak lenni. Szóval három zseniális zenész fiú, az a Dirty Loops, tőlük is a World on Fire most, itt a zenei finomságok között.

0: megajándékozzuk a nyár legnagyobb őszművészeti élményével. Hallgassa a Manna délutánt, figyelje, mikor szólal meg az idei Művészetek Völgye könnyűzenei koncertjeinek valamelyik fellépője, és nyerjen akár óránként egy páros belépőt az ország legnagyobb őszművészeti fesztiváljára. Legyen ott a nyár egyik legmeghatározott kulturális eseményén.
1: Irány a Művészetek Völgye!
2: Irány a Művészetek Völgye! A 98.6 Manna FM-mel. Kanapé.
3: Manna FM.
4: A szombati kanapéban a vízhez szoktatásról beszélgetünk, illetve arról, hogy mik a legfontosabbak, amiket a nyaralás előtt át kell beszélni a gyerekekkel, hogy biztonságosan mehessünk a vízpart mellé. A vasárnapi adásban Kohári Éva gasztrobloggerrel gluténmentesen hozunk gyümölcssalátát és tojásos nokedlit. Várlak benneteket a Manna kanapéban 3 és 6 között szombaton és vasárnap. Tartsatok velem!
2: Kanapé.
3: Manna FM.
2: Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a zenei finomságok órája.

A 98.6 Manna FM zenei finomságai között Oceana Malmann a következő. Egy német származású hölgy, német énekesnő, bár karibi gyökerei vannak, az édesapja Martinique-ról származik, és az ő művész neve csak itt simán Oceana, akitől a Monday Morningot és a Cry Cry Cry-t is ismerjük, de most a Pussycat on a Leash következik, egy sokkal ritkábban játszott dal tőle, ami méltatlanul alul játszott dalnak számít, ezért is fontos, hogy mi megmutassuk most itt a zenei finomságok órájában, hiszen ennek a különleges zenei órának pont ez a dolga, ez a küldetése, hogy megismertesse a hallgatókat ezekkel a dalokkal is. Nagyon különleges maga a hölgy, és nagyon különleges a dal is, mert ez az a dal szerintem, ami kifejezetten és konkrétan a jelenben van. Időtlen a dal, kortalan a dal ugyanis. Olyan hangzás, olyan ritmus, olyan hangszerek, olyan dallam van benne, ami bármelyik korban, bármikor érvényes lehetne. Az apukája DJ volt, Martinique, ahogy ezt már mondtam, az anyukája pedig egy nagyon különleges, furcsa művésznő, egy haute couture divat tervező hölgy. Ugye az haute couture az egy olyan exkluzív, egyedi igényekre szabott úgynevezett csúcskategóriás divattervezés, amit az elejétől a végéig kézzel készítenek, és bár Párizs egy növekvő iparág központjává vált, mégis mindig arra összpontosított, hogy kiváló minőségű, drága, és egyébként ebből a szempontból sokszor hordhatatlan ruhákat is készítsen, tehát ez sokkal inkább művészet sem, mint csak divattervezés. Mondom én ezt el azért, kapcsolódva Oceanához és a tőle most következő dalhoz, Pussycat on a Leash-hez, mert hogy a videóklip, ami fekete-fehér, és egy kicsit Gatsby hangulatú, de mégsem az, ott is nagyon-nagyon izgi ruhákat lehet látni, nem véletlenül az édesanyja ebbe is egy kicsit jelen van, hol inkább, hol kevésbé, de mindig látni a különlegességet benne. A funk legenda Massive Parker volt az, aki közeli családi barátként már elkezdte támogatni egészen pici korában Oceanát. Massive Parker egy amerikai funk és soul jazz szaxofonos, aki leginkább James Brown-nal a 60-as években zenélt együtt, a 70-es években Prince-szel, és a 2000-es években pedig Parker Brown számos olyan slágerfelvételén is jelen volt, amit egyébként az ember klasszikusként tart számon. Tinédzser korában Oceana táncos volt, koreográfus lett aztán belőle, és amikor Tim Rice és Elton John összehozta az Aidát, akkor ő alakította Aida szerepét a musicalben. Eleanor Bergstein Dirty Dancing musical változatának a szólistája volt, 2006-ban pedig a német slágerlistákat akkor vezető Seed 3 Evel zenekar koreográfusa volt. Tehát olyan érdekesen ismert nagyon sok zenéhez kapcsolódó műfajban, pont úgy, mint Paula Abdul egyébként, de énekesnőként sem utolsó, pont úgy, mint Paula Abdul, aki szintén egyébként főként koreográfusként került be azért a zenei világba. 2009-ben indult el az ő szóló karrierje, amikor megjelent a Love Supply című debütáló albumáról a Cry Cry Cry. Ezek voltak azok az ikonikus dalok, amik fémjelezték az ő zeneiségét, és tulajdonképpen validálták azt, hogy neki helye van a popzene világában, és aztán jöttek ilyen kis vadhajtások, mondjuk úgy, mint a Ray of Light albuma Madonnának, Oceanának is a Pussycat on a Leash, egy sokkal különlegesebb, egy vérbőbb, egy szenvedélyesebb, egy sokkal odamondósabb dal, mint amilyen általában azok a dalok, amiket slágerül választottak, holott azok is zseniális muzsikák tőle, én azokat is nagyon szeretem. Szoktuk is játszani egyébként itt a 98.6 Manna FM-en, úgyhogy itt van egy hölgy, akire érdemes odafigyelni, rákeresni az interneten, megnézni, hogy milyen, nagyon szép csaj egyébként, megnézni, hogy mi mindenben szerepelt, meghallgatni néhány interjút vele, mert ráadásul amellett, hogy okos és tehetséges, roppant intelligensen beszélt, tehát az külön imádnivaló, sok-sok nyelven természetesen. Ez másképp nem is lehetne. Oceana a következő a zenei finomságok között, ez a Pussycat on a

98.6 Manna FM zenei finomságai között most a 21. századi csodagyereknek nevezett kisrác Jacob Collier, aki Shawn Mendes-szel és Kirk Franklin-nel és Stormzy-val hozta össze a Witness Me című dalt. Ezt fogjuk most meghallgatni, ami azért nagyon fontos a szövegén kívül egyébként, ami hála jó Istennek Jacob Collier-től megszokott módon az úgynevezett meaning driven, vagyis a tartalom vezére, tehát érdemes odafigyelni a szövegére, kategóriájus típusú dalok közé tartozik. Ez egy gospel ihletésű dal, és nagyon fontos, hogy a Witness Me az igazából négy teljesen különböző és mégis nagyon hasonló zenei világ. Mondhatjuk azt, hogy ütközése, de én inkább azt mondanám, hogy találkozása, és mindez Jacob Collier egyedülálló, utolérhetetlen, egyedi zenei stílusán belül. Ez a kisrác valóban egy 21. századi csodagyerek, nem véletlenül nevezik és apostrofálják őt így. Van benne valami egészen éteri, ahogyan énekel, amiket elmond. Gyakorlatilag, mintha folyamatosan a jó Istentől csatornázná az üzeneteket. Nagyon sok mindenben kiemelkedő Jacob Collier, de talán abban a legmagabiztosabb, amilyen tökéletességgel használja a 21. század vívmányait, hogy közben pedig a világ létezése óta állandó és meglévő létező örök igazságokat Isten és ember, vagy a gondoskodás és ember között át tudja adni magából a zenéjén keresztül. Emellett természetesen a gyakorlati részét tekintve az otthoni zenerögzítés minden korábbinál nagyobb szabadságát, a virális tartalmakban rejlő lehetőségeket, illetve a közösségi média erejét is olyan gyönyörűen használja fel arra, hogy ezeket a gondoskodásnak, az isteni jelenlétnek az erejét át tudja adni, ami valóban is ténylegesen példátlan. Ő maga egyébként, ahogyan összehozta a három másik sráccal a Witness Me című dalt, az is egyedülálló, mert hogy úgy mutatja meg a fiataloknak, főleg az elveszett, vagy magukat elveszettnek érzett fiataloknak, vagy akár idősebbek, és egyáltalán az elveszett, magukat elveszettnek érzett embereknek a gondoskodást, ahogyan igen kevesen képesek rá. Az egész dal olyan, mint egy hálaadás, vagy mint egy imádság, amikor azt énekli például, hogyha azt mondod nekem, hogy össze vagy törve, hogy vége mindennek, hogy eleged van, és felhagytál a reménykedéssel, és hogy most már minden csak sötétségben van, hogy kialudtak a fények, amikor úgy érzed, hogy elvesztél, és nagyon messze vagy az otthonodtól. Ha csak megpróbálsz egy-egy lépést tenni, ahogy a napokán mondta, mindig egyik lábamat teszem a másik elé, és haladok előre, nem kell nagyon messzire nézni. Ebben a dalban is erről van szó, hogyha van erő tovább menni, egy nap akár csak egy fél lépést, vagy egy lépést megtenni, akkor észreveszed, hogy soha nem egyedül mész. Mindig van melletted valaki, mert én ott vagyok veled, mert nincs semmi, amit ne tennék meg, érted? Én vagyok az, akire vártál, és tudom, mondja aztán, aki énekli ezt a gyakorlatilag dicsőítésnek mondanám, hogy tudom, hogy ki hozott belőlem a legjobbat. Mert veled vagyok, mert te itt vagy, mert itt van a fény, amire szükséged van. Ilyen ez a dal, ettől ilyen elképesztően varázslatos, és mindemellett, hogy ilyen csoda a szövege, hogy ilyen felemelő és ilyen megkönnyítő igazságban és a gondoskodás jelenlétében létezik az ember, amikor ezt a dalt hallgatja, emellett pedig annyira modern a hangzása, hogy nagyon megkönnyíti a befogadhatóságát. Tehát a Witness Me jön Jacob Collier-től, amelyben Shawn Mendes, kanadai énekes dalszerző, a brit rap titán Stormzy és a 19-szeres Grammy-díjas gospel legenda Kirk Franklin szerepel. Érdemes lesz nagyon figyelni, hogyha valakiben egy-egy szó megragad, megmarad, akkor azt lefordítani, vagy hogyha bírjuk annyira az angol nyelvet, akkor érdemes nagyon figyelni a szövegére. Witness Me Jacob Collier-től itt a zenei finomságok között most a Mannán.

0: 98 pont a Manna FM életörömzene, és az elmúlt 4 órában a Manna délelőtt Péter Petrával. Remélem, hogy ma is sikerült mindenkinek magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat. Isten értesse a születésnaposokat, legyen nagy a torta, sok az ajándék, ne feledkezzünk meg a névnaposokról sem. Tök jó dolog, hogy Magyarországon a névnapot is lehet ünnepelni. Vigyázzon magára mindenki, jó utat annak, aki most indul nyaralni. Hétfőn találkozunk, jó pihenést a hétvégére, és ami a legfontosabb most is, meg egyébként mindig is természetesen, ahogyan azt Janikovszky Éva is írta, hogy mosolyogni tessék. Puszi.
1: Megajándékozzuk a nyár legnagyobb őszművészeti élményével. Hallgasson Manna délutánt, figyelje, mikor szólal meg az idei Művészetek Völgye könnyűzenei koncertjeinek valamelyik fellépője, és nyerjen akár óránként egy páros belépőt az ország legnagyobb őszművészeti fesztiváljára. Legyen ott a nyár egyik legmeghatározott kulturális eseményén.
2: Irány a Művészetek Völgye!
3: Irány a Művészetek Völgye! A 98.6 Manna FM-mel!
4: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
5: A kultúra nem csak múzeumban él. Amikor kulturális örökségről beszélünk, sokan épületekre, festményekre, régészeti leletekre gondolnak. Pedig a kultúra nem csak tárgy, lehet dal, tánc, ünnep, kézműves tudás, mesemondás, ételkészítési hagyomány, közösségi szokás vagy a természetről felhalmozott helyi tudás. Az UNESCO ezt nevezi szellemi kulturális örökségnek, olyan gyakorlatoknak, tudásoknak és kifejezéseknek, amelyeket közösségek a saját kulturális identitásuk részeként ismernek el, és generációról generációra adnak tovább. A lényeg nem az, hogy valami változatlanul konzerválódjon. Az élő örökség alkalmazkodik, alakul, de közben kapcsolatot teremt múlt és jelen között. Ezért fontos például egy helyi mesterség, egy népdal, egy hagyományos ünnep, vagy akár egy családi recept. Nem csak régi dolog, hanem közösségi emlékezet. Olyan tudás, amelyet nem lehet egyszerűen letölteni, gyakorolni, átadni, megélni kell. A kultúra akkor marad életben, ha használjuk. Ha énekeljük, főzzük, táncoljuk, meséljük, tanítjuk. A múzeum megőriz, de a közösség életben tart.
3: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Reklám.
7: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron. Vadonatúj csúszdák. Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. sárvárfürdő.hu.
8: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros. Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
9: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
10: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal térnek el. Hirdess rádióban! Ismerd meg a rádió erejét! miértrádió.hu.
6: Reklám hangzott el.
11: Meleg, de zivataros idő várható. Ösztönözni a pénzügyminiszter a lakossági és a vállalati aktivitást a tőzsdén. Szlovákiában fogtak el egy magyar toplistás bűnözőt. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
3: 98.6 Manna FM. Hírek.
11: Ösztönözni a lakossági és a vállalati aktivitást a tőzsdén a pénzügyminiszter. Kármán András a budapesti értéktőzsdén tett látogatásán hangsúlyozta. A BUX sorra döntötte a csúcsokat az elmúlt hetekben. Első fél éves emelkedése alapján a világ legjobbjai közé tartozik, ami azt jelzi, hogy működik a piac és a verseny, a befektetők pedig bíznak Magyarországban. Már nem minősül kiemelt beruházásnak a Szolnok és Abony közé tervezett elektrolitgyár. Ez azt jelenti, hogy jelenleg nincs olyan engedélyezési folyamat,

0: Két ember meghalt, 10 megsebesültek. Hersonban is lakóházakat ért dróncsapás, egy idős nő életét vesztette, egy másik lakos megsebesült. Az orosz erők 8 rakétát és 130 drónt vetettek be, többségüket a légvédelem megsemmisítette. Közben az ukránok 12 orosz hajóra mértek dróncsapást a Fekete-tengeren. A célpontok között teherszállító, olaj- és gázszállító hajók voltak. Szlovákiában fogtak el egy magyar férfit, aki a legkeresettebb bűnözők toplistáján is szerepelt. A 64 éves szökevény ellen európai elfogató parancs volt érvényben. Csalás miatt 2 felfüggesztett, majd kábítószerkereskedelem miatt 6 letöltendő börtönbüntetésre ítélték, de elmenekült a hatóságok elől. A bűnözőt Sturovóban fogták el. Még mindig sok autós használja jogosulatlanul a buszsávot. 2 nap alatt 75 sofőrt büntettek meg a fővárosban. További 14 esetben más szabálysértések miatt szabtak ki bírságot a rendőrök.
1: Időjárás.
0: Országszerte napos, gomoly felhős idő várható, majd délután nyugat felől beborul az ég. Többfelé lehetnek záporok, zivatarok, akár felhőszakadás és jégeső is előfordulhat. A szél zivatarok idején viharossá fokozódhat. Napközben 30-37, késő este 19-26 fok valószínű. A Balaton és a Velencei tó 25, a Tisza tó 26 fokos.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Van Sopronban egy remek hely, ez a Vinodóm, ahol a Sopron környéki borokat pince áron lehet megvásárolni és megkóstolni, sőt az idei évtől már enni is lehet, mégpedig magyar folyami halakból készült fogásokkal várnak benneteket, illetve aki éppen arra jár. Tehát a bőség kosarának eheti témája a Vinodóm, eszünk, iszunk, mulatunk nem itt, hanem Sopronban.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a Bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Puczatillával.
1: Kedves hallgatók, hogy ígértem a Felkonban, megint elhagytuk Budapestet, és hát eljöttünk egy jó 200 kilométert, Sopronba vagyunk. Egy aránylag új helyen, mert tavaly voltam itt, ugye a belvárostól nem messze, a Vinodom nevű helyen

0: Vagyunk, ahol rengeteg soproni bor és jófajta gasztronómia is található. Erről szól a mai adásunk, egy picike bor és egy picike gasztronómia. Mellettem pedig Molnár Ákos, akinek olyan hosszú a titulusa, hogy megkérem, mondja el ő, hogy pontosan mi is a titulus, jó?
1: Nem olyan bonyolult, ez a soproni borvidék hegyközségének az elnöke vagyok.
0: Jobb ez így, mintha belebakisztam. No, ugye itt igazából, ha minden igaz, akkor csak és kizárólag soproni borok található. Hány termelőnek a bora van itt?
1: Ez egy közösségi vinotéka, és mint ilyen azért Magyarországon elég unikális, mert nem sok közösségi vinotéka van Magyarországon.
0: Mit jelent ez a közösségi vinotéka? Ezt tisztázok rögtön.
1: A közösségi vinotéka arról szól, hogy egy adott termőtáj, jelen esetben a borvidék, összes palackos termelője lehetőséget kap arra, hogy itt a boraival megjelenjen, és ne csak a terméket árulja, hanem ehhez élményt, tudást, tapasztalatot is adjon. Ennek ugye két része van. Az egyik része az az, hogy magukat a termelőket is tudjuk itt edukálni, tehát szakmai rendezvényeket is tartunk, de a fő cél az az, hogy legyen egy olyan hely, hogy akár a helyiek, akár a turisták ide látogatna, akkor egy helyen megtalálják az összes soproni palackos termelőnek az összes termékét, amit ő ide kíván helyezni, tehát a jog mindenkinek adott. Azért értem ki a válasz elől egyébként, mert ez egy állandó változó szortiment, de azért elmondható, hogy a borvidék színe java itt van.
0: Tehát ha egy budapesti baráti társaság azt gondolja, hogy mondjuk eljön a Sopronba, és szeretné még megismerni a soproni borokat, akkor jó helyen kopogtat. Itt minden palack megkóstolható tulajdonképpen?
1: Igen, ez egy nagyon fontos dolog, hogy minden palack itt megvásárolható, hazavihető, ennek ez a vinotéka funkciója, illetve helyben fogyasztható.
0: Előbb egy beszélgetésen voltunk, tol a bor beszél belőle, de ott kiderült, hogy mostanság változtak a szokások. Ugye Sopron a kékfrankos hazája, de egyre több a fehér bor. Itt a jelenlévő boroknak hány százaléka vörös? De csak egy ilyen mutatószámot, ha tudsz mondani.
1: Én most, ha itt végén ezek a polcokon, akkor azt mondom, hogy ilyen 50%-a vörös, a többi az viszont már fehér vagy rozé, és egyre növekszik a fehér borok aránya. Egyébként, hogy egy kicsit ezt helyre tegyem, ugye az emberi létbe egy generációt vagy kettőt tekintve, ugye az már történelem. És ezért, mint Sopront, ezt, vagy nem mi, mert mi tudjuk, hanem a borfogyasztók, ezt egy vörösboros vidéknek gondolják, holott az elmúlt pár évszázadban ez egy fehérboros vidék volt, igazából vörösborossá akkor kezdett válni, amikor a filoxéra vész után egyrészt jobbára volt a vörösbornak, és az újratelepítések vörös borszőlővel történtek, és elmondok egy érdekességet, a soproni borvidéken a vörösborszőlő területek aránya először a II. Világháborút követően emelkedett meg úgy, hogy elhagyta a fehérbor termő vidéket. Én azt gondolom, hogy egy kicsit most visszatérünk a gyökereinkhez, világos, hogy ez egy piaci késztetés, de hogy visszatérünk a gyökereinkhez, és hát egyre jobb fehér borokat csinálunk, illetve mindig is jó fehér borokat csináltunk, és azt is el kell mondanom, hogy olyan szempontból meg szerencsés helyzetben van ez a soproni borvidék, hogy egyébként rettenetes kihívásokat jelentő klímaváltozás tekintetében éppen a fehér boros erősségeinket tudjuk kimutatni, hiszen egy picit azért csak kiegyenlítettebb, csak hűvösebb klímájú, ami a mostani fehérbor stílusoknak nagyon megfelelő.
0: No, kedves hallgatók, innen folytatjuk a szakértőnkkel. A következő kérdés az lesz zenék után, hogy ez a hőkupola mit tett itt, hogy a szőlészek, borászok mit szóltak ahhoz, hogy beütött egy ilyen 4 napig tartó valami nagyon nagy, ami nagy Celsius fokkal jár. Ez a bőségkosa jelenleg Sopronból, hamarosan folytatjuk innen a Vinodomból.

0: Ez a Bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Puc Attilával.
1: Remek zenék után, mint a kedves hallgatók, folytatjuk a Bőség kosarát. A helyszínén még mindig a Soproni Birodalom, ahol, mint hallottátok, találkoztatok a szinte összes soproni bortermelővel. Ott hagytuk abba, hogy a napokban hagytuk magunk mögött ezt a úgynevezett hőkupolát, hogy ez a szőlőben, aminek ugye mélyre megy a gyökere, talál vizet, de azért mégis jól esett, nem esett jó. Mit lehet tudni erről?
2: A szőlőnek se esik jól ez a forróság, illetve ez az időjárás, ami most van, két dolog miatt sem. Egyrészt kevesen tudják, de a szőlő 35 fok fölött nem vegetál normálisan már, tehát az a hőigénye, vagy hőoptimuma, az 35 fok fölött azt jelenti, hogy a növény az életbe maradásáért küzd, tehát akkor már nem a termésnek a beérlelésével foglalkozik, hanem az önmaga létfenntartásával, és ehhez egyébként egy légköri aszály is párosul, ami tovább ront a helyzeten, és erről nagyon keveset beszélnek, de látható jelei vannak annak, hogy a hatalmas méreteket öltő UV-sugár és egyébként óriási problémákat okoz. Talán nem akkorákat, mint a mediterrán térségbe, és a klímaváltozás ilyen szempontból Magyarországnak ebben a tekintetben talán nem akkora kihívás, hanem inkább lehetőség, hiszen a kutatások azt mutatják, hogy 30 év múlva a mediterrán térségeknek kb. 30-40% pont emiatt a hőkupolához hasonló időjárási jelenségek miatt alkalmatlanná válik a szőlőtermelésre.
1: Mondja, addig volt szőlő, aztán nem lesz szőlő?
2: Aztán ott nem lesz szőlő, és hát lehet azt mondani, hogy Magyarország lesz majd az új Közép-Olaszország, Észak-Olaszország. Ilyen szempontból nem mindig a negatívumokról kell beszélni, a pozitívumokról is, de hogy visszatérjek erre a hőkupolára, a hőkupolán kívül óriási problémát jelent az, hogy nagyon-nagyon nagy szárazság van, óriási aszály van az egész országban, és ez minket se kerül el, és az éghajlatváltozásnak Sopron egyébként az a legmarkánsabb jelenség, hogy sokkal kevesebb csapadék esik. Ugye mindenki azt gondolja, hogy az Alpok alja a csapadékban milyen gazdag terület, hát bizony több száz milliméter csapadék hiányzik az elmúlt évekből. És ugye ezek a agyagos talajok, ha egyszer kiszáradnak, akkor az legalább akkora problémát okoz, mint a homoktalajokon a vízszegény állapot.
1: Na beszéljünk akkor vidámabb dolgokról, amik itt vannak. Ha valaki bor kedvel, de nem ért annyira borokhoz, mint mondjuk te vagy ti, akik csináljátok. A soproni borokról általában mit lehet mondani, hogy ezek nagyon markáns borok? Tehát egy hozzá jobban írt, egy vaktesztem meg tudja mondani, ez egy soproni bor? Tehát azok az ízek, azok a mineralitások benne vannak?
2: A soproni bornak van egy jellegzetes karaktere, viszont azt kell tudni, hogy a soproni borvidék ugye három klíma találkozásában van, mert ugye itt van egy szubalpin hatás, fertőparton egy szubmediterrán hatás, és hogyha a fertőnek a keleti partjára gondolunk, ott meg egy kontinentális hatás, az évjáratonként kicsit változik, tehát itt egyrészt ugye itt van egy sokszínűségünk, másrészt rettentően sokszínű talajaink vannak, tehát a csillámpalás, ásványosságot okozó alapkőzeteken kívül itt komoly méz alapkőzetek vannak, és ezek a talajtípusok keverednek akár düllőnként is, úgyhogy jellegzetes soproni karakter ilyen tekintetben nincsen, de azért azt el kell mondanom, hogy az a kép, ami mondjuk egy soproni vörösborról az idősebb korosztálynak a tudatában benne van, az nagyon-nagyon megváltozott, hiszen mi is most már nem a karcos vörösborokat tudjuk elkészíteni, annyit változott a klíma, hála Isten, ebben az esetben szerencsénkre, hogy bizony hogy jó, könnyed vörösborokat, gyümölcsös vörösborokat tudunk készíteni, és pont ami miatt a kiegyenlített klíma minket segít, gyümölcsös karakterű, friss, élénksavas, savszerkezetű fehérborokat és rozékat tudunk készíteni.
1: Amúgy egyetértünk, hogy az ember ilyen jó borokat iszik, akkor megéhezik. Ugye itt a Vinodóban arra is lehetőség van, hogy utána valami jóval megtöltjük magunkat. Zenélünk, Ákosnak megköszönjük akkor, hogy körbevitt minket egy virtuálisan nagyjából a Vinodón borválasztékán, picit beszéltünk a soproni borról, de utána megnézzük, hogy mit ad a hely, hogyha valaki megéhezik. Zene, aztán folytatjuk.

0: Megajándékozzuk a nyár legnagyobb őszművészeti élményével. Hallgassa Manna délutánt, figyelje, mikor szólal meg az idei Művészetek Völgye könnyűzenei koncertjeinek valamelyik fellépője, és nyerjen akár óránként egy páros belépőt az ország legnagyobb őszművészeti fesztiváljára. Legyen ott a nyár egyik legmeghatározott kulturális eseményén.
1: Irány a Művészetek Völgye! Irány a Művészetek Völgye! A 98.6 Manna FM-mel. Kanapé.
2: Manna FM.
3: A szombati kanapéban a vízhez szoktatásról beszélgetünk, illetve arról, hogy mik a legfontosabbak, amiket a nyaralás előtt át kell beszélni a gyerekekkel, hogy biztonságosan mehessünk a vízpart mellé. A vasárnapi adásban Kohári Éva gasztrobloggerrel gluténmentesen hozunk gyümölcssalátát és tojásos nokedlit. Várlak benneteket a Manna kanapéban 3 és 6 között szombaton és vasárnap. Tartsatok velem!
2: Kanapé.
1: Manna FM.
2: Élet, öröm, zene.
4: Manna FM.

0: Ez a Bőség kosara.
1: Ismételten remek zenék után vagyunk, kedves hallgatók. Vinodon by Bar körülöttem egy étlap, és mellettem pedig Kun Attila séf, a helynek a társüzemeltetője. Ugye tavaly, amikor még itt voltam, ételválaszék nem volt, a pogácsába kimerült. Aztán azt mondtam, hogy ez egy nagyon remek halas étel, hát nem ételbár, hát azt nem mondjuk, hanem egy étterem lett. És hogy te azt mondták nekem, hogy te nagyon nagy vagy a halas ételekben. Honnan a halas ételekhez való kötődésed? Kezdjük ezzel.
2: Oké, üdvözlöm a hallgatókat. Sztorink az körülbelül 10 évre nyúlik vissza. Halboltként kezdtük meg a tevékenységünket itt Sopron városában, és körülbelül 4 éve van az, hogy már nem csak halboltként, hanem halbisztróként vagyunk jelen a gasztronómiában, itt Sopron és környékén. Hála köszönhetően a vendégkörünknek és a vásárlóinknak a szakács tudományainkat a halba ki tudjuk élni. Az azt jelenti, hogy saját általunk kreált ételeket tudunk kínálni a vendégeinknek. Itt kifejezetten arra gondolok, egy harcsa girosz, egy harcsa bécsi, vagy az egyéb ilyen nyalánkságok.
1: Harcsa girosz, ez milyen jó? Tehát igaz, úgy néz ki, mint egy girosz, csak akkor borjú vagy disznós helyett harcsa megy bele. És ott a harcsa hogy készülik? Meg van grillezve?
2: Igen, tehát azt tudni kell, hogy a mi termékeinket, azokat mi dolgozzuk fel. Tehát ezeket az ételeket, amit halból készítünk, az itt a saját termelői körünkből, 100 km-es körzetből vásároljuk élve, és ezeket mi dolgozzuk föl. Tehát elég kötődés az elég nagy hozzá. Tehát itt mindent a saját kezeink által művelünk meg, és ennek teljesen más az íze, a struktúrája, és a vendégek is teljesen másképpen kezelik ezeket az ételeket. Ezek az ízek, ezek mondhatni nemzet közi ízek, tehát itt azért Sopron városában elég magas a külföldi vendéglátogatóink is, és kiválóan alkalmazzák, amikor megkóstolják ezeket az ételeket, hogy nagy a tetszés.
1: Na, kedvesekatok, néhány cím: Bárkatál, harcsapatepertő pontcsipszel, Hektör szögedi pontfili, az emlegetett harcsabécsi szelet, Torpetórák garnila, harcsa girosztál, lazacfili, tonalfili, lapozunk, nincs vége még a halnak, lazac fogas, pisztrángosztom, lazac burger, haragos harcsa burger, lazac mindenféle burger, és bár konkrét árakat nem enged a média törvény, de azt megmondom őszintén, azt hiszem, kicsikét drágább az étterem. Nem, ez egy kellemes meglepetés. Tehát el lehet jönni, lehet egy jót enni. Nagyon jó, és ezek mindig kaphatók, ezek mindig készleten vannak?
2: Ez állandó jelleggel, igen, tehát ami az étlapon szereplő ételeink, azokat mindent frissen készítünk, így folyamatosan tudjuk tartani ennek a palettán tartását. Emellett meg kell említeni, hogy folyamatosan jelen vagyunk a országos gasztronómiai kiadványokban. Most idén a 3. alkalommal is sikerült a Street Kitchen Guide-ba bekerülnünk. Tehát ez egy hatalmas öröm számunkra, hogy minket országosan is elismernek, csak a helyi.
1: Meg most még a Bőség kosárában is, bár az még nincs olyan elismertségnek, nem örül, mint mondjuk ami a Street Kitchen Guide. Igazából ez egy ilyen kicsit ilyen örömkonyha, hanem megmutatni azt, amit tudtok, és hogy megmutatni, hogy nem csak a rántott hal van, hogy mi van a magyar agyában, a rántott hal, vagy karácsonyon előhat. Most már változott ez valamit? Hogy látod te, aki igazából halakkal foglalkozol?
2: A 10 év alatt nagyon sok minden változott, tehát ráadásul konkrétan tudjuk, hogy a 10 év alatt, hogy az élő hallal kezdtünk el dolgozni, és jelenleg már nem dolgozunk, úgymondva élő halakat már nem tartunk akváriumban, hanem feldolgozott, tisztított, és már félkész, konyhakész formában vásárolják meg a vásárlóink. Tehát teljesen eltolódott ezek az igények, vásárlói szokások, és ugyanez az ételeknél is. Tehát itt azért már egy ilyen újabb, könnyebb fogásokra megyünk rá, egy mediterrán ízekre, de azért megmaradunk a rántott halnál és a paprikásoknál.
1: Anélkül nem lehet. Na, kedves vendégek, már itt teljesen átvettem az egészet, kedves hallgatók, visszamegyünk, beszélgetünk egyet Kun Attila séffel. Arra leszek kíváncsi, hogy vajon van-e tippjük, vagy ötletük, vagy emberük arra, hogyha egy baráti társaság megérkezik, akkor valamelyik ételhez tudnak-e bort is ajánlani. No, innen folytatjuk zene, aztán jövünk vissza Attilához.
3: Megtalált az este, megtalált a fény, megtaláltam benned, magamat én.

0: Ez a Bőség kosara.
1: Manna FM.
2: Remek zenék után még ismételten, kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetésünket Sopronból. A Vinodon by Bárka, a remek borok, és ugye mostani témánk remek hal ételek vannak. Hányféle hal étel van itt? Hányféle halból készül étel? Most mennyit soroltam én fel az előző szegmensben?
3: Körülbelül ilyen 35 fajta ételt készítünk halból. Tehát itt azért benne vannak a halburgereink is, ami kifejezetten a nagy kedvencek közé tartoznak, és emellé szoktunk ajánlani, meglepő, de bort.
2: Tehát ti magadok, tehát na, itt kezdtük, hogy előfordul, hogy megjön egy csapat, mondjuk vesz egy wine life-ot, vagy vesz egy lukánikőt, egy palackot levet, és akkor megkezdjük, hogy mit tegyen hozzá, vagy inkább a borhoz isznak az emberek. Ez így szokott lenni, hogy előbb az étel, és aztán a bor.
3: Igen, tehát először eszünk, és utána iszunk.
2: És előtte is szeretnénk valamit inni?
3: Mindenféleképpen arra is tudunk megoldást találni, de itt meg kifejezetten azért a hal esetében, tehát inkább a fehér borok az, ami dominálnak, fehér vagy a rozé, de egy jó halászlimeri az egy szvegelt, egy vörös bor azért dukál.
2: Ugye a magyarok azt mondják, általában csak karácsony környékén eszik a halat, hogy ez változott valamit mostanában? Tehát ugye itt az ember bejön, igazából jó, van a gyerekenek csirkenegetsz, előfordul, mert anélkül nincs étterem, de igazából halak vannak. Tehát, hogy változott-e valamit a magyarok halfogyasztási szokása? Hogy látod te, mint szakember?
3: Igen, 10 év alatt tényleg azt látom maga, saját szemszögemből is, hogy maga az értékesítés, a úgymond a feldolgozott nyers hal, az visszább esett abból a szempontból, mint ami előtte volt, amikor elkezdtük az egész, tehát tonnákat lehetett mondhatni, eladni éves szinten. Most mennyiséget adunk el, nem panaszkodunk, de feldolgozott szinten. Viszont az ételben a trend azért látszódik, hogy a médiában, hogy mennyire jelen van szerencsénkre, az, hogy a egészségtudatos étkezés, és az mellé ott társul a hal. Ráadásul azért mi gasztronómiából, meg úgymond a akvakultúrában itt a hazai szinten elég erősek vagyunk a mellettünk lévő országokhoz képest, és egész évben meg tudjuk magunknak teremteni azt a mennyiségű friss halat, ami ezek kell.
2: Picit személyes a kérdés a végére. Én már látom azt, hogy te a családdal valahol nyaralsz külföldön, tengerparton. Biztos, hogy a helyi halak nagy barátja leszel, és bemész egy ilyen halászcsaládba, halászétterembe. Van ilyen előfordul, hogy a helyi halaknak oda teszed a tiszteletedet?
3: Mindenféleképpen. Ez nekünk egy, nem azt mondom, egy szakmai kihívás, de mindig kíváncsiak vagyunk a helyi gasztronómiára, a helyi ízekre és a helyi piacokra. Tehát, hogyha módunk, lehetőségünk van és adott a hely, akkor mindig ellátogatunk egy ilyen helyre. Szeretjük.
2: Melyik a legmagyarosabb és hazai halból készülő halétel? Valamilyen harcspaprikás, vagy rántott, vagy melyik az, amelyik tipikusan magyar halétel? Gondolom a halászlé, és azon kívül van még valami?
3: Halászlé mindenféleképpen, vagy a harcspaprikás.
2: Itt melyik fajta halászlé megy?
3: Itt a szegedi. Mi itt Csongrád-Csanád megyeiek vagyunk. Mi passzírozzuk.
2: Ez egy örök harc, nem? A Szeged meg a Baja. Ugye a szegedi az, kedves hallgatók, ami kicsikét, hogy mondjam, nagyobb odat, nagyobb törődés, több időt igényel, nem?
3: Igen. Ez egy 3-4 óra hosszás művelet. Szembe a bajaival mind a kettő egy finom, elfogadott étel. Nem szeretünk harcolni.
2: No. Kedves hallgatók, hát ennyi volt tulajdonképpen, ez egy kicsi kedvet csinálni akart lenni, hogyha Sopronban jártok, akkor el kell nézni a Vinomba, remek borokat lehet inni, remek ételeket lehet hozzá fogyasztani, nagyon kedves személyzettel, hozzáértő személyzettel segítenek mindenben, ugye még a bor, meg az étel kiválasztásban is. Mit kell kívánni, hogy ez a hely akkor mi legyen jó sokáig, nem? Hiszen egy új helyről van szó, ezzel mi hozzá tudtuk tenni azt, hogy egy picikét talán visszük a hírt az ételen keresztül. Attila, mit kívánjuk azt, hogy hát hal, legyen hal, amíg ez az ételen van.
3: Köszönöm szépen.
2: Köszönjük mi is. Ez volt a Bőség kosara. Sziasztok.

0: megajándékozzuk a nyár legnagyobb összművészeti élményével. Hallgassa a Manna délutánt, figyelje, mikor szólal meg az idei Művészetek Völgye könnyű zenei koncertjeinek valamelyik fellépője, és nyerjen akár óránként egy páros belépőt az ország legnagyobb összművészeti fesztiváljára. Legyen ott a nyár egyik legmeghatározóbb kulturális eseményén.
1: Irány a Művészetek Völgye! Irány a Művészetek Völgye! A 98.6 Manna FM-mel. Kanapé.
2: Manna FM.
3: A szombati kanapéban a vízhez szoktatásról beszélgetünk, illetve arról, hogy mik a legfontosabbak, amiket a nyaralás előtt át kell beszélni a gyerekekkel, hogy biztonságosan mehessünk a vízpart mellé. A vasárnapi adásban Kohári Éva gasztrobloggerrel gluténmentesen hozunk gyümölcssalátát és tojásos nokedlit. Várlak benneteket a Manna kanapéban 3 és 6 között szombaton és vasárnap, tartsatok velem!
2: Kanapé.
4: Manna FM.
2: Manna morzsa.
5: Mozogni nyáron is kell, csak okosabban. A mozgás az egyik legjobb befektetés az egészségünkbe. A nemzetközi ajánlások szerint a felnőtteknek hetente legalább 150 perc közepes intenzitású testmozgás javasolt. Ez nem feltétlenül edzőtermet jelent. Gyorsabb séta, biciklizés, úszás, kirándulás, kertészkedés is lehet része. Nyáron viszont nem mindegy, mikor és hogyan mozgunk. Kánikulában a déli órákban végzett intenzív sport könnyen túlterhelheti a szervezetet. A reggeli vagy esti mozgás sokkal biztonságosabb, különösen akkor, ha árnyékos útvonalat választunk és viszünk magunkkal vizet. A testünk jelzéseit komolyan kell venni. Szédülés, fejfájás, hányinger, szokatlan gyengeség vagy zavartság esetén nem akaraterőből kell folytatni, hanem megállni, árnyékba menni, hűteni magunkat és folyadékot pótolni. A sport akkor egészséges, ha utána jobban vagyunk, nem akkor, ha túléljük. A nyári mozgás aranyszabálya egyszerű, ne a hőséggel versenyezzünk, inkább a rendszerességre figyeljünk. Napi 20-30 perc jól időzített mozgás többet érhet, mint egy túlvállalt, déli kánikulában végzett edzés.
2: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Reklám.
2: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyez minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életöröm zene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
6: Köszönjük. Reklám hangzott el.
2: Társadalmi célú hirdetés.
7: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
8: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
9: Meleg, de zivataros idő várható. Kritikus állapotban van a házi orvosi ellátás. Gyanús autópálya koncessziót vizsgál a közlekedési tárca. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
9: Továbbra is válságban van a házi orvosi ellátás. Több mint 760 praxis betöltetlen, 700 településen helyettesítéssel működik az alapellátás. Egy házi orvosra pedig átlagosan csak nem 14 ezer beteg jut évente. A viharsarokban és a Közép-Dunántúlon a legsúlyosabb a helyzet. Az Országos Kórházi Főigazgatóság friss adatait elemezve, a GKI Gazdaságkutató ZRT arra hívja fel a figyelmet, hogy 2010 óta 15%-kal csökkent a házi orvosok száma. Ennek fő oka az elöregedés, illetve az, hogy a nyugdíjba vonuló házi orvosok helyett nincs utánpótlás. A gyermekellátásban ennél is súlyosabb a hiány. A praxisok 17,5%-ában nincs főállású gyermekházi orvos. Teljes körű felülvizsgálatot rendelt el az M6-os autópálya egyik szakaszán a koncessziós szerződése ügyében a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, Lázár János korábbi tárcavezető tavaly májusban döntött úgy, hogy idén ősztől a versenytársainál háromszor drágább ajánlatot adó Mészáros Lőrinc és Szíj László tulajdonában lévő cég üzemeltetheti a Budapest-Dunaújváros közötti részt, valamint az M8-as gyorsforgalmi utat évente 12,5 milliárd forintért. Vitézi Dávid szerint érdemben nem is vizsgálták az olcsóbb alternatívákat. Ösztönözni a lakossági és a vállalati aktivitást a tőzsdén a pénzügyminiszter. Kármán András a budapesti értéktőzsdén tett látogatásán hangsúlyozta, a BUX sorra döntötte a csúcsokat az elmúlt heten.

0: Országszerte napos, gomoly felhős idő várható, majd délután nyugat felől beborul az ég. Többfelé lehetnek záporok, zivatarok, akár felhőszakadás és jégeső is előfordulhat. A szél zivatarok idején viharossá fokozódhat. Napközben 30-37, késő este 19-26 fok valószínű. A Balaton és a Velencei tó 25, a Tisza tó 26 fokos.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Tudásból tőke. Könyvek, amelyek megváltoztatták az életem. Iványi Ildikó pénzügyi elemző és Péter Petra podcastja. A mai epizódunk vendége Arany Kovács Rozália, akinek egy nagyon érdekes története van, és egy nagyon fontos, én úgy mondanám, hogy mozgalmat indított el, amihez fontos csatlakozni, ha máshogy nem, akkor lélekben, de szerintem egészen sokféleképpen tudunk neked segíteni. Szia, Rozika, köszi, hogy jöttél, mert megingette, hogy mi Rozikának hívhatjuk.
1: Én köszönöm szépen a lehetőséget, Petra.
2: Szia, Rozika.
1: Szia, Ildikó.
2: Amit olvastunk, vagyis hát én olvastam rólad, az, hogy te ritka genetikai betegségekkel foglalkozol. Ez így mennyire tűpontos, ahogy itt a beszélgetésünk elején említetted, amit én láttam rólad.
1: Annyiban igaz, tehát hogy azt kell megérteniük azoknak, akik engem követnek, olvasnak, figyelnek rám, hogy nem én diagnosztizálom őket. Én abban tudok nekik

0: segíteni, hogy ők megszerezzék a tűpontos diagnózisukat, legyen ez bármilyen, akár ritka genetikai betegség is. Tehát abban, hogy azt a beteg utat, ami nekem 39 éven bekerült, azt ő mondjuk letudhassa egy másfél-két év alatt, vagy éppen egy, most van mondjuk egy kivizsgálás alatt, túl van már 6-8-10 vizsgálaton, és azt mondták neki, hogy egyelőre nem látják az okát a problémájának, akkor legyen meg az ő tudatában is, és az orvosnál is feketén-fehéren, hogy oké, ha jön a következő 2-3, és még az sem konkrét, akkor minél hamarabb jusson el a beteg valamelyik ritka beteg intézetbe, mert ugye 5 is van Magyarországon, ebből 2 Budapesten, 3 pedig vidéken, Debrecen, Pécs és Szeged.
1: Tehát ez a kampány, amit te elindítottál, ez az ismeretterjesztő kampány, ez azért jött létre, vagy azért hívtad életre, hogy ahogy írod, köztudatba emeld a ritka genetikai betegségeket.
0: Így van, mert hogy sajnos nem beszélünk róla.
1: Nem is tudjuk, hogy mi az. Tehát, hogy most kimondjuk ezt a kifejezést, hogy ritka genetikai betegség. Mit jelent ez? Olyan, amire nincsen gyógyír? Olyan, amit nem tudnak diagnosztizálni? Amit nem lehet könnyen detektálni? Nem tudjuk, hogy mi bajunk van? Ezért tartott neked mondjuk 39 évig?
0: Azért tartott nekem 39 évig, mert sajnos senki nem kommunikálja. Tehát, hogy Magyarországon kb. A 2000-es évek eleje óta vannak a klinikák, amik ezt képesek diagnosztizálni. A ritka betegségnek hívjuk azokat a betegségcsoportokat, ami 2000-nél, 2000 per 1 számadattal, tehát, hogy 2000-nél kevesebb embert érint per fő. Nagyon sokan vannak olyanok, a már diagnosztizáltak közül természetesen, akik több ritka betegségben is érintettek, tehát ugye halmozottan fogyatékosak, de a statisztika szerint mindegyikben érintettek, tehát ők növelik ezt a számot. A legritkább betegségek akár, mint Céline Dionné, hogy 1 millióból 1 embert érintenek. Tehát, hogy nagyon nehéz őket diagnosztizálni, mert nincsenek leírva. Tehát le vannak írva, de csak a szakirodalomban. Tehát egy általános orvos, mondjuk egy házi orvos, vagy egy szakorvos.
1: Nem fog jelenni.
0: Hanem saját magától, illetve központi oktatásilag nem kapja meg.
1: Tehát ez egy ilyen Dr. House jellegű történet.
0: Egészen precízen így van, csak az a baj, hogy míg mondjuk az általános betegségekből én most hasra ütök, azt mondom neked, egy átlag ember ismer mondjuk 50-et. De az orvosoknál is legyen, mindenki a saját szakterületen legyen, hogy 100-at képes diagnosztizálni. Addig ritka genetikai betegségből 8-10 ezer különböző fajta van, névvel, leírással, tünetekkel, arra való gyógymód általában nincs, de legalább szinten tartok kezeléseket, vitaminokat, gyógyszereket már ismernek.
1: Szabad megkérdezni, hogy konkrétan például nálad miről van szó?
0: Igen, az enyémet úgy hívják, hogy mitokondriális miopátia, 35 ezer az egyhez az aránya.
1: Tehát 35 ezer emberből egy van ilyen.
0: Egy van érintve. Körülbelül Magyarországon egy olyan 300 ember lehet, aki érintve van. Ebből miután a világ statisztika, tehát sokan azt hiszik, hogy a magyar egészségügy van ebben elmaradva, nem igaz. Ez világ tendencia sajnos, hogy nincs információ. Szinte nem mondom, hogy minden országban van speciális klinika, de a WHO pont tavaly május 24-én kiadott egy közleményt minden országnak kötelezően, hogy kötelesek erre törvényeket, alapelveket, minden egyebet a ritka betegek ellátására vonatkozólag, a diagnózishoz vezető út, és utána a szociális egészségügyi és egyéb ellátásukra, ugyanis világszinten 300 millió ember érintett valamelyik ritka genetikai betegségben, Európában ez 25 millió, idehaza 700 ezer ember, és ezeknek a 10%-a van maximum diagnosztizálva.
1: Ez kutatják mindenhol. Ezt valahol, Rozika? Kutatják? Tehát, hogy van olyan valahol, most akár Tadzsikisztán, vagy az USA-ban, nem tudom én, Colorado-ban egy kis eldugott labor, ahol ezekkel foglalkoznak, és van remény arra, hogy mondjuk valamilyen preventív eljárást el tudnak mondani. Hogy mondjuk egy várandós anyuka mit tett meg annak érdekében, hogy a lehető legkisebb százalékban legyen meg az esélye arra, hogy az ő születendő babája bármilyen ritka genetikai betegséggel születik?
0: Mérhetetlenül jó kérdéseket teszel fel, és én ezekre vártam egyébként évek óta. Nem csak, hogy Colorado-ban egy eldugott laborban, tehát maga az orvostudomány az folyamatosan fejlődik. Tehát ezek le vannak írva, dokumentálva vannak, azért tudjuk a számukat, tehát hogy ezek léteznek, csak a betegek nem jutnak el odáig, hiszen az általános orvoslásban nincs szó erről. Tehát megállunk egy bizonyos szinten, És akkor utána vagy a neurológiára küldjük, vagy a pszichiátriára küldjük a beteget, ahelyett, hogy előbb elküldenénk, mondjuk főleg, ha vagyunk olyan szerencsések, hogy van az országban ritka betegintézet, akkor elküldenénk oda, hogy csokkolom, előbb nézesse meg, hogy nem-e valamilyen genetikai problémája van, és ott is azt mondják, hogy negatív, akkor ráérünk majd.
1: Nincs is célzott szűrés, ami konkrétan meg tudja mutatni, hogy ez egy genetikai probléma, és akkor onnan tovább lehet keresni?
0: Jelenleg nincs, de majd remélhetőleg szó esik a Kék Rózsa programról, ami most készült el, és ez már erről szól.
1: Hát azért hívtunk.
0: Kérdika.
2: Bennem csak az merült fel, hogy mennyi ebben, hogy felfedeznek egy ilyen ritka genetikai betegséget, az orvosnak a felelőssége, hogy ő bevallja magának azt, hogy én nekem itt megállt a tudományom, én itt már többet nem tudok adni a betegnek, de tudom, hogy maradjunk itthon. Magyarországon van 5 ilyen intézet, elküldöm az egyikbe. És nyilván, hogyha oda már bekerült egy olyan beteg, akinél nekem megállt a tudományom, akkor onnan már sokkal inkább fogják tudni, hogy egy speciális helyekre küldeni azt a beteget. Tehát változatlanul az a kérdésem, hogy mennyi itt annak az orvosnak a felelőssége.
0: Kész, vége van tőletek. Ez megint egy olyan kérdés, amiről én folyamatosan próbálok kommunikálni. Igen, ahogy nagyon nagy felelőssége van eleve a betegnek, abban minden embernek, én ezt így fogalmazom, tehát minden embernek kötelessége egyszer becsületesen kivizsgáltatni magát. Tehát
1: nem okay, most megállítalak, az orvos. Mit jelent egy becsületes kivizsgálás? Mert nem csak nyilván egy labort jelent, nem csak egy tüdőszűrést jelent.
0: Hát azt, amire én gondoltam ugye a Kék Rózsa programban, hogy legyen összeírva az, ahogy a 70-es, 80-as években voltak annak idején, ugye emlékszem még a szüleim, amikor azt mondták a házi orvosnak, hogy itt vagyok, és akkor menjünk el egy teljes kivizsgálásra, ami benne volt a labor, benne volt a belgyógyászat, a kardiológia,
1: ultrahang, aha.
0: Minden. Aha. És akkor én a Kék Rózsa programban, az az én ajánlásom az egészségügyi szervezet felé, vagy a döntőnek felé, hogy a 5 genetikai klinika vezetőjét ültessék le egy asztalhoz, mert ugye jelen pillanatban ők a legmagasabb ellátó
1: szervezet
0: Magyarországon, így van, tehát náluk magasabb tudású nincs az országban, és akkor kérjék meg őket, hogy állítsák össze ezt a bizonyos ranglistát. Tehát legyen egy 15 vizsgálat, amiben benne van, hiszen én nem vagyok orvos, tehát nem ismerhetek minden területet, de mire azt mondják, hogy akkor ki van vizsgálva a beteg, tehát minden területen ki van zárva, hogy ő neki egy fizikális, jól diagnosztizálható problémája van, és abban a pillanatban, amint ez megvan, és akkor itt visszatérek az orvos felelősségére, akkor már ne opcionális legyen, hanem kötelező. Mert jelen pillanatban sajnos, ugye hát azért ez alatt az 5,5 év alatt rengeteg ember keresett meg, 99%-a azt mondta, hogy a házi orvosa nem együttműködő. Tehát hiába van meg neki már 8-10-12 negatív lelete, ő nem fogja elküldeni, pont azért, mert nem ismerem el, hogy én kevesebbet tudok, mint bárki más. Aha. Vagy nem tudok róla, és ha én nem tudok róla, akkor az nincs.
2: Jó, de ez maradjunk ennél, hogy nem tudok róla. Ez ugye annak is lehet a következménye, hogy nem megfelelő a tájékoztatás, mert lehet, hogy egy orvos szívesen fogadná ezeket az ismereteket, de nincs ahonnan ez jöjjön, mert bizonyos csatornákon keresztül nem jut el hozzá ez. Vagy hogyha ő olyan, hogy ő szeretne saját magától, ugye az újdonságok fele is kikacsingatni, akkor találkozik néha-néha ilyen történetekkel is.
0: Megint rátapintottál egy sarkalatos pontra. Igen, tehát, hogy a helyzet az, hogy akik ugye régebben diplomáztak, nekik a tankönyv utolsó oldalán körülbelül 2 mondat volt arról, hogy egyébként tudjál róla, hogy vannak ritka genetikai betegségek. Ennél többet nem. Tudomásom szerint, tavaly előtt beszélgettem orvostan hallgatókkal, ők azt mondták, hogy most már azt is megoldották, hogy második első fél éve csak a ritka genetikai betegségekről szól. Ha véletlenül valaki útközben, az orvosi egyetemen, a SOTÉN biztosan, hogy ha véletlenül valaki mégis lemorzsolódik, legalább az az alaptudása legyen meg. Csak az a baj, hogy azért a jelenleg regnáló és dolgozó orvosok, mit tudom, minimum 85-90%-a még a régi érában tanult, és igen, tehát nagyon-nagyon kellene, hogy maga a klinikák is kommunikáljanak róla. Ne adj Isten a média időt és energiát pazaroljon arra, hogy legalább így ilyen havonta, két havonta legyen egy-egy műsor. Akár az, hogy bemutatni olyan közismertebb, vagy könnyebben diagnosztizálható betegségeket, mint mondjuk az én mitokondriális betegségem, hiszen...
1: Ami mi az? Mert hogy ugye mondtad a nevét, de nem mondtad még, hogy ez mit jelent, hogyan hat az életedre, mit jelent a hétköznapokban?
0: A mitokondriális miopátia legfőbb tünete, illetve magának a mitokondriális betegségnek a legfőbb tünete az az állandó fáradtság. Tehát úgy érzed magad, mint aki képtelen magát kipihenni. Mert ugye a sejtjeid, tehát a mitokondriális betegségnek a lényege az, hogy az energia nem felhasználásért és termelésért felelős sejtek hibásak, és ennek következtében nem képes a szervezetet annyi energiát megtermelni, ami a mindennapi normál élethez szükséges. A miopátia része az pedig az izmokat érinti, tehát ez azért volt az, hogy én már 6 éves koromban képtelen voltam 300 métert egyedül megtenni. Tehát egy testnevelés órán egy félkör futás után mondtam a tanárnak, hogy ne haragudjon, nekem ennyi volt a mozgás. És aztán ugye szépen folyamatosan én épültem le, sokszor bénultam le egy-két napra, hetekre, és akkor mindig tudtuk, hogy sokkal hamarabb fogok én leszázalékolva lenni, mint az átlag. Nagyon-nagyon fontos, hogy az emberek tudatosan figyeljenek saját magukra, mindenféle tünetre. Nem kell hipohondernek lenni. De ha érzed, hogy valami nem nincs jól, akkor igenis tessék elmenni egy házi orvoshoz, tessék azt mondani, hogy igen, amit tudunk jelen pillanatban, azokra a vizsgálatokra szeretnék elmenni, nem egy-egy vizsgálatra, mert most éppen fáj a hátam. Most ha fáj a hátam, lehet gerincsérvem, lehet idegbecsípődésem, lehet egy idegpálya problémám, és még az is lehet, hogy csak elfeküdtem. Tehát annyira sokrétű és annyira
1: vagy
0: speciális...
1: megemeltem magam, vagy...
0: Ne adj Isten, megemeltem magam. És akkor mellesleg még lehet esetleg sejtszintű probléma is. Tehát, hogy az a lényeg, hogy ne csak a tüneteket, hanem próbáljuk meg, ahogy szokták mondani, holisztikusan figyelni saját magunkat, mert annyira összetett és jól összetett szervezetünk van, hogy muszáj tudnunk magát az okot is, nem csak a felszínt, hanem azt, hogy honnan jönnek ezek a problémák.
2: Rozika, nem gondolod azt, hogy ebben, amit te mondtál, ebben az is benne van, hogy ez a egészségtudatosságunk, vagy az egészségtudatosságra való nevelés, az nem volt eddig egyáltalán. Tehát, hogy nincs meg az a kultúránk, hogy akkor tényleg, hogyha nem egy napra fáj, hanem több napja érzem, hogy ugyanott fáj, vagy szorít, vagy görcsöl, vagy bármi, akkor ne várjak arra, hogy majd elmúlik, mert eddig ez volt. És még egy dolog, hogy szerintem, és ez most egy picit a szakmámból is ered, hogy nagyon sokan úgy vannak vele, hogy nem megyek el az orvoshoz, mert akkor lehet, hogy ki fog írni betegállományra, és akkor egy hosszabb betegség elé nézek, az ugye anyagilag engem mindenképpen befolyásol, hogy a családomnak a megélhetését fogja ugye befolyásolni, tehát hogy ez így egy sokkal összetettebb probléma, és erről nyilván rengeteget lenne tudni beszélni, vagy tudnánk beszélni, és kellene is, szükségszerű lenne, csak nem beszélünk róla.
0: Zseniális vagy. Igen, ez egy 4 oldalas program lett, ez a Kék Rózsa program, amit ugye benyújtottam már az előző vezetésnek is, de az új is megkapta írásban is, e-mailen is, amiben kifejtettem, hogy amellett, hogy ez egy egészségügyi témakör, amellett mennyire fontos gazdaságilag, szociálisan, munkavállalóként, munkaadóként, hogy minden embernek, tényleg minden embernek tűpontos diagnózisa legyen. Mert elárulok nektek egy számadatot, és most leestek a székről. Ezt az egyik olyan egyesület csinál, nézte meg, akik munkahelyeken való egészségértéssel foglalkoznak. Egy évben, a 2024-es adat, 37 millió nap per év csak a táppénzes napok száma. Na most, ha mindenkinek meg lenne a saját tűpontos diagnózisa, azáltal a saját rendes, igazi, valós kezelése, akkor ez a 37 millió nap per év, ez levihető lenne szerintem olyan 5 millióra. Ez gazdaságilag gyorsan számoljuk ki, mert minimum naponta 20-25 ezer forint a táppénz. És akkor az bennmarad az államkasszába. Bennmarad az államkasszába az a pénz, amit olyan gyógyszerek támogatására adnak ki, amire nincs szüksége a betegnek. Mert ugye nem az a problémája, mint utóbb majd kiderül. Mondom ezt úgy, hogy nekem két gyógyszermérgezésem volt, és minimum 3-5 tonna gyógyszerre mérgeztek 39 év alatt. Tehát, hogy ez annyira komplikált, és annyira összefügg minden mindennel.
2: Ezt azért kérdeztem tőled, mert én ezt a számot ismertem, csak nem akartam itt mondani, hogy ez a tényleg gazdasági szinten, ez egy hatalmas erőpróba a gazdaság részére, hogy ugye ezt a táppénzt kifizesse. Aminek ugye egy nagyon nagy részét prevencióra, modernebb eszközöknek a vásárlására és egyebekre ugye fel lehetne használni.
0: Igen, igen, igen. És akkor itt nem milliárdokról beszélünk, hanem 1000 milliárd forintokról beszélünk.
2: Igen,
0: és akkor csak az egyik oldal.
2: És akkor mondjuk egy olyan kisfiúnak, akinek ugye anno gyűjtöttük a pénzt, hogy kapjon egy injekciót, amitől ugye mégis egy élhető élete lesz, akkor nem kellene gyűjteni, hanem egyszerűen ott állna az a keret, és akkor meg lehetne menteni ilyen kis embereket, vagy esetleg ugye felnőtteket is.
0: Igen, ez is benne van a programomban, tehát ez is egy része a történetnek, hogy abból a pénzből lehetne egy olyan alapot létrehozni, hogy akinek viszont már megvan a tűpontos diagnózisa, és van rá olyan gyógymód, vagy kezelési ötvény, akkor az teljesen természetes legyen, hogy ahogy megkapja a diagnózis, akkor már kapja is a kezelést. Tehát ne kelljen éveket várni arra, hogy esetleg összejön a pénz, hiszen benne van a büdzsébe a megsporolt pénzből az, ami már lehet az ellátás alapja. Visszatérve neked még egy pillanatra, hogy kérdeztél az anyukákról, meg a leendő szülőkről és egyébről. Igen, ez is jó lenne, hogy mondjuk mielőtt, mert általában azért elég ritka, hogy valaki rögtön elsőre teherbe esik, tehát amikor már arról beszélünk, hogy szeretnénk gyermeket, akkor ugyanígy nyitva áll a lehetőség, hogy teljes kivizsgáláson menjél át. És igen, most már vannak maszekben is, de TB alapon is van olyan szűrés, ami kizárja bizonyos betegségeket.
1: Rozika, zárásképpen még annyit, és egyébként köszönjük nagyon, hogy mindezt elmondtad, és remélem, hogy mi is hozzá tudunk járulni ezzel a podcast beszélgetéssel ahhoz, hogy ezzel egyre többen kezdjenek el foglalkozni, viszont ugye az, amikor egy ilyen eset megtörténik egy világhírű emberrel, mert hogy említette Céline Dion-t, akkor talán egy kicsit nagyobb figyelmet kapnak azok a dolgok, ami éppen azzal a világsztárral történik. Van-e ebből a baj mellett egy pozitív hozadék is, akár rátok nézve?
0: Igazat megvallva.
1: Mármint, hogy itt a magyar érintettekre gondolok a rátok alatt.
0: Ebből a szempontból nincs. Én őt meg Stephen Hawkingot szoktam pozitív példaként emlegetni hozzáállásban. Tehát, hogy mind a ketten Stephen Hawkingról is tudni lehet, hogy már 20-21 éves korában megkapta az ALS-es diagnózist. Biztos sírhatott volna. De ő az alatt, az 50 plusz év alatt, ami a diagnózisától a haláláig bekövetkezett, ő a világ legjobb fizikusa lett. Mert ő nem akart meghalni egy ALS betegségbe. Tudta, hogy mivel jár, tudta, hogy milyen fokozatai vannak, de élni akart. Céline Dion ugyanez. Nagyon nehezen találták meg, biztos rengeteg pénzbe kerül azok a kezelések és azok a lehetőségek, amik most vannak neki, de arról volt szó, hogy többet ki se jön a lakásából. Ehhez képest ott volt a Párizsi olimpián, és úgy hallom, hogy jön Európába koncertezni. Tehát azt szeretném az emberek tudatában elültetni, hogy azzal, hogy te kapsz egy diagnózist, és ez legyen akár bármilyen ritka genetikai betegség, az nem a halálos diagnózisod. Az egy lehetőség arra, hogy te tudd, hogy mit tud a szervezeted, és ahhoz képest tudjál jó minőségű életet élni, és ha ehhez még kapsz támogatást államtól vagy magánszervezetektől, az ajándék, de onnantól kezdve, hogy van diagnózisod, van életminőséged is.
1: Akkor most szeretettel ajánlom minden kedves hallgatónknak az akékrózsa.hu oldalt, nyilván ékezetek nélkül, ahol el lehet olvasni Rozika történetét, ahol lehet olvasni a Kékrózsa programról, ahol lehet olvasni a ritka genetikai betegségekről, és természetesen ennek kapcsán ajánljuk jó szívvel mindenkinek azt, hogy figyeljen oda saját magára, és figyeljen a környezetében lévőkre is. Ez is nagyon fontos. Rozika, hálásan köszönjük, hogy eljöttél. Fantasztikus, jó volt veled beszélgetni.
0: Nagyon szépen köszönöm én is az értő és tényleg nagyon jó kérdéseket.
2: Köszönjük szépen.
1: Arany Kovács Rozália volt a vendégünk, a Kék Rózsa program elindítója és működtetője, vele beszélgettünk.
3: A beszélgetéseket megtaláljátok és visszahallgathatjátok az iványi.edikó.hu oldalon és a Manna FM 98.6-on.
4: Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online és applikáción keresztül.

0: 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
1: Különleges irodalmi és köztéri projekt jött létre a Városligetben. A Magyar Zeneháza közelében élő növényi kompozícióként elevenedett meg Kosztolányi Dezső egyik híres verse. A Városligetben adták át a Metaflóra irodalom virágnyelven projekt újabb alkotását, a Szintes Tinták kertjét, amely Kosztolányi Mostan színes tintákról álmodom című versén alapul írja Világ Budapest. A virágnyelve fordított irodalmi művek alkotói Orbán Eszter műfordító és Márton László festőművész. A Metaflóra egyszerre fordítói és kertészeti projekt, amely a fordítás új válfaját teremti meg. A nemrég elkészült Kosztolányi kert már a második projektjük. Az első kertfordítást Balatonfüreden a Magyar Fordítóháznak otthont adó Lipták házban találjuk, ezt Kafka Margit Színek és évek című regénye inspirálta. A kertet körbejárva nem csak különböző színek, de különböző térformák és a tájak követik egymást, miközben mindegyik más és más érzelmet vált ki belőlünk. A domb tetején lévő objekt egy hintát idéz, amely a képzelet szabad szárnyalását jeleníti meg. A köveket Márton László ásványi festékkel festette meg, ezek színfolyóként szimbolizálják a vers dinamikáját. A tarka kert egy szürke köves térből nő ki, utalva a vers utolsó sorára, amely a színes álomvilágot a szürke valósággal állítja szembe. A növényválasztásnál az alkotók fontosnak tartották, hogy az itt szereplő növények és virágok túlnyomó többsége szárasság tűrő legyen, így a kezdeti öntözés fokozatosan csökkentető. Kosztolányi versét a kerítés mentén található táblákon több nyelven is elolvashatjuk. A Margit körúton nyílik meg a világ első mindennapi privát fotókkal foglalkozó kulturális központja, az Eidolon Center for Everybody Photography, a mindennapi fotográfia központja jövőre nyílik meg 2027 második felében. Nem csak itthon, de világviszonylatban is hiánypótló kulturális intézmény jön létre. Az új intézmény a Margit körút 8-10 alatt nyílik majd meg, közel 600 négyzetméteren, egy korábbi bankfiók helyén. A kulturális projekt mögött az Eidolon alapítvány áll, ami szorosan együttműködik Budapest főváros második kerület önkormányzatával, valamint az OTP csoporttal. Alapítói Szilágyi Róza Tekla művészettörténész, aki az igazgatói posztot is betölti, valamint Simó György üzletember. Az Eidolon görög eredetű szó képmást, látszatot jelent. A hétköznapi vagy inkább mindennapi fotográfia lényege elsősorban abban rejlik, hogy bár elsőre nem több egy ilyen fotó, mint személyes emlék, ami mások számára jelentéktelen vagy érdektelen, idővel mégis kiderül róla, hogy egy korszakról, annak kultúrájáról és társadalmáról ad árnyalt képet. Ha innen nézzük, kimondottan hiánypótló lesz az intézmény, hiszen hasonlós nincs sehol a világban. Az Eidolon 2023-ban alapították, és azóta lépésről lépésre építette fel önmagát, sőt szerzett magát nevet a szakmai berkekben, például olyan tárlatokkal, mint amilyen a Kápa központba vitt nagyszerű Kereki Sándor kiállítás volt. Különleges évforduló alkalmából jelentkezett új alkotással Kolotkó Mihály. A különleges alkotás Budapest belvárosában a Magyar Nemzeti Bank épületének és a Hold utcának a sarkán kapott helyet. A szobor létezésére egy Facebook bejegyzés hívta fel a figyelmet. Kolotkó korábbi munkái között olyan népszerű figurák szerepelnek, mint a bombába kapaszkodó Vuk, a mása és a medve medvéjének hasán üldögélő Paddington, valamint a kockás fülű nyúl, aki távcsövön keresztül figyeli Pestet. A legújabb alkotás az 1946. augusztus 1-én bevezetett forintnak állít emléket. Az új fizetőeszköz a pengőt váltotta fel, miután Magyarország történelmi léptékű hiperinflációt élt át.
0: Programajánlót hallottak.
2: Megajándékozzuk a nyár legnagyobb őszművészeti élményével. Hallgassa Manna délutánt, figyelje, mikor szólal meg az idei Művészetek Völgye könnyűzenei koncertjeinek valamelyik fellépője, és nyerjen akár óránként egy páros belépőt az ország legnagyobb őszművészeti fesztiváljára. Legyen ott a nyár egyik legmeghatározott kulturális eseményén.
0: Irány a Művészetek Völgye. Irány a Művészetek Völgye. A 98.6 Manna FM-mel. Kanapé.
3: Manna FM.
4: A szombati kanapéban a vízhez szoktatásról beszélgetünk, illetve arról, hogy mik a legfontosabbak, amiket a nyaralás előtt át kell beszélni a gyerekekkel, hogy biztonságosan mehessünk a vízpart mellé. A vasárnapi adásban Kohári Éva gasztrobloggerrel gluténmentesen hozunk gyümölcs salátát és tojásos nokedlit. Várlak benneteket a Manna kanapéban 3 és 6 között szombaton és vasárnap. Tartsatok velem!
0: Kanapé.
3: Manna FM.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Reklám.
6: Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
0: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
6: Köszönjük.
5: Reklám hangzott el.
7: Meleg, de zivataros idő várható. A BUX sorra döntötte a csúcsokat, mondta a pénzügyminiszter. Bezárja Diósgyőri gyárát a Nestlé. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
7: Ösztönözni a lakossági és a vállalati aktivitást a tőzsdén a pénzügyminiszter. Kármán András a budapesti értéktőzsdén tett látogatásán hangsúlyozta. A BUX sorra döntötte a csúcsokat az elmúlt hetekben, első fél éves emelkedése alapján a világ legjobbjai közé tartozik, ami azt jelenti, hogy működik a piac és a verseny. A befektetők pedig bíznak Magyarországban. Akadozhatnak a digitális állampolgárság és az ügyfélkapu szolgáltatásai a hétvégén karbantartás miatt. A budapesti 13. kerületi központi kormányablakban csak az elkészült okmányokat lehet majd átvenni, a többi ügyintézés szünetel. Bezárja a diósgyőri gyárát a Nestlé. Az üzemben kizárólag üreges csokoládéfigurákat készítettek, de mivel azok iránt visszaesett a kereslet, az egységnek új tulajdonost keresnek. A termelés túlnyomó

0: gázszállító hajók voltak. Oroszországban őrizetbe vették az elnök ellen forduló egykori Kreml párti bloggert. A férfi még márciusban tette közzé bejegyzését, amelyben pontokba szedve sorolta fel, miért nem támogatja többé Vlagyimir Putyin politikáját. Egyebek mellett bírálta az Ukrajna elleni háborút. A hatóságok most az orosz fegyveres erőkről szóló valótlan információk terjesztésével gyanúsítják. Újra lehet fürdőzni Szlovénia egyik legnépszerűbb strandján. Portorosban tegnap rövid időre le kellett zárni a kikötőt, mert az egyik hajóból 50 liternyi üzemanyag folyt a vízbe. A szennyeződést néhány óra alatt felszámolták, tartós környezeti kártól nem kell tartani, közölték a szlovén hatóságok. Szúnyog hangok rögzítésére vár önkénteseket a Hunren Ökológiai Kutatóközpont. A Moskitune mobil alkalmazással készült felvételek a mesterséges intelligencián alapuló fajfelismerő rendszerek fejlesztését segítik, és támogatják a szúnyog monitorozást is. A programhoz előzetes szakmai tudás nélkül is bárki csatlakozhat. Országszerte napos, gomoly felhős az idő, délután viszont nyugat felől beborul az ég. Többfelé lehetnek záporok, zivatarok, akár felhőszakadás és jégeső is előfordulhat. Délután 30-37, késő este 19-26 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Manna délután.
3: Nagy üdv mindenkinek, a mikrofonnál Mári István Dániel, jó hétvégét kívánok. Itt az utolsó esély, hogy megszerezzétek a Művészetek Völgyébe a belépő jegyeket, még van 6, és ugye itt van a heti belépő is, ezért küzdünk a mai napon is. Ugye egy fellépő érkezik a Művészetek Völgyéből, ő lesz majd az Iron Mafia, az ő nevüket várom SMS-ben a 077-1986-ra, valaki szeretne páros belépővel részt venni a fesztiválon. Miközben egyébként már is újdonságokkal indulunk, akkor is mostban jön Gájer Bárint, Lengyel Johanna és Teddy Swims újdonsága, aztán majd táncolunk így a hét vége kapujában 6 dallal, a végén pedig majd jönnek az óra sztárai, Miley Cyrus és a New Level Empire 3-3 slágere, de egyelőre Billie Eilish-sel indulunk. Jó szórakozás nekünk!
1: Élet, öröm, zene! Ez a Manna!

Itt a 98 pontat Manna FM életi örömzenékkel. SMS-ünk 0677 Viberes is. Fontos kulcs szerepe van a játékban, hiszen ma mai délutánon még meg lehet szerezni a páros belépőjegyeket a Művészetek Völgye Összművészeti Fesztiválra. A játékmenete ugyanaz, ami egész héten volt. Az egyik fellépőt kell figyelni ebben az órában, az Irie Mafiát, és az ő nevüket várom. SMS-ben vagy Viberen, ha valaki szeretné megszerezni a páros belépőjegyét, és majd délután úgy 5 óra tájékán gazdát talál a heti belépő is. Most egyébként már is újdonságok érkeznek, akkor is mostokba csomagolva. Gájer Bálint, Lengyel Johanna és Teddy Swims is mutatja mindjárt egyébként az új dalát. Gájer Bálint akkorról az Egyszerű az élettel érkezik, mostanról pedig a Szabadon élekkel, aztán majd jön az Egyenes út Lengyel Johannától és Teddy Swims is, itt lesz majd a Break Up in Reverse-el. Hát Gájer Bálint nevét azért jól ismerjük, ő a hazai swing and pop zenei stílus meghonosítója és vezéralakja. 2014 októberében jelent meg ez a dala, ami egyébként egy albumon szerepelt, az azonos című albumon, az Egyszerű az életen, és onnantól fogva tulajdonképpen az egész ország megismerte a nevét. 2016 novemberében jelent meg a második önálló lemeze, mely a Swing and Pop címet viseli. Sokkal több a sajátdal és sokkal több szó esik a szerelemről ezen az albumon, egy igazi érzelmi hullámvasút. Aztán volt egy karácsonyi albuma is, és most itt az újdonsága, a Szabadon élek pillanatokon belül majd érkezik Bálintól, hogy változott-e egyáltalán a stílusa az eddig megszokottakhoz képest, az is kiderül hamarosan. Aztán majd Lengyel Johanna érkezik, akinek egy egész ország szurkolhatott a tavalyi esztendőben a Megasztárban. Hát nyílegyenesen haladt a döntőben, és aztán meg is nyerte a versenyt. Azóta is egyre ismertebbé válik a magyar zenei életben a neve. A Megasztár 8-at nyerte meg egyébként, később aztán szerepelt a Sztárban is. Johanna zenei pályája egyébként nem most kezdődött, hiszen már korábban is komoly tapasztalatokat szerzett. Los Angelesben kezdett el énekléssel foglalkozni, ahol a zene iránti szenvedélye tovább mélyült, hazatérve aztán számos zenei projektben vett részt, amelyek során nem csak technikai tudását fejlesztette, hanem előadói képességeit is csiszolta. Többek között Geszti Péter produkcióban is fellépett, és Berecki Zoltánnal is énekelt, ami tovább növelte ismertségét és szakmai elismertségét. Ezek az együttműködések nem csak szakmai kihívást jelentettek számára, hanem lehetőséget is, hogy különböző stílusokban kipróbálja magát és szélesítse zenei repertoárját. A Megasztár egyébként, mint nyilatkozta Johanna, számára nem csupán egy verseny, hanem egy ugródeszka is, amely segített neki abban, hogy szóló karrierje igazán beinduljon. Az énekesnő úgy érzi, hogy ez az alkalom kiváló lehetőség arra, hogy megmutassa ki is ő valójában, és hogy előadóként tovább fejlődjön. A versenyben való részvétel nem csak szakmai kihívás volt számára, hanem egyben személyes célkitűzés is, hiszen Johanna elkötelezett amellett, hogy a maximumot hozza ki magából és lenyűgözze a közönséget. Megjelent az új dal, azt majd egy következő körben mutatom. Egyébként leginkább angolul szeret énekelni, a hangja is abszolút erre van beállva. Mint mondta, nem is tud úgy egyébként maximumot kihozni még hazai nyelven, mint ahogy angolul, bár megpróbálja mindjárt, hiszen az új dala majd egyébként magyarul szól. Akkorról még a Rise érkezik, de egyelőre Gájer Bálintra fókuszálunk, már is olyan az Egyszerű az élet és a Szabadon élek. Közben pedig az utolsó esélyek egyike érkezik el hamarosan, ha valaki szeretne a Művészetek Völgyébe menni, akkor az Irie Mafiát figyelje, ők is érkeznek majd. Az ő nevüket várom SMS-ben, ha valaki nyerne páros belépőjegyet. Itt a 98 pontat Manna FM-en, most az éter Gájer Bálinté.

Itt a 98 pontat Manna FM életörömzenékkel. Nagyon izgalmas délutánunk van, hiszen egész héten óránként lehet nyerni a Művészetek Völgyébe páros belépőjegyeket. Ez a mai délutánon sincsen másképp, ez az óra is nyerő óra. Az egyik fellépő az Airi Mafia érkezik majd, úgyhogy az ő nevüket várom SMS-ben, vagy Viberen a 0774986-ra, hogyha valaki szeretné megnyerni a páros belépőjegyét, és aztán majd az össz SMS-ezők és Viber ezek közül az egész hét tekintetében majd valaki megnyeri a heti belépőjét is. Egyébként péntek van, abszolút lehet szövegetni a hétvégéig gondolatokat, programokat, lehet, hogy közbeszól az eső egyébként, záporok, zivatarok előfordulhatnak holnap is, és vasárnap is, de ilyen tartós, kiadós, egésznapos esőre nem kell készülni, és ilyen 30 fok lesz majd a maximum. Közben akkor is most azunk Lengyel Johanna újdonsága érkezik pillanatokon belül, és aztán majd Teddy Swims is érkezik egy akkori és mostani dallal. A Megasztár 2025-ös győztese Lengyel Johanna, ahogy mondtam, eddig kizárólag angol nyelvű dalokkal jelentkezett, viszont most kivételtett, a legújabb szerzeménye magyar változatban is megjelent. Az énekesnő azt is elárulta, hogy miért érzi magát még mindig otthonosabban az angol nyelvű zenében. Johanna pályafutása ugye a Megasztár megnyerése után vett igazán lendületet, majd a nagy duettben aratott győzelmével tovább erősítette a helyét a hazai zenei életben. Azóta a saját dalaira koncentrál, amelyek eddig kivétel nélkül angol nyelven jelentek meg. Annyira örülök, hogy így szeretitek a dalt, hogy az alkotótársam Blanche ötlete alapján írtunk rá egy magyar szöveget. Remélem, annyira várjátok ezt a verziót, amennyire gyakran kérdezitek, hogy mikor lesz végre magyar saját dalom. Nos, akkor július 9-én tiétek az egyenes út, jelentette be néhány napja a népszerű énekesnő a közösségi oldalán az új dal megjelenését. Bár Johanna örül a lehetőségnek, továbbra is az angol áll hozzá közelebb, mint pont a gyerekkorától kezdve főként angol nyelvű zenéket hallgatott, az iskolai közegben is sokat használta a nyelvet, külföldön barátai voltak, így szinte csak otthon beszél magyarul, emiatt dalszerzőként és előadóként is természetesebben fejezi ki magát angol nyelven, vallotta be. Tehát az énekesnő majd hozzátette, a magyar nyelvű éneklés technikailag is más kihívásokat jelent. Úgy érzi, az anyanyelvén még keresi azt a hangszint és előadásmódot, amely igazán közel áll hozzá. Johanna egyébként azt is elárulta, hogy több új szerzeményen dolgozik, amelyek közül néhányat már a koncertjein is bemutatott. Tervei szerint a nyár folyamán ezek stúdió felvételei is elkészülnek, így a közönség hamarosan további újdonságokra számíthat. Hát jól megágyaztam ennek az egyenes útnak, mindjárt ez érkezik, és aztán majd Teddy Swims jön hozzánk, akit tulajdonképpen néhány éve ismertünk meg. Egyébként ez egy művésznév, az eredeti neve Jayton Colin Dimmesdale, és nagyjából a Journey feldolgozással ismertük meg a nevét, a Don't Stop Believin'nál. Ő is egyébként, mint oly sok sztár, mostanában a közösségi oldalon bukkant fel, oda posztolgatott a YouTube-ra, illetőleg a TikTokra dalokat, és aztán így fedezték őt fel. Nagyon klasszikus, eléggé egyedi hangja van, úgyhogy rögtön rácsaptak a menedzserek, illetőleg a stúdiók, azóta pedig már több albumot is megjelentetett. Most itt van az újdonsága, ami idén nyár elején jött ki a lemezboltok polcaira, a Break Up in Rivers, annak majd begyúrunk a Bad Dreams-szel, egy akkori dallal, de amivel adós vagyok, az Lengyel Johanna újdonsága most, jön az egyenes az út, itt a 98 pontat Manna FM.

0: Itt a 98.6 Manna FM-en elérkezett az idő egy jó kis játékra. Jó sok jegyet adtam már, páros belépő jegyeket a Művészetek Völgyébe. Van még 6 darab összesen, ugye most 2 keresi nagyon a gazdáját. Majd a Művészetek Völgyében is fellép az Airi Mafia, és ők érkeznek most nálunk is, úgyhogy az ő nevüket várom SMS-ben, ha valaki játszana. Mindjárt jön a bónuszjáték.
1: A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
0: A legendás városvédő Rádai Mihály éppen 5 évvel ezelőtt hunyt el. Ebből az apropóból indított el a fővárosi Szabó Ervin könyvtár Budapest gyűjteménye a Nem Fekete-Fehér című online tematikus oldalt. Rádai 2012-ben hagyta a fővárosi Szabó Ervin könyvtár Budapest gyűjteményére a közel 8000 színes fotót tartalmazó anyagot, amelynek nagy része 1985 és 2005 között készült. Összesen mintegy 500 fővárosi helyszínt és témát dokumentált, írja Bilav Budapest. Az új weboldalon elérhető a teljes hagyatéklista, így bárki böngészheti a forrásanyagot a helytörténészektől a hétköznapi Budapest rajongókig. Emellett 25 helyszínt kísérő szövegekkel is kiegészítettek Rádai Mihály fotói mellett, bemutatva így többek között a New York palotát, a Hungária fürdőt, valamint a Városligetet is. Mint az FSLK Budapest gyűjteményének Facebook bejegyzésében írják, a fotókat szándékosan retusálás, utólagos technikai korrekciók nélkül töltötték fel, ahogyan a helyszíneket Rádai Mihály is látta. A pusztulásban is gyönyörűnek, a mindennapok részleteiben is megőrzésre érdemesnek. 2026-ban is kertmozivá alakul a Margit szigeti atlétikai centrum. Augusztusban újra megrendezik ugyanis a Mozi sziget nevű szabadtéri vetítés sorozatot. Idén augusztus 9 és 25 között összesen 16 ország kulturális intézete és nagykövetsége hozzá el a Margit szigetre a kedvenc filmjeit, Spanyolországtól Dél-Koreán át Finnországig. Az idei újdonsága, hogy a Mozi sziget 3 nappal hosszabb lesz. Visszatér a program a Franciaország és Szlovákia, az újoncok között Lettországot és Törökországot köszönhetjük. A filmek nagy részét eredeti nyelven magyar felirattal vetítik, míg a japán filmnek angol felirata is lesz. Az előadásokra saját ételt és italt is be lehet vinni, valamint pókróccal is érdemes készülni. A részletes program a Mozi sziget Facebook eseményeinél érhető el. A Mozi sziget az Európai Unió Magyarországon működő nemzeti kulturális intézetének ernyőszervezete, az EUNIC Hungary által szervezett ingyenes szabadtéri vetítés sorozat, amely a Budapest Kert Mozi programjának része. A fővárosban is megünnepli az 50. évfordulóját a Sex Pistols. Az együttes brit punk mozgalom szíve és ökle zenéjükkel generációknak törték az utat, örökre megváltoztatva a stílus konvencióit és a társadalmat. A műfaj születését 1976-ra datálják, a Sex Pistols feat. Frank Carter pedig ezt ünnepli a 50 Years of Punk című koncert sorozatával, amellyel július 20-án a Budapest Parkban is fellépnek. Noha egyetlen stúdiólemezt adtak ki, a Nevermind the Bollocks minden felforgatott, a Sex Pistols generációk frusztrációját és dühét csatornázta be a dalaiba, az olyan punk himnuszokkal, mint a God Save the Queen vagy az Anarchy in the UK görbetükröt tartottak a monarchiának. A zenekar pályafutása mindössze 2,5 évig tartott, ami nem szűkölködött a botrányoktól és összetűzésektől sem. Zenéjükkel azonban valami nagyon őszinte és friss erőt hoztak be. Nélkülük ma számos korszakalkotónak tartott zenekar nem létezne. A zenekar feloszlását 1978-ban Johnny Rotten jelentette be, miután elhagyta a bandát, majd 79-ben Sid Vicious is meghalt heroin túladagolásban. 1996-ban az alapító tagok Johnny Rotten, Steve Jones, Paul Cook és Glenn Matlock újra összeálltak egy turnéra, illetve 2002 után további koncerteket is adtak.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Legyél ott a nyár egyik legmeghatározóbb kulturális eseményén. Összművészeti hetek a 98.6 Manna FM-en. Manna.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel, és megvan a nyertesünk, páros belépőjeggyel gazdagodott Sági Mátyás ebben az órában. Ő küldte el a legmegfelelőbb pillanatban az Airi Mafia nevét, a 0677-1986-ra, úgyhogy ő már biztos ott van a Művészetek Völgye látogatói között, de ha valaki esetleg lemaradt volna a játékról, ne csüggedjen, a következő órában újabb páros belépője talál gazdára, és ma is érdemes SMS-ezni, még akkor is, ha valaki nem nyer óránként, hiszen majd egy heti belépő is keresi az összes SMS-ezők közül a gazdáját a délután végén. Ami egyébként már is folytatódik, táncolunk, a hétvége kapujában az mindig jól jön. Phil Collins, Alphaville, Cosmorsz és Tonsendá is megnyilvánulnak majd ebben a zenei témában, az óra pedig Loival indul, már is szól a gól.

0: Megajándékozzuk a nyár legnagyobb őszművészeti élményével. Hallgassa a Manna délutánt, figyelje, mikor szólal meg az idei Művészetek Völgye könnyűzenei koncertjeinek valamelyik fellépője, és nyerjen akár óránként egy páros belépőt az ország legnagyobb őszművészeti fesztiváljára. Legyen ott a nyár egyik legmeghatározott kulturális eseménye.
1: Irány a Művészetek Völgye! Irány a Művészetek Völgye! A 98.6 Manna FM-mel. Kanapé.
2: Manna FM.
3: A szombati kanapéban a vízhez szoktatásról beszélgetünk, illetve arról, hogy mik a legfontosabbak, amiket a nyaralás előtt át kell beszélni a gyerekekkel, hogy biztonságosan mehessünk a vízpart mellé. A vasárnapi adásban Kohári Éva gasztrobloggerrel gluténmentesen hozunk gyümölcs salátát és tojásos nokedlit. Várlak benneteket a Manna kanapéban 3 és 6 között szombaton és vasárnap. Tartsatok velem!
2: Kanapé.
4: Manna FM.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Reklám.
6: Mosógép! Mega Árparádé! Telefon! Mega Árparádé! Vasaló! Szintén Mega Árparádé! Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel! Például háztartási szerek és kozmetikumok is! Spórolj a Mega Árparádéval! Aza.hu! Az akció július 20-áig tart!
7: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
5: Reklám hangzott el.
8: Meleg, de zivataros idő várható, akadozhatnak a digitális állampolgárság és az ügyfélkapu szolgáltatásai a hétvégén. Kizárták a nőket a japán trónutódlásból. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
8: Akadozhat a digitális állampolgárság és az ügyfélkapu szolgáltatásai a hétvégén karbantartás miatt. A budapesti 13. kerületi központi kormányablakban csak az elkészült okmányokat lehet majd átvenni, a többi ügyintézés szünetel. Bezárja a diósgyőri gyárát a Nestlé, az üzemben kizárólag üreges csokoládé figurákat készítettek, de mivel azok iránt visszaesett a kereslet, az egységnek új tulajdonost keresnek. A termelés túlnyomó része a Szerencsi és a Bükki gyár. Történik, ezeket folyamatosan fejleszték. Kizárták a nőket a japán trónutódlásból. A parlament döntése szerint csak az uralkodóház apai ágáról származó férfiak válhatnak császárrá. Ennek érdekében az uralkodó távoli rokonokat is örökbe fogadhat. A császári család 16 felnőttje közül jelenleg csak 5 férfi van, és hiába népszerű Naruhito császár 24 éves lánya Aiko a most elfogadott módosítás szerint nem követheti apját a trónon. Oroszországban őrizetbe vették az elnök ellen forduló egykori Kreml párti bloggert. A férfi még márciusban tette közzé bejegyzését, amelyben pontokba szedve sorolta fel, hogy miért nem támogatja többi Vlagyimir Putyin politikáját, egyebek mellett bírálta az Ukrajna elleni háborút. Újra lehet fürdőzni Szlovénia egyik legnépszerűbb strandján. Portorosban tegnap rövid időre le kellett zárni a kikötőt, mert az egyik hajóból 50 liternyi üzemanyag folyt a vízbe. A szennyeződést néhány óra alatt felszámolták, tartós környezeti kártól nem kell tartani, közölték a szlovén hatóságok. Elkezdődött a Kárpát-medence legnagyobb színjátszó tábora, a Kultkamp a sátoraljaújhelyi Rákóczi táborban. A Dériné programmal közösen szervezett négynapos rendezvényen több mint 500 magyarországi és külhoni középiskolás vesz részt. A sátoraljaújhelyi

0: tágul az ég, és egyre több felé lehetnek záporok, zivatarok, emiatt több nyugati és északkeleti járásban riasztás érvényes. Szombaton elsősorban északkeleten és nyugaton valószínű zápor, zivatar, esetleg jégeső. Hajnalban 16-22, napközben 30-35 fok várható. Vasárnap néhány fokos lehűlésre kell számítani.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
2: És akkor már is indul az újabb óra, igazán vidám lesz, egyrészt táncolunk, a tánc téma körében érkeznek majd a zenénk, itt lesz Phil Collins, az Alphaville, Cosmos és Tones and I, és hát attól is vidámak lehetünk, hogy páros belépőjét lehet nyerni újból a Művészetek Völgye Összművészeti Fesztiválra, ismét egy ottani fellépőt kell majd figyelni. Ők lesznek a 4-es Street, és a Mesélek a Bornak, az ő nevüket várom, vagy a 4-est, annyi is elég, a 077-1986-ra, valaki szeretne másodmagával részt venni a fesztiválon. Az óra pedig már is indul a Goldal, jó szórakozás nekünk!
1: Élet, öröm, zene, ez a Manna!

Itt a 98 pontat Manna FM életöröm zenékkel. Nagyon tetszik a Manna FM hallgatóinak a játék, el is hiszem egyébként óránként páros belépőjét lehet nyerni a Művészetek Völgye Összművészeti Fesztiválra. Most már egyre többen tanulmányozzák a programokat is. Ugye majd választ kéne adni, hogyha megvannak a jegyek, hogy melyik napon szeretnétek ott lenni a fesztiválon. Egyébként nehéz a döntés, mert hogy minden nap bomba előadók lépnek fel. Többek között majd ott lesz a 4 Street is. Ők is majd érkeznek hozzánk ebben az órában, úgyhogy ők hozzák el a nyerő dalt. Az ő nevüket várom a 0-77-98-6-os SMS és Viber számra, hogyha valaki szeretne egyébként páros belépőjét nyerni, és ma még lesz egy nagy dobásunk, majd délután 5 óra tájékán az összes SMS-ező közül valaki elviszi a heti belépőt is. Egyébként a hétvége eléggé mozgalmasnak ígérkezik időjárási szempontból, úgyhogy ha valaki szabad terült tervez, akkor mindenféleképpen pakoljon esernyőt vagy esőkabátot, bármelyik pillanatban leszakadhat az ég. Ilyen egész napos eső nem lesz, tudom, hogy kéne, de az most nem lesz, de záporok, zivatarokkal kalkulálni kell, és jobb fület idő lesz, mert hogy 30 fok lesz majd a maximum. Táncolunk egyébként, ez a fő témánk ebben az órában, már is jön a Mando Diao és a Dance With Somebody, de itt lesz Phil Collins a Dance Into The Light-tal és az Alphaville is a Dance With Me-vel. Hát Phil Collins nemrégiben bejelentette visszavonulását,

egyébként ennek megadta módját a Genesis-szel is, egy brit szigeteken átívelő turnéval búcsúztak, és aztán szólóban is posztolta a Facebookra, hogy valószínűleg már nem lép többet színpadra, az egészségi állapot egész egyszerűen ezt nem engedi meg. Életveszélybe is került egyébként néhány hónappal ezelőtt, de szerencsés kórházi kezelés után most már jól van. Zenélni ugyan nem tud, de a családi kötelékében egészségesen tölti jelen pillanatban is az idejét. Hát ugye számtalan korszaka volt Phil Collinsnak, egyrészt ugye dobosként kezdte a Genesis formációban, aztán miután Peter Gabriel szóló karrierbe kezdett, Phil Collins kilépett a dobok mögül, és ő látta el az énekesi feladatokat, és aztán a 90-es években már a Genesis nélkül szólóban is muzsikált, ennek egyik gyümölcse a Dance Into the Light, amit mindjárt hozok, és aztán majd az Alphaville is érkezik hozzánk, ha már tánc, akkor tőlük a Dance With Me érkezik, ők egy németországi szinti poprock együttes, amely a 80-as években volt a legnépszerűbb, a Sounds Like a Melody, a Big in Japan, a Forever Young is nagyot ment a Dance With Me-n kívül, 82 erején alakultak egészen pontosan, eredetileg Forever Young néven, amikor Marianne Gold és Bernhard Lloyd találkoztak a Nelson's Community zenei projekt kapcsán, pár hónappal később csatlakozott hozzájuk Frank Mertens, hárman együtt írták a Forever Youngot, majd rögzítették azonos című demójukat. 84-ben az akkor már Alphaville nevet viselő együttes megjelentette első kislemezét, a Big in Japan című dalt, melyet Gold 79-ben írt, miután hallotta Holly Johnson Big in Japan nevű együttesét fellépni, és innentől fogva, ami történt, az tulajdonképpen történelem. Kevés németországi együttesnek sikerült akkora népszerűséget elérni, mind világszinten, mind Európában, mint az Alphaville-nak, többször jártak egyébként nálunk Magyarországon, és abszolút örökzöldeket adtak a könnyű zenének. Már is érkezik a Dance With Me, de amivel indulunk, a Dance With Somebody, és aztán majd Phil Collins is jön, és lesz még egy körünk a tánc égisze alatt, majd Kozma Orsival, Tonszendájjal és Whitney Houstonnal, itt a 98 pontat Manna FM-en.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Jönnek az SMS-ek a 0677986-ra, többen annak adnak hangot, hogy egész héten SMS-eztek és mégsem nyertek. Semmi probléma, ebben az órában is lehet páros belépőt nyerni a Művészetek Völgye összművészeti fesztiválra, és olyannyira érdemes még SMS-t küldeni a játékba, hogy majd heti belépő is gazdát talál délután 5 óra tájékán az összes SMS-ezők közül. Ebben az órában egyébként a játékba való belépést a 4S Street együttes hozza, mesélek a Bornak, ez lesz majd az ő daluk, úgyhogy az ő nevüket várom SMS-ben, tehát 0677098-at. Miközben egyébként táncolunk, Kozma Orsi, Tonszendá és Whitney Houston viszi tovább az előbb megkezdett Alphavill által tovább dobott fonalat. A Táncolj velem jön elsőként, aztán majd a Dance With Me és az I Wanna Dance With Somebody. Hát ugye Kozma Orsi nevét már elég régóta ismerjük, több formáció tagja volt, hát leginkább a jazz meg azból ismerhetjük, ugye annak idején Dés Lászlóval Geszti összedugta a fejét, és azon tanakodtak, hogy alapítanak egy együttest, Geszti volt a fix tag, és mellé szerettek volna egy hölgyet választani. Hát annyira erős volt a casting, hogy rögtön hárman csatlakoztak Geszti Péter mellé, többek között Kozma Orsi is. Aztán azt nem rejtette véka alá, akkor sem Geszti Péter, meg azóta sem, hogy ezekkel a formációkkal azért nagyon hosszú távra nem tervez, úgyhogy nagyjából két albumot jelentettek meg, és aztán feloszlott a csapat. Kozma Orsi viszont megtalálta a helyét a Cotton Club Singersben, éppen Zséda akkor kezdett szóló karrierbe, úgyhogy Orsi folytatta tovább ott, és azóta már, ha fellép a Cotton Club, akkor öten énekelnek. Szólóban is igen nagy sikereket ért el Orsi, már is érkezik a Táncolj velem. Aztán majd Tonszendá érkezik, akinek szintén eléggé kalandos volt a könnyű zenei beiktatása, hiszen utcazenészként engedte az életét, egy lakókocsiban élt, hát úgy zenélgetett nagyjából a napi megélhetés véget, kint volt előtte a kalapja, pohara, abba dobálták a pénzt, és aztán egyszer csak, mint a tündérmesében felfedezték őt egyelőre Ausztráliában, és aztán az egész világon. Hát a Dance Monkey az akkor átment, hogy igazából az addigi rekordereket is letaszította az ausztrál slágerlisták éléről. Az addigi rekordot Kylie Minogue tartotta abban a tekintetben, hogy új előadó új dallal meddig tud az első helyen szerepelni a lista élén. Hát nem kell mondanom, hogy Kylie Minogue rekordja nem tartott sokáig, miután Tonszendá megjelent a színen. Azóta azért már nem egy lakókocsiban tengeti az életét, hiszen elég jól keresett ezzel a dallal is, meg az utána következőkkel. És aztán majd Whitney Houston érkezik hozzánk, aki sajnos már nincsen közöttünk. Jó kis hétvégi program lehet egyébként, ha még valaki nem látta az életéről szóló filmet. Ugyanazt a címet viseli, mint a következő dal, az I Wanna Dance With Somebody. A kezdetektől elég jól felgöngyölíti aztán a tragikus végig az eseményeket. A film majdnem 3 órás, de hát egy ilyen karriert nem is lehet rövidebb ideig egyébként feldolgozni. Kimondottan szórakoztató a Whitney dalokkal, az ő karrierjét bemutatva, Clive Davis hogyan fedezte fel az énekesnőt, és utána ahányszor a Billboard Hot 100-as lista élére tölt, mindig kapott egy nagyszerű pezsgőt Clive-tól Whitney Houston. Ez csak egy részlet a filmből, tényleg érdemes megnézni, ha valaki még nem látta. Közben egyébként mindjárt jön a 4S Street, úgyhogy ha valaki szeretne páros belépőjét a Művészetek Völgyébe, az ön nevüket küldje el. Miközben jön Kozma Orsi, Tonszendá és Whitney Houston, úgyhogy táncolunk tovább. Itt a 98.6 Manna.

0: Itt a 98.6 Manna FM-en újabb lehetőség, hogy megkaparintsátok a páros belépő jegyeiteket a művészetek völgyébe, ugye 7 óránként adtuk ezeket. Most még 4 darab van, ebből 2 keresi most a gazdáját, hiszen jön a fesztiválról az egyik fellépő, ezzel elhozva a nyerődalt. Úgyhogy ha valaki szeretne nyerni, most küldje el SMS-ben a 4 Street nevét a 0677098-ra, SMS-en vagy Viberen, már is ők jönnek, és a mesélek a bornak.
1: Mesélek apámnak, mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek.
2: Megajándékozzuk a nyár legnagyobb őszművészeti élményével. Hallgassa a Manna délutánt, figyelje, mikor szólal meg az idei Művészetek Völgye könnyűzenei koncertjeinek valamelyik fellépője, és nyerjen akár óránként egy páros belépőt az ország legnagyobb őszművészeti fesztiváljára. Legyen ott a nyár egyik legmeghatározóbb kulturális eseménye.
3: Irány a Művészetek Völgye! Irány a Művészetek Völgye! A 98.6 Manna FM-mel!
4: A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Reklám.
4: 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
6: 35. Művészetek Völgye. Július 24-e és augusztus 2-a között. Bagosi Brothers Company, Elefánt, Lenke, Esti Kornél, José González, Hiperkarma, Karszonkóma, Ivan and the Parazol, Kispál és a Borz, és még rengeteg koncert, színház, családi és irodalmi program vár Kapolcson, Talián Dörögdön és Vigánt Petenden, az ország legnagyobb összművészeti fesztiválján. www.művészetekvölgye.hu.
4: Programajánlót hallottak.
5: Reklám hangzott el.
4: 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
0: A Budai hegység és a Pilis hegyei között nem csak természeti kincsekre, hanem évszázados spirituális örökségekre is bukkaltunk. A Villa Budapest összegyűjtött néhány különleges kegyhelyet, ahol a túrázás élménye történelmi legendákkal és szakrális nyugalommal párosul. A Budai hegységben, a Pilisben vagy bármelyik hazai hegységben kirándulva gyakran találkozhatunk szentként számon tartott forrásokkal, épületekkel. Források, kiskápolnák vagy akár grandiózusabb épületek is jelölhetik a Máriának, Jézusnak vagy más szentnek tulajdonított csodák színhelyeit, ahová a hívők elzarándokolnak és búcsút, vagyis bűnbocsánatot nyerhetnek a katolikus tanítás szerint. Ilyen például a Buda-Szentlőrinci Pálos Kolostor. A második kerületben található rom kilóg a sorból, hiszen az egykori kegyhely nem Szűz Mária tisztelete köré szerveződött, hanem az egyiptomi születésű, a 3.-4. században élt Remete Szent Pál relikviáit őrizték itt. A sivatagban elvonultan élő szent, a névadója az egyetlen magyar alapítású férfi szerzetesrendnek. A 13. században Boldog Özséb egyesítette a pilisi és patacshegyi remetéket, így alakult meg a pálos rend. A tatájárás után az akkor még erdőkkel körülvett területen alapították meg kolostorukat egy Szent Lőrincnek szentelt kápolna mellett, ez lett ezután a rend központja. A 14. században Nagy Lajos király Velencétől megszerezte a sivatagi temetkezés miatt mumifikálódott szent testét, amelyet a kolostornak ajándékozott. Ezután lett híres búcsújáróhely Buda-Szentlőrinc, ahol a krónikák szerint csodás gyógyulások történtek. A törökkorban azonban a barátok kénytelenek voltak elmenekülni. A csodatévő relikviáit is vitték magukkal, de sajnos az elpusztult, amikor Trencsén bára az ostrom alatt leégett. A kolostor soha többet nem népesült be, a törökök kifosztották, majd a falakat építkezésekhez hordták el a következő évszázadokban. A következő megálló Pilis-Szentkereszt Szentkút. A Pilis-Szentkereszti Szentkút erdei környezetben található búcsújáróhely hitbéli jelentősége a 19. századtól eredeztethető. 1858-ban építettek kápolnát a Mogyorós forrás felé, mert ekkor jutott el a faluba a Lourdes jelenés híre. Többen állították, hogy a forrás vizében fehér galambot vagy Szűz Mária arcát látták, de megmagyarázhatatlan gyógyulásokról is meséltek a helyek kapcsolatban. Leghíresebb a súlyos bénulásban szenvedő 19 éves erdei Matilda esete, aki állítólag teljesen meggyógyult, miután meglátogatta a helyszínt 1949-ben. Mindezek ellenére a katolikus egyház soha nem emelte hivatalos búcsújáróhelyé a Pilis-Szentkereszti forrást. Szentkút sokkal inkább egy szabadon formálódó népi kultusz színhelye volt, ahová még Józsefvárosból is rendszeresen érkeztek zarándok csoportok. De nem csak a hívők, hanem élelmes vállalkozók is megtalálták a forrást, amelynek vizét a 20. század elején is széndioxiddal dúsították, és palackozva árulták szikvízként. A Mária Remetei Kisboldogasszony bazilika is népszerű destináció. Mária Remete városi környezetben található, mégis csendes és nyugodt tér, ahol az országos kék túra nyomvonala is keresztül vezet. Történet története a 18. századra nyúlik vissza, ekkor a Svájcból Pest hidegkútra települt Thalwieser Katalin az Eisiedelnis Szűz Mária szobor másolatát függesztette ki egy tölgyfára. A köznyelv Remete Máriának nevezte el a képet, amely előtt sokszor imádkoztak és egyre több csodás gyógyulást kötöttek hozzá. A leghíresebb történet szerint egy vakasszony visszanyerte a látását, miközben a szűzanya képmása előtt ájtatoskodott. A 19. század végén a környék földesura Terstyánszky Ignác kápolnát épített a kép felé, majd egy jóval grandiózusabb neogótikus templomot emeltek ide, amelyet 1899-ben szenteltek fel. Mária Remete a mai napig zarándokhely, a templom fő búcsúi a Szent Háromság vasárnapja és Kisboldogasszony ünnepe, amely a katolikus hagyomány szerint Jézus édesanyjának születésnapja.
4: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Legyél ott a nyár egyik legmeghatározóbb kulturális eseményén. Összművészeti hetek a 98.6 Manna FM-en.

Végig veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

porban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már idegen földön ébredek, hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek, látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok, messzi szép hazám rokon.

0: a 98 pont, Manna FM életöröm zenéke nagy futam volt ebben az órában is a páros belépő jegyekért a Művészetek Völgyébe. A 4-es street nevét vártam, és jött is egyébként bőven SMS és Viber is, aki mellé a szerencsélt Pál Virág, úgyhogy ő már másodmagával biztos, hogy ott lesz a fesztiválon. Nagyon örült, mert hogy idáig csak hallott erről a fesztiválról, a barátnői minden évben mentek, de végre ő is tud csatlakozni hozzájuk. No, nem ez volt az utolsó esély a játékra, a következő órára még van egy páros belépő jegyem, és majd a heti jegy is gazdára talál, úgyhogy mindjárt mondom, hogy hogyan lehet az újabb jegyeket megszerezni, miközben Miley Cyrus és a New Level Empire 3-3 slágere érkezik, de ők lesznek az óra sztárjai, de egyelőre a Gridivel indulunk. Megajándékozzuk a nyár legnagyobb őszművészeti élményével. Hallgasson Manna délutánt, figyelje, mikor szólal meg az idei Művészetek Völgye könnyűzenei koncertjeinek valamelyik fellépője, és nyerjen akár óránként egy páros belépőt az ország legnagyobb őszművészeti fesztiváljára. Legyen ott a nyár egyik legmeghatározott kulturális eseménye.
1: Irány a Művészetek Völgye! Irány a Művészetek Völgye! A 98.6 Manna FM-mel. Manna morzsa.
2: A zaj is szennyezés. Ha környezetvédelemről beszélünk, sokan a levegőre, vízre vagy hulladékra gondolnak. Pedig van egy szennyezés, amelyet nem látunk, mégis naponta érhet minket. A zaj. A közlekedési zaj, autók, vasút, repülés nem csak idegesítő háttér, hosszú távon ronthatja az alvást, növelheti a stresszterhelést és hatással lehet az egészségre. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2025-ös jelentése szerint Európában nagyon sok ember él olyan közlekedési zajszint mellett, amely egészségügyi szempontból kedvezőtlen. A zajjal az a nehéz, hogy könnyű megszokni. A szervezet viszont nem feltétlenül szokja meg. Lehet, hogy mi már nem figyelünk a forgalom morajára, de az alvásunk felszínesebb, a pihenésünk kevésbé hatékony. Mit lehet tenni? Városi szinten csendesebb burkolatok, sebességcsökkentés, zöldsávok, jobb közlekedés tervezés segíthet. Egyéni szinten pedig érdemes keresni a csendesebb útvonalakat, pihenőhelyeket, és komolyan venni a csendet, mint egészségvédő tényezőt. A csend nem üresség. A csend regeneráció. És egy zajos világban egyre értékesebb erőforrás.
1: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Mosógép. Mega árparádé. Telefon. Mega árparádé. Vasaló. Szintén mega árparádé. Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel. Például háztartási szerek és kozmetikumok is. Spórolj a mega árparádéval. Aza.hu. Az akció július 20-áig tart.
5: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron. Vadonatúj csúszdák. Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. sárvárfürdő.hu.
6: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros. Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örök érték. Részletek a kordia.hu-n.
3: Reklám hangzott el.
7: Meleg, de zivataros idő várható, még mindig sok autós használja jogosulatlanul a buszsávot, továbbra sem közlekedik a Mahar több hajója. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
7: Elindult a társadalmi párbeszéd a gyorshajtásról, az illegális versenyzésről és az elektromos rollerekről. A kezdeményezést Magyar Péter kormányfő tegnap jelentette be, már elérhető a kérdőív az egyeztetés.kormány.hu oldalon. A kabinet célja a szabályosan közlekedők védelme, valamint olyan jogszabályok megalkotása, amelyet mindenki elfogad és betart. Továbbá a visszaeső szabálytalankodók esetében visszatartó erejű szankciók kidolgozása. Még mindig sok autós használja jogosulatlanul a buszsávot. Két nap alatt 75 sofőrt büntettek meg a fővárosban. További 14 esetben más szabálysértések miatt szabtak ki bírságot a rendőrök. Szlovákiában fogtak el egy magyar férfit, aki a legkeresettebb bűnözők toplistáján is szerepelt. A 64 éves szökevény ellen európai elfogató parancs volt érvényben. Csalás miatt 2 év felfüggesztett, majd kábítószer kereskedelem miatt 6 év letöltendő börtönbüntetésre ítélték, de elmenekült a hatóságok elől. A bűnözőt Sturovóban fogták el. A Duna alacsony vízállása miatt továbbra sem közlekedik a Mahar több hajója. Nem indulnak a Budapest-Szentendre, Budapest-Visegrád, Visegrád-Esztergom közötti járatok, az esztergomi sétahajók és a szárnyas hajók, valamint a visegrádi Hop-on. A Budapest-Nappali Hop-on járat pedig a tervek szerint jövő szerdáig nem köt ki a Margit-szigeti sportuszodánál. A társaság többi hajója továbbra is a megszokott menetrend szerint szállítja az utasokat. Elkezdődött a Kárpát-medence legnagyobb színjátszó tábora, a Kultkamp a Sátoraljaújhelyi Rákóczi táborban. A Dérini programmal közösen szervezett négynapos rendezvényen több mint 500 magyarországi és külhoni középiskolás vesz részt. A Sátoraljaújhelyi létesítmény vasárnaptól anyanyelvi tábornak ad otthont a Szorványból és a Diaszpórából érkező 900 általános iskolás részvételével. A Rákóczi Szövetség a nyári időszakban csaknem 20 ezer fiatal táborozását biztosítja. Heves viharokkal ért véget a kánikula Franciaországban. A szélsőséges időjárásnak két halálos áldozata is volt. Egyikükre rádőlt egy fa, egy férfi pedig egy villámcsapás okozta tűzvészben vesztette életét. A heves esőzéssel, jégesővel és viharos széllel érkező ítéletidő országszerte áram.

0: remélhetőleg. A New Level Empire, és aztán az óra vége hozza majd el a csúcsdíszt, hiszen nem elég, hogy ebben az órában újabb páros belépő talál majd gazdára, még meg lesz a heti nyertesünk is a heti belépőre. Úgyhogy nagyon sok mindent kell figyelni, az Elefánt együttes leginkább, ha valaki még így last minute bejátszan, az Elefánt nevét várom a 0-7-4-0-9-8-6-ra, majd ők jönnek a Karthallal is, lehet velük nyerni egy páros belépőjegyet. Miközben indulunk Tate McRae-jel, már is szól a Greedy.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenéke. Jó sok belépőjegyet talált a héten gazdára. Minden órában a művészetek völgyébe lehet tőlünk belépőt nyerni, páros belépőkről van szó, és ott elérkezett az a pillanat, amikor az utolsó kettő keresi nagyon a gazdáját, ugye a játékmeneten nagyon egyszerű, a belépők közül érkezik egy hazai előadó, és az ő nevüket várom SMS-ben vagy Viberen a 0 77 98-ra. Ezúttal az Elefánt együttes hozza majd a Karthalt, úgyhogy ha valaki szeretné megnyerni a páros belépőt, akkor az Elefánt nevet várom, és az összes SMS-ező közül majd az óra végén a heti belépő is gazdára talál, úgyhogy izgalmas óránk van. Hát annál is inkább, mert az óra sztárja is itt vannak, három dallal érkezik Miley Cyrus már is, akinek ugye a karrierének kezdete nagyjából a Hannah Montana korszakhoz köthető. Én emlékszem, még egy olyan körülbelül 10 éve mentem a különböző hipermarketekben, és az iskola kezdésnél a kislányoknak kínált táskák, toltartók, tényleg ilyen különböző accessoárok mindegyikén Hannah Montana volt. Hát így indult, igen, Miley Cyrus karrierje, aztán végül is napjaink egyik legsokszínűbb énekesnője lett, meg is tett mindent annak érdekében, hogy levetkőzze a Hannah Montana korszakot, amikor ugye jött a Wrecking Ball, ez a bizonyos épületek bontásához láncon függő nagy kődarab, akkor azon ugrált ilyen fedetlen testtel, és akkor ott teljes mértékben a világ tudtára adta, hogy ő már nem az a szőke kis tini lány, aki ugye eljár éjszaka koncertezni. És azóta egyébként a popvilágban abszolút az eredményei őt igazolják, 6 albumot, számos filmet, sorozatot és turnét tudhat maga mögött, 7. lemeze pedig nemrégiben jelent meg. És hoztam egy csomó érdekességet, amit szerintem nem is tudtatok a kicsi Hannah Montanáról, amit valószínűleg gyűlölne, hogyha egyáltalán így említem. Például szívritmus zavarral született, nyugalmi állapotban is normálisan vagy gyorsabban vert a szíve. A Mice to Go című könyvében írt a diagnózisról, amiben egyébként bevallotta, hogy bár nem életveszélyes az állapota, és nem is okoz neki fájdalmat, igencsak zavaró tud lenni, főként a fellépések során. És ha már betegség, hát azt tudjuk, hogy ő eléggé benne volt a jóban, gondolok itt a különböző tiltott eszközökre, meg az alkoholra is, és elmondták neki az orvosok, hogy Miley, ha ezt így folytatod, akkor effektíven nem lesz hangod, úgyhogy megrázta magát, azt mondta, hogy végülis ő ebből él, ez a fő profilja, és elment egy hangszálműtétre, mert addigra már odáig jutott ez a bizonyos hatás, hogy meg kellett műteni a hangszálait, 4 hétig képtelen volt beszélni, és tulajdonképpen végleg letette a különböző káros szokásait. A családja egyébként korán sem mondható kicsinek, van két tesója, egy féltestvére és

két mostoha testvére is. Miley keresztanyja egyébként az ikonikus country legenda Dolly Parton, úgyhogy nem kis nevű családba született. A két sztár 2017-ben, már hogy Dolly Parton és Miley Cyrus egy közös dalt is kiadott Rainbowland címmel, ami a Younger Now lemezen kapott helyet. Aztán 2001-ben 9 évesen láthattuk először a képernyőn bármi meglepő nem is a Hannah Montanában, hanem a Doki című sorozatban, ahol édesapja Billy Ray Cyrus volt a főszereplő. A legelső rész után még két epizódban tűnt fel, testvére Noah pedig 6 epizódban szerepel, de végül ő annyira nem futott be. Egyébként Miley teljesen oda van a tetkókért, az pedig abból is látszik, hogy nem kevesebb, mint 36 minta díszeleg a testén. A Nothing Breaks Like a Heartban pedig a volán mögül énekel, ennek ellenére baromi rossz vezető. Liam Hemsworth soha nem engedte például a volán mögé exe. Elmondta egyébként Miley, hogy tényleg borzasztóan vezet, és erre Liam mindig emlékeztette. Már is ő is 3 dallal érkezik. Jön a Party in a USA, aztán a Dream as One és a Midnight Sky a végére Miley Cyrus 3-asában, itt a 98 pontat Manna FM-en, az életöröm zenék között.

Itt a 98.6 Manna FM életörömzenékkel utolsó két jegyünk keresi gazdáját a Művészetek Völgye Őszművészeti Fesztiválra, úgyhogy ha valaki ideig nem nyerte ezt még meg, és szeretnél Last Minute-ben, akkor az Elefánt Együttes nevét küldj el a 0774986-ra, hiszen ők hozzák majd az óra nyertes dalát, az lesz a Karthal. Közben pedig az óra sztárjaival muzsikálunk, Miley Cyrus már is egy hazai formáció váltja, a New Level Empire együttes három dala érkezik mindjárt. Nos, a formáció egy öttagú live act együttes, mely a dalaiban többnyire a rockzenéhez közel álló akusztikus alapokat minőségi tánczenével egyesíti. A zenekart 2013-ban alapította Nyújtó Sándor és Krajcár Péter. Első közös stúdió munkájuk eredménye a The Last One című számok, melyel bekerültek a dal 2014 című műsorba, és egészen a döntőig jutottak. A formáció különben két évvel korábban nyáron jött létre azzal a céllal, hogy zenekari formátumban hangszeres megoldásokkal vigye színpadra a mostában szinte kizárólag DJ-k által bemutatásra kerülő minőségi dance vonalat. Ennek megfelelően az úgynevezett live act csapat gitárokkal, billentyűs hangszerekkel és elektromos dobokkal szándékozott képviselni az elektronikus zenét. Az együttes eredetileg négy tagja 2013 őszén állt össze, alapítójuk DJ Nyúl, polgári nevén Nyújtó Sándor, aki korábban a Quasar nevű együttesben dobosként tevékenykedett, és Krajcár Péter, azaz Crash, aki billentyűsként több könnyű zenei produkcióban működött közre, zeneszerzőként is. Hozzájuk csatlakozott Magyarország egyik legismertebb underground női DJ-je, Mayer Petra, az a Sicuka, és a televíziós műsorvezetőként, valamint a Retro School Bandből már ismert dalszövegíró és énekes Újvári Zoltán, Szilveszter, azaz Zola. Az együttes tagjai tehát a hazai pop élet különböző területeiről érkeztek, akik modern dance alapokon nyugvó zenei világot képviseltek. Első közös stúdiómunkájuk eredménye a Last One című dal, melyel azonnal szerződötte is őket az Elephant House lemez kiadó. Produkciójuk olyan jól sikerült, hogy a dalban is szerepeltek. Az Eurovízió hazai versenyének középdöntőjéből a csapatot a közönség juttatta tovább. Ez a támogatás a letöltési listákon is egyértelműen látszott, hiszen a verseny döntőjének hetében a Last One a MAHA hivatalos dallistáján a második legnépszerűbb magyar felvételként szerepelt. Első közös daluk kiemelkedően futott még a Viva Charton és az iTunes eladási listáján is, ahol a dal első helyezett lett. 2014 tavaszán jelent meg a Wanna Get Over című daluk és a hozzátartozó klip is. Ugyanezen év nyarán a Magyar Kézilabda Szövetség felkérte a zenekart, hogy készítse el a 2014-es női kézilabda Európa bajnokság dalát. A Hold Your Hands So High című számot októberben mutatták be a nyilvánosság előtt. A zenekar májustól folyamatosan koncertezett a nyári szezonban, ősszel pedig befejezték első nagylemezük munkálatai. 2015 nyarán a Son of the Sun című zenéjükkel szinte minden rádiós játszási lista élére kerültek, melyben a Kelemen Kabátban nevű együttes frontembere Horváth Boldizsár művész nevén a Szerecsen király is közreműködött. Az új kislemez a 2015-ös Szegedi Ifjúsági Napok hivatalos himnusza lett. 2016 elején öt tagúra bővült az eddigi kvartett, és az addig egyetlen hölgy mellé belépett Seprényi Fanni, aki basszusgitáros fronton erősítette a csapatot. Márciusban megjelent felvételük a Valahol, ezúttal magyar nyelven íródott, a dal kollaborátora pedig a hazai rap műfaj egyik emelkedő alakja Deniz volt. 2017-ben Mayer Petra kívánt, hogy saját zenei karrierére tudjon összpontosítani. Új tagként Tóth Szabina, azaz Szabina énekes és billentyűs érkezett, aki a 2013-ban alakult Bless zenekar énekese is. Vele készült el az új daluk, a Hallod, Látod, Érzed. Milyen nagy pályát futott be ez az apró csapat. A tavalyi évben egyébként újabb változások érkeztek, már nem Zola az énekes, de most még az ő hangján hallgattunk meg három dalt. Már is érkezik a Valami legyen, a Hallod, Látod, Érzed, ahogy említettem, és a Beléd fulladnék. A New Level Empire-rel, itt a 98.6 Manna FM-en.

0: itt a 98.6 Manna FM élet öröm zenékkel, számtalan jegyet odaadtam, hát napi hármat, összesen hatot, mert hogy páros belépőkről van szó, amikor a játékot veszük a művészetek völgyére. Hangolom a Manna FM hallgatóit, úgyhogy oda keresi az újabb páros belépő a gazdáját, ez a mai délutánon az utolsó kettő. Jön a nyertes dal, úgyhogy most várom az Elefánt együttes nevét, ők is majd fellépnek a fesztiválon a 077.986-ra. Már is jön a Karthal.
1: Manna FM.
2: A szombati kanapéban a vízhez szoktatásról beszélgetünk, illetve arról, hogy mik a legfontosabbak, amiket a nyaralás előtt át kell beszélni a gyerekekkel, hogy biztonságosan mehessünk a vízpart mellé. A vasárnapi adásban Kohári Éva gasztrobloggerrel gluténmentesen hozunk gyümölcssalátát és tojásos nokedlit. Várlak benneteket a Manna kanapéban 3 és 6 között szombaton és vasárnap, tartsatok velem!
1: Kanapé. Manna FM. 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
0: Tömegek közönlöttek a modern szocialista bevásárló központba, már is az első budapesti skála történetét mondom, a Villa Budapest írt róla. 1976. áprilisában nyitott meg az első skála Budapesten. Már az építés idején olyan jó volt az áruház marketingje, hogy nem csak a nyitásnál voltak tömegek, de a rendszerváltásig ez volt a vásárlás fellegvára, valamint a széles választék és a jó mód szimbóluma. Ma már alapnak vesszük, hogy a Bercsényi utca és az október 23. utca tömbjénél ott az allé, tele üzletekkel és éttermekkel, ahogy minden más plázában is szokás, de a 2000-es évek elejéig egészen másfajta áruház állt itt, az első skála. 72. április 3-án nyitott meg a bécsi áruházakat idéző háromszintes bevásárlóközpont, ami részben a jó marketing, részben az állami áruházaktól eltérő széles választéka miatt hamar óriási sikerré vált. Az első skálát az egykori budapesti egyetemi atlétikai klub sportpályája helyén építették fel a szövetkezeti tervező és kivitelező vállalat tervei alapján. A maga korában rendkívül modernnek számító épületben, ami Magyarország és Közép-Európa legnagyobb áruháza volt, olyan újításokkal lehetett találkozni, mint a légkondi, a saját stúdió. Itt volt először sprinkler tűzjelzőrendszer és mozgójárda is. De persze olyan a kereskedelmi épületekre jellemző újdonságokra is rácsodálkozhattak a vásárlók, mint a hatalmas tágas és nyílt terek, a bevásárlókocsi vagy az önkiszolgáló rendszer. A hiánycikkek és az állami áruházak szűkös kínálatának idején szokatlan volt ez az áruház, ahol a vásárlók mindig megtalálták az éppen szükséges termékeket, legyen szó elemről, kávéfőzőről, trapper farmerről vagy televízióról. Ebben közrejátszott az is, hogy a háromszintes épületet nem az állam finanszírozta, hanem szövetkezeti volt. Az első igazgató, Demján Sándor tulajdonképpen az egésznek ő volt a kitalálója, pedig szabad kezet kapott az áruház kialakítása terén. A több mint 22 ezer négyzetméter alapterületű áruházban lényegében mindent lehetett kapni. A bevásárlóközpont neve is az áruválasztékot szimbolizálja. Az NDK importszövettől és a lengyel fonaltól kezdve a hazai és import porcelánon át a motorkerékpárig. A földszinten ABC működött, amire előtte itthon még nem volt példa, ahogy újszerűnek számított az is, hogy számtalan 74 fajta szolgáltatás megtalálható volt. Így a skálában nem csak vásárolni járattak az emberek, de mehettek fodrászhoz, kozmetikushoz, optikushoz vagy szabóhoz is. A skála 9 osztályán több mint 30 részleg működik, a teljes áruválaszték szinte minden hazánkban szokásos cikket felölel, az áruház vezetői felkészültek a nyitáskor várató rendkívüli érdeklődésre. A nyitás napján mintegy 800 eladó dolgozik, 101 pénztár működik, olvasható a Magyar Nemzetben. Itt mindig bőséges árukészlet várta a vásárlókat, átlagosan naponta 80 ezer fővárosi kereste fel, és 8 millió forint értékben vásároltak, ahogy a skála 40. jubileumán készült filmben is hallható. A budai skála sikere után országszerte amolyan franchise rendszerben egyre több skála áruház nyitott meg. A székesfehérvári skála, a skála metró a nyugati Marx téren, és így tovább. Így a 70-es évek végére a skála kóp országos szövetkező beszerző és értékesítő közös vállalat hatalmas vállalatcsoporttá nőtte ki magát. Bár egészen a rendszerváltásig tömegek jártak a budai skála nagyáruházba, a rendszerváltás után megváltozott a helyzet. A 90-es években egyre több korszerű pláza jelent meg, amelyek egyre inkább elszívták a vásárlókat, míg végül a bezárás és bontás mellett döntöttek. Az ikonikus áruház bontását ünnepélyes keretek között kezdték 2007. augusztus 7-én, az eseményen pedig a skála arca, Komjáti Ágnes modell is ott volt, akit a legtöbben skála ágiként emlegettek. A sors fintora, hogy az áruház helyén pont egy pláza épült fel, az allé.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Legyél ott a nyár egyik legmeghatározóbb kulturális eseményén. Összművészeti hetek a 98.6 Manna FM-en.

0: Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel, több jó hírem is van, menjünk szépen sorban. Megvan az óra nyertese, aki páros belépőjegyet nyert a Művészetek Völgyébe az Elefánt együttessel. Ő nem más, mint Lukácsi Dorottya, neki el szívből gratulálunk. És aztán megvan a heti jegyünk nyertese is, ugye mondtam, hogy egész héten érdemes SMS-t küldeni, még akkor is, hogyha esetleg valaki nem nyer bele páros belépőjegyet, hiszen a hétvégén, azaz éppen most majd gazdát talál a heti belépő. Ennek is megvan a nyertese, ő pedig nem más, mint Abainé Molnár Ilona. Gratulálunk neki, ő 5 napon keresztül élvezheti majd a Művészetek Völgyét. István Dániel most búcsúzik, termékeny hét volt, itt fent találkozunk. Addig is jó szórakozást és jó hétvégét.
1: Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Manna Morzsa.
2: Az ételpazarlás láthatatlan ára. Amikor ti dobunk egy darab kenyeret, pár kanál főttételt vagy egy megromlott zöldséget, nem csak magát az ételt dobjuk ki. Vele együtt megy a víz, az energia, a munka, a szállítás, a csomagolás, a termőföld és sokszor a pénzünk is. Az ENSZ környezetvédelmi programjának 2024-es jelentése szerint 2022-ben világszerte több mint 1 milliárd tonna élelmiszer hulladék keletkezett a kiskereskedelemben, vendéglátásban és háztartásokban. Ennek jelentős része háztartások. Származik. Ez azért különösen érdekes, mert a megoldás egy része nem távoli technológia, hanem mindennapi szokás. Például bevásárlólista, hűtő átnézése vásárlás előtt, kisebb adag főzése, maradék újragondolása. A minőségét megőrzi és a fogyasztható jelölés közti különbség ismerete. Sokszor nem nagy lemondásokra van szükség, hanem jobb ritmusra. Az ételpazarlás csökkentése egyszerre környezetvédelmi és háztartási ügy. Kevesebb szemét, kevesebb felesleges költés, kevesebb pazarlás.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: A nyár legjobb budaparti ajánlata megérkezett. A J-épület 8. emeleti lakásainál még te választhatod ki otthonod részleteit. Burkolatok, beltéri ajtók, személyre szabott megoldások. Most gépesített konyhabútorral, beépített mosogatógéppel és elektromos redőnnyel. Álmod meg most, költöz kompromisszumok nélkül. Budapart.hu.
5: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
3: Reklám hangzott el.
1: Társadalmi célú hirdetés.
6: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
7: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
8: Meleg, de zivataros idő várható. A szabályosan közlekedők védelme érdekében elindult a társadalmi párbeszéd. Sturovóban fogtak el egy magyar bűnözőt. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
8: Elindult a társadalmi párbeszéd a gyorshajtásról, az illegális versenyzésről és az elektromos rollerekről. A kezdeményezést Magyar Péter kormányfő tegnap jelentette be, már elérhető a kérdőív az egyeztetés.kormány.hu oldalon. A kabinet célja a szabályosan közlekedők védelme, valamint olyan jogszabályok megalkotása, amelyet mindenki elfogad és betart, továbbá a visszaeső szabálytalankodók esetében visszatartó erejű szankciók kidolgozása. Még mindig sok autós használja jogosulatlanul a buszsávot. Két nap alatt 75 sofőrt büntettek meg a fővárosban. További 14 esetben más szabálysértések miatt szabtak ki bírságot a rendőrök. Szlovákiában fogtak el egy magyar férfit, aki a legkeresettebb bűnözők toplistáján is szerepelt. A 64 éves szökevény ellen európai elfogató parancs volt érvényben. Csalás miatt 2 év felfüggesztett, majd kábítószer kereskedelem miatt 6 év letöltendő börtönbüntetésre ítélték, de elmenekült a hatóságok elől. A bűnözőt Sturovóban fogták el. A Duna alacsony vízállása miatt továbbra sem közlekedik a Mahar több hajója. Nem indulnak a Budapest-Szentendre, Budapest-Visegrád, Visegrád-Esztergom közötti járatok, az esztergomi sétahajók és a szárnyas hajók, valamint a visegrádi Hop-on. A Budapest-Nappali Hop-on járat pedig a tervek szerint jövő szerdáig nem köt ki a Margit-szigeti sportuszodánál. A társaság többi hajója továbbra is a megszokott menetrend szerint szállítja az utasokat. Elkezdődött a Kárpát-medence legnagyobb színjátszó tábora, a Kult Camp a Sátoraljaújhelyi Rákóczi táborban. A Dérini programmal közösen szervezett négynapos rendezvényen több mint 500 magyarországi és külhoni középiskolás vesz részt. A Sátoraljaújhelyi létesítmény vasárnaptól anyanyelvi tábornak ad otthont a Szorványból és a Diaszpórából érkező 900 általános iskolás részvételével. A Rákóczi Szövetség a nyári időszakban csaknem 20 ezer fiatal táborozását biztosítja. Heves viharokkal ért véget a kánikula Franciaországban, a szélsőséges időjárásnak két halálos áldozata is volt, egyikükre rádőlt egy fa, egy férfi pedig egy villámcsapás okozta tűzvészben vesztette életét. A heves esőzéssel, jégesővel és viharos széllel érkező ítéletidő országszerte áramkimaradásokat okozott, fennakadások voltak a vasúti forgalomban és a közutakon is. Szombaton elsősorban északkeleten és nyugaton valószínű zápor, zivatar, esetleg jégeső. Hajnalban 16-22, napközben 30-35 fok várható. Vasárnap néhány fokos lehűlésre kell számítani.
1: Manna Hits.

to him! Shout out to him! Shout out to him!

0: is too much for me. I can't take it. Get off the instruments. Leave the stage.
1: Manna Hit.
2: Ez a Manna Hit. A zenei élet mannasztikus oldala.
3: Hey guys, it's Darren here from We Are Messengers, and this is the story behind our song, Love.
4: Yeah, you got my
3: Ez
5: a dal az elmúlt időszakunk legörömtelibb, legünneplősebb éneke. Egyszer egy nagyon egyszerű beszélgetésem volt Istennel. Azt mondtam neki, hogy miért érzem állandóan azt, hogy egyedül vagyok és frusztrált vagyok, és miért írom állandóan ugyanazokat a köröket az életemben. Tudjátok, milyen érzés az, amikor olyan, mintha mindig körbe-körbe mennél, és mindig ugyanazokat a hibákat vétenéd. És csak őszintén felnéztem a mennyre, és Isten ezt mondta, ne lógasd az orrod, hát sosem hagylak egyedül, csak te érzed így, ott van a szeretetem a lelked mélyén, és egyedül csak erre van szükséged.

0: Rózsa.
1: Az óceán akkor is velünk van, ha messze élünk tőle. Magyarországról nézve az óceán távoli dolognak tűnhet. Nincs tengerpartunk, nem látjuk naponta a hullámokat. Mégis az óceán a mindennapi életünk része. Hatással van az éghajlatra, a csapadékra, a hőmérsékletre, az élelmiszerláncokra, és a föld oxigéntermelésében is fontos szerepe van. A tengerek felszínközeli vizeiben élő apró növényi szervezetek, a fitoplanktonok fotoszintetizálnak, vagyis fény segítségével széndioxidot kötnek meg és oxigént termelnek. Nem látványos, nem szerepelnek természetfilmek főhőseként, mégis a bolygó működésének alapfigurái. Az óceán ugyanakkor sok terhet visel. Melegszik, savasodik, szennyeződik. A műanyag, a túlhalászat, a partmenti szennyezések és a klímaváltozás mind nyomást gyakorolnak rá. És ami az óceánnal történik, az előbb-utóbb a szárazföldön is érezhető. Ezért az óceánvédelme nem csak tengerparti országok ügye. A fogyasztási szokásaink, az energiahasználatunk, a hulladékkezelésünk mind összefügg vele. A távoli hullámok története valójában a mi történetünk is.
0: Ez volt a Manna Morzsa.

0: Kanapé. Manna FM.
1: A szombati kanapéban a vízhez szoktatásról beszélgetünk, illetve arról, hogy mik a legfontosabbak, amiket a nyaralás előtt át kell beszélni a gyerekekkel, hogy biztonságosan mehessünk a vízpart mellé. A vasárnapi adásban Kohári Éva gasztrobloggerrel gluténmentesen hozunk gyümölcssalátát és tojásos nokedlit. Várlak benneteket a Manna kanapéban 3 és 6 között szombaton és vasárnap. Tartsatok velem!
0: Kanapé. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
2: Manna FM.
0: FM-en a 98.6-on. Online.

0: fantasztikus popslágerek csak a Manna FM-en. Ez a Manna Hit.
1: Hey there, this is Mike Donahue, and this is the heart behind my new song, Glory I Couldn't See.
2: Every sunrise, every night sky.
1: This song is a confessional of sorts, of all the things I learned while...
3: Az I Couldn't See egy vallomás arról, amit a karantén alatt tanultam meg, miközben össze voltam zárva a feleségemmel és a négy lányommal. Nagyon nehéz időszak volt, és az első napokban a tehetetlenség belőlem ellenállást váltott ki. Aztán eszembe jutott, hogy van lehetőségem arra, hogy ne a körülményekre nézzek, hanem Istenre. Amíg ezt nem tettem meg, a körülményeimnek az áldozata voltam. Aztán amikor már Istenen tartottam a szemem néhány napja, és körülöttem mindenki azért imádkozott, hogy térjünk vissza a normális kerékvágásba, én ültem és azt mondtam, nem megyek, nem akarok visszatérni a régi életünkhöz, mert a bezártság megváltoztatott. Rájöttem, hogy Isten jelenlétének minden szépsége és dicsősége, akármilyen körülmények között élek is, elérhető a számomra, ha van szemem, hogy meglássam.
1: In any circumstance that I find myself in, if I have eyes to see.

0: Manna Morzsa. Űrszemét. A föld körüli láthatatlan forgalmi dugó. Az űr elsőre végtelennek tűnik, de a föld körüli pályákon egyre nagyobb a forgalom. Műholdak segítik a navigációt, az időjárás előrejelzést, a kommunikációt, a föld megfigyelést. Csak hogy ami felkerül, nem mindig tűnik el nyomtalanul. Űrszemét lehet egy már nem működő műhold, egy rakétafokozat darabja, egy levált alkatrész, vagy akár ütközésekből származó apró törmelék. A probléma az, hogy ezek a tárgyak óriási sebességgel keringenek. Egy kicsi darab is komoly kárt okozhat, ha működő műholddal találkozik. Az Európai űrügynökség 2025-ös jelentése szerint több tízezer követett objektum kering a Föld körül, és ezeknek csak egy része aktív, hasznos teher. A nem követett kisebb darabok száma ennél jóval nagyobb lehet. Az űrszemét kérdése azért fontos, mert a modern élet sok rendszere függ a műholdaktól. Időjárás, banki időszinkron, térképek, távközlés, katasztrófavédelem mind érintett lehet. A világűr használata tehát felelősség is. Nem elég feljutni. Arra is gondolni kell, hogyan hagyjuk magunk után a pályát.
1: Ez volt a Manna Morzsa. Kanapé.
2: Manna FM.
3: A szombati kanapéban a vízhez szoktatásról beszélgetünk, illetve arról, hogy mik a legfontosabbak, amiket a nyaralás előtt át kell beszélni a gyerekekkel, hogy biztonságosan mehessünk a vízpart mellé. A vasárnapi adásban Kohári Éva gasztrobloggerrel gluténmentesen hozunk gyümölcs salátát és tojásos nokedlit. Várlak benneteket a Manna kanapéban 3 és 6 között szombaton és vasárnap. Tartsatok velem.
1: Kanapé.
2: Manna FM.
4: Meleg, de zivataros idő várható, benyújtották az iskolakezdési támogatásról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. Első alkalommal rendezik meg a templomok éjszakáját Kolozsváron. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Benyújtotta a kormány az iskolakezdési támogatásról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A támogatás célja, hogy az anyagi lehetőségek szűkössége miatt egyetlen gyermek se szenvedjen hiányt a tanuláshoz szükséges eszközökben. A gyermekenként 100 000 forintos támogatásra mások

0: mindenki elfogad és betart, továbbá a visszaeső szabálytalankodók esetében visszatartó erejű szankciók kidolgozása. A Duna alacsony vízállása miatt továbbra sem közlekedik a Mahar több hajója. Nem indulnak a Budapest-Szentendre, Budapest-Visegrád, Visegrád-Esztergom közötti járatok, az esztergomi sétahajók és a szárnyas hajók, valamint a visegrádi Hop-On. A Budapest-Nappali Hop-On járat pedig a tervek szerint jövő szerdáig nem köt ki a Margit-szigeti sportuszodánál. A társaság többi hajója továbbra is a megszokott menetrend szerint szállítja az utasokat. Első alkalommal rendezik meg a templomok éjszakáját Kolozsváron. A rendezvény célja, hogy megmutassák az erdélyi város egyházi örökségét az érdeklődőknek. Az alkalomból a római katolikus, az unitárius, az ortodox, a görög katolikus és az adventista egyház templomai, valamint a zsidó hitközség zsinagógája lesz látogatható. Július 25-én este 8 óra és hajnali 2 óra között különböző stílusú koncertekkel, képzőművészeti kiállításokkal, továbbá örökség védelmi szakemberek által vezetett túrákkal és közösségi vacsorával készülnek a szervezők. Heves viharokkal ért véget a kánikula Franciaországban. A szélsőséges időjárásnak két halálos áldozata is volt. Egyikükre rádőlt egy fa, egy férfi pedig egy villámcsapás okozta tűzvészben vesztette életét. A heves esőzéssel, jégesővel és viharos széllel érkező ítéletidő országszerte áramkimaradásokat okozott. Fennakadások voltak a vasúti forgalomban és a közutakon is.
1: Időjárás.
0: Szombaton elsősorban északkeleten és nyugaton valószínű záporzivatar, esetleg jégeső. Hajnalban 16-22, napközben 30-35 fok várható. Vasárnap néhány fokos lehűlésre kell számítani.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most indul a Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő. Anna FM.
2: Üdvözlöm kedves hallgatóinkat! A mai vendégem egy ismert, kedvelt és ezért igen foglalkoztatott színész. Mai beszélgetésünkre is próbából érkezett, hogy ismét a Rivalda fénybe siessen vissza a végeztével. Sokszínű elfoglaltságait mindent beborító derűvel fogadja, és személyes tapasztalatból mondhatom, hogy a legnagyobb rohanása közepette is mindig van egy rövid kis ideje, egy szevasz, hogy vanra. Hogy ki is ő, következzen röviden. 1974 nyarán született vendégem kapcsán nem tudom elképzelni, hogy van-e olyan honfitársunk, aki színházban, tévén vagy a filmvásznon ne látta volna, és ne ismerné fel azonnal. De abban már nem vagyok biztos, hogy vajon ugyanennyien tudják-e, hogy szakközépiskolában gépszerelőként érettségizett, de tanult szakmáját sosem gyakorolta, szerencsénkre. Alig 10 évesen már elvarázsolta a színpad, és a kamera elé is nagyon fiatalon odaállhatott már. A Szomszédok teleregényben már külön szerepet írtak a karakterére, így nem meglepő, hogy az érettségi után a színművészeti főiskola felé vette az irányt, amelyre a Hét tükör színpad és a Nemzeti Színház stúdiójának a berkeiben készült fel. A színészi diploma megszerzése után mestere Zsámbéki Gábor szerződtette a Katona József Színházba, melynek azóta is tagja. Több mint 100 filmet felülelő filmográfiája alapján kijelenthető, hogy alig van olyan magyar film, amelyben ne számítottak volna rá. 2010-ben a Köntörfalak című filmben nyújtott alakításával a filmszemle legjobb férfi főszereplőjének járó elismerést vehette át, és még abban az évben a Jászai Mari díjat is kiérdemelte. Ha csak az elmúlt éveket nézzük, olyan filmek stáblistáin szerepelt a neve, mint az Ida regénye, az El a kezekkel a papámtól, az Így vagy tökéletes, vagy a Hab, miközben a Tanár és a Király sorozatokban is láthattuk. Sok szeretettel köszöntöm a Cinem Anna vendégmikrofonjánál a Vas Tapsdíj, a Bezerédi díj, a Pugdíj és a már említett Jászai Mari díj tulajdonosát, Elek Ferencet.
3: Nagy fasizsováció.
2: Kimaradt valami?
3: Nem, de hát kellek én most ide. Hát gyakorlatilag mindent olyan pontosan összeírtál, hogy hát jó.
2: Hát pont most kell lesz. Okay. Pont most kell lesz.
3: Azért. Nagyon kedves vagy, köszönöm szépen.
2: Hát köszönöm, hogy itt vagy. Hát nem könnyű veled egyeztetni. Ez most már így marad?
3: Nagyon remélem, hogy igen. De csak azért, mert így most ugye elindult az évad. Az évad az a színészeknél mindig nagyon nehéz az évad kezdés, mert általában próbálunk valami újat, de közben a régieket is újítjuk föl. Tehát most nem tudom, hanyadik hétvégén újítok föl. Most lett volna egy hétvégén, most hétvégén, ami elmúlt, de nem volt, mert az meg hála jó Istennek forgattam egy jó magyar filmet.
2: Tehát akkor a Királyokat szétszedik, az rád is igaz ezek szerint?
3: Hát nem, azért szedhetnének majd jobb.
2: Hát reméljük, hogy ez minél inkább így lesz. Tehát próbáról jössz, és...

0: Előadásba mész?
1: Igen, innen megyek fel egy Janikovszki estet olvasok fel barátommal, Szabó Simonnal, Tollár Monika rendezésében. Mindegy, úgyhogy ezt, aztán rohanok haza éjszaka, és tanulom a új szerepemet, mert csak éjszaka tudok tanulni. És
0: milyen próbáról jössz?
1: Most az ember tragédiáját próbáljuk, de nem ezzel a címmel fut, mert azért ez egy továbbgondolás a tragédiának, tehát ez nem egy az egyben az ember tragédiája.
0: A katonában lesz ez majd?
1: Így van, a Nagy katonában, Széke Kriszta rendezi, és három Ádám van, két Éva. Nagyon izgi.
0: És hogy neked milyen szerep jut benne?
1: Ádám.
0: Ádám?
1: Igen.
0: Na, akkor ez
1: amikor meghallottam, akkor úgy röhögtem, amikor mondta Kriszta, hogy mit van a szerződtetésén, akkor így potyogott a könnyem a röhögéstől, mondom, hát akkor ezzel már belővött, hogy nagyjából milyenek a férfiak. De így, de nem nagyon átgondolt.
0: De hát hiszen a szépség az ugye belülről fakad egyrészt.
1: Nem, nálam kívülről is ezeket a mondatokat, hogy belülről ezt mindig tudod, hogy jaj, de érdekes, tudod, mindig a ronda emberekre mondták, hogy érdekes. Mindig én meg mindig azt mondom, hogy hála jó Istennek, hogy a nagyon szép hölgyeknek nagyon sokszor rossz ízlést adnak férfiak terén, és így van szerencsénk. Ezt nem erre mondani.
0: Nem akarok kulisszatitkokat elárulni, de szerintem láttalak már fáradtnak, de a szemed akkor sem volt fáradt, és hát a lelked akkor is ugyanolyan vidám volt, mint most. Honnan veszed ezt az energiát?
1: Figyelj, pont ezen pedig majd nagyon nehéz próbám volt, nem is sikerült túl jól, miattam, vagy amit én kitűztem, azt nem sikerült megcsinálnom, és akkor mindig olyan. De ami éltet, az, hogy azt csinálom, amit szeretnek. Uh-huh. Ugye ennél jobban, tehát ennél jobb nem történhet. Uh-huh. Egészség van, a családomban van, nekem majd lehetne jobb, de azon vagyok, hogy legyen. Élek, dolgozom, uh-huh. ebből élek, amit szeretek, uh-huh. ez a hivatásom, ez a szolgálatom. Úgyhogy nincs mire szomorkodnom, tényleg jó életem van.
0: És most azért vagy egy kicsit bosszús, mert hogy a próba nem sikerült?
1: Igen, mert nem tudtam elég jól a szöveget, még nem volt, még nagyon friss jelenet volt, uh-huh. mert nagyon sok minden most íródik. Aha. És akkor nagyon nehéz úgy próbálni, hogyha nem tud a szöveget, uh-huh. és hát én meg is tanulom minél előbb, de van, amikor ugye hétvégén forgattam, és most egyszerűen nem volt még uh-huh. időm megtanulni azt a részt, ami ma nagyon kellett volna dolgoznom. Mindegy, ezek ilyen
0: szakmai...
1: Nem ilyen nyafogások, hát semmi, majd megtanulom ilyen.
0: De egyébként hány darabban vagy most benne? A próbák mellett.
1: Igen, világos. A vendégi játékokkal együtt 12 előadásom.
0: Isten.
1: A színházamban van 8. Akkor még játszom az Orfeumban egy Poirot, meg egy Apátfülét, az is vigyáték, és a Pince Színházban egy nagyon szeretett darabot, a Székely Csabának, a Semmit se bánok uh-huh. darabját játszom, és emellett járkálunk, például tegnap is voltunk, a Munkatársas és Vállótársas címmel megy egy improvizációs sorozat Pokon Iliával, Ötvös Andrással, uh-huh. Kovács Patriciával, amikor, hogy melyikünk ér rá, járjuk Gönci Dorkáikkal az országot, tegnap Egerben voltunk.
0: Wow.
1: Elég, nagyon jó volt, isteni volt. Szóval nekem ez a jó, én mindig, amikor megyek be szerződtetésre, hogy én nagyon sokan kikérik magukat, hogy jaj, elég egy, meg nem, én bírok amennyit, csak uh-huh. Én csak annyit jó szerepet játszom. Uh-huh. Tehát most, ha nagyon, nagyon pici lenne, vagy nem túl jó, annak nem örülnék, de ezt is lekopogom, hogy utóbbi időben, meg aztán pláne. Uh-huh. Tehát, de még régen is, akkor is azért két évente mindig volt olyan feladatom, miért, és az óriási. De most meg aztán pláne minden év. Meg hát nyilván most már öregszem, tehát, hogy...
0: Öregszem.
1: Tényleg öregszem. Hát figyelj, most 49
0: örök
1: vagyok, mindjárt
0: vagy
1: 50. Igen, hát tudod mi a borzasztó, hogy belül tényleg ilyen 30-asnak érzem magam, és az a baj, hogy nem csak érzem, megyek bulizni, járok bulizni, szeretek táncolni, nálunk ezek a nagyon isteni fiatal színes rácokkal bulikban bulizunk. Tehát én nagyon szeretek bulizni, meg a kedvesemmel járunk fesztiválokra. Uh-huh. Én nagyon szeretem. Nekem ez még van. Aztán majd lehet, hogy hirtelen fogok megöregedni, egyszer csak beérem a koromat, lehet.
0: Nem kívánom én ezt neked.
1: Nem, én se igazából, itt van Csuri.
0: Egyszer menjünk együtt koncertre, adja vagy fesztiválra.
1: Isten, nagyon sokat járunk. Hát ott Balatonon, te is balatoni vagy, tudom.
0: Hát igen, egyik felem oda való.
1: Én is úgy vagyok, hogy az egyik felem. Imádom, ha csak lehetne. onnan járnék ki be.
0: Melyik volt az legemlékezetesebb fesztiválod az idén?
1: Most voltunk strandon, nagyon jó volt idén a strandfesztivál, uh-huh. Fantasztikus volt. Nagyon sokat járok át Siófokra, uh-huh. ott a plázson, ott nagyon jó kis bulik
0: vannak. Tényleg nagyon jó bulik vannak, jó bulik és vannak. Nagyon jó megcsinálták.
1: Nagyon, szuper. Uh-huh. És akkor oda elmegyünk, bulizunk, másnap hajózunk. Hát figyelj, mindig azt szoktam mondani, hogy bárcsak úgy élnék, ahogy élek. Szóval jó. Jó, minden oké.
0: Tehát egy kis buli este, másnap pedig kihajózol a Balaton hűs
1: vizére. Olyan is van, igen. Kimegyünk barátokkal, isteni.
0: Egyébként neked nagy kihívás a szövegtanulás?
1: Hát kihívás van, nem, szóval nem én vagyok a legélesebb ki, és tudod, hogy szokták mondani a fiókban, de tudom, hogy muszáj, ez a szakmánknak a velejárója, hogy muszáj tanulni. Én nem is tudsz addig dolgozni gyakorlatilag. Uh-huh. Tehát én abban hiszek. Én filmre is úgy készülök. Például is most forgattam, lepattanultam, hogy gyakorlatilag 3 jelenetem van, uh-huh. van egy picit hosszabban, akkor tudtam, hogy Patrick Duffy-val fogok forgatni, uh-huh. azt aztán meg ki. Tehát ezt már 3 hete megtanultam, uh-huh. hogy mire megyek. Tegnap bármit kér a rendező, uh-huh. akkor én azt helyből tudjam csinálni. Ha nem tudod a szöveget, akkor nem tudsz dolgozni. Uh-huh. Ezt a lusták mondják, hogy meg minden nem csak lusták, de hogy ú, nem kell, mert akkor nem lesz spontán, ez hülyeség. Uh-huh. Akkor nem csinálom jól, ha nem lesz spontán.
0: Hát azt gondolom, hogy a szöveg az még annyira része a szerepnek, mint a jelmez.
1: Hát hogy nem, olyan, mint a zenésznél a kotta, uh-huh. hogyha uh-huh. azt nem tanulja meg, akkor nincs mivel játsz. Uh-huh. Át lehet írni a kottát, de akkor viszont azt tanulom meg nagyon. Uh-huh. Tehát
0: egyébként mennyire szoktak neked saját szövegjavaslataid lenni? Tehát mennyire írod át a kottát?
1: Nagyon sok. Hát természetesen hát egy klasszikusnak nem ugrom neki, uh-huh. de nagyon sok egy előadás készül nálunk, ami tele van a mi szövegeinkkel. Uh-huh. De így készült az Istenhaza család, és improvizáltunk jelenetekre. És tudod, milyen jó visszahallgatni a mondataidat a színdarabban? Mert egyszerűen uh-huh. imádok így dolgozni, mert óhatatlanul a tied lesz az egész. Uh-huh. Mert a te szöveted van benne a mondataid, és akkor jön egy csodálatos dramaturg, aki helyre rakja az egészet. Uh-huh. Most az Ember tragédiájában is van ilyen rész például, ahol improztunk, uh-huh. mert különböző síkokon játszik az előadásunk, vagy játszódik. És akkor így Dakáli Holtakban is, ami ugye a Téré János utolsó regénye volt, és nagyon sok színházas, hát gyakorlatilag színházas és filmes rész van benne. Amiről mi színházasok rengeteget tudunk, tehát hogy milyen összefeszülni a főnökséggel, akkor az hogy oldódik meg, a gyávaságaink, meg minden. És akkor a Dömötör Andrással rendező abszolút hagyta, hogy ezek legyenek, és akkor nagyon jó. És attól nem lesz általános, mert az a...
0: És az könnyebb is belebújni a szerepbe, sokkal. Hogyha a persze. szöveg a sajátod.
1: Persze.
0: És írói ambícióid neked nincsenek? Titokban?
1: Nem nagyon. Figyelj, ki...
0: Vagy időd nincsen.
1: Figyelj, én, amit írok, tehát hogy mit tudom én, hogyha beleírkálok, akkor azok az én mondatom, de az, hogy én átlátni egy sztorit, vagy átlátni jól valamit azért az egy... És az, hogy ne ugyanúgy beszéljenek, ugye én attól uh-huh. megörülök, amikor olvasok egy valamilyen darabot, és akkor ugyanúgy beszélnek a... vagy beszélteti az író az emberit attól, hogy ő ilyen írói stílusban írta, uh-huh. és ezt én nem szeretem. Uh-huh. Azt gondolom, mindegyik ember másmilyen habitusa, és én szeretem, aki külön írkál rá.
0: Uh-huh. Neked mi az, ami a leginkább vonzó, vagy mit szeretsz leginkább a próba folyamatban?
1: Jaj, hát most van, lehet itt egy picit rondán beszél, de nem túl rondán?
0: Hát nyugodtan beszél.
1: Jó, akkor átfordítom. Van egy csodálatos Bergman mondat a könyvében, amikor azt írja a színészekről a főpróba héten, hogy hullák fenekéből egyszerre liliomok nőnek. Szerintem ez a legpontosabb. Az, hogy egyszer csak elkezd minden összeállni, egyszer csak alkotsz. Tehát az, hogy mi emberek ezt megkaptuk, és az, hogy megkaptad azt a lehetőséget, hogy bár nem te vagy a legokosabb, de alkothatsz nem világ megváltó dolgokat, de egyszerűen alkotsz, és valamit csinálhatsz, és valami a nulláról elkészül, és azt te, szerintem ez a legnagyobb adomány, amit az emberek kaptak, hogy tudnak alkotni.
0: És te hogy érzed, az ugye most kiderült, hogy azért majd minden este színpadon állsz, vagy kamera előtt, hogy érzed a színházban a közönség, az ugyanúgy értékeli még a színházat, vagy mondjuk a streaming szolgáltató már ide is beszüremkedett, és aki beül a közönség soraiba, az másképp ebben reagál a színházra, mondjuk mint 8-10 évvel ezelőtt?
1: Nekünk nagyon nagy mákunk van, mert ugye a mi közönségünk a Katonában egy nagyon, nagyon jó minőségű közönség. Ezzel nem azt mondom, hogy más színházakban nem ilyen emberek járnak, de nálunk úgy érzem, hogy úgy tehát nem egy olyan elvárással ülnek be, hogy na majd itt most majd mi bármi felhőtlen a nem tudom, milyen szórakozást kapunk. Tehát, hogy azért tudják, hogy... Persze volt egy félelmünk a pandémia alatt, ugye, amikor kellett streamelgetni, mindenki streamelt, de mindenki tudta, hogy ez nem a színház. Muszáj volt, mert kellett dolgozni, nagyon sokan ki voltak éhezve a színházra, és akkor így tudtak, de azért az nem a színház. Úgyhogy nem véletlenül rohantunk, ahogy lehetett visszamenni a színházba, és akkor dolgoztunk. Ez egy élő műfaj, ezt élőben kell művelni. A film meg film. De az igaz, hogy biztos vagyok benne, hogy sokan, bár ezt nem érezzük még a színházban Istennek, de nagyon sokan rájöttek, hogy nem kell színházba járni, ott van a tudom milyen streaming szolgáltatóban nézzük a filmeket.
0: De azért a színház még mindig mást ad, vagy más
1: hát
0: ad.
1: Hogyne, csak hát lehet, hogy kiderült, hogy azért tudnak az emberek így is élni. Ez elég borzasztó, hogy lehet színház nélkül élni. De hát valószínűleg, ami most is tartana, akkor még most is lenne. Igen, de most erről ne is beszéljünk, mert van színház, hál' Istennek, és reméljük, hogy marad is.
0: A főiskola után azonnal a Katona József szerződtetett, innen is fog Elek Ferenc nyugdíjba menni?
1: Én nagyon remélem, igen.
0: Igen?
1: Nagyon remélem. Én nagyon szerettem a kollégáimat, és nagyon, nagyon klasszak, ami nagyon fontos egy színházban, ugye, hogy milyen a közösség, és egyszerűen önző módon nagyon fontos, hogy milyenek a rendezőink. Gondolkodnak-e benned a rendezők, és én bennem gondolkodnak a rendezők, és ez nagyon-nagyon fontos nekem. Ugye a mestereim is, akiknél tanultam, ők is nagyon jó szerepeket adtak nekem, és az összes rendező gondolkodik bennem. Onnan tudom, hogy minden évben vagy ettől vagy attól kapok munkát, és jó velük dolgozni, és nem hiszek a fiatalokba, nagyon hiszek. Tehát akkor miért én, hát most hova menjek, ha csak nem szedik ki a színházat alólunk, amiben meg megint nagyon hiszek, hogy nem fog megtörténni.
0: Most én nem is azért kérdeztem, hogy hova menjél meg, hogy kiszedik-e alulod, vagy nem, hanem, hogy például másabb jellegű kihívásokat egy másik színházi közel.
1: De elengednek. Tehát, hogy mondjam, ha nem próbálok, már most nagyon nehéz egyeztetni, mert most tényleg nagyon fura kerültem azáltal, hogy vagyok vendégként, játszom, és azok hál' Istennek mennek. Ezért az össze, ugye Katona az első természetesen, és akinek utána maradt szabad este, azokban tudnak engem elhelyezni a vendégprodukciók. Most erre felül még most is volt egy tök jó meghívásom, de mondtam, hogy nem akarok veletek kitolni, mert még esetleg be is tudnám próbálni, nem fogjuk tudni játszani. Tehát most egyelőre így vagyok. De amíg engem már pedig mindig kiengednek, tudják, hogy ilyen hülye workaholic vagyok, hogy ez meddig tart, ezt nem tudom, mert nyilván el fog majd jönni, mert azért ezen azért melózom is, hogy azért legyen kis szabad időm. De például nyáron már nagyon színházat esetleg Szegedet vállalnék, mert az egy akkora buli, meg az egy...
0: Szabadtéri játékban?
1: Igen, de nagyon színházat már nem nagyon csinálok, mert egész évben próbálok, akkor jó nyáron nem filmezni. Imádok, ha hívnak, akkor oda persze megyek, és ahogy van egy kis időm, akkor megyek le Zamárdiba, hogyha van előadásom nyári, akkor följövök, a köré rakom a szinkron, meg ha van egy kis tanítás, akkor azt így.
0: Neked a színházban a létezés az ilyen, mint a hal és a szárazföld körülbelül?
1: Hát én ugye most 2 évig vagy 1,5 évig nem színházasztunk, hát látod, hogy túléltem. Tehát valószínűleg most az ilyen nagyon, nagyon szentimentális lenne, azt mondanám, hogy de azt hiszem, nagyon, nagyon rosszul voltam. Hát főleg az első, tehát túléltem, tehát biztos meglennék, meg az ember az annyira, annyira túlélő. Vagy én remélem, de ez ne történjen meg. De hát ugye a pandémia első idejében nagyon nehéz volt. Olyan volt, mint egy ilyen égszí, ami lefut, és pörögtem. Nem tudtam, mi a fenét csinálják a szabad időmmel. Kedvesem örült, mert ugye akkor ez még egy fél éves, egy éves kapcsolat volt. Tudtunk együtt vacsorázni, együtt együtt voltunk sokat, szuper volt, de mindig néztem a tévét, hogy mikor mehetek már vissza próbálni.
0: Nekem mit mondanak a hírekben?
1: Igen. Szóval igen, hát ez ilyen, és ez hát ez maradjon is így, de mondom, hogy például nyarakra azért ilyen téren már vigyázok, hogy egész évben próbálok, akkor nyáron ne kelljen.
0: Engem meglep egyébként, hogy a magyar színházi szakma szereplői, a színészek, azok nem tudják az évad elején, hogy az egész évadban pontosan mit fognak csinálni, mert ilyen nagyon rövid intervallumra előre látnak csak.
1: Nálunk nem. Tehát a mi színházunk egy csodahely ilyen szempontból is, nem mi megtudjuk a évad záról. Egyébként elég sok színházban tudják már azért előre. Uh-huh. De milyenkről konkrétan tudom, hogy mi június közepén, én tudom, hogy mi lesz az egész évben. Tehát ugye most április 26-án van az utolsó bemutatom, három bemutatom lesz, hál' Istennek, és akkor az utolsó április 26-án van, utána szabad vagyok.
0: Hát tehát akkor gyakorlatilag van. Könnyebben tudsz színházakkal, forgatásokkal is
1: persze, egyeztetni? Persze, meg ki is adnak, most is nagyon kedves volt a színházam, meg a Kriszta is, tehát kiadott forgatni. Tehát hogy mondjam, hogy azért már mindenhol normálisak a színházak, szóval tudják, hogy színésznek nem csak az anyagiak miatt, hanem egyszerűen onnan ismernek minket. Tehát, hogy az nagyon kell, hogy ez maradjon.
0: És ennek most már van egy színházba vonzó közönségmágnes jellege
1: igen.
0: is?
1: Szerintem igen. Ugye mi színházunkban nagyon erősek a rendezők, természetesen van ilyen, hogy persze, hogy rendezők miatt is, de hát színészek miatt járnak színházba azért az emberek. Nagy rész. Hát hogyne. És amikor megállítanak, és ez a jó, hogy azt hiszem, hogy ez megértődött így színházi berkekben, hogy megállítják az ember, és azt mondják, hogy jaj, kedves művő, jaj, de tetszett a Bújékban, milyen jól játszott. Melyik színházban van? Biztos, hogy 7-ből 3 megkérdezi, 4 megkérdezi, és azt mondom, hogy a Katonába, és amikor 4-ből 2 eljön, az hozza a családját, akkor már jól jártunk. És 10-nél meg 7 kérdez. Szóval, hogy ez működik. Igen, a tévéből látják az embert. Igen.
0: Ide most ugye mondtad, hogy kocsival jöttél, de hogy sokat tömegközlekedsz.
1: BKV-zom.
0: Hogy téged mennyire gyakran állítanak meg?
1: Megállítanak, de olyan kedvesek, valaki nem ismer odajönni, a másik típus, amelyik oda mer jönni, akkor nem érzi, hogy már szeretnék leszállni, olyan is van, de arra se haragszom. Nekem ez, figyelj, én nem fogok kamúzni, tehát én szeretem, hogy megismernek, szeretem, ha szeretnek, főleg valaki csak úgy megsimogat, ezek gesztusok, ezek, ez szeretet, ez energia, ez jó. És mit játsszam meg az agyam, hogy jaj, én vagyok a nem tudom milyen művész. Ugyan már, ez jár a szakmánk. Tehát aki, nem is tudom, kivel beszélgettem, hogy mondják, hogy na jó, de te benne vagy ebben a sorokon, te sztár vagy, mert megismernek, mondom, édesem, már Bécsben nem tudják, hogy kik vagyunk. De most mondom, most direkt nem akarok megsérteni általam imádott kvázi sztárokat. Nem tudják, hogy kik vagyunk Bécsbe. Most mit játsszuk ma az agyunkat. És mindig azt mondom, hogy én a szakmám azzal jár, hogy benne vagyok egy tévében, akkor megismernek. Tök jó, de ebben ennyi van. De én ezt szeretem, tehát nem játszom el, hogy jaj, nagyon a... nem. Igen, van, amikor az ember rohadt fáradt, és nagyon nehéz, akkor is erőt kell venni magára, és hát most például itt, akivel forgattam, csodálatos édesember, ez a Patrick Duffy, aki a Bobby Ewing volt, és most is mentek oda statiszták, hát egyébként amerikai filmben elképzelhetetlen, hogy onda engedik, de most mentek oda, jó, beszélgetni, és akkor mindegyikkel kedves volt, egyébként buddhista ember, csodálatos fickó, és mosolygott mindenkivel.
0: Viszont ugye a kamera téged elég fiatalon megtalált.
1: Igen, a szomszédok. Az úgy volt, hogy az én osztálytársam papája, Polgár András elhunyt, Isten nyugosztalja, és a kislányom a Polgár Andreával jártam egy osztályba, és engem már kinézett, egy duci fiú voltam, akkor már beválogattak a Nemzeti Színházba statisztálni, meg kijöttek én a Gorki-Fasori általános iskolába jártam, és ugye az akkori, a mostani Magyar Színház akkori Nemzeti Színházban Szurdi Miklós rendezett egy darabot a fizikusokat, és oda kerestek 6 különböző kisgyereket, És én ilyen kis kövér gyerek voltam, engem is így kiválasztott. És akkor én már sokat bohóckodtam meg. Meg mindes, ez van, hogy egyszerre jött, hogy oda kiválasztottak, akkor egyszerre az egyik tanárom indította a héttükör stúdiót, a Cilinder színpadot, oda bekerültem, közben a papája kinézett engem a Kozma Jocó szerepére, szóval a jó Isten az így alakította, hogy én ezzel foglalkozzak. És elég fiatalon a szomszédokba bekerültem.
0: De hát az adatbázis szerint neked nem a szomszédok az első kreditet, hanem a sárga telefon, amit a...
1: Így van, mert az egy színházi előadás volt. Igen, és a Márton István rendezte színházra, aki később a munkaügyeket rendezte, csodálatos ember. És igen, ő pedig úgy, hogy a Molnár Piroskának a gyerkőcét játszottam.
0: És ott Kézdi György, Máldi Szabó Gábor, Kis Jenő.
1: Az egy színházi előadás volt, amiből csináltak egy tévéjátékot. Aha. És engem oda fölök bekértek, hogy már hogy jutottam oda, ezt már nem tudom, hogy melyik volt előbb a szomszéd, az nagyjából körül volt minden.
0: Ja, évszámok szerint ilyen max. 86, 3 év különbség
1: igen,
0: van.
1: Igen, valahogy így, és akkor így meg a Micik és az Angyalok volt még ilyen. Igen, így ezt, és akkor...
0: És akkor ezután hogy jött a gépipari szaktechnikum?
1: Az édesanyámnak volt köszönhető, aki mondta, hogy jó, de azért legyen egy szakmád.
0: Tehát ez a klasszikus...
1: Igen, és hát mivel tényleg nem voltam soha egy okos fiú, a foci volt a mindenem, hogy focizzak rengeteget, nagyon szerettem focizni, az kitöltött egyébként teljesen, és hát tanulni kevésbé. És a hatodikban elkezdtem szeretni tanulni, de csak a könyvek illata miatt elkezdtem szeretni a könyvek illatát. És akkor elkezdtem olvasgatni, meg mindig, és akkor elkezdtem úgy tanulni, és a középiskolát így tettem le, hogy mindent bemagoltam. Mint én azt se tudtam, mit magolok, hogy letegyem. És akkor így anyukám akarta, hogy menjek középiskolába, az osztálytársnak a papája egy másik műszakiba tanított, és akkor oda felmentek, és ott végig.
0: De gyakorlatilag ez alatt is folyamatosan kapcsolatban
1: volt. Folyamatosan, és olyan rendes volt az iskola, hogy volt egy ilyen dílünk, hogy én csinálgatom ezeket a ünnepi műsorokat, volt, hogy én szerveztem, meg szervezgettem össze, néha magam rosztottam Petőfit, kicsit soványabb voltam, meg leglegkűbb, és akkor kiátsza más, mint én. Magam rosztottam, csak azok elengedtek szomszédokba forgatni, meg mindenhova nagyon kedvesek voltak. De hát figyelj, olyan hülye voltam a műszakhoz, hogy teljes. Hát úgy nyomtak át az érettségét. Akkor már fölvettek a Nemzetibe, és akkor tudták, hogy nem fogok ezzel foglalkozni. Aha. És akkor mit tudom, hogy kihúztam az optikai mérőműszert.
0: Jézusom.
1: Okay. És akkor mondta, és akkor így beszélt vele a műszak, Ferenc, itt vannak pici számok. Most maga ezt nem látja szabad szemmel. Mit kell vele csinálni, hogy lássuk? Mit használunk rá? És mutogatott a szembe. Felnagyítjuk, bravo Ferenc. Erre használjuk az optikai, szóval így. És akkor így nagyot nevettek, és átküldtek.
0: De azért otthon, ha mondjuk az izzót ki kell cserélni, az azért...
1: Az izzó megvan, ha komolyabb, akkor jobb kézzel csinálom. A telefonomon kioldom a zárat, és hívom a megfelelő szakembert úgy, hogy kifutok a szobából, és a kedvesen fogadja, mert már nagyon sokszor volt Zamárdiban is, hogy hívtunk egy mestert, és megismert, jaj, művész úr, ugye, és akkor én eleinte azt hittem, hogy ez jó, mert ez ilyen ár lefaragó lesz, közben soha nem ár lefaragó volt, mindig ár föltoló volt, és akkor most már az van, hogy én, ahogy jön ki, akkor befutok a szobába, hogy...
0: Hogy nehogy véletlenül?
1: Igen, nehogy, mert ugye azt hiszik, hogy aki a tévében van, az, az nagyon gazdag.
0: Mondjuk ez nem túl kedves tőlük, de...
1: De tényleg így van, akkor ez szor kettő. Szóval bármi, hiába mondom, hogy színházi színész, meg jó, művész úr, persze,
0: és akkor rögtön az egész rózsadombi villát veled akarják megvetetni.
1: Igen.
0: Hát 124 kredited van jelenleg az adatbázis szerint, és hát ugye most lesz ez a gombfoc is, de azon kívül van 4, amit már leforgattál, egy rövid, meg 3 nagy játékfilm, ugye a Semmelweis, a Ma este gyilkolunk, meg a Lefkovicsék gyászolnak.
1: Igen, de a Ma este gyilkolunkban az elején van egy pici szerepem, de nagyon boldog vagyok, hogy, hogy ott ez egy sofőr vagyok, akit játszhatok, most szerintem egy nagyon jó kis film lesz. Azért ezek kicsi szerep. Hát a Lefkovicsban talán nem is látsz, mert ott gyakorlatilag ott csak segítettünk a rendezőt.
0: Mi alapján választod ezeket? Hát azért gondolom sűrűn jönnek forgatókönyvek, nem?
1: Nem jön azért olyan sűrűn. Szerintem Magyarországon ma egy színész nem nagyon tud lemondani filmet, vagy akiről hallok, hogy lemond, azt én nagyon tisztelem. Én nem nagyon tudok. Tehát, hogy nem nagyon
0: de te nem is akarsz.
1: Adni. Én nem is akarom. De úgy mondjam, hogy meg lehet is dolgozni, tehát ha van egy olyan szerep, ami egy picit lehet dolgozni, vagy adsz ajánlatot, vagy például úgy szerettem, hogy a Daniék engedték a királyba, hogy ugye ott a Lagzi Lajcsit játszom. És ott azt kértem, hogy lehetne, hogy én ezt nagyon szerényen szeretném játszani, mert tudjuk, hogy mi lesz. Uh-huh. És akkor az is izgó, hogy az még a korai Lajcsi, és akkor engedte, és a végén egy kicsit kibukik, és akkor az itt, tehát hogy lehet, a rendezők nagyon helyesek, lehet velük beszélgetni, meg szeretik is, ha gondolkodnak, vagy például a munkaügyekben ott egy alkoholista fiút játszom, és akkor azt kértem Márton Istvántól, hogy legyek minden nap szépen borotvált, mert pont az a lényege, hogy egy alkesz ember nagyon vigyáz arra, hogy csak éppen a cefreszag az mindig dől belőle, mert azt nem tudja a izével el
0: borotvával, meg a parfümmel.
1: Meg a parfümmel. És akkor ezeket szerettik, hogy így.
0: De hát az improvizáció az egyébként is neked egy lételem.
1: Hát most tegnap is Egerbe voltunk, és nyitott volt, és annyira félt a főnök, hogy elkezdett jönni a vihar. Mondom, ez nekünk isteni. És van a Liával egy veszekedésünk, ott ugye ott egy imprózzuk, és a lehető legjobbkor elkezdett fújni a szél, így lefújt egy valamit a falról. Látod, ez is miattad, mert még most is hazudsz. Úgy röhögött a közönség. Ezek az ajándékok. Hát ez csodálatos. Filmbe is szeretem, valami történet, nem szabad leállítani, hát abból lehet valami.
0: És a filmekben ezt az improvizációs készséget mennyire tudod fegyelmezni?
1: Hát ha engedik, hát van amikor, mit tudom, amerikaiba forgattam, hát ott le van rajzolva centiről centire, jeltőjelig mész, hát ott most mit improvizálgassak, tehát meg nem is akkorát játszol. De ezen mindig lehet játszani, szerintem erre vevők. Hát legfeljebb azt, hogy rendező, hogy nem. Hát olyan is van. Szerintem ajánlatokat kell adni, meg kell próbálni jó ízléssel, játékosan. De az jó. Meg a másiknak az olyan jó, amikor adsz egy gesztust, ami én olyan hálás tudok lenni. Mikor kapok a kollégámtól egy olyan gesztust, amire én csak jól tudok reagálni és válaszolni. Mindig a másikból indulsz ki, és akkor ez tök jó.
0: Hiszen ez társas játék.
1: Hát igen. Igen. Ezt lehet egy személyben is játszani elég magas színvonalon. De az igazán nagy dolgok azon mindig, bárki, hogyha Jóisten úgy adja, hogy egy sztárral forgathatok együtt, mindig azt nézem, hogy hova néz. Ide néz a két szemem közé, vagy tényleg belenéz a szemembe, vagy csak végig nézem, mindig megnézzük ugye egymást a színészek, hogy ez majd milyen, tehát nagyon izgalmas dolog. És tiszteled. De pont a Hamma Máté mesélt, hogy de szuper dolog, hogy az Oppenheimerben benne volt.
0: Igen.
1: És mondta, hogy forgattak, és ez a csodálatos főszereplő fiú.
0: Cillian Murphy.
1: Igen. Voltak a stúdióban, és felvételnél ugyanúgy elfelejti a szöveget, mint egy rendes színész, magyar és ugyanolyan lebutul, és ez tek, tehát ugyanolyan, a színész. És egy normális, egy jó színész, egy jó ember, az tudja, hogy tök mindegy, hogy sztárdat tőle, ott ugyanolyan színész, ugyanazokkal a bénázásokkal, és ez nagyon jó. Aki szerintem megszűnik, és sztár lesz belőle, már a szó annak az értelmében, hogy nem marad ember, az azt hiszem a kiforgatott, de Anthony Hopkinsról mondják, hogy a szünetekben rajzolgatott a magyar asszisztensének, hogy aztán majd ajándékba adja meg a vízhordó fiújának rajzolt. Tehát azzal bíbelődött a szünetekben, hogy
0: hát ez egy jó ember. Kiválóan fest egyébként,
1: hát
0: ugye
1: kiállítás. De érted, most ez hány embernek jut az eszébe, hogy megajándékozza az asszisztensét, a magyar asszisztensét.
0: Te mivel szoktad megajándékozni?
1: Semmi, azzal, hogy élek, hogy odahajszol. Én mindenkivel próbál kedves lenni, és nem azért, mert megjátszom, hanem azért, mert behiszek. És hiszek az oda-visszában, a színházban is. Hogy én próbáltam olyan helyen 100 évvel ezelőtt, ahol majdnem leestem a frissiben ácsolt jelzésszínpadról, mert úgy volt oda bevágva a katonában, ilyen nem fordulhat.
0: Hát végül is azt mondhatjuk, hogy a Katona az ország vezető színháza.
1: De még van jó pár ilyen színház, ahol ilyen nem fordul. Tehát az egyszerűen tisztelik. Aha. Most, hogy ők engem tisztelnek, hogy megcsinálják úgy a színpadot, hogy én ne essek le, nekem is tisztelnem kell őket. Hogy. Tehát ez egy közös cucc. Hát forgatás, nem meg aztán végképp. És nem mindegy, ebben hiszek. Kedvesnek kell lenni.
0: És az is vagy. Hogyha Elek Ferenc filmes életművéből a magyar népmesei három az igazság, meg az egyet ki kéne emelni, akkor ebből a 120 pluszból melyik hármat mondanád plusz egyet?
1: Igen, nem, mert akkor megbántok olyan, amit még nagyon szerettem. Hát nagyon sok jó lehetőségem volt, de persze ilyenkor, ami fölugrik, ugye a Köntörfalak, amit ugye a Zsombor írt, addig a Zsombor, és az az életemnek egy nagyon fontos része volt, és az, hogy olyan szerepet játszottam, amit el addig filmben nem, és ez nagyon jó volt.
0: És ezt a szakma is honorálta?
1: Igen, nagyon boldog voltam tőle. Akkor a Bujékban is egy olyat, a Goda Krista rendezésében egy olyan srácot játszhattam, amit nagyon élveztem. De hát volt
0: az is egy nagyon fontos karakter volt a filmen belül is.
1: Nagyon. Szóval nagyon sok van. Szóval sok van, és remélem, hogy még lesz is. Nem unnak rám. De nem olyan főszerep, most tényleg, amiket mondtál, a Szemüvezben egy picit nagyobb szerepem van, de azt is nagyon élveztem. Ott a Szemüvez barátja vagyok, ott is van humor, ott meghalok a filmben, tehát még drámám is van. Én ezeket szerettem, és nagyon jó volt forgatni. Tehát ez maradjon így. Én nem baj a pici egy szerep, nekem semmi baj. Most lepattanóbb, és a végén vagyok egy picit, hál' Istennek végig ezzel az úriemberrel, a Patrick Duffy-val, de jó szerep, és akkor nevettek ott a monitor mögött a stáb, meg, és akkor érzem, hogy akkor ez tök jó, akkor ez így jó csinálni. Szóval nem kell, hogy persze főszerepeket szuper csinálni, meg ha van olyan, ami nekem való, akkor boldogan megyek.
0: Egy színésznek milyen eszközei lehetnek, vannak a skatúja ellen? Azért a színházban sokkal nagyobb skálán mozogsz, mint a mozgóképen. Tehát, mit tudom én, a Bánkbánban a Zendre király,
1: hát ide például, na, ezt mondom,
0: vagy a király ide, az úton Donald ugye, Trump. Tehát azért
1: ez... Hát ide, igen, ugye azt az utóbbit Máté Gábortól kaptam. Most ha Máté Gábor nem azt gondolja, hogy én vagyok a Trump, vagy én meg tudnám csinálni, akkor én ezt nem játszom el. De úgy gondolt, hogy én ezt el tudom játszani. Boldogan próbáltam bíbelődtem éjszakánként. Már megszerettem ezt az úriembert, annyira közel került hozzám, hogy honnan indult, meg mit csinált meg.
0: De ilyenkor végig tanulmányozod a...
1: Végig, mert erről nagyon sok anyag volt, és az nagyon, nagyon élveztem, mert nem hiszek abba, hogy most kapsz egy ilyen embert, és most direkt nem mondom, hogy milyen embert, és azt, ha úgy csinálod meg egy az egyben, az nem jó. Tehát, hogy kell találni olyanokat, amitől egy kevésbé szimpatikus ember, ez szimpatikus lesz, mert attól lesz izgalmas egy szerep, és fordítva. És színházban nagyon sok ilyenbe dolgozom, amit ma is a Krista mondta, hogy ne legyek ott kedves, mert tehát, hogy használjam a másik arcomat, vagy a másik énemet, mert az is benned van, hogy itt egy ilyen sprődebb legyél. Filmben nagyon nehéz, mert ugye a film az hatszorosan alkati. Tehát azért egy színházban azért nagyon sokszor tudsz menni az alkatod ellen, filmben azért kevésbé, meg azért ugye hát látjuk, amikor dolgoznak a maszkmesterek ezeknél a filmeknél, és akkor már csak egy maszkot látsz, gyakorlatilag a színész már nem látod, és akkor úristen. De hogy ezt alkatilag hogy csinálják meg hogy...
0: Nem lehet, hogy az van a dolog mögött, hogy ugye kevesebbet próbálnak a filmre, mint a színdarabra? És akkor gyakorlatilag egyből olyan fizimiskába gondolkodik a rendező, aki rögtön beilleszteti.
1: Persze, hát itt ugye nincs rá sok pénz Magyarországon. Egy normális helyen, hát persze, sokat kéne próbálni, és hát meg hát biztosabbra mennek természetesen. Biztosabbra mennek.
0: Te jársz egyébként castingokra?
1: Járok.
0: Igen?
1: Járok. Én megértem a castingot. Igen, két ember összejönne, megvan-e a kémiájuk. Hogyha ő annyi idős, akkor én jó vagyok-e mellette. Ha ő ott megváltozik, akkor én még jó vagyok-e mellette. Nem, most volt például egy castingom nyár elején, amit nem kaptam meg, kiderült, hogy pici szerep, aztán végül is, de most már annyira nem fáj, de akkor nagyon rossz volt, mert készültem rá sokat, és pedig látod, egy 150 éves ember, érted, és olyan rossz volt, hogy nagyon készültem, és nagyon jól állt, hogy egy ilyen rossz karaktert játszom, egy nagyon szörnyetek, gusztustalan karakter, de volt, aki jobb volt nálam. És akkor, de ez így van, oké. De aha, akkor ezt úgy értem meg, hogy ez tök rossz volt, hogy nem, de tudom, hogy el kell menni castingra. Most mit? Uh-huh. Megyek. Meg kell nyerni a rendezőt, aha, meg kell nyerni őket. Nem, akkor nem én kapom. Tehát, hogy...
0: De ez nem azért van, mert az improvizációt annyira kedveled, mert minden egyes ilyen casting részben egy improvizáció is, nem?
1: Igen, hogy ott de kell nagyon megszülni valamit? Nem, ezzel meg kell tanulni, de most 7 oldalt kell megtanulni. Uh-huh. Tehát, hogy föl kell készülni, ugyanúgy föl kell készülni. Tehát, hogy, de nem ezen múlik. Hát annyiszor volt, hogy olyan véletleneken múlik, vagy, uh-huh, vagy például most lesz majd egy csodálatos tévé minisorozat, a Tündérkert majd a tévében, és ott egy erdélyi kollégám sajnos valamilyen egyeztetési okokból az utolsó 3 hétben kiesett, és akkor helyette, és akkor a casting direktornak, mert nagyon sok erdélyi színész játszik benne, hogy hú, mi lenne, hogyha azt én akkor, és akkor hármunkra gondoltak, leadtam gyorsan ilyen self-tépet, megcsináltam a jelenetet, és akkor jött a telefon, hogy én játszom. Ez egy vasárnap reggel volt, és kedden már mondták, hogy én játszom, és rengeteg, ez a jó ebben a színészetben, hogy bármikor csönkhet a telefonod, és jöhet valami olyan, vagy ha valami kimarad, és szomorú vagy, akkor majd jön valami, és a mi dolgunk az egy színésznek, vagy esetleg a fiatal színészeknek tudom javasolni, mindig olyan állapotban legyél, hogy ez, hogy ez jöhessen. Többi nem rajtunk múlik.
0: És a casting direktoroknak szoktál súgni, hogy figyelj valami gonoszra, valami...
1: Nem, hát tudják őket, tudják, hogy de minden színész, minden normális színész ki van rá éhez, vagy amit játszon, amit már mondjuk színházban már játszott. Hát volt ilyen, nem mondom a filmnek a nevét, akinek a rendezője mondta, hogy te azt a másik szerepet játszod, mert te nem vagy gonosz, hát te olyan édes arcod van. Mondom, gyere már el, légy szíves erre és erre az előadásra. Nem jár színházba, és akkor esetleg nézd meg, hogy milyen. Uh-huh. De így jutottam eszébe a casting direktornak egy másik filmben, hogy játszottam a Káliba ezt a kegyetlen rendezőt. Nagyon kemény voltam, hogy úristen, hívjuk be ennek a nem tudom melyik szerepre. Tehát, hogy mindegy. Szóval ez működik, ez az édes, aranyos, kedves ember, az mindig jó, ha kibújhat belőled ugye az életben nem nagyon kritizál, mert nem is szabad kritizálni meg, de az a jó ebben a színházban, na itt meg most lehet, mert ez ilyen, lehet kritizálni, miért ne? Ez színház, az meg az élet.
0: Színészektől most már állandó kérdésem az, hogy és akkor így most tőled is meg kell, tőled is megkérdezem, hogy Elek Ferencnek a színház az milyen szerető?
1: Hálás és jó, mert amit hozok, azt vissza is kapom. Tehát nem az van, hogy valahova töltögetem a szexuális energiáimat, és nem kapok vissza semmit, ha már így kérdezted. És ott van velem szemben valaki, aki azt akarja, hogy csak tegyen boldogát, tegyen, ma nem engem is boldogát lesz. És ugyanez a filmre is igaz, de mondhatom a szinkront is. Tehát egyszerűen most annyira jó időszakom van, és nagyon remélem, hogy ez így is marad. Hogy nagyon sokat teszek bele, tehát sokat, mert ezért amikor fölkezd 6 óra 20-kor, és van olyan, hogy 7 óra 25-kor ott állsz a mikrofon előtt, azt nem kívánom senkinek. Vagy mondjuk visznek egy forgatásra, és volt szerencsém mondjuk 50 napot forgatni, és akkor mondjuk a 35-nél, amikor 5:30-kor jön érted az autó, és reggel fölülsz az ágyba, és akkor hát sokszor sírtam. Tehát egyszerűen ilyen olyan fáradt vagy, hogy azt se tudod, hogy mi van. És mindezek felett megéri.
0: Igen, mert amikor azt mondja a rendező, hogy tessék, igen, vagy amikor fölmegy a függöny, akkor az meg ez egy olyan adrenalin bomba lehet.
1: És abban is, és nagyon jó, amit mondasz, mert amikor például magolom a szöveget éjjel, meg tanulom, az mindig azért van, hogy ezt a muszáj, azért muszáj, hogy majd pár nap múlva tudjál teljesíteni a kamera előtt lazán. Ha nem tudod a szöveget, nem tudsz lazent. Nem tudsz laza lenni egy megírt valamiben. És ez most azért kell ez a szenvedés, de akár a színházi próbáknál is. Ezért tudok magamra ragudni, nem abban a tempóban haladok, amiben szeretnék. Mert akkor tudsz dolgozni, ha tudod. Uh-huh. És akkor azok a gyötrődések is akkor érnek be, hogy na ez elkezd működni az a szöveg. Uh-huh. Ha nem tudsz egy szereppel mit kezdeni, és ezt a Lázár Katitól tanultam, csodálatos tanácsa volt, hogy amikor nem tudott mit kezdeni, akkor mindjárt megtanulta. És akkor ott az ösztönökben az ott elkezd működni az a szöveg. Hát valami lesz. Uh-huh. Akkor így.
0: És jól tudom, hogy azért a moziba járást sem veted meg? Hogy erre mikor van időd?
1: Hát figyelj, éjjel. Hát azt tudom neked mondani, amikor kijött ez a legemlékezetesebb rohanásom, nem tudom, mit játszottam már, talán Talizmánt, és aznap jött ki a Bárányok hallgatnak, talán a harmadik része, és én fannya voltam, uh-huh. és én aznap este, amikor eszem csütörtökön, az este 10-es előadásra oda kellett érnem, mert uh-huh. nekem az pénteken már elkéstem volna. Uh-huh. Úgyhogy előadás oda volt helyezve a kocsim, valahogy beparkoltam, és tudom hova, végig az előadásnak rohantam, és megnéztem a filmet, és ez mai napig így van, és hogyha tudok, akkor egymás után kettőt is megnézek, és mindenevő vagyok. Uh-huh. Csak az a baj, most nagyon hamar leveszik már a filmeket. Uh-huh. Tehát ha nem érsz oda időbe, akkor akkor már le is vették.
0: Viszont cserébe nem olyan sokára már
1: viszont
0: jönnek.
1: Viszont már fönn van, de nem ugyanaz. Hát van, amit ott kell megnézni moziban. Én nagyon szeretem a mozit.
0: Az utóbbi két nagy közönségkedvenc, az Oppenheimer és a Barbie, az meg volt? Ezeket meg. Tudtad látni moziban?
1: Meg.
0: És milyen sorrendben nézted? Azt
1: pont egymás után, talán pár nap.
0: De hogy a Barbie-t nézted először, és az Oppenheimer-t nézted először?
1: És a Barbie-t, utána a Barbie-t.
0: De szinkronban nem voltál egyikben sem?
1: Nem voltam. Nem voltam. Néha elfelejtem, hogy mibe vagyok, és de hát ugye annyira oda vagyok a Nolanér, hogy ezt azért tudtam volna. De volt, hogy ugye bemegyek, megcsinálom, és elfelejtem, amit mondod, de mindent megjegyeznénk.
0: Igen, meg ráadásul ugye, amikor ti még a szinkron csináljátok, az van, hogy ez mi negyedével a bemutató előtt is van, tehát nem feltétlenül van rögtön a bemutatókor.
1: Sőt, hát persze, 2-3 hónappal is. Uh-huh. Hát most melyikbe leszek, ez a feláldozhatók, azt is egy hónapja csináltam, csak most lesz a... Most egy pici szerepem
0: van. Éppen most van a sajtóvetítés, mikor mi beszélgetünk. És én azért nem megyek oda, mert hogy veled beszélgetek.
1: Jaj, te, csoda. és akkor egy nagyon pici szerepem van benne, amit szinkronizálok, de azt nagyon, nagyon élveztem. De hogy az is egy jó hónapja, mert elkészül.
0: És van olyan, hogy mondjuk beülsz a moziba, és olyan filmen ülsz, amit szinkronizáltál, csak elfelejtetted?
1: Nem, de a mozit azért már megjegyzem, mert azért azt általában. De tévében volt például, a pandémia alatt megnéztem a Dexter című sorozatot, amit imádtam, és 6. évad 450-es részében egyszer csak benne volt egy fickó, de ismerős ez a fickó, úristen, ez meg fog halni, ez mindjárt öngyilkos. Hopp, jaj, tényleg, ó, akkor tényleg, és akkor az az én hangom. Tehát ilyen volt. Mert akkor nem figyeltél, mert mész, jó, Dexter, jó, csináld, hogy oda van írva a kis papírra, vagy a... Jó, de nem nézed, mert mész egyikből a másik. De azért nagy filmet megjegyzem. Meg főleg olyan színészt, akit sokat csinálsz, akkor nézed, hogy mikor jön, mit csinál, mi lesz meg most. Tehát most nagyon várom ezt a Scorsese-t, abban se szinkronizálom, de hogy ott leszek a bemutató napján.
0: Az biztos.
1: Hú, de nagy film lesz az. Ajsza, minden itt neki.
0: Kik az kedvenceid? Ugye most már a Nolant hallottuk, a Scorsese-t hallottuk, kik vannak még, akik miatt oda parkolsz az előadás végén, hogy szaladni tudjál?
1: Hát ilyen nagyon sok rendező van, például bármit csinál a Spielberg, tehát minden filmjében van egy olyan kivágás, egy olyan jelenet, ami... nem tudom, tehát egyszerűen még ha nem is siker, akkor is érdemes. Érdemes megnézni. A Tarantinot ugyanezekért nagyon szerettem. És most a Nolannek engem annyira nem varázsolt el az Oppenheimre, megmondom, szerintem most lehet, hogy nem leszek ezzel szimpatikus. Szerintem ez egy minisori. Ebben ennyi van. Mert nem tudott, tehát pont amitől engem érdekelt volna, pont attól ijedt meg. Ez a sok flashback, meg ez a sok csodálatos színészi játékok. Hát de nem tud a sztori egyszerűen, meg sokszor így így kirúgott, de Mátinak úgy örültem, és
0: annak én is
1: benne, és szuper, meg hát
0: pár helyen elmondtam, hogy pont akkor a Blokád premier volt, és a Máté hazajött a forgatásból, és a Blokád közönség találkozókra együtt mentünk, és a kocsiban már nekem is sztorizott erről, de hát nem szabadott volt róla beszélni, úgyhogy meg volt tiltva, hogy úgy jobb.
1: Legyen is büszke, mert
0: igen,
1: Csapukával még beszéltem, halál előtt, és mondta, hogy olyan büszke a fiára, és mondtam, hogy legyen is ez akkora dolog egy ekkora rendezővel, egy ekkora stábba egy ilyen filmbe dolgozni, hogy hát az nagy Barbie-val is hasonló problémáim voltak. Tehát isteni, ott is imádom a színészeket. Tehát, hogy csak már annyira ment az üzenet, tehát amikor már ennyire pakoláztak engem
0: egy film.
1: Üzenet, és akkor mindig belegondolok, oké, de nézd meg, hogy ez hova készül, ugye, mit tudom, az Oppenheimer is háború ellenes, örülök neki, mert most ez tolni kell, és ez így van rendjén. De nem szabad már ennyire, na, hát szóval azért na, hát valaki azért csak megcsinált ezt az atombombát, azért ennyire nem lehetett naív, hogy nem tudta, hogy ezt nem fogják használni. Oké, jó, rendben, ezt is elhiszem. De a mondani valója az az, hogy fúj háború, és ez nagyon jó. A Barbie-ban meg hát ugye egy hölgy rendezte, ha jól tudom.
0: Igen.
1: És hát az amikor azért már cicegnek mellettem a hölgyek a moziba, hogy volt egy 5 perces jelenet az
0: a nagy
1: szegény női sorsról, amire azt hittem, hogy átfut majd valami humorba, mert ez már és nem sikerült magára reflektálni, akkor kicsit szomorú voltam, de mondom, már mellettem a hölgyek is már sok volt egy kicsit, hogy na, jó.
0: És te kritikus vagy a filmekkel egyébként?
1: De, figyelj, ha magával visz, akkor nem.
0: Például, nézőként?
1: Hogy, hát a Keresztapa, hát figyelj, eszemben nem.
0: De, jó, hát de a Keresztapa.
1: De például az, hogy ahol lejátszák, egyszerűen tök mindegy, akkor is megnézem. Magyar filmben ugyanez a butaságom története.
0: Aha.
1: Ha egyszer visz magával a film, akkor nem. Akkor kezdesz el gondolkodni, hogyha valahol. Ha látom a szándékot, akkor keseredek el. Akkor egy picit szóval jobban szerettem ezeket úgy felfedezni. És akkor mindig bejön a másik agyam, az alkotói, hogy akkor is vezetni kell őket. És lehet, hogy szájbarágosan, de ez egy nagyon fontos üzenet, aminek most célba kell érnie. Aha. Tudod, és akkor ez így benne van. De például a szomorúság háromszöge, az a lélegzettel állító csoda. Uh-huh. Tehát, hogy ennyire megforgatni jobbra-balra mindenhol. Fantasztikus, ez nagyon jó. Tehát, hogy így. De egy jó akciót is nagyon szeretem, mert Mission Impossible-t elmentem, megnéztem. Hát ott kikészülök attól, hogy már ugye ez az AI, hát már az elején nem értettem semmit, de attól, hogy olyan ilyen akciókat megcsinálni, hogy gyakorlatilag már nincs nem is tudom, nem tudnak már, mert mindent meg tudnak valósítani,
0: igen.
1: Mindent, és jól, és hát jó. Az olyan volt, hogy így néztem.
0: És jól tudom, hogy a színészi játék és a rendezés mellett neked legalább olyan fontos az operatőri munka?
1: Igen, de jó, de fölkészült vagy. Én nagyon szerettem gyerekkoromban fotózni, meg is volt egy kis szuper 8-as kamerám, például a szomszédok gázsiból nagyon sokszor egy tekercset vettem, akkor ilyen tekercsekbe lehetett kapni, és akkor azt is akkor forgattam a kis osztálytársaimmal nagyon sokszor, és akkor láttam az operatőröket, hogy így a kezüket így, hogy tartják, hogy nézik a kivágásokat, és ez nagyon sokszor, meg mentem a síkigor mellett gyerekkoromban, akkor néztem, hogy csinálj meg a kamera mellett, és mai napig nézem a filmekben, hogy bemegy egy szobába a kamera, átmegy, ja, imádom meg a feliratok, a felirat hogy van ki, például a Speed című filmben, a Féktelenül, aztán, ott is van, ugye azt egy operatőr rendezte, szerintem fantasztikus film, és hogy megy fel a lift az elején, és két emeletenként kiírtak egy alkotót.
0: Igen.
1: Hát úgy, vagy ahogy a másik filmet tudod, a Norton meg a Fight Club, ahogy kezdődik. Oh, hát így kell egy filmet elkezdeni. Ding! Hát azért nem, be kell érni 20 perccel előbb a moziba, mert lemaradsz. Imádom a előzeteseket is a filmekbe. Columbia Pictures presents. Imádtam. Hát ezek mindig.
0: És a kis filmjeidből lehet látni valamit, amiket annak idején forgattam? Vagy ezek szigorúan titkosak?
1: Ne, kis ügyetlenkék voltak, de nagyon szerettük. Jó volt csinálni.
0: Hát amikor a Fablemans családot nézted, akkor mennyire volt nosztalgia?
1: Persze, de hát az nagyon ki volt dolgozva. Hát figyelj, abban pont a lelke volt benne az egészben, amiért ezt az egészet, és ez egy nagyon szép tisztelgés és ez nem baj, hogy saját maga előtt akkor is, ez egy ekkora alkotónak, és akkor is a filmről szól, meg arról, hogy csinálni kell, és arról, hogy amíg élek, csinálom. És ugyanez gondolom a Woody Allenről, hogy amíg ő dolgozik, és amíg azért dolgozik, és most már tényleg meghívják városok, ugye most Portugália, vagy Párizs, és akkor az, hogy jó, Párizs, találj király történetet, jó, és valahogy mindig jó sztorit talál.
0: Igen.
1: Ki. Tehát a sztori az... Hát milyen a match point? Most megint nem tudom, anyanyára megnéztem. Hát micsoda sztori? Hát hogy van az kitalálva?
0: Igen.
1: Hogy, és ott úgy színészek szájába jó mondatokat adni, vagy Tarantino is, hogy ugye ő is, hát senki nem szól be, hát ő leül a kis pincébe, azt hallom, és megírja, és gondolom, hát ez egy őrült, tehát az végigéri a összes gyilkosát, és úgy írja meg a sztorit, úgy beszélnek az emberei. Hát látom, hogy ott ül benne, és beleéli magát. Csodálatos. Hát azt például nagyon sokat próbálják. Azt nem is lehetlen próbálni.
0: Nyilván ezt máshogy
1: és nem. Nagyon hamar fölveszi.
0: Igen.
1: Nagyon sokat próbál, és nagyon hamar fölveszi. Uh-huh. Bár itthon is lehetne így. A Köntörfalak így készült, hogy sokat próbáltunk, nyugodtan bármikor üs le, hogyha sokat beszél. Köntörfalak így készült, hogy volt egy csodálatos producer, a Dúsz Gyuri, és elfogyott a pénzünk. És akkor leállt a forgatás. És volt még az új etap előtt, mondta a Zsombor, hogy neki mindenképpen ez lesz az új, akkor is ez lesz az új film, bármikor készül el. És akkor egy év múlva be tudtuk fejezni, belőtte csodálatos új producer, és be tudtuk fejezni, de ott például próbáltunk sokat. Kicsit olyan is a műfaj, hogy ilyen szoba, szoba film, de szóval más úgy kimenni. Ott volt egy 9 perces jelenet, és emlékszem, hogy vettük föl, Zsombor már arra figyelt, hogy hova teszi a kamerát, és emlékszem, hogy lement egy 9 perces jelenet a kártyával, és néztek a világosítók, néztek egymásra, hogy mi van, és olyan jó érzés volt, hogy így...
0: Hát, megszületett?
1: Hát igen, én ebben, hát igen, így is lehetne, hogy így fél évet csak ezzel foglalkozni, és akkor fölk, tehát hogy ezért... Na mindegy, ez egy másik szakkör, tudod, amikor...
0: Figyelj, neked a szinkron, az, hogy szinkronizálhatsz sok külföldi sztárt gyakorlatilag, ez valami kárpótlást ad, mert azért szinkronban is sokkal szélesebb skálán mozogsz, mint amikor a saját arcod adod.
1: Persze.
0: Ez valamilyen kárpótlás, vagy ez lesz rossz szó, amit én erre használom?
1: Hát öröm.
0: Vagy inkább
1: hát,
0: lehetőség?
1: Jonah Hill-t sokat csinálom, és engem akkor imádom őt, amikor komolyakat játszik. Tehát ez a Jump Street, meg oké, de hát amikor megtetted, hogy mit tudom, melyiket játszott az a Scorsese, tehát teljesen hülye vagyok, a farkas.
0: Wall Street farkasa.
1: És tudod, szinkronizálod, tehát visszamész, tehát meg is tudod nézni az apró mozdulatait, hogy mert ott az moziba, moziszinkronnál van is rá idő. Bitang nagy színész, bitang jó színész. Hát így, hát persze, de ez van, én ezt ide választottam, én ide kerültem, én ebben el vagyok, ezt adja meg a Jóisten, hogy ebbe a kis vízbe én így uszigassak, mert ez nagyon, nagyon, nagyon jó. Jó ez.
0: A színpadi elkötelezettségedben, ha jól tudom, valamennyire szerepet játszott egy családtagod, aki zenész volt.
1: Hát ugye az ilyen nagypapám, ő zenész, ő hegedűs ember volt.
0: És ezt nem tudtam, ez érdekelt volna engem, hogy ő milyen
1: muzsikus. Igen, és hát én úgy nőttem, hogy mindig gyakorol. Tehát az, hogy én a gyakorlásban hiszek, meg az, hogy addig kell valamit, amíg nem megy így, az például tőle tanultam. Tehát ő már rettenetesen sokat próbált meg, dolgozott. Úgy, hogy mit tudom, föllépett, utána hazament, és délután is gyakorolt az új darabot, amit éppen tanult. Kottát írogatta át, meg rakta bele a kezébe az egészet. Tehát ez
0: te játszol lehet, egyébként valamilyen hangszerrel?
1: Nem, és ez nagyon, ez ennek a nem, ez nagy hiba. De ez a zongora még mindig, ha jön még egy pandémia, és lesz megint egy pandémiákat, arra használom ki, hogy csináljak olyat, amiket nem csináltam. Például ezt a hajós vizsgát is akkor tettem. Lehet, nincs a pandémia, lehet, hogy lesett eszem. De hogy ugye játszottam, nagyon szerettem a Bergendi Péternél játszani a vizsgába, egy zongoraművészt játszottam, és akkor például kérdeztem, hogy zongora, de hogy? Hát azoknak hosszú ujjai, és mutatott kapásba 3-4 olyan akkora művészt, tök pici, kis tömzsi ujjaik voltak, szóval nem, hogy ő nem is ennyi.
0: Petrucciani például.
1: Tudod, hogy úgy elkezdeni gyakorolni, hát figyelj, az lehet, hogy még. Csak ne jöjjön, inkább ne tanuljak meg zongorázni.
0: És akkor egyébként meg ne legyen a pandémián kívül annyi időt, hogy megtanulsz zongorázni.
1: Igen,
0: hát az én időd egyébként mivel telik? Tehát ugye a hajót azt most tudjuk.
1: Hát igen, az nyáron van.
0: Hát akkor zászlóként azt kívánom, hogy röhög te is tovább én nyugodtan is az életedet, és köszönöm. Én imádom, hogy amikor szomorú vagy, megfáradt a neved, hát a szemed, az arcod neved továbbra
1: igen,
0: is.
1: Igen, maradjon így. Nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt lehettem.
0: Én is köszönöm Elek Ferencnek, hogy elfogadta a meghívásom, és egy jót beszélgettünk itt a Cinemanna mikrofonjánál. Hallgató közül bárki lemaradt van a műsor elejéről, a Vanna FM oldalán lehetősége van azt visszahallgatni. Ha tetszett a Cinemanna, közösségi média felületeket a like is jöhet, minden meg osztásért pedig külön köszönet. Nemes Ambrus technikus kollégám nevében is köszöni a figyelmüket Dudás Viktor. Remélem hamarosan újra találkozunk, a viszont hallásra.
2: Ez volt a Cinemanna. Jövő pénteken újabb filmes sztorikkal és izgalmas beszélgetésekkel várja a műsor házigazdája, Dudás Viktor filmszakértő. Ezt az epizódot visszahallgathatja a Manna FM weboldalán és podcast csatornái. Manna FM. Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégén.

0: támogatásról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. Erős földrengés volt Mexikó déli részén. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
0: Benyújtotta a kormány az iskolakezdési támogatásról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A támogatás célja, hogy az anyagi lehetőségek szűkössége miatt egyetlen gyermek se szenvedjen hiányt a tanuláshoz szükséges eszközökben. A gyermekenként 100 000 forintos támogatásra, mások mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő, valamint a gyermeküket egyedül nevelő szülők jogosultak. A javaslat szerint az iskolakezdési támogatás adómentes lesz. Több mint 55 000-en töltötték ki a közlekedés biztonsági társadalmi párbeszéd kérdőívét az első 24 órában, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid közölte, ez mutatja, hogy a közlekedés biztonság mindenkit érintő ügy, amelyről sokan szeretnék elmondani véleményüket. A kezdeményezést Magyar Péter kormányfő tegnap jelentette be. A kormány.hu oldalon elérhető egyeztetés célja, hogy még az év második felében olyan intézkedések léphessenek életbe, amelyek érdemben csökkentik a halálos és súlyos sérülésekkel járó balesetek számát. Orosz katonai létesítményeket, hajókat, valamint kőolajfinomítókat, üzemanyag és kenőanyag raktárt is támadtak az ukrán erők napközben. A légicsapásokat a Fekete és az Azovi-tenger térségében, a Krím-félszigeten, valamint az oroszországi Jaroszlavli területen hajtották végre, emellett találatért egy hidat a Donyeck régióban és Kurszk megyében is. Az átkelőket a katonai infrastruktúra szállítására használták az oroszok. Tovább nőtt a kanadai erdőtüzek miatt a smogriadóval érintett terület nagysága az Egyesült Államokban. A riasztás már mintegy 100 millió ember lakhelyén van érvényben. Az egészségre veszélyes levegő az ország szinte teljes északkeleti részét érinti, különösen Michigan, Ohio, Pennsylvania, New York, New Jersey és Maryland államot, valamint a fővárost Washingtont. A középnyugati Detroitban és Chicagóban a mérések kezdete óta a legrosszabb levegőminőség regisztráltak. Az előrejelzések szerint az eső és a megváltozó irányú szél kitisztítja a levegőt. Erős földrengés volt Mexikó déli részén, Chiapas államban. A 7,4-es földmozgást Guatemalában és El Salvadorban is érezni lehetett. A rengés miatt cunami riadót rendeltek el, áldozatokról vagy károkról egyelőre nem érkezett jelentés.
1: Időjárás.
0: Szombaton elsősorban északkeleten és nyugaton valószínű zápor, zivatar, esetleg jégeső. Hajnalban 16-22, napközben 30-35 fok várható. Vasárnap néhány fokos lehűlésre kell számítani.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna.
2: Van Sopronban egy remek hely, ez a Vinodóm, ahol a Sopron környéki borokat pince áron lehet megvásárolni és megkóstolni, sőt az idei évtől már enni is lehet, mégpedig magyar folyami halakból készült fogásokkal várnak benneteket, illetve aki éppen arra jár. Tehát a bőség kosarának eheti témája a Vinodóm. Eszünk, iszunk, mulatunk nem itt, hanem Sopronban.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a bőségkosara a 98.6 Manna FM-en Puc Attilával.
1: Kedves hallgatók, hogy ígértem a Felkonban, megint elhagytuk Budapestet, és hát eljöttünk egy jó 200 kilométer, Sopronban vagyunk. Egy aránylag új helyen, mert tavaly voltam itt, ugye a belvárostól nem messze, a Vinodom nevű helyen vagyunk, ahol rengeteg soproni bor és jófajta gasztronómia is található. Erről szól a mai adásunk, egy picike bor és egy picike gasztronómia. Mellettem pedig Molnár Ákos, akinek olyan hosszú a titulus, hogy megkérem, mondja el ő, hogy pontosan mi is a titulus, jó?
2: Nem olyan bonyolult, ez a Soproni Borvidék hegyközségének az elnöke vagyok.
1: Jobb ez így, mint ha belebakiztam volna. No, ugye itt igazából, ha minden igaz, akkor csak és kizárólag soproni borok található. Hány termelőnek a bora van itt?
2: Ez egy közösségi vinotéka, és mint ilyen azért Magyarországon elég unikális, mert nem sok közösségi vinotéka van Magyarországon.
1: Mit jelent ez a közösségi vinotéka? Ezt tisztázok rögtön.
2: A közösségi vinotéka arról szól, hogy egy adott termőtáj, jelen esetben a Borvidék, összes palackos termelője lehetőséget kap arra, hogy itt a boraival megjelenjen, és ne csak a terméket árulja, hanem ehhez élményt, tudást, tapasztalatot is adjon. Ennek ugye két része van. Az egyik része az az, hogy magukat a termelőket is tudjuk itt edukálni, tehát szakmai rendezvényeket is tartunk, de a fő cél az az, hogy legyen egy olyan hely, hogy akár a helyiek, akár a turisták ide látogatna, akkor egy helyen megtalálják az összes soproni palackos termelőnek az összes termékét, amit ő ide kíván helyezni, tehát a jog mindenkinek adott. Azért értem ki a válasz elől egyébként, mert ez egy állandó változó szortiment, de azért elmondható, hogy a Borvidék színe java itt van.
1: Tehát ha egy budapesti baráti társaság azt gondolja, hogy mondjuk eljön a Sopronba, és szeretném, hogy megismerjen a soproni borokat, akkor jó helyen kopogtat. Itt minden palack megkóstolható tulajdonképpen?
2: Igen, ez egy nagyon fontos dolog, hogy minden palack itt megvásárolható, hazavihető, ennek ez a vinotéka funkciója, illetve helyben fogyasztható.
1: Előbb egy beszélgetésen voltunk, tol a bor beszél belőle, de ott kiderült, hogy mostanság változtak a szokások. Ugye Sopron a kékfrankos hazája, de egyre több a fehér bor. Itt a jelenlévő boroknak hány százaléka vörös? De csak egy ilyen mutatószámot, ha tudsz mondani.
2: Én most, ha itt végén ezek a polcokon, akkor azt mondom, olyan 50% vörös, a többi az viszont már fehér vagy rozé, és egyre növekszik a fehér borok aránya. Egyébként, hogy egy kicsit ezt helyre tegyem, ugye az emberi létbe egy generációt vagy kettőt tekintve, ugye az már történelem. És ezért, mint Sopront, ezt, vagy nem mi, mert mi tudjuk, hanem a borfogyasztók azt egy vörösboros vidéknek gondolják, holott az elmúlt pár évszázadban ez egy fehérboros vidék volt, igazából vörösborossá akkor kezdett válni, amikor a filoxéra vész után egyrészt jobbára volt a vörösbornak, és az újratelepítések vörösborszőlővel történtek, és elmondok egy érdekességet, a soproni borvidéken a vörösborszőlő területek aránya először a II. Világháborút követően emelkedett meg úgy, hogy elhagyta a fehérbor termővidéket. Én azt gondolom, hogy egy kicsit most visszatérünk a gyökereinkhez, világos, hogy ez egy piaci késztetés, de hogy visszatérünk a gyökereinkhez, és hát egyre jobb fehér borokat csinálunk, illetve mindig is jó fehér borokat csináltunk, és azt is el kell mondanom, hogy olyan szempontból meg szerencsés helyzetben van ez a soproni borvidék, hogy a egyébként rettenetes kihívásokat jelentő klímaváltozás tekintetében éppen a fehér boros erősségeinket tudjuk kimutatni, hiszen egy picit azért csak kiegyenlítettebb, csak hűvösebb klímájú, ami a mostani fehérbor stílusoknak nagyon megfelelő.
1: No, kedves hallgatók, innen folytatjuk a szakértőnkkel. A következő kérdés az lesz zenék után, hogy ez a hőkupola mit tett itt, hogy a szőlészek, borászok mit szóltak ahhoz, hogy beütött egy ilyen 4 napig tartó valami nagyon nagy, ami nagy Celsius fokkal jár. Ez a bőségkosa jelenleg Sopronból, hamarosan folytatjuk innen a Vinodomból.

0: Ez a Bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Puczatillával.
1: Remek zenék után, mint kedves hallgatók, folytatjuk a Bőség kosarát. A helyszín még mindig a Soproni Birodalom, ahol, mint hallottátok, találkoztatok a szinte összes soproni bortermelővel. Ott hagytuk abba, hogy a napokban hagytuk magunk mögött ezt a úgynevezett hőkupolát, hogy ez a szőlőben, aminek ugye mélyre megy a gyökere, talál vizet, de azért mégis jól esett, nem esett jól. Mit lehet tudni erről?
2: A szőlőnek se esik jól ez a forróság, illetve ez az időjárás, ami most van, két dolog miatt sem. Egyrészt kevesen tudják, de a szőlő 35 fok fölött nem vegetál normálisan már, tehát az a hőigénye, vagy hőoptimuma, az 35 fok fölött azt jelenti, hogy a növény az életbe maradásáért küzd, tehát akkor már nem a termésnek a beérlelésével foglalkozik, hanem az önmaga létfenntartásával. És ehhez egyébként egy légköri aszá is párosul, ami tovább ront a helyzeten, és erről nagyon keveset beszélnek, de látható jelei vannak annak, hogy a hatalmas méreteket öltő UV-sugár és egyébként óriási problémákat okoz. Talán nem akkorákat, mint a mediterrán térségbe, és a klímaváltozás ilyen szempontból Magyarországnak ebben a tekintetben talán nem akkora kihívás, hanem inkább lehetőség, hiszen a kutatások azt mutatják, hogy 30 év múlva a mediterrán térségeknek kb. 30-40% pont emiatt a hőkupolához hasonló időjárási jelenségek miatt alkalmatlanná válik a szőlőtermelésre.
1: Mondjuk addig volt szőlő, aztán nem lesz szőlő?
2: Aztán ott nem lesz szőlő, és hát lehet azt mondani, hogy Magyarország lesz majd az új Közép-Olaszország, Észak-Olaszország. Ilyen szempontból nem mindig a negatívumokról kell beszélni, a pozitívumokról is, de hogy visszatérjek erre a hőkupolára, a hőkupolán kívül óriási problémát jelent az, hogy nagyon-nagyon nagy szárazság van, óriási aszály van az egész országban, és ez minket se kerül el, és az éghajlatváltozásnak Sopron egyébként az a legmarkánsabb jelenség, hogy sokkal kevesebb csapadék esik. Ugye mindenki azt gondolja, hogy az Alpok alja a csapadékban milyen gazdag terület, hát bizony több száz milliméter csapadék hiányzik az elmúlt évekből. És ugye ezek a agyagos talajok, ha egyszer kiszáradnak, akkor az legalább akkora problémát okoz, mint a homoktalajokon a vízszegény állapot.
1: Na beszéljünk akkor vidámabb dolgokról, amik itt vannak. Ha valaki bor kedvel, de nem ért annyira borokhoz, mint mondjuk te vagy ti, akik csináljátok, a soproni borokról általában mit lehet mondani, hogy ezek nagyon markáns borok? Tehát egy hozzá jobban ért, egy vakteszten meg tudom mondani, ez egy soproni bor? Tehát azok az ízek, azok a mineralitások benne vannak?
2: A soproni bornak van egy jellegzetes karaktere, viszont azt kell tudni, hogy a soproni borvidék ugye három klíma találkozásában van, mert ugye itt van egy szubalpin hatás, fertőparton egy szubmediterrán hatás, és hogyha a fertőnek a keleti partjára gondolunk, ott meg egy kontinentális hatás, az évjáratonként kicsit változik, tehát itt egyrészt ugye itt van egy sokszínűségünk, másrészt rettentően sokszínű talajaink vannak, tehát a csillámpalás, ásványosságot okozó alapkőzeteken kívül itt komoly méz alapkőzetek vannak, és ezek a talajtípusok keverednek akár düllőnként is, úgyhogy jellegzetes soproni karakter ilyen tekintetben nincsen, de azért azt el kell mondanom, hogy az a kép, ami mondjuk egy soproni vörösborról az idősebb korosztálynak a tudatában benne van, az nagyon-nagyon megváltozott, hiszen mi is most már nem a karcos vörösborokat tudjuk elkészíteni, annyit változott a klíma, hála Isten, ebben az esetben szerencsénkre, hogy bizony jó, könnyed vörösborokat, gyümölcsös vörösborokat tudunk készíteni, és pont ami miatt a kiegyenlített klíma minket segít, gyümölcsös karakterű, friss, élénksavas, savszerkezetű fehérborokat és rozékat tudunk készíteni.
1: Amúgy egyetértünk, hogy az ember ilyen jó borokat iszik, akkor megéhezik. Ugye itt a Vinodóban arra is lehetőség van, hogy utána valami jóval megtöltjük magunkat. Zenélünk, Ákosnak megköszönjük akkor, hogy körbevitt minket egy virtuálisan nagyjából a Vinodón borválasztékán, picit beszéltünk a soproni borról, de utána megnézzük, hogy mit ad a hely, hogyha valaki megéhezik. Zene, aztán folytatjuk.

0: GPS. Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. Cross GPS.
1: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez

0: Ez a Bőségkosara.
1: Ismételten remek zenék lennünk, kedves hallgatók. Vinodon by Bar körülöttem egy étlap, és mellettem pedig Kun Attila séf, a helynek a társüzemeltetője. Ugye tavaly, amikor még itt voltam, ételválaszték nem volt, a pogácsába kimerült. Aztán azt hallottam, hogy ez egy nagyon remek halas étel, hát nem ételbárat, az azt nem mondjuk, hanem egy étterem lett, és hogy te azt mondták nekem, hogy te nagyon nagy vagy a halas ételekben. Honnan a halas ételekhez való kötődésed? Kezdjük ezzel.
2: Oké, üdvözlöm a hallgatókat. A sztorink az körülbelül 10 évre nyúlik vissza. Halboltként kezdtük meg a tevékenységünket itt Sopron városában, és körülbelül 4 éve van az, hogy már nem csak halboltként, hanem halbisztróként vagyunk jelen a gasztronómiában, itt Sopron is környékén. Hála köszönhetően a vendégkörünknek és a vásárlóinknak, a szakács tudományainkat a halba ki tudjuk élni. Az azt jelenti, hogy saját általunk kreált ételeket tudunk kínálni a vendégeinknek. Itt kifejezetten arra gondolok, egy harcsa girosz, egy harcsa bécsi, vagy az egyéb ilyen nyalánkságok.
1: Harcsa girosz, ez milyen jó, tehát igaz, úgy néz ki, mint egy girosz, csak akkor borjú vagy disznós helyett harcsa megy bele, és ott a harcsa hogy készülik? Meg van grillezve?
2: Igen, tehát azt tudni kell, hogy a mi termékeinket, azokat mi dolgozzuk fel, tehát ezeket az ételeket, amit halból készítünk, az itt a saját termelői körünkből, 100 km-es körzetből vásároljuk élve, és ezeket mi dolgozzuk föl. Tehát elég kötődés az elég nagy hozzá, tehát itt mindent a saját kezeink által művelünk meg, és ennek teljesen más az íze, a struktúrája, és a vendégek is teljesen másképpen kezelik ezeket az ételeket. Ezek azok az ízek, ezek mondhatni nemzetközi ízek, tehát itt azért Sopron városában elég magas a külföldi vendéglátogatóink is, és kiválóan alkalmazzák, amikor megkóstolják ezeket az ételeket, hogy nagy a tetszés.
1: Na, kedvesek, néhány cím: Bárkatál, harcsatepertő ponycsipszel, Hector szögedi ponyfili, az emlegetett harcsabécsi szelet, Torpedórák garnila, harcsa girosztál, lazacfili, tonalfili, lapozunk, nincs vége még a halnak, lazac fogas, pisztrángosztrom, lazacburger, haragos harcsa burger, lazac, mindenféle burger, és bár konkrét árakat nem enged a média törvény, de azt megmondom őszintén, azt hiszem, kicsit drágább az étterem. Nem, ez egy kellemes meglepetés. Tehát el lehet jönni, lehet egy jót enni. Nagyon jó, és ezek mindig kaphatók, ezek mindig készleten vannak?
2: Ez állandó jelleggel, igen, tehát ami az étlapon szereplő ételeink, azokat mindent frissen készítünk, így folyamatosan tudjuk tartani ennek a palettán tartását. Emellett meg kell említeni, hogy folyamatosan jelen vagyunk a országos gasztronómiai kiadványokban. Most idén a harmadik alkalommal is sikerült a Street Kitchen Guide-ba bekerülnünk. Tehát ez egy hatalmas öröm számunkra, hogy minket országosan is elismernek, csak a helyi.
1: Meg most még a Bőség kosárában is, bár az még nincs olyan elismertségnek, nem örül, mint mondjuk ami a Street Kitchen Guide. Igazából ez egy kicsit ilyen örömkonyha, nem megmutatni azt, amit tudtok, és hogy megmutatni, hogy nem csak a rántott hal van, hogy mi van a magyar agyában, a rántott hal, vagy karácsonyon előhat. Most már változott ez valamit? Hogy látod te, aki igazából halakkal foglalkozol?
2: A 10 év alatt nagyon sok minden változott, tehát ráadásul konkrétan tudjuk, hogy a 10 év alatt, hogy az élő hallal kezdtünk el dolgozni, és jelenleg már nem dolgozunk, úgymondva élő halakat már nem tartunk akváriumban, hanem feldolgozott, tisztított, és már félkész, konyhakész formában vásárolják meg a vásárlóink, tehát teljesen eltolódott ezek az igények, a vásárlói szokások, és ugyanez az ételeknél is. Tehát itt azért már egy ilyen újabb, könnyebb fogásokra megyünk rá, egy mediterrán ízekre, de azért megmaradunk a rántott halnál és a paprikásoknál.
1: Anélkül nem lehet. Na, kedves vendégek, már itt teljesen átvettem az egészet, kedves hallgatók, visszamegyünk, beszélgetünk egyet Kun Attila séffel, arra leszek kíváncsi, hogy vajon van-e tippjük, vagy ötletük, vagy emberük arra, hogyha egy baráti társaság megérkezik, akkor valamelyik ételhez tudnak-e bort is ajánlani. Na, innen folytatjuk zene, aztán jövünk vissza Attilához.

0: Ez a Bőség kosara. Manna FM.
1: Remek zenék után még ismételten, kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetésünket Sopronból, a Vinodon by Bárka, a remek borok, és ugye mostani témánk remek hal ételek vannak. Hányféle hal étel van itt? Hányféle halból készül étel? Most mennyit soroltam én fel az előző szegmensben?
2: Körülbelül olyan 35 fajta ételt készítünk halból. Tehát itt azért benne vannak a halburgereink is, ami kifejezetten a nagy kedvencek közé tartoznak, és emellé szoktunk ajánlani, meglepő, de bort.
1: Tehát ti magatokat. Tehát na, itt kezdtük, hogy előfordulni, hogy megjön egy csapat, mondjuk vesz egy Vine Life-ot, vagy vesz egy Lukanikőt, egy palackot levet, és akkor megkezdjük, hogy mit tegyen hozzá, vagy inkább a borhoz isznak az emberek. Ez így szokott lenni, hogy előbb az étel, és aztán a bor.
2: Igen, tehát először eszünk, és utána iszunk.
1: És előtte is szeretnénk valamit inni?
2: Mindenféleképpen arra is tudunk megoldást találni, de itt meg kifejezetten azért a hal esetében, tehát inkább a fehér borok az, ami dominálnak, fehér vagy a rozé, de egy jó halászlimeri az egy szvegelt, egy vörös bor azért dukál.
1: Ugye a magyarok azt mondják, általában csak karácsony környékén eszik a halat, hogy ez változott valamit mostanában? Tehát ugye itt az ember bejön, igazából jó, van a gyerekenek csirkenegec, előfordul, mert anélkül nincs étterem, de igazából halak vannak. Tehát, hogy változott-e valamit a magyarok halfogyasztási szokása? Hogy látod te, mint szakember?
2: Igen, 10 év alatt tényleg azt látom maga, saját szemszögemből is, hogy maga az értékesítés, úgymond a feldolgozott nyers hal, az visszább esett abból a szempontból, mint ami előtte volt, amikor elkezdtük az egész, tehát tonnákat lehetett mondhatni, eladni éves szinten. Most mennyiséget adunk el, nem panaszkodunk, de feldolgozott szinten. Viszont az ételben a trend azért látszódik, hogy a médiában, hogy mennyire jelen van szerencsénkre, az, hogy a egészségtudatos étkezés, és az mellé ott társul a hal. Ráadásul azért mi gasztronómiából, meg úgymond a akvakultúrában itt a hazai szinten elég erősek vagyunk a mellettünk lévő országokhoz képest, és egész évben meg tudjuk magunknak teremteni azt a mennyiségű friss halat, ami ezek kell.
1: Picit személyes a kérdés a végére. Én már látom azt, hogy te a családdal valahol nyaralsz külföldön, tengerparton. Biztos, hogy a helyi halak nagy barátja leszel, és bemész egy ilyen halászétterembe. Van ilyen előfordul, hogy a helyi halaknak oda teszed a tiszteletedet?
2: Mindenféleképpen. Ez nekünk nem azt mondom, egy szakmai kihívás, de mindig kíváncsiak vagyunk a helyi gasztronómiára, a helyi ízekre és a helyi piacokra. Tehát, hogyha módunk, lehetőségünk van és adott a hely, akkor mindig ellátogatunk egy ilyen helyre. Szeretjük.
1: Melyik a legmagyarosabb és hazai halból készülő halétel? Valamilyen harcsapaprikás, vagy rántott, vagy melyik az, amelyik tipikusan magyar halétel? Gondolom a halászlé, és azon kívül van-e még valami?
2: Halászlé mindenféleképpen, vagy a harcsapaprikás.
1: Itt melyik fajta halászlé megy?
2: Itt a szegedi. Mi itt Csongrád-Csanád megyeiek vagyunk. Mi passzírozzuk.
1: Ez egy örök harc, nem? A Szeged meg a Baja. Ugye a szegedi az, kedves hallgatók, ami kicsikét, hogy mondjam, nagyobb törődés, több időt igényel, nem?
2: Igen. Ez egy 3-4 óra hosszás művelet. Szembe a bajaival mind a kettő egy finom, elfogadott étel. Nem szeretünk harcolni.
1: No. Kedves hallgatók, hát ennyi volt tulajdonképpen, ez egy kicsit kedv csinálni akart lenni, hogyha Sopronban jártok, akkor el kell nézni a Vinomba, remek borokat lehet inni, remek ételeket lehet hozzá fogyasztani, nagyon kedves személyzettel, hozzáértő személyzettel segítenek mindenben, ugye még a bor, meg az étel kiválasztásban is. Mit kell kívánni, hogy ez a hely akkor mi legyen jó sokáig, nem? Hiszen egy új helyről van szó, ezzel mi hozzá tudtuk tenni azt, hogy egy picikét talán visszük a hírét az ételen keresztül. Attila, mit kívánjuk azt, hogy hát hal, legyen hal, amíg ez az ételen van.
2: Köszönöm szépen.
1: Köszönjük mi is. Ez volt a Bőség kosara. Sziasztok!

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
1: Miért forróbb a város, mint a vidék? Nyáron sokan érzik úgy, hogy a városban áll a levegő. Ez nem csak benyomás. A városi hősziget jelenség azt jelenti, hogy a sűrűn beépített területek melegebbek lehetnek a környező, kevésbé beépített vidékeknél. Az aszfalt, a beton, a kő és a sötét tetők napközben elnyelik, este pedig lassan adják le a hőt. A növényzet ennek az egyik természetes ellenszere. A fák árnyékot adnak, a levelek párologtatnak, a zöld felületek pedig kevésbé forrósodnak fel, mint a burkolt felületek. Ezért nem mindegy, hogy egy utcában van-e fasor, egy udvarban van-e árnyék, vagy egy lakótelepen van-e használható park. A városi zöld nem csak szépészeti kérdés, egészségvédelmi infrastruktúra. Hőség idején csökkentheti a hőterhelést, javíthatja a levegő minőségét, tompíthatja a zajt, és még a közérzetre is hat. Amikor tehát egy város fát ültet, árnyékot tervez, zöld felületet őriz meg, az nem díszítés. Az alkalmazkodás a melegebb nyarakhoz, és

0: volt a társadalmi párbeszéd. Erős földrengés volt Mexikó déli részén. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
0: Benyújtotta a kormány az iskolakezdési támogatásról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A támogatás célja, hogy az anyagi lehetőségek szűkössége miatt egyetlen gyermek se szenvedjen hiányt a tanuláshoz szükséges eszközökben. A gyermekenként 100 000 forintos támogatásra, mások mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő, valamint a gyermeküket egyedül nevelő szülők jogosultak. A javaslat szerint az iskolakezdési támogatás adómentes lesz. Több mint 55 ezeren töltötték ki a közlekedés biztonsági társadalmi párbeszéd kérdőívét az első 24 órában, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid közölte, ez mutatja, hogy a közlekedés biztonság mindenkit érintő ügy, amelyről sokan szeretnék elmondani véleményüket. A kezdeményezést Magyar Péter kormányfő tegnap jelentette be. A kormány.hu oldalon elérhető egyeztetés célja, hogy még az év második felében olyan intézkedések léphessenek életbe, amelyek érdemben csökkentik a halálos és súlyos sérülésekkel járó balesetek számát. Orosz katonai létesítményeket, hajókat, valamint kőolajfinomítókat, üzemanyag és kenőanyag raktárt is támadtak az ukrán erők napközben. A légicsapásokat a Fekete és az Azovi-tenger térségében, a Krím-félszigeten, valamint az oroszországi Jaroszlávli területen hajtották végre, emellett találat ért egy hidat a Donyeck régióban és Kurszk megyében is. Az átkelőket a katonai infrastruktúra szállítására használták az oroszok. Tovább nőtt a kanadai erdőtüzek miatt a smog riadóval érintett terület nagysága az Egyesült Államokban. A riasztás már mintegy 100 millió ember lakhelyén van érvényben. Az egészségre veszélyes levegő az ország szinte teljes északkeleti részét érinti, különösen Michigan, Ohio, Pennsylvania, New York, New Jersey és Maryland államot, valamint a fővárost Washingtont. A középnyugati Detroitban és Chicagóban a mérések kezdete óta a legrosszabb levegőminőség regisztráltak. Az előrejelzések szerint az eső és a megváltozó irányú szél kitisztítja a levegőt. Erős földrengés volt Mexikó déli részén, Chiapas államban. A 7,4-es földmozgást Guatemalában és El Salvadorban is érezni lehetett. A rengés miatt cunami riadót rendeltek el, áldozatokról vagy károkról egyelőre nem érkezett jelentés.
1: Időjárás.
0: Szombaton elsősorban északkeleten és nyugaton valószínű zápor, zivatar, esetleg jégeső. Hajnalban 16-22, napközben 30-35 fok várható. Vasárnap néhány fokos lehűlésre kell számítani.
2: Manna Hits.
1: Manna Hits.

0: Fantasztikus lágerek, életörömzene megállás nélkül. Manna Hit.
1: Hi, I'm Ozzy.
2: And I'm Roxanne.
1: And we wrote this song back to you about feeling guilt or shame.
3: Írtunk nektek egy dalt arról, hogy miért érzel bűntudatot vagy szégyent az életedben lévő bűnök vagy körülmények miatt, és miért érzed úgy, hogy emiatt nem tudsz visszatérni az Úrhoz. De a valóság az, hogy ő mindig is ott ül, és tárt karokkal vár rád. Biztosít arról, hogy soha nem hagy el minket. Az én életemben az igazság hangosan üvöltött, hogy az emberek sajnos bántanak, elutasítanak, elhagynak minket, megszegik a törvényeket, de ez nem Isten akarata. Ő a legmegbízhatóbb, leghűségesebb, akivel valaha is találkozhatunk. A dalunkban van néhány sor, ami arról szól, hogy hallom, hogy hív. Érzem, hogy vonz engem, és ez azért van, mert Isten szeretetével mindig vissza akar csábítani minket, közel a szívéhez.

0: csak így.
1: Manna morzsa.
2: A víz nem csak akkor fogy, amikor megnyitjuk a csapot. Nyáron gyakran beszélünk arról, hogy igyunk eleget, de a víz nem csak a pohárban fontos. Ott van az élelmiszerek előállításában, a ruhákban, a tárgyakban, a városok hűtésében, a természet működésében. A víz körforgása tartja életben az erdőket, a mezőgazdaságot, a folyókat, és közvetve minket is. A háztartásban a tudatos vízhasználat nem feltétlenül jelent kényelmetlenséget. Rövidebb zuhany, csöpögőcsap megjavítása, esővízgyűjtése növényekhez, reggeli vagy esti locsolás, szárazságtűrőbb növények választása. Ezek mind apró döntések, egyenként kicsinek tűnnek, de sok háztartásban együtt már számítanak. A vízpótlásnál is érdemes józanul gondolkodni. Hőségben több folyadék kellhet, különösen fizikai aktivitás mellett. De a legjobb alap sokszor a legegyszerűbb, ivóvíz. A magyon cukros italok nem ideális szomjoltók, az alkohol pedig kánikulában különösen rossz társ. A vízhez való viszonyunk nyáron válik igazán láthatóvá. Megisszuk, hűtjük vele magunkat, öntözzük vele a növényeinket. És közben érdemes emlékezni rá, nem magától értetődő kincs, hanem közös erőforrás.
1: Ez volt a Manna morzsa.

a szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

Csodák jelek kövessenek, ne fonák cselek. Korán kelek, hogy nyolcra Budán legyek, Skodán megyek, de tovább megyek az úton, ami hozzád vezet. Szeretem Pestet, szeretem, ahogy ébred Buda, hogy napja égre festve,

0: Manna Hit.
1: Mannasztikus popslágerek, csak a Manna FM-en. Ez a Manna Hit.
2: Hey, this is Chris and Jody from Love and the Outcome, and this is the story behind our song, Look What God Has Done.
3: Az élet nehéz, de Isten jó. Ez a két tény érvényesül az életünkben, és elválaszthatatlanok egymástól. Ha egy kemény időszak kellős közepén vagy, és a semmiből újabb és újabb megpróbáltatások jönnek elő, csak emlékezz arra, hogy soha nem rohansz, vagy vánszorogsz egyedül az utadon. Szeretem azokat a dalokat, amelyektől úgy érzem, hogy megértenek, és nem vagyok egyedül a nehézségeimmel. Bármennyire kilátástalan volt az elmúlt két év, ha visszatekintek, tudom, hogy Isten végig velünk volt.

0: Manna Morzsa. Sokáig a fogyasztás egyik alapmondata az volt: elromlott, cseréljük. De egyre többen fedezik fel újra a régi logikát: amit lehet, javítsunk meg. Ez nem nosztalgia, hanem nagyon is modern gondolat. A körforgásos gazdaság lényege, hogy az anyagokat és termékeket minél tovább használatban tartsuk. Ha egy ruhát megvarrunk, egy bútort felújítunk, egy eszközt megjavítatunk, akkor nem csak pénzt spórolhatunk, hanem csökkentjük az új termék előállításához szükséges nyersanyag, energia és szállítás igényét is. A javítás kultúrája ráadásul szemléletet is ad. A tárgy nem azonnal szemét, ha hibás. Lehet története, értéke, második élete. Egy megjavított tárgyhoz sokszor jobban kötődünk, mert van benne figyelem és döntés. Persze nem minden javítható gazdaságosan, és nem mindenki tud szerelni. De a kérdés már önmagában hasznos: tényleg cserélni kell, vagy van más út? Kölcsönzés, megosztás, használt vásárlás, javítás, újrahasználat mind része lehet egy józanabb fogyasztásnak. A fenntarthatóság néha nem nagy gesztus. Csak egy megvart cipzár, egy újraélesztett lámpa, egy megmentett szék.
1: Ez volt a Manna Morzsa. Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja.
2: Meleg, de zivataros idő várható, biztonságos a hazai üzemanyagellátás, de tartalékolni kell, hívta fel a figyelmet a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. Tovább súlyosbodott az erdőtűzhelyzet Kanadában. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Biztonságos a hazai üzemanyag ellátás, de tartalékolni kell, hívta fel a figyelmet a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. Közölték, a stratégiai üzemanyagkészlet a márciusi mélyponthoz képest kétszeresére nőtt. Azonban fontos cél a biztonsági tartalék megőrzése. Ez jelenleg 87 napra elegendő, ami már megközelíti a nemzetközileg ajánlott 90 napos standardet. Hozzátették, a háborús konfliktusok miatt megcsappant a globális olajexport, ennek ellenére sem hazánkban, sem az Európai Unióban nem alakult ki ellátási probléma. Benyújtotta a kormány az iskolakezdési támogatásról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A gyermekenként 100 000 forintos támogatásra mások mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő, valamint a gyermeküket egyedül nevelő szülők jogosultak. Több mint 55 000 töltötték ki a közlekedés biztonsági társadalmi párbeszéd kérdőívét az első 24 órában, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid közölte, ez mutatja, hogy a közlekedés biztonság mindenkit érintő ügy, amelyről sokan szeretnék elmondani véleményüket. A kezdeményezést Magyar Péter kormányfő tegnap jelentette be. A kormány.hu oldalon elérhető egyeztetés célja, hogy még az év második felében olyan intézkedések léphessenek életbe, amelyek érdemben csökkentik a halálos és súlyos sérülésekkel járó balesetek számát. Megjelent az aszálykárt szenvedett gazdák rendkívüli támogatásáról szóló rendelet. A vissza nem térítendő támogatást azok a mezőgazdasági termelők igényelhetik, akiknek a kukorica termésükben a tavalyi szárazság több mint 30%-os hozamcsökkenést okozott. A támogatási kérelmeket július 22-e és augusztus 5-e között lehet elektronikusan benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. Tovább súlyosbodott az

0: Slágerek, amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hit.
1: I'm Meredith Andrews, and this is the story behind my song, Make Room. Absolutely honored that my friend Sarah Reeves.
2: Hatalmas megtiszteltetés a számomra, hogy a barátaim Sarah Reeves és Chris McLarty beleegyezett, hogy együtt énekeljük el a Make a Room című dalomat. Annyira izgatott voltam, hogy igent mondanak-e, és nagyon örültem, amikor elvállalták, mert tudtam, hogy felismerték ennek a dalnak a mélységét. A Make a Room című dallal szeretnék teret adni neked, hogy azt tedd, amit igazán szeretnél, hogy mindent, ami frusztrál, kint hagyhass az ajtó előtt. Mindent elhagyhass az életedből, ami akadályoz abban, hogy valóban tudd azt, hogy ki vagy, és mit szeretnél csinálni.

0: Fantasztikus lágerek, életörömzene megállás nélkül. Manna Hit.
1: Hey, this is Leanna Crawford, and this is the story behind my song, I Know a Place.
2: Tudom, úgy tűnhet, mintha ezt a dalt arról írtam volna, hogy ismerek egy helyet a mennyben, ahol minden könnyet elmosnak, ahol öröm és béke van körülöttem, és hogy mennyire várom már, hogy ott lehessek azon a helyen. Itt még a földön nincs helyem Jézusban, viszont végre most megélhetjük a békét és a reményt. Ez a dal ajándék tőlünk neked, hogy emlékezzes arra, hogy azt kell választanunk, hogy bízunk Jézusban, mert amit a kereszten tett, utat nyithat neked is nekem, hogy szabadságban, örömben és békében járhassunk minden egyes nap, mindent megélve, hogy egyszer ott lehessünk majd azon a helyen, amiről énekelek.
1: I hope you're encouraged when you listen to I Know a Place.

igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: Ha jól bánsz az emberekkel, az lesz az egyik oka annak, hogy áldást nyersz. Ha rosszul bánsz az emberekkel, akkor nem fogod megkapni Isten áldásait az életedre.

0: Nos, mielőtt belevágnék a mai tanításba, ami szerintem nagyszerű lesz, előtte van itt valami, amit Isten mostanában a szívemre helyezett, és szeretnék megosztani veletek. Tudjátok, az adásainkban nem beszélünk sokat az adakozásról, mert őszintén szólva tudom, hogy sok ember azt hiszi, hogy az olyanok, mint én, csak a pénzüket akarják. Én pedig nem akarom, hogy bárki ezt higgye. Azonban mostanában Isten sokat beszélt hozzám azzal kapcsolatban, hogy ha nem tanítalak benneteket arról, hogy adakozzatok, akkor nektek teszek rosszat, és én most nem arról beszélek, hogy kinek adakozzatok, csak szeretném, ha megértenétek annak a fontosságát, hogy adakozó emberekké kell válnunk. Ez az egyik dolog, ami radikálisan megváltoztatta az életemet, és ez egy olyan alapvető bibliai igazság, hogy nem lennék igazságos veletek szemben, ha úgy folytatnám a tanítást, hogy ezt nem említem meg. Tehát először is a János 3.16 azt mondja, Isten úgy szerette, és olyan nagyra értékelte a világot, hogy még az egyetlen fiát is odaadta, hogy aki hisz ő benne, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Én szeretek arra gondolni, hogy Isten az ő legdrágábbját adta, az ő egyetlenjét. Az Apcsel 10.38-ban azt mondja, látjátok, a názareti Jézust felkente az Isten szent lélekkel, erővel, képességgel és hatalommal, és ő szerte járt, jót tett, és meggyógyított mindenkit, akik az ördög igájában vergődtek, mert az Isten volt vele. Nos, minket arra bátorít az Isten igéje, hogy olyanok legyünk, mint Krisztus, hogy Isten jelenvonásait fejlesztjük ki, ezért hogyan mondhatjuk, hogy krisztusiak vagyunk, ha nem értékeljük az adakozást. Tudjátok, az egyik dolog, amin túl kell lépnünk, az az önző, én központú és velem mi lesz életforma. Persze mi nagyon örülünk, ha valaki más tesz értünk valamit, de rá kell ébrednünk, hogy az Isten igéje szerint jobb adni, mint kapni. Nos, csodálatos ígéretek kapcsolódnak az adakozáshoz. Nem Istennek van szüksége a mi pénzünkre, nekünk van szükségünk az adakozásra. A Lukács 6.38 azt mondja, adjatok és adatik. Elég egyszerű, igaz? Jó, megnyomott, megrázott, megtetézett mértékkel adnak öletekbe, ahogy zsákként összefogják a ruhátokat. A Magyarázó Biblia azt mondja kicsit hosszan, mert amilyen mértékkel ti mértek, amilyen mértéket használtok, amikor másoknak adományoztok, olyan mértékkel mérnek viszonzásul nektek. Tehát mit mond ez? Alapvetően az, hogy ahogy te adsz, úgy fogsz majd kapni is. Ez visszautal arra, amit aranyszabálynak nevezünk. Tedd azt másokkal, amit szeretnél, hogy veled tegyenek. Őszintén elmondhatom nektek, hogy ha probléma van az életetekben, ha áttörésre, aratásra, csodára van szükségetek, akkor az egyik legjobb dolog, amit tehettek, az az, hogy kinyúltok valaki felé, aki szükségben és fájdalomban van. És az egyik módja ennek az valamiféle adakozás. Lehet, hogy az idődet kell adnod, vagy pénzt. Talán valami segítséget kell nyújtanod valakinek, de adakozó személynek kell lenned. A 2 Korintus 9.6.10-zel fogom befejezni ezt a kis tanítást, és ez egy nagyon erőteljes ige. Azt mondja, tudjuk pedig. És amikor Isten azt mondja, hogy tudunk valamit, akkor azt tényleg tudnunk kell, hogy aki kelletlenül vett, az kelletlenül is arat. Tehát ez nem csak az aratásról szól, hanem arról is, hogy milyen hozzáállással tesszük azt. És aki nagy lelkűen vett, hogy az áldással legyen valaki számára, az bőven is arat majd sok áldás. Tehát nem csak arra tanítalak, hogy adjatok, hanem arra is, hogy a megfelelő motivációval tegyétek azt. Miért adunk? Azért, hogy valaki áldást nyerjen. Azt hiszem, tudhatjuk, hogy nagy változások történtek az életünkben, hogy a szívünk igazán megváltozott, amikor tényleg boldoggá akarunk tenni másokat. Aztán azzal folytatja, mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert Isten abban gyönyörködik, azt értékeli mindenek felett, és azt nem hagyja el soha, most figyeljetek, aki egy jókedvű adakozó, aki mindig kész adni, akinek a szíve benne van az adakozásban. Tehát Isten azt mondja, nem csak azt akarom, hogy adj, de azt is, hogy jó hozzáállással, tehát mosolyjal az arcodon, és emlékezzetek rá, hogy bárhova is adtok, adtok. Végső soron mindig Istennek adtok. Egy olyan Biblia elvet gyakoroltok, amit Isten adott nektek. A Biblia azt mondja, hogy Isten a ti adakozásotokon, hűségeteken keresztül képes arra, hogy minden kegyelmét, minden földi áldását bőséggel kiárassza rátok, hogy ti minden körülmények között mindenütt, mindenkor, minden szükségesen rendelkezzetek, hogy ne legyetek segítségre szorulva, és bőségben éljetek minden jó cselekedetre és jótékonyságra. Aztán néhány igazán csodálatos dologgal folytatja azzal, hogyha gyakoroljuk az adakozást, akkor Isten folyamatosan visszaad majd nekünk. Mi pedig képesek leszünk folyamatosan segíteni az embereknek. Nagyszerű dolog ezt a jó áramlást megtartani az életünkben. Ezért hozzatok egy döntést még ma, hogy soha nem lesztek olyanok, mint a víztározók, hogy nem lesztek a gyűjtőpontjai mindennek, amit kaptok az életben. Inkább értsétek meg, hogy Isten bizonyos dolgokat azért ad nektek, hogy aztán továbbadjátok, és így lesz teljes a kör. Több jön majd hozzátok, így többnek is kell keresztül áradnia rajtatok. Most tényleg csak azt az irányt követem, amit úgy hiszem Isten helyezett a szívemre. Ezért tanítalak benneteket az adakozás fontosságáról. Most pedig folytatjuk a konferencia tanításával, és megtanuljuk, hogy miként utánozzuk Isten adakozását. Remélem, tetszeni fog a mai tanítás. Nagyon szeretem a 37. Zsoltát, és remélem, hogy ti is megértitek ma. Sokszor beszélek erről az embereknek. A 37. Zsoltár első 5 versét nézzük meg. Ne indulj haragra a gonoszok miatt. Ne irigykedj a cselszövőkre. Tudjátok, az emberek időnként megbántanak minket, és közben úgy néz ki, hogy az ő körülményeik még jobbak is, mint a mieink. Hát nem idegesítő ez? Olyan ez, hogy Istenem, én igyekszem helyesen cselekedni, te pedig azt mondod, hogy várjak rád, ezek meg itt bunkon viselkednek, és mégis ők kapják a fizetésemeléseket, és nem veszítik el az állásukat, velem meg nézd meg, mi történik. Tudjátok, ahelyett, hogy ezt mondjuk, inkább azt kellene mondanunk, Isten dolgozik az ügyemen, és én dupla jutalmat kapok majd. Tanuld meg, hogy azt mondod ki, amit kapni szeretnél, nem pedig azt, amit kaptál. Ne indulj haragra a gonoszok miatt, ne irigykedj a cselszövőkre, vagyis azokra, akik nincsenek jó kapcsolatban Istennel. Mert hamar elhervadnak, mint a fű, elfonyadnak, mint a zöld növények. Bízzál az Úrban, támaszkodj rá, és légy magabiztos az Úrban, és még... Tessék! Mikor? Akkor az országban lakhatsz, és biztonságban élhetsz, és az ő hűségéből és jóságából fogsz jól lakni. Tudjátok, lehet, hogy valaki bántja a testi emberedet, vagy az érzéseidet, de ha Isten szerint kezeled a dolgokat, akkor mindezek közepette ő fog gondoskodni rólad. A bensődben megelégedettség lesz. Ahogy Dávid is mondta a 23. Zsoltárban, ha a halál árnyéka völgyében járok, és nem félek semmi bajtól. Utána pedig arról beszél, hogy az ellenségei előtt asztal terít Isten neki, és a pohara pedig csordultig van, és ünnepel, miközben az a sok minden folyik körülötte. Tudjátok miért? Ha belül boldog vagy, akkor nem sokat számít, mi folyik körülötted. Most elmondok egy titkot, akarjátok tudni? Még a tévénézőknek is elmondom. Nos, a titok a következő. Minél jobban bánsz az emberekkel, annál boldogabb leszel. Ez elképesztő. Néha arra gondolok, mit csinálunk évek óta, mióta keresztények lettünk. Vagy hányszor kell még a megbocsátással kapcsolatban tanulmányozni az igét, mire végre rájövünk, hogy ha megbocsájtunk valakinek, akkor saját magunknak teszünk szívességet. Miért vesztegetnénk azzal az életünket, hogy olyas valakire vagyunk mérgesek, aki jól érzi magát, és nem érdekli, hogy mi mérgesek vagyunk-e? Ennél okosabbak vagyunk. Gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit. Hajd az Úrra útadat, minden terhedet helyez rá, bízzál benne. Támaszkodj rá. Légy magabiztos az Úrban, mert ő mit tesz? Mert ő munkálkodik. Tehát mi bízni fogunk az Úrban, és jót teszünk. Nos, közel sincs elegendő keresztény, akik az igazságért fáradoznak. Igazságtalanság elnézni, hogy a gyerekek szemétdombokon élnek. Ha láttatok korábban a videónkat, és tudom, hogy a tévénézők nem látták, de bemutattunk egy kambodzsai szeméttelepet, ahol 3000 ember él. Ott élnek. És amikor sötétedés után a szemetes kocsik odaérnek, hogy a város szemetét odadobják, ezek a gyerekek ott várakoznak, hogy ők lehessenek az elsők, akik találnak valamit, amit eladhatnak másnap, hogy legyen miből megélniük. Nos, én nem igazán tudom, hogy mit kezdjek ezzel, de azt tudom, hogy ezt nem lehet megmagyarázni. Ez nem helyes. Az egyik legigazságtalanabb dolog, amit el tudok képzelni, az az, hogy 4-5-6 éves gyerekeknek heti 7 napot kelljen a szemétben turkálniuk azért, hogy elegendő ételük legyen. Tehát nem mondhatom, hogy ó, ez borzalmas, valakinek tennie kellene valamit. Mondhatod erre, hogy nem tudom, mit tehetnék? Akkor kezdj el imádkozni, Isten megmutatja majd. De hát mit tehetnék én? Nos, ha más nem, akkor támogathatsz valakit, aki tesz valamit. Ugye már, ne legyetek ennyire lelkesek. Egy munkatársunk kocsija totál káros lett. Több tartozása volt még rajta, mint amit a biztosító fizetett. Így hát most még mindig fizetnie kell a részleteket, és nincs pénze arra, hogy vegyen egy új kocsit. Ezért minden nap tömegközlekedéssel jár dolgozni, ami persze nem a legszörnyűbb dolog, ami történhet velünk az életben, de akkor is télen hideg van, amikor esik minden nedves, meg ott a jég, ami csúszik, nyáron meg nagyon meleg van San Antonióban. Tehát mondjuk te vagy az ő munkatársa, hallottál a helyzetéről, és jön ez a kis gondolat, hogy nos, talán felajánlhatnám neki, hogy minden nap hazaviszem őt, amíg nem jut túl ezen a helyzeten. Aztán ez a kis, mert nem is tudjátok, ott ül ez a kis piros színű fickó a vállatokon. Van egy kis démon, akinek az a dolga, hogy távol tartson téged az Isten akaratától, és ezt úgy teszi, hogy gondolatokat ültet a fejedbe. Szóval itt vagy, és azt gondolod, nos, segíthetnék neki ebben a helyzetben, de aztán megszól ez a kis hang, ó igen, de az 4,5 kilométerre van tőled, vagy oda-vissza az 9 kilométer, és hát Isten ments, hogy kényelmetlen legyen számunkra, ha segítenünk kell valakinek. Hallotok? Nem, mi semmiképpen nem akarjuk, hogy kényelmetlen legyen. Nem akarjuk, hogy bármibe belekerüljön nekünk, vagy hogy áldozatot követeljen, vagy emiatt 10 perccel korábban kelljen felkelnünk. Na gyerünk, jobb, ha lenyelitek ezt, mert én már nem fogom befogni a számat. Így vagy úgy, de lenyomom a torkotokon. Ki nem állhatom, amikor azt mondják a keresztények, ó, bár csak Isten megmutatná, hogy mi a szolgálatom. Harminchárom évig hallgattam, hogy ezt mondták. Bár csak tudnám, hogy mi az én célom, bár csak Isten megmutatná, hogy mi az én szolgálatom, nem tudom, mik az én ajándékaim, nem tudom, mire hívott el. Nyisd ki a szemed, meg a füled, és kezdj el nézelődni, meg odafigyelni, és kezd el utánozni Istent. Engedd, hogy a Krisztus szolgai formája kiábrázolódjon benned. Légy a keze, légy az ő lába, légy a szeme, és légy a szája. Ez nem bonyolult. Ha neked kéne azon a buszon utaznod, te mire vágynál, mit tegyenek érted mások? Az, hogy valaki elvigyen. Úgy van, és felvegyen reggel, majd hazavigyem. De akkor jön a kis hang, és azt mondja, de még csak nem is kedveled őt. Nagyszerű, ettől még jobb lesz a dolog. És a legjobb az, ha olyas valakiről van szó, aki rosszul bánt veled. Most kezdünk rátérni az Isten szerint való dolgokra. Kezdünk rátérni arra, hogy úgy viselkedjünk, mint Isten, aki az igazakra és a gonoszokra egyaránt felhozza a napot. Amen. Tudjátok, amikor Isten megkért engem és Dévet, hogy költöztessük el szüleimet Dél-Missouriból a mi városunkba, és halálukig gondoskodjunk róluk, akkor Isten megadta hozzá a kegyelmet, mert ez nem volt könnyű, hiszen a természetes szinten egyetlen porcikám sem akarta ezt. Ez az igazság, mert tudjátok, az ember nem akar olyanokon segíteni, akik korábban bántalmazták. De hadd mondjam el, hogy azon a napon, amikor beköltöztettük őket abba a házba, fogadok, hogy a pokol megremegett. Na gyerünk! Ha már 3 hónapja nem beszéltél az édesanyáddal, vagy az édesapáddal, az nem helyes. Igen, de nem tudod, mit tettek velem. Ez akkor sem helyes. A Biblia nem azt mondja, hogy csak olyankor bánj jól az emberekkel, ha megérdemlik. Ó, holnap majd az irgalomról lesz szó, jobb, ha bekötitek a biztonsági öveteket. Mert az irgalom egy olyan dolog, amit azoknak adsz, akik nem érdemlik meg. Gyerünk, ne legyetek gyávák, és ne maradjatok otthon holnap. Nézzük meg a Jeremiás 22:13-at. Jaj, annak, aki nem igaz úton építi házát, és felső szobáit jogtalan módon, ingyen dolgoztatja embertársát, és a munkájáért nem fizet bért. Mondani szeretnék néhány szót azoknak, akik a tévében néznek, vagy itt vannak a teremben, vagy ha később a rádióban, CD-n vagy DVD-n hallgatnak minket, vagy bármely egyéb nagyszerű módon, ami lehetővé teszi, hogy hallják az igét. Nos, ha te egy vállalkozás tulajdonosa vagy, ha főnök vagy, vagy egy vezető, vagy bármilyen módon, de emberek dolgoznak neked, és te valamilyen módon kihasználod őket, mert ne gondold, hogy majd a lehető legkevesebbet fizeted nekik, és simán megúszod azt. Ne csak akkor adj nekik emelést, ha már megfenyegettek, hogy felmondanak, ha nem teszed. Mi, mint szolgálat tettünk egy lépést néhány éve, és ez sokba került nekünk. De nagyon rossz volt látnunk a nekünk dolgozó egyedülálló anyukákat, akik nem engedhették meg maguknak az egészségbiztosítást, mivel abban az időben csak a dolgozóknak fizettük ezt, de a családjuknak nem. Ezért mi hoztunk egy döntést hitből, mert adakozni akartunk, hogy ezentúl mindenkinek a teljes család számára fizetjük majd az egészségbiztosítást. És tudjátok, itt nagyon nagy összegről beszélünk. Nos, inkább nem is mondom mennyiről. Tudjátok, mennyibe kerül a biztosításotok? Ezt sokszorozzátok meg 900-zal, és a határ már is a csillagos ég. Azt gondolhatod, hogy a csodában lehet ezt kifizetni. Tudod mit? Az egyik oka annak, hogy áldottak leszünk, az az, ha jól bánunk az emberekkel. Ha rosszul bánunk velük, akkor nem kapjuk meg az Isten áldásait az életünkben. Gyerünk! Na most már néhányan azt gondoljátok, ezt megúsztam, mert nem is vagyok főnök. Nos. Előbb vagy utóbb olyan pozícióban leszel, amikor majd te hozol döntéseket az ilyesmiről. És ha olyas valaki akarsz lenni, aki Isten igazságosságát képviseli, akkor nem teszel majd olyat, amit éppen hogy megúszhatsz, hanem a tőle telhető legjobbat teszed majd, és úgy bánsz majd velük, ahogy szeretnéd, hogy te veled bánjanak. Jaj, annak, aki nem igaz úton építi a házát. Tudjátok, ha én úgy építek egy nagy vállalatot, hogy közben rosszul bánok az embereimmel, akkor a Biblia azt mondja, hogy jaj nekem. Nem tudom, mit jelent ez, de nem is akarom megtudni. 14. vers ezt mondja, hatalmas palotát építek, tágas felső szobákat, ablakokat vágat rá, cédrusfával burkolja és vörösre festeti. Ez nagyon tetszik nekem. Attól leszel király? Azt hiszed, hogy attól vagy főnök, hogyha irányítasz? Te vagy a nagy kutya? Vagy akár a szülő? Attól van jogod rosszul bánni az emberekkel? Hogy te dőzsölhetsz, miközben ők nélkülöznek? Néhány embernek el kell kezdenie jobban bánni a beosztottaival. Tudom, sokatoknak tetszik ez, és azt gondoljátok, igen, a főnökömnek jobban kell bánnia velem, meg is veszem neki ezt a CD-t. De ha te azt akarod, hogy Isten megáldjon, akkor el kell kezdened jobban bánni valakivel. Még ha az a kutyád is, biztos, hogy van valaki, akinek fölötte állsz, és akkor kezdj el jobban bánni vele. Csupán attól leszel király, hogy dőzsölve versengsz Salamonnal, és halmozod a cédrust? Apád Jósiás talán nem evett és nem ivott, de törvényesen igazságosan járt el, becsületes volt, és jó kapcsolata volt Istennel, ezért ment jól a dolga. Ezért ment jól a dolga. Szeretnéd, hogy jól menjen a vállalkozásod? Akkor bánj jól az alkalmazottaiddal. Gyerünk! Ezt ki kellett mondani. Szeretnéd, hogy bővölködés legyen a házadban, akkor bánj jól a gyermekeiddel, bánj velük tisztelettel. Azért, mert gyerekek nem azt jelenti, hogy nem érdemelnek tiszteletet. A Biblia azt mondja, hogy ha bántasz egyet a kicsinyek közül, akkor jobb neked, ha malomkövet kötnek a nyakadba, és úgy dobnak a tengerbe. Hú! Tiszteld anyádat és apádat, hogy jól legyen dolgod, és hosszú életű légy a földön. Gyerünk! Jobb, ha felhívjátok anyut és aput, és megnézitek, hogy hogy vannak. Gyerünk! Tegyétek azt a lusta testet egy új sebességfokozatba. Amikor azt teszed, ami helyes, pedig semmi kedved hozzá, olyankor fejlődsz szellemileg. Isten az igazságosság Istene. Igen, Isten igazságot hoz az én életembe is. De ez érted és rajtad keresztül működik. Érted és rajtad keresztül. Amíg Istenre vársz, amihez bizony megvan az erőd, mondjátok azt, hogy megvan az erőm, hogy várjak. Mondjátok újra, megvan az erőm, hogy várjak. Na még egyszer, hogy meggyőzzétek magatokat. Megvan az erőm, hogy várjak. Mielőtt Istenre vártok, hogy kárpotlást és igazságot hozzon, az alatt legyetek tevékenyek azzal, hogy mit tesztek? Jót! Mikor? Mindig! Tudjátok, ti itt nagyon okosak vagytok San Antonióban. És aztán ezek a versek azzal végződnek, hogy akik ismerik Istent, azok jól bánnak más emberekkel. Azok, akik ismerik az ő Istenüket, azok, akiknek kijelentésük van Isten természetéről, azok félnek majd rosszul bánni az emberekkel. És valahányszor úgy gondolod, hogy megbántottál valakit, a legjobb dolog, amit tehetsz, az az, hogy visszamész, és azt mondod, ne haragudj, hogy így beszéltem veled, sajnálom, hogy így viselkedtem, sajnálom, hogy nem úgy bántam veled, ahogy kellett volna. Ugyanis Isten személyes ügyének tekinti, ha mi rosszul bánunk az ő gyermekeivel. Amen. Gyerünk már, nagy mosolyt kérek. Rendben, felállhattok. Hú, halleluja! Érzem, ahogy növekedtek. Ugye növekedtek?
1: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából. Ez a Manna 7.

0: GPS. Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. Cross GPS.
1: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en.
2: Vasárnap néhány fokos lehűlés érkezik. Elindult a társadalmi párbeszéd a szabályosan közlekedők védelme érdekében. Megújulhatnak a rendőrök egyenruhái. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Biztonságos a hazai üzemanyag ellátás, de tartalékolni kell, hívta fel a figyelmet a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. Közölték, a stratégiai üzemanyagkészlet a márciusi mélyponthoz képest kétszeresére nőtt. Azonban fontos cél a biztonsági tartalék megőrzése. Hozzátették, a háborús konfliktusok miatt megcsappant a globális olajexport, ennek ellenére sem hazánkban, sem az Európai Unióban nem alakult ki ellátási probléma. Benyújtotta a kormány az iskolakezdési támogatásról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A gyermekenként 100 000 forintos támogatásra, mások mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő, valamint a gyermeküket egyedül nevelő szülők jogosultak.

0: Nyelhetik, akiknek a kukorica termésükben a tavalyi szárazság több mint 30%-os hozamcsökkenést okozott. A támogatási kérelmeket július 22-e és augusztus 5-e között lehet elektronikusan benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. Megújulhatnak a rendőrök szolgálati egyenruhái. A cél, hogy az állomány igényeit szem előtt tartva olyan új téli és nyári ruházatot vezessenek be, amely megfelel a modern kor elvárásainak, praktikus, tartós és jól tisztítható. A belügyminisztérium már közzétette a piaci felhívást, amelyben várja az érintett gyártók jelentkezését. Halálos áldozatai is vannak a Chile középső és déli részét sújtó viharoknak. Az özönvízszerű esőzések okozta áradások miatt több település el van zárva a külvilágtól, több mint 250 ezer háztartásban nincs áram. A rendkívüli időjárás miatt az iskolákban ma szünetelt a tanítás.
1: Időjárás.
0: Szombaton többnyire napos idő valószínű, főként csak északkeleten és nyugaton lehet zápor, zivatar, esetleg jégeső. Hajnalban 16-22, napközben 30-35 fok várható. A Balaton 26, a Velencei tó 29, a Tisza tó 27 fokos. Vasárnap néhány fokos lehűlés érkezik.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom.
2: Élet, öröm, zene.
1: Ez

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is nyílik a kalendárium a mai napnál, július 17-énél, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről híres. A mai nap 166 éve született, például ezen a napon Kemény Ferenc sportszervező, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság magyar alapító tagja. Pedagógus, tanügyíró, békeharcos volt, egyik alapítója volt a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak, részt vett az újkori olimpiai játékok kezdeményezésében és megszervezésében. 138 éve született Füst Milán, kossuthdíjas író, költő, esztéta, a magyar szabadvers megteremtője, eredeti neve Fürst, 2000-ben a Digitális Irodalmi Akadémia posztumusz tagjai közé választotta, egyébként Baumgartner díjat is kapott. 114 éve Debrecenben született Kovács Pál, hatszoros olimpiai bajnok, vívó sportvezér, honvéd tiszt, teljes neve Kovács Pál Ádám, Kovács Attila és Kovács Tamás világbajnok vívó kapukája. Helsinkiben csapatban is, egyéniben is aranyérmet nyert. 1929 és 44 között a BBTE, a Láze többek között tagja volt, 47-től a Ganz Vasas, majd 54-től a Vasas, 7-szeres bajnok versenyzője. Európa bajnok, 7-szeres világbajnok és 5-szörös olimpiai bajnok címet szerzett csapatban, egyéniben, 2-szeres VB ezüstérmes, 2-szeres világbajnok, valamint olimpiai bronzérmes és olimpiai bajnok is volt. 63-tól 68-ig a Magyar Vívószövetség elnöke, később a Magyar Olimpiai Bizottság tagja, majd a Nemzetközi Vívószövetség alelnöke volt. 112 éve született Tolnai Klári, 2-szeres Kossuth-díjas színésznő, a Halhatatlanok társulatának örökös tagja. Amikor született, még szekéren járták a falvakat a színészek, már egészen fiatalon sztár lett, pedig nem is végzett főiskolát. A német megszállás alatt nem játszott, csak a háború után lépett újra színpadra. 150 filmben szerepelt a színpadon kívül. Egyik legkedvesebb partnere Mensáros László volt, aki egy jubileumi előadás után 2 lovasintóval kocsikáztatta meg Tolnai Klárit. Klárikát, ahogy mindenki hívta. Utolsó nagy alakítása a Nagymama című végjáték címszerepe volt. Érdemes művész, Kossuth-díjas, kiváló művész, a Magyar Köztársaság érdemrend középkeresztjének tulajdonosa, a Halhatatlanok társulatának örökös tagja és Budapest díszpolgára is volt. 101 éve született Nagy László, kossuthdíjas költő, műfordító, a mai napon Széchy Margit férje, a Digitális Irodalmi Akadémia posztumusz tagja, pályája kezdetén F. Nagy László néven írt. 627 éve hunyt el Szent Hedvig, magyar királyi hercegnő, a Kapeting Anzsuházból származott, 1382-től Lengyelország királynője, később 1399-ig bekövetkezett haláláig. A nála 28 éve idősebb Pogány Jagelló László litván nagyfejedelem lett a férje, akit személyesen nem szeretett, de a lengyel nép érdekében vállalta a házasságot. Sokat segített a szegényeket, betegeket, nélkülözőket és sokat imádkozott. Egyetlen gyermeke Erzsébet Bonifácia, királyi hercegnő születését követően hunyt el gyermekágyi lázban, 26 évesen. Halála nem csak az Anzsuház magyar királyágának, hanem az Árpádház leányági kihalását is jelentette. A római katolikus egyház 1997-ben szentté avatta. Szobra a Budapest belvárosi Nagyboldogasszony főplébánia templom, úgynevezett rózsakertjének a lépcső soránál áll, a lengyel-magyar barátság szimbólumaként Szent Kingával szemben. Az alkotást Tóth Dávid szobrászművész készítette. 175 éve hunyt el Egressy Béni zeneszerző, szövegíró, színész, a Szózat megzenésítője. Ő szerezte a Szózatot, valamint ő írta Erkel Ferenc Bánkbán és Hunyadi László című operáinak szövegét. És 5 éve, hogy nincsen közöttünk, Rádai Mihály, Kossuth és Balázs Béla díjas operatőr, rendező, tévészerkesztő, a Budapesti Városvédő Egyesület elnöke, apukája Rádai Imre színművész, anyukája pedig Ferda Manyi divattervező festőművész voltak. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem magyar művészettörténet szakán szerzett diplomát, majd elvégezte a Színház és Filmművészeti Főiskola operatőr, később rendezői szakát. 1968-tól a Magyar Televízió operatőre főmunkatársa volt. Operatőrként számos filmben dolgozott, talán a legismertebb a Kemény kalap és Krumplior című gyerek filmsorozat. Nevéhez fűződik a 79-től 2010-ig általa szerkesztett és vezetett Műemlékvédelem jó és rossz példáival foglalkozó Unokáink sem fogják látni című városvédő TV

0: Manna FM, Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy mi mindenről olvastam a főváros kapcsán. Budapest helyett Balatonszemesen kap például szobrot Freddie Mercury. A kezdeményezés mögött a Queen baráti kör egyesület áll, amelynek elnöke Gyarmati Arnold szerint az alkotás nem csak a rajongók találkozó helye lehet, hanem a település nemzetközi ismertségét is növelheti. Eredetileg Pestre tervezték a Queen legendás énekesének a szobrát, de az nem jött össze. Jelenleg csupán két köztéri Freddie Mercury szobor található szerte a világon. Az egyik a svájci Montreux-ben a Genfitó partján, a másik pedig Dél-Koreában. Ehhez a különleges körhöz csatlakozhat hamarosan Balatonszemes, ahol már több mint 3 évtizede rendezik meg a Queen rajongók találkozóját, írja a Blick. 2019 körül fogalmazódott meg először a gondolat, és eredetileg Budapesten a Marriott Hotel környékén szerettünk volna egy szobrot felállítani. Ott egy nagyobb volumenű emlékműről lett volna szó, de a Covid időszak alatt a terv meghiúsult, nyilatkozta a lapnak Gyarmati Arnold, a Queen baráti kör egyesület elnöke, aki a szobor ötletgazdája. A kezdeményezést ezért később Balatonszemesre vitték tovább, hiszen a település már hosszú ideje fontos helyszíne a Queen rajongók életének. A több éves előkészítő munka eredményeként az alkotás avatását július 25-én tartják. Freddie Mercury mellszobrát Kocsis András Sándor készített el, aki könyvkiadóként és képzőművészként is ismert. A művész a néhai világsztár megformálása közben tudatosan szakította a megszokott ábrázolással. Nem a mikrofonálványjal éneklő, tombolva előadó zseniális Mercury-t akartam megmintázni, hanem egy elgondolkodó, zseniális férfit szerettem volna ábrázolni. A helyi képviselőtestület ragaszkodott ahhoz, hogy a Queen jogait világszerte kezelő Sony Music nyilatkozzon a szoborról. Néhány napja sikerült megszerezni a hozzájárulásokat, jelezték, hogy támogatják a kezdeményezést, és várják a szoboravatásról készült fotókat is. A Queen baráti kör egyesület elnöke úgy látja, a szobor idővel a település egyik különleges turisztikai vonzerejévé válhat. Közben veszélybe kerülett Budapest ivóvize. Folyamatosan csökken a Duna vízszintje, félő, hogy előbb-utóbb a főváros ivóvízellátásával is gond lehet. A főváros vizét jó részt a Szentendrei szigeten és a Csebel szigeten található úgynevezett csápos kutak termelik ki a föld alól. A Duna vize nem közvetlenül folyik be ezekbe a csövekbe, hanem először lassan átszivárog a folyómeder alatt található több méter vastag kavics és homokrétegen. Amikor a folyó vízállása magas, a hatalmas víztömeg nyomása szabályosan belepréseli a vizet a kavicságyba, onnan pedig a kutakba. Ha viszont drasztikusan apad a folyó, ez a nyomás lecsökken, sőt a magasabbra épített csápok egyáltalán nem adnak vizet. Mint a Blick megtudta, a fővárosi vízellátás nem omlik össze egy könnyen. A Gellért-hegy gyomrában is más magaslati pontokon gigantikus víztározó medencék rejtőznek, amelyek segítenek kiegyenlíteni a vízhiányt. A parti szűrésű csápos kutak mellett pedig olyan mélyebb kutak is léteznek, amelyek működését nem befolyásolja a Duna napi vízállása. Azaz a fővárosi vízellátás védett, de az agglomeráció dombtetős településeken hamarabb lehet vízhiány és nyomáscsökkenés, duzzasztó műre lenne szükség. Egyébként naponta minden 80 millió köbméterrel kevesebb víz van a Dunában a megszokottnál, és ami beérkezik, az is villámgyorsan távozik az országból, vagy elpárolog. Szakértők szerint a nagymarosi duzzasztó mű építése segítene a Dunán, visszatartaná a vizet, stabilizálná a vízállást. Izgalmas versenyeket és nagyon erős eredményeket hozott 16. Gyula István Memoriál Atlétikai Magyar Nagydíj. A férfi kalapácsvetők között az olimpiai és világbajnok Eden Katzberg 83,64 századméterre javította a versenycsúcsot Budapesten, ez egyben a világ idei legjobb eredménye is. Halász Bence idei legjobbjával harmadik lett. Százgáton Kozák Luca tovább javította a saját országos csúcsát, Molnár Attila is közel került a saját szához 400-on. A férfi kalapácsvetők mezőnye idén is nagyon erős volt a gyulai memoriálon, annál erre a kijelentésre alig ha lehet fényesebb bizonyíték, hogy az első négy helyezett ugyanaz a négy atléta lett, mint a tavalyi világbajnokságon ugyanabban a sorrendben. A számot a 2023-as budapesti világbajnokság óta uraló kanadai Eden Katzberg nyerte. Rossz hír az albérletkeresőknek, már a szezon előtt kilőttek az árak. 260-285 ezer forint egy átlagos budapesti albérlet, a fővárosi albérletpiac olyan jelzést adott júniusban, amelyekre a bérlőknek érdemes oda figyelniük. Az átlagos bérleti díj egyetlen hónap alatt 6,4%-kal emelkedett, miközben fél év után először a mediánál is jelentősen megugrott. Ez azt jelzi, hogy a drágulás már nem csupán a felső árkategóriát érinti, hanem a fővárosi albérletpiac egészének árszintje tolódott feljebb. Mindez a nyári keresleti csúcs előtt történik, miközben a piacot enyhítő állami bérlakás program hatása legkorábban csak 2027-től érezhető. Első pillantásra egymásnak ellentmondó képet fest a júniusi albérletpiacról az albérlet.hu és a ksha-ingatlan.com friss elemzése. Még az egyik szerint Budapesten egyetlen hónap alatt látványos áremelkedés következett be, amely már nem csak a prémium lakásokat, hanem az egész piacot magasabb árszintre emelte, addig a másik arra jutott, hogy a lakbérek emelkedése országos összevetésben éppen lassul, és a járvány óta nem volt ilyen visszafogott júniusi drágulás. A látszólagos ellentmondás mögött azonban nem feltétlenül eltérő piaci folyamatok állnak, hanem az, hogy a két elemzés más adatbázisból, eltérő módszertannal és különböző mutatók alapján vizsgálja ugyanazt a piacot. Egy dologban ugyanakkor mindkét elemzés egyetért, a kiadó lakások kínálata szűkül, a kereslet a nyári csúcsszezon közelettével erősödik, ami a következő hónapokban ismét felfelé hajthatja az albérletárakat. Budapesten is megünnepli az 50. évfordulóját a Sex Pistols. Az együttes brit punk mozgalom szíve és ökle zenéjükkel generációknak törték az utat, örökre megváltoztatva a stílus konvencióit és a társadalmat. A műfaj születését 76-ra datálják, a Sex Pistols feat. Frank Carter pedig ezt ünnepli az 50 év a Punkban című koncertsorozatával, amellyel július 20-án a Budapest Parkban is fellépnek. Noha egyetlen stúdiólemezt adtak ki, a Nevermind the Bollocks mindent felforgatott. A Sex Pistols generációk frusztrációját és dühét csatornázta be a dalaiba, az olyan punk himnuszokkal, mint a God Save the Queen, vagy az Anarchy in the UK görbetükröt tartottak a monarchiának. A zenekar pályafutása mindössze 2,5 évig tartott, ami nem szűkölködött a botrányoktól és összetűzésektől sem. Zenéjükkel azonban valami nagyon őszinte és friss erőt hoztak be, nélkülük ma számos korszakalkotónak tartott zenekar nem létezne. Közben két új útvonalat jelentett be a Wizz Air Budapestről, és sűrítik a járatokat is. A légitársaság emellett 7 népszerű, köztük spanyol és izlandi úti célra is heti 1-1 plusz járatot közlekedtet majd. A légitársaság október 25-től indít közvetlen járatot a norvég fővárosba, Oszlóba, ahová kezdetben heti 4, majd később heti 5 alkalommal közlekedik. Két nappal később, október 27-től az egyiptomi Marsa állam is elérhetővé válik, ide hetente 2 járat indul majd. Az új célállomások mellett a Wizz Air téren több népszerű útvonalon is bővíti kapacitását. Heti 1-1 további járat közlekedik majd Bilbaóba és Tenerifére, Keflavikra és Szalonikibe, valamint 3 egyiptomi városba, Kurgadára, Sharm el-Sheikhbe és Gízába. Hamarosan programajánlatok érkeznek itt a Budapest Update-ben.

0: Manna Morzsa. A tengerszint emelkedése nem olyan, mint egy hirtelen vihar. Nem egyik napról a másikra történik, ezért könnyű háttérzajként kezelni. Pedig a folyamat hosszú távon városokat, partvidékeket, ivóvízbázisokat és ökoszisztémákat érinthet. A tengerek szintje több okból emelkedik. Az egyik, hogy a melegedő víz kitágul. A másik, hogy a gleccserek és jégtakarók olvadása vizet juttat az óceánokba. A NASA mérései szerint a globális átlagos tengerszint hosszú távon emelkedik, még akkor is, ha egy-egy évben természetes éghajlati jelenségek átmenetileg lassíthatják vagy gyorsíthatják az ütemet. Miért érdekeljen ez egy tenger nélküli országból? Mert a globális gazdaság, élelmiszerellátás, kikötők, turizmus és migráció mind kapcsolatban áll a partvidékekkel. Ami a tengerparton történik, annak gyakran belső országokban is következménye van. A tengerszint emelkedése jó példa arra, hogy a klímaváltozás nem mindig drámai pillanatként jelenik meg. Néha centiméterekben mérhető. Csak hogy a centiméterek évtizedek alatt térképeket rajzolhatnak át.
1: Ez volt a Manna Morzsa. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
2: 2026. július 17-e van, péntek, 10:30 a Manna FM regionális híreit hallják. 30 napos közbiztonsági akció indul Budapesten, megújulhat a budavári sikló felső állomása. Veresegyházon az egészségügyre költik a tűzijátékra szánt pénzt. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. 30 napos fokozott közbiztonsági akció kezdődik Budapesten, jelentette be a miniszterelnök. Az intézkedés sorozat célja, hogy javítsa a közbiztonságot a fővárosban, különösen a nagyforgalmú közterületeken és közlekedési csomópontokban. A program részeként a rendőrség kiemelt ellenőrzéseket tart, és a munkába a szociális ellátórendszer szereplőit is bevonják. A cél nem csak a jogsértések visszaszorítása, hanem az is, hogy segítséget kapjanak azok, akiknek szociális támogatásra vagy más ellátásra van szükségük. A bejelentés szerint a következő egy hónapban több helyszínen lehet számítani fokozott rendőri jelenlétre, valamint összehangolt hatósági intézkedésekre. A kormány azt várja a programtól, hogy erősödik a közrend, és javul a fővárosiak biztonságérzete. Magyar Péter arról is beszélt, hogy a közbiztonsági intézkedések mellett társadalmi párbeszéd indul a közlekedés biztonság kérdéseiről. A kezdeményezés célja, hogy a szakmai szervezetek, az érintett intézmények és a lakosság bevonásával olyan javaslatok szülessenek, amelyek hosszú távon biztonságosabbá tehetik a közlekedést Magyarországon. Korszerűsíthetik a budavári sikló Szent György téri felső állomását. A BKV már szerződést kötött az átalakítás terveinek elkészítésére. A beruházás célja pedig az, hogy kényelmesebb és gyorsabb legyen az utasforgalom, miközben az épület történelmi arculata is megmarad. A fejlesztés során átalakítják a pavilon belső tereit, új jegykiadó ablakot alakítanak ki, és korszerűsítik a pénztárat, valamint a diszpécseri és a peron ügyeleti helységeket is. A Sándor palota felüli kijárat új helyre kerül, emellett az épület energetikai korszerűsítését is elvégzik. Javítják az előregedett szerkezeteket, korszerűbb hűtési rendszert építenek ki, és a nagy üvegfelületeket hő- és fényvédő megoldásokkal látják el. A BKV kiemelte, hogy a munkák során megőrzik az épület jelenlegi méretét és jellegzetes homlokzatát, hiszen a sikló állomása műemléki környezetben található. A tervezőknek több lehetséges változatot is ki kell dolgozniuk, amelyek közül később választják ki a végleges megoldást. A budavári sikló Budapest egyik legismertebb jelképe. Az eredeti budai hegypálya 1870-ben indult el, és a világ második siklóvasútjaként vált ismerté. A második világháborúban súlyosan megsérült, ezért hosszú időre leállt a közlekedés, aztán csak 1986-ban teljes újjáépítés után indult újra. Az elmúlt évtizedekben több felújításon is átesett, legutóbb 2022-ben korszerűsítették a pályát, a kocsikat és a biztosító berendezést. A most előkészített beruházás elsősorban a felső állomás megújítását szolgálja, hogy a növekvő utasforgalmat a jövőben még biztonságosabban és kényelmesebben tudja kiszolgálni. Kigyulladt egy autóbusz motortere pénteken reggel Budapest 13. kerületében a Váci út és a Szekszárd utca kereszteződésénél. A járművön a tűz keletkezésekor 20 utas tartózkodott, a fővárosi hivatásos tűzoltók gyorsan a helyszínre érkeztek, és rövid idő alatt el is oltották a lángokat. így sikerült megakadályozni, hogy a tűz tovább terjedjen. A rendelkezésre álló információk szerint az utasok biztonságban elhagyták a buszt. A tűzeset Budapest egyik legforgalmasabb útvonalán történt, ezért a mentési munkálatok idején a környéken átmeneti forgalmi fennakadásokra lehetett számítani. A katasztrófa védelem nem közölt részleteket a tűzkeletkezésének okáról, és arról sem érkezett információ, hogy valaki megsérült volna az eset során. Változik a H6-os hév közlekedése, méghozzá karbantartás miatt. Július 18-ától augusztus 10-ig módosított menetrend szerint közlekedik a H6-os, vagyis a ráckevei hév. A karbantartási munkák idején a szerelvények csak a budapesti Közvágóhíd és Sziget-Szent Miklós gyártelep között járnak. A kimaradó szakaszon a BKK a meghosszabbított útvonalon és sűrűbben közlekedő volánjáratokkal biztosítja az utazást, így az érintett települések továbbra is elérhetők maradnak. A közlekedési társaság azt kéri az utasoktól, hogy indulás előtt tájékozódjanak a megváltozott menetrendről, és számoljanak hosszabb utazási idővel. A részletes információk és a pótlás menetrendje a MÁV csoport honlapján érhetők el. Komoly forgalmi torlódásokra kell számítani az M0-ás körgyűrűn és az M1-es autópályán is a folyamatban lévő útépítések miatt. Az M0-áson Dunaharaszti térségében aszfaltmarási munkákat végeznek, ezért jelenleg csak egy sávon haladhat a forgalom. A korlátozás miatt a torlódás meghaladta a 7 kilométert. Az M0-ás ellenkező oldalán a Baja-Dunaharaszti csomópont után szalagkorlátjavítás zajlik, ezért ott a külső sávot zárták le. Az M1-es autópályán pedig Budapest irányába Tatabánya és Biatorbágy között szintén jelentős lassulásra kell készülni az útépítések miatt. A közlekedőknek ezen a hétvégén érdemes hosszabb menetidővel számolniuk, és ahol lehet, előre megtervezni az útvonalat. Idén nem lesz augusztus 20-ai tűzijáték Veresegyházon. A város önkormányzata helyi szavazáson kérte ki a lakók véleményét arról, hogy megtartsák-e a hagyományos ünnepi látványosságot, vagy inkább más célra fordítsák az erre szánt összeget. A szavazás eredménye egyértelmű lett, a résztvevők 87%-a úgy döntött, hogy a tűzijáték helyett az egészségügyi intézmények fejlesztését támogatja. Ennek megfelelően a csaknem 3 millió forintos keretet orvosi eszközök beszerzésére fordítja az önkormányzat. A városvezetés közölte, hogy tiszteletben tartja a lakosság döntését, és a beérkezett vélemények alapján sokan úgy érezték, hogy a pénz jelenleg hasznosabb helyre kerül az egészségügyben. Cserháti Ferenc polgármester hangsúlyozta, hogy az államalapítás ünnepét ennek ellenére megtartják. Az augusztus 20-ai rendezvény idén új helyszínen és megújult programokkal várja majd az érdeklődőket, így a város továbbra is méltó módon emlékezik meg a nemzeti ünnepről. Eközben Budapesten idén is megrendezik az augusztus 20-ai tűzijátékot. Az ünnepi esemény ugyan kisebb költségvetésből valósul meg, mint az előző években, de a látványosság nem marad el. A szervezés hátterében ugyanakkor változás történt, mivel új közbeszerzési eljárásban választották ki a rendezvény lebonyolítóját. A két település döntése jól mutatja, hogy ugyanarra a kérdésre eltérő válaszok születhetnek, míg Veresegyházon a lakók többsége az egészségügyi fejlesztéseket részesítette előnyben, addig a fővárosban továbbra is a hagyományos, állami ünnepi program részeként rendezik meg a tűzijátékot. Felfoghatatlan pusztítást végzett a törökbálinti tűz, így segítséget kér a polgármester. Több mint 40 hektáron pusztult el védett élőhely, legelő és takarmánybázis, miután a héten kedden pusztító tűz söpört végig a Tétényi fennsík törökbálinti oldalán. Szőke Péter polgármester közösségi adománygyűjtést indított a károk enyhítésére. Nagy területen gyulladt ki a gaz, az avar és a tarló kedden délután törökbálint és kamaraerdő között. A katasztrófa védelem tájékoztatása szerint a tüzet drónokkal is figyelték, hogy pontosan felmérhessék, mekkora területet érint a pusztítás. A lángok olyan súlyosnak bizonyultak, hogy a legmagasabb riasztási fokozatot rendelték el. Az érdi, Sziget-Szent Miklósi, szentendrei, törökbálinti és fővárosi hivatásos tűzoltók mellett a budaörsi és fóti önkéntes tűzoltó egységek is a helyszínre siettek, a munkát pedig a Pest vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat és a Pest megyei speciális mentő és önkéntes tűzoltó egyesület is segítette. A tűz több oldalról is veszélybe sodorta a térséget, a lángok egy helyen szürke marhákat, illetve egy távközlési szolgáltató telephelyét is fenyegették, miközben a tűzoltók minden oldalról próbálták megfékezni a terjedő tüzet. Kedden este a katasztrófavédelem megerősítette, hogy sikerült eloltani a tüzet Törökbálint és Kamaraerdő között. A közlemény szerint 7 település hivatásos és önkéntes tűzoltói összesen 5 órán keresztül dolgoztak a lángok megfékezésén. Az egyiptomi művészek alkotói munkásságát mutatja be a fővárosban a Szépművészeti Múzeum új kiállítása. Az Örökkévalóság megörökítése című tárlat pénteken nyílt meg, és mintegy 140 műtárgyon keresztül enged betekintést az ókori egyiptomi alkotók világába. A kiállítás különlegessége, hogy modern természettudományos vizsgálatok és digitális technológiák segítségével a művek készítésének folyamatát is bemutatja. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel.
3: Változatos és értékes tartalom.
4: Élet, öröm, zene.

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Különleges irodalmi és köztéri projekt jött létre a Városligetben. A Magyar Zeneháza közelében élő növényi kompozícióként elevenedett meg Kosztolányi Dezső egyik íres verse. A Városligetben adták át a Metaflóra irodalom virágnyelven projekt újabb alkotását, a Szintes Tinták kertjét, amely Kosztolányi Mostan színes tintákról álmodom című versén alapul írja Vilább Budapest. A virágnyelve fordított irodalmi művek alkotói Orbán Eszter műfordító és Márton László festőművész. A Metaflóra egyszerre fordítói és kertészeti projekt, amely a fordítás új válfaját teremti meg. A nemrég elkészült Kosztolányi kert már a második projektjük. Az első kertfordítást Balatonfüreden a Magyar Fordítóháznak otthont adó Liptákházban találjuk, ezt Kafka Margit Színek és évek című regénye inspirálta. A kertet körbejárva nem csak különböző színek, de különböző térformák és a tájak követik egymást, miközben mindegyik más és más érzelmet vált ki belőlünk. A domb tetején lévő objekt egy hintát idéz, amely a képzelet szabad szárnyalását jeleníti meg. A köveket Márton László ásványi festékkel festette meg, ezek színfolyóként szimbolizálják a vers dinamikáját. A tarka kert egy szürke köves térből nő ki, utalva a vers utolsó sorára, amely a színes álomvilágot a szürke valósággal állítja szembe. A növényválasztásnál az alkotók fontosnak tartották, hogy az itt szereplő növények és virágok túlnyomó többsége szárazságtűrő legyen, így a kezdeti öntözés fokozatosan csökkentető. Kosztolányi versét a kerítés mentén található táblákon több nyelven is elolvashatjuk. A Margit körúton nyílik meg a világ első mindennapi privát fotókkal foglalkozó kulturális központja. Az Eidolon Center for Everybody Photography, a mindennapi fotográfia központja jövőre nyílik meg 2027 második felében. Nem csak itthon, de világviszonylatban is hiánypótló kulturális intézmény jön létre. Az új intézmény a Margit körút 8-10 alatt nyílik majd meg, közel 600 négyzetméteren, egy korábbi bankfiók helyén. A kulturális projekt mögött az Eidolon Alapítvány áll, ami szorosan együttműködik Budapest főváros második kerület önkormányzatával, valamint az OTP csoporttal. Alapítói Szilágyi Róza Tekla művészettörténész, aki az igazgatói posztot is betölti, valamint Simó György üzletember. Az Eidolon görög eredetű szó képmást, látszatot jelent. A hétköznapi vagy inkább mindennapi fotográfia lényege elsősorban abban rejlik, hogy bár elsőre nem több egy ilyen fotó, mint személyes emlék, ami mások számára jelentéktelen vagy érdektelen, idővel mégis kiderül róla, hogy egy korszakról, annak kultúrájáról és társadalmáról ad árnyalt képet. Ha innen nézzük, kimondottan hiánypótló lesz az intézmény, hiszen hasonlós nincs sehol a világban. Az Eidolon 2023-ban alapították, és azóta lépésről lépésre építette fel önmagát, sőt szerzett magát nevet a szakmai berkekben, például olyan tárlatokkal, mint amilyen a Kápa központba vitt nagyszerű Kereki Sándor kiállítás volt. Különleges évforduló alkalmából jelentkezett új alkotással Kolotkó Mihály. A különleges alkotás Budapest belvárosában a Magyar Nemzeti Bank épületének és a Hold utcának a sarkán kapott helyet. A szobor létezésére egy Facebook bejegyzés hívta fel a figyelmet. Kolotkó korábbi munkái között olyan népszerű figurák szerepelnek, mint a bombába kapaszkodó Vuk, a mása és a medve medvéjének hasán üldögélő Paddington, valamint a kockás fülű nyúl, aki távcsövön keresztül figyeli Pestet. A legújabb alkotás az 1946. augusztus 1-én bevezetett forintnak állít emléket. Az új fizetőeszköz a pengőt váltotta fel, miután Magyarország történelmi léptékű hiperinflációt élt át. Most, hogy tartósan vált a jó idő, szinte minden percünket a szabad és tiszta levegőn töltenénk, akár még ott is aludnánk, de az alvás és a pihenés helyett most inkább a dinamizmusra összpontosítva ajánl a Vilább Budapest három olyan bringa útvonalat, ami felér egy kiadós kirándulással, és amivel egy teljes napot is eltölthetünk, akár a hétvégén. Kerékpározni jó, azon túl, hogy a kerékpár az életmódunk része lett, és azzal járunk a boltba, a hétvégi kirándulásainkat is összeköthetjük, vagy kiválthatjuk a bringával, és a hegyek megmászása meg a természetben valamelyik erdőben való kalandozás helyett tekerhetünk egész nap. Egy igazán profinak meg sem kottyannak a kilométerek, elteker Budapestről Gödig meg vissza, de persze nem mindenki olyannyira profi. Nekik ajánlunk most három olyan bringa utat, ami egy egész napos kalandot kínál, és kinyúlni sem fogunk a végén erőtlenül. Vegyük az irányt Csepel felé, ahová jó minőségű kerékpárút vezet, pláne most, hogy az atlétikai stadion környékét is megnyitották végre. Arra felé ráadásul kicsit még le is rövidíthetjük az utat, mert kimarad így a Közvágóhíd, a Budapest Park és a Ráckevei hív végállomás környéke. Kényelmesen bejutunk tehát Csepelre, ahol ugyan többfelé ágazik a kerékpárút, de csak a táblákat kell figyelni. Szigetszent Miklós irányába kell tekerni, mert a Kavicsos tó a budapesti kerület és Szigetszent Miklós határán található más horgásztavakkal egyetemben. Az utunk keresztül vezet Csepelen, és miután elhagyjuk a kerületet és így a fővárost is, nem sokkal Csepel után tábla jelzi, hol kell letérni a kerékpárútról a Kavicsos tó irányába, amit a vízbe mélyen benyúló félszigetek és a tavat pöttyöző kisebb-nagyobb szigetek igazán különlegesé tesznek. Mivel a tópartja sűrűn beépített, sőt a szigetek is, ezért viszonylag kevés helyen tudunk egészen a vízig lemenni szabadon és háborítatlanul, akadálymentesen, de aki keres, talál, sőt még egy olyan pontot is lehet találni, ahonnan belátható a tó és környékének panorámája. Az átlós utcán kell végigmenni ahhoz, hogy kijussunk az egyik félszigetre, ami egy kisebb dombban csúcsosodik ki. A visszautat kicsit meg lehet bolondítani azzal, hogy a Kolonis-György sétány felé tekerünk, megnézhetjük a Kavicsostóhoz hasonlóan szintén nem hétköznapi Tamariska dombot, majd az említett sétányon végig gurulhatunk egészen a Gubacsi hídig. Kedvenc útvonal lehet a Szentendrére vezető kerékpárút, amit aztán fel lehet pimpelni azzal, hogy ott nem megfordulunk és visszatekerünk, hanem átrévezünk a Szentendrei szigetre, majd a másik oldalon Dunakeszire kompozunk és úgy térünk vissza a városba. Most nem ezt az útvonalat ajánljuk, hanem egy kisebb részét, most mindössze Budakalászig és a Lupa szigetig megyünk. Ha Budáról indulunk, viszonylag könnyű a dolgunk, a Dunaparton megyünk végig az ottani Bringa úton. Le sem kell térni róla. Ha Pestről jövünk, akkor pedig a Népsziget fölött átívelő, a pesti oldalon Angyalföld és Újpest határától induló, nemrég Ránc felvarráson átesett gyalogos, bringás és vasúti hídon a legegyszerűbb átjutni Budára. A hídról leírva azonnal a római parti sétány bejáratánál leszünk, és itt a haladást kicsit lassíthatja a tömeg, meg az út rossz minősége. Az idilli hangulatú Lupán egy teljes napot is eltölthetünk, de egy körséta is megteszi. Visszatérve a partra egyenesen visszagurulhatunk Budapestre, de ha már ott vagyunk, egy kis bónusszal is kiegészíthetjük a bringás kirándulásunkat. A part mentén hosszan húzódó szemrevaló ártéri erdő kellemes hűvöse vonza a kimelegedett bringást, kár lenne kiadni, ha már egyszer épp arra bicajozik az ember. A Dunakanyar az egyik legnépszerűbb túlacélpont, amit kocsival és tömegközlekedéssel is nagyon egyszerű megközelíteni. A legrejtettebb, kevésbé látogatott utakon keresztül az ismert kedvencektől összegyűjtött néhány destinációt a világ Budapest. Könnyed családias túrát tehetünk például Sződligeten, ahol a Korsók házában látható több mint 1000 darabos söröskorsolt gyűjtemény, illetve egy festői aprócska horgásztó tartozik a legizgalmasabb látványosságok közé. A forgatási helyszínként is ismert település úgy fest a kis horgászkunyhóival, mintha a Grimm mesékből vágták volna ki. Érdemes a környéket a Ligeterdő tanösvény hétállomását bejárva felfedezni. A terület teljesen sík, így kevésbé gyakorlott túrázóknak is ajánlotta, közelben pedig éttermek is vannak, így kifejezetten kellemes családi kirándulást tehetünk itt. A látogatás előtt érdemes a helyszínek nyitva tartásáról tájékozódni a megadott elérhetőségeken. Nyáron semmi esetre se feledkezzünk el a szúnyogok elleni védelemről, mindenképpen kart és lábat fedő öltözetet viseljünk, durva támadásnak leszünk ugyanis kitéve. Sződliget szinte összeír a szomszéd Váccal, ahol a kedves barokk kisváros emlékei mellett egy nagyon szép és rendben tartott dunaparti sétányt is bejárhatunk. Érdemes azonban nem csak itt, hanem a várostól távolabb a Gombáspatak környékén is körbenézni. Errefelé ugyanis olyan hangulat fogad minket, mintha egyenesen a Bridgertonba kerültünk volna. A hatalmas fák árnyékában kis erdei ösvényeken közelíthetjük meg a Liget horgásztavat, ahonnan hamar eljutunk a Hétkápolnához, ahol megtaláljuk a Mária forrást, amelyhez csodás gyógyulások kapcsolódnak. Bár csábító, nem ajánljuk a közelben található ártéri tanösvényt, aminek csak az eleje bíztató, beljebb a pallók nagyon rossz állapotban vannak, így a kelleténél kicsit vadregényesebb az útvonal. A környék biciklivel is csodálatos, a szomszédos településeket ugyanis jól megépített bringa út is összeköti, érdemes tehát két kerékre pattanni. A következő Bertényi Miklós fűvészkert a rejtőzködő, bár Visegrád és a közeli kiránduló helyek hétvégenként nagyon zsúfoltak, van lehetőség a közelben egy kis elvonulásra is. A csendért, nyugalomért, ápolt környezetért érdemes kifizetni a minimális belépőjegyet és ellátogatni a Bertényi Miklós fűvészkertbe. A belépőt az Ördögmalom étteremben tudjuk megváltani, és már indulhat is a kaland. Az arborétumnak két része van, az egyik akár babakocsival is látogatható, kanyargós ösvényekkel, az erdőanyai szurdok környéke ennél jóval vadregényesebb. Ha tehetjük, kalandozzunk keresztül mindkettőt. A következő a Spartacus ösvény, nem maradhat ki a felsorolásból a Dunakanyar kultikus útvonala, az 5 km hosszú Spartacus ösvény. A Pilis-Szent László és Visegrád között húzódó túraút természetes bükkerdő, tölgyfaerdő és sziklavonulatok között halad, és csodás kilátást kínál a Börzsönyre. Bár eredetileg vadászoknak alakították ki, ma már könnyűszerrel haladhatunk rajta más túrázókkal együtt. Megfelelő lábbelire azért szükségünk lesz, csapadékos időben pedig nem ez a túra a legjobb választás. Irány a Gesztenyi és tanösvény. Csodálatos, ám nagyon érzékeny ez a tanösvény, ezért szinte minden lépésünkre vigyázni kell, mert akár egy ág letörésével vagy a termés lerázásával is károsíthatjuk az itteni fákat. Nagymaroson a védette békhajlat miatt az anzsuk idejében már biztosan termesztettek szelíd gesztenyét, ennek köszönhető, hogy a település közelében számos fa áll ma is. Egészségük egy korábban behurcolt gombabetegség miatt a szokásosnál is törékenyebb, emiatt emiatt fontos, hogy még kisebb sebeket se ejtsünk rajtuk. A különleges élővilágot egy 21 állomásos, 6 km hosszú tanösvény mutatja be, amely csodás panorámát pihenésre csábító rétet kínál a feltöltődéshez.

0: FM Budapest Update.
1: Július 31-ig heti 3 ingyenes kertmozi vetítése várja a filmrajongókat a Városligetben található Pavilonkert. A Liget Budapesttel közösen megvalósuló programsorozat kultfilmekkel, romantikus kedvencekkel és családi klasszikusokkal tölti meg a főváros egyik leghangulatosabb zöld területét. Az elmúlt években a Pavilonkert fokozatosan nőtte ki magát a Városliget egyik legnépszerűbb találkozó pontjává. Nappal lazulós gasztróhely, este koncerthelyszín és közösségi tér, nyáron pedig szabadtéri kulturális központ. A szervezők a korábbi kertmozis esték sikerére építve idén minden eddiginél nagyobb szabású vetítés sorozattal készülnek. A vetítések minden alkalommal 18 órakor kezdődnek, a Facebook eseményben elérhető részletes programot pedig folyamatosan frissítik majd, és kommunikálják a Pavilonkert és a Liget Budapest hivatalos felületein is. A programsorozat során minden napnak saját karaktere lesz, így gyakorlatilag minden korosztály és filmes ízlés megtalálhatja a kedvenceit. A szerdai kedvenc klasszikusok esték olyan ikonikus filmeket hoznak vissza a vászonra, amelyek generációkon átívelően működnek. Az a fajta mozi élmény érkezik a Ligetbe, amit sokan még a VHS korszakból ismernek. A vetítések között ott lesz például Quentin Tarantino kultikus ponyvaregénye, a Good Will Hunting vagy éppen a Grease. A hétvége előszobájaként péntekenként könnyedebb, érzelmesebb, romantikus és feel-good hangulatú filmek kerülnek vászonra. A cél egyértelműen az, hogy a nézők kikapcsoljanak, nevessenek, nosztalgiázzanak, vagy egyszerűen csak jól érezzék magukat egy hosszú hét után. Itt olyan közönség kedvencek tűnnek fel, mint a Mamma Mia vagy a Dr. Szöszi, vagyis minden adott lesz egy klasszikus nyári komfort movie estéhez. A családi kedvencek blokk szombatonként a több generációs mozizásra épít. A szervezők olyan filmeket válogattak össze, amelyeket gyerekek, szülők és nagyszülők együtt is élvezhetnek. A programban szerepel többek között az Addams Family és az Indul a Bakterház, de felbukkan majd a Bud Spencer tereszínű vonalról a Kincs, ami nincs is. A szervezők hangsúlyozzák, a cél nem egyszerűen egy szabadtéri vetítés sorozat létrehozása, hanem egy olyan nyári közösségi tér megteremtése, ahol a filmek mellett a hangulat válik a főszereplővé. Tollakkal díszített, festett szépségek, a brazil esőerdő mélyén élő indiánok közé kalauzol a Néprajzi Múzeum kiállítása. Gustav Ferswire belga antropológus 1974 óta foglalkozik a közép-brazíliai esőerdőkben élő mebengokre kajapó indiánok közösségeivel. Az itt készült fotóiból és videóiból, valamint a gyűjtött tárgyaiból nyílt kiállítás a Néprajzi Múzeumban. A belga antropológus 1974-ben, amikor először látogatott el a Brazília középső részén elterülő esőerdők mélyén élő mebengokre indiánok közé, mindössze 20 éves volt. Fokozatosan ismerték meg egymást, ő is az indiánok, és ugyanígy lépésről lépésre alakult ki köztük a barátság és a bizalom. Később az antropológus már felesége Martina de Rök társaságában tért vissza több alkalommal is, néhány képet ő készített, majd aztán a gyerekeiket is magukkal vitték. A mebengokre indiánok Közép-Brazíliában élnek, és két nagy csoportjuk van. Az egyik a kajapók, akikre a művész több évtizedes kutató munkája irányult. Persze mehetünk még beljebb, mert a kajapókon belül is vannak különböző alcsoportok, és a belga antropológus az egyik ilyen, a Mekranonik hatfaluját látogatta 1974 és 2019 között, bár a kutatás még nem fejeződött be. Őket is meg lehet ismerni közelebbről a vadonatúj tárlaton.

0: minden pénteken 18 órától Színem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Színem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Manna FM. Manna magyarok. Manna. Ez a Manna FM magyar zenei órája.
2: Manna FM.
1: Magyar zene megszakítás nélkül.

0: szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna Morzsa.
1: A hőség nem csak kényelmetlen, hanem munka a szervezetnek. Amikor kánikula van, a testünk nem egyszerűen melegnek érzi a levegőt. Ilyenkor komoly szabályozó munka indul. Izzadunk, a bőrerei kitágulnak, a szív gyorsabban dolgozhat, hogy a hőt leadjuk. Ezért van az, hogy a hőség nem csak az időseket vagy a betegeket viseli meg, hanem bárkit, aki sokat van napon, utazik, sportol, kertészkedik, vagy zárt meleg helyen dolgozik. A legegyszerűbb védekezés sokszor a legfontosabb. Folyadék legyen kéznél, és ne akkor igyunk először, amikor már nagyon szomjasak vagyunk. Hőhullám idején a szokásosnál több folyadék lehet szükség, különösen fizikai munka vagy sport mellett. A túl sok alkohol, koffein vagy nagyon cukros ital viszont ronthat a helyzeten, mert fokozhatja a folyadékvesztést vagy a szomjúságérzetet. A hőségben az árnyék nem apró kényelmi extra, akár 5 fokkal csökkentheti a hőterhelést. A legmelegebb órákban, nagyjából délelőtt 11 és délután 3 között érdemes kerülni a tűzőnapot. És egy fontos, egyszerű szabály. Gyereket, idős embert, házi állatot soha ne hagyjunk parkolóautóban. A jármű belseje percek alatt veszélyesen felforrósodhat.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: 98.6.
0: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Azt mondják, balzsam a léleknek az ország első mediterrán botanikus kertje, egy jó kis program hétvégére, vagy akár a szabadságunk hétköznapjaira. A fókuszban a Balaton felvidéken is kiválóan áttelelő mediterrán növények, úgyhogy aki szereti ezeket a gyönyörűségeket, annak mindenképpen el kell látogatnia ebbe a bizonyos mediterrán botanikus kertbe. A balatoni hegyek panorámája öleli át a Szent György hegy kisapáti oldalán tündöklő mediterrán kertet, ahogy ezt a Like Balaton is megírta, és egyébként érdemes ezeken az oldalakon keresni a mediterrán kertről készült képeket, tehát valami egészen lélegzetelállító. A magyar vulkánok földjén, a Tapolcai medencében egy kőhajításnyira a Balatontól igazi oázisra lel az ember. Ez a botanikus kert a mediterrán növények, kaktuszok és zseniálisan, csodálatosan virító színpompás virág a paradicsoma. Bicskei Sándor 2015-ben szeretett bele a tájba, aztán ott nyitotta meg az éttermét is. Aztán újabb lépés következett az úgynevezett teljesség felé, ahogy a nő fogalmazott, 2023. május végétől vezetett séták keretében fogadja a látogatóit a Balatoni Mediterrán Botanikus Kert. A kert területe több mint 10 évig volt gondozatlan és elhagyatott, a gyümölcs és a szőlő teljesen elhanyagolva, ecet fák nőttek mindenütt, 2 évig tartott, míg rendbe betették a kert területét. Adta magát a hely és a helyzet, hogy ebben az idilli környezetben kihasználva a mikroklímát egy mediterrán kertet alakítsunk ki. Egy mini botanikus kertet, ahol meg tudjuk mutatni az embereknek, hogy itt, ebben az egyedülálló mikrokörnyezetben micsoda növények tudnak megélni és tündökölni, így mesélt Bicskei Sándor a kertjéről. 200 méter magasan helyezkedik el a kert, szubmediterrán jellegű az éghajlat, így nem ragad be a fagy télen, hanem lecsorog a faluba, és hogyha ott mínusz 8 Celsius fok van télen, akkor a kert területén nagyjából 4 fokkal melegebbet mutat a hőmérő. Ez pont az a határérték, amit egy citrom vagy egy narancs is elbír. 2024-től a kert lesz a zászlós hajója a Taberna Infinitónak, pálmák, lyukkák és 350 többből álló levendula ültetvény is, sziklakert és agavékaktuszok és kora tavasztól késő őszig virágzó növények végig a Balaton panoráma mellett. Rengeteg hagymás növény van, mellettük remek kiegészítőek az egynyári virágok, a fűszernövények magas ágyásokban növekednek, ezeket az étteremben használják fel, és a klímának köszönhetően a már korábban említett citrusfélék, tehát a citrom, a narancs, illetve még a mediterrán gyümölcstermék, például a gránátalma is szeretnek itt élni, tündökölni, sőt, bőséges termést hoznak, ahogy ezt a kert gazdája elmondta. A kertnek az egyedisége, hogy a legtöbb egzotikus növény hazánkban is télálló. Úgyhogy érdemes tehát elbaktatni Balatonra és körülnézni, de hogyha valaki szeretné látni, mert mondjuk nem hisz a fülének, akkor az interneten, hogyha rákeres erre, hogy Balatoni Mediterrán kert, Balatoni Mediterrán botanikus kert egészen pontosan, akkor látni fogja azokat a fantasztikus virágzó növényeket, amikről az ember nem is gondolná, hogy itt Magyarországon is megélnek. Aztán, hogyha innen a Mediterrán botanikus kertből még elmennénk a Balaton környékén máshová is kirándulni, akkor javaslom például a Somogyi erdők szélén a Csillagvár felfedezését, vagy a Balaton felvidék legszebb patakvölgyét, varázslatos, mint hogy egy mesefilmben lenne, ez a Koloska völgy. Aztán ott van még a geotúra lehetősége azokkal a bizonyos vadlányokkal, és a vulkáni tanösvény a Balaton felvidék legjobb panorámájával, az is valami elképesztő gyönyörűség. Ezeken az útvonalokon mindig érdemes elindulni, és érdemes természetesen arra is figyelni, hogy ilyenkor, hogyha az ember nekilódul, akkor vigyen magával uzsonnát, vagy jelölje meg azokat a pontokat, ahol megállhat meginni egy jó kávét, megenni egy jó ebédet, egy levest, és csobbanni is egyet, ha már ott vagyunk a Balatonnál, és persze az a legjobb az egészben, hogyha nem is feltétlenül egy igazi nagy szabadságra megy az ember egy hosszú nyaralásra, hanem egy miniszabira, egy hosszú hétvégére, legyen egy jó kis hely. Egy kedves kis apartman, ahol megalszunk, csak egy kis keveset, mert még éjszaka is érdemes körülnézni a Balaton környékén, az is csuda élmény.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Egyre több ember választja az egészség, a szépség, a szervezetének az egészséges működése érdekében sportként a futást. Azt mondják, hogy van egy futás mennyiség, amit teljesítenünk kéne ahhoz, hogy tovább éljünk, legalábbis a BN.hu írása szerint ez így van. Ugye az már régóta nem titok senki előtt, ahogy Nagy Niki írja, hogy a futás nagyon jó hatása van az egészségünkre, ezt mindannyian tudjuk, hogy segít abban, hogy a szívünk és az érrendszerünk a leghatékonyabban és legegészségesebben működjön, csökkenti a rák kialakulásának az esélyét, a tüdőbetegségek is ritkábbak azoknál, akik rendszeresen futnak, és a természetesen a boldogsághormon termelését is, a kikapcsolódást, a stresszűzést is mind köszönhetjük a futásnak. Elkészült egy brit kutatás viszont, ami most kiszámolta, hogy pontosan hogyan is hosszabbítja meg az életet a világ egyik legnépszerűbb sportja. A futás mellett nagyon nehéz érvelni azok számára, akik nem szeretik, bevallom, én is nagyon szerettem volna szeretni a futást, sőt a mai napig így vagyok vele, mert elképzelem, milyen jól néz ki, amikor az ember csak hogy fölöltözik, és megy, fut, és hú, mint a filmekben a vágóképeken, csak úgy elűzi a gondolatokat, és úgy jövök, megyek, és akkor az ember egyszer csak átalakul, és mennyivel jobban érzi magát, de egyszerűen nem bírom elviselni például a saját zihálásomat, és nehezen tudom megszokni az erőlködést, meg hát nyilván, hogyha az ember sosem futott még így rendszeresen, akkor nagyon nehéz hozzászokni. De az biztos, hogy nagyon nehéz bárkit is lebeszélni róla, hogyha hozzászokott és megszerette, és bár a próbálkozások néha nehezen történnek meg, és sokáig tartanak, de mindenki azt mondja, hogyha egyszer szépen lassan az ember hozzászokik, akkor már nem tudja abba hagyni. Ugye az hogyan, hogy a sok kedvező hatás mellett ott van például a boldogsághormon termelés, de a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésére nagyon-nagyon fontos dolog lenne, hogy odafigyeljünk ilyen szempontból is, a rák kialakulásának a lehetőség és visszahúzódik, és hát nyilván közvetve bárdót van kedvező mellékhatásként a testsúlyhoz köthető betegségeknek a redukálása is. Egy tudományos brit szaklap szerint most az a kutatás, amit megjelentettek, azt vizsgálta meg, hogy pontosan mennyi futás kellhet ahhoz, hogy a mozgás már jól ismert előnyei egyikét, a hosszabb élettartamot produkálni tudja. Egy metakutatás volt ez a kutatás, ami azt jelenti, hogy rengeteg korábbi a témában releváns tanulmányt értékeltek ki, egészen pontosan ebben az esetben 14 darabot, amelyeknek így összesen 232 000 résztvevője volt. Ez már tudományos szempontból nagyon jó mennyiségnek számít, és a konklúziót is le lehet vonni belőle, sőt, még inkább hitelessé teszi a kutatást az, hogy volt olyan résztvevő, akinek 35 éven keresztül követték nyomon az egészségét, de a legkevesebb időintervallum is minimum 5,5 év volt. És kiderült, hogy nem kell rengeteget futni ahhoz, hogy látszódjon a pozitív hozadéka a sportnak, míg azoknál is, akik heti 50 percnél kevesebbet futottak, heti 50 percnél, azoknál is átlagosan 27%-kal csökkentette a mozgás a korai elhalálozás esélyét. Ezen kívül a már sokat emlegetett szív- és érrendszeri betegség okozta a halálozást, további 30%-kal csökkentette a rendszeres futás, és 23%-kal lefaragta bármely halálos kimenetelű rákfajta kialakulásának az esélyét. Az is kiderült, hogy a több nem mindig jobb, már azoknál is lehetett látni a javulást, akik csak heti egyszer futottak, akik kevesebb, mint heti 50 percet mozogtak, és akik 9,5 km/h sebességnél lassabban futottak. Ha ezeket összehasonlították a magasabb futás mennyiséggel, nem vettek észre különbséget az életet meghosszabbító következmények között, ami azt jelenti, hogy a tempós séta, napi 20, 30, 40, 50 perc tempós séta is nagyon jó eredményt tud hozni. Fontos viszont kijelenteni, hogy nem arról van szó, hogy a kevesebb az több, vagy a több az kevesebb, hanem hogy ha szeret futni az ember, akkor véletlenül se csökkents el az adag azért, mert ez a kutatás ezt mutatta ki, hanem sokkal inkább szeretnénk felhívni a figyelmét azoknak, akik tempósan sétálnak, vagy kevesebbet futnak, hogy az is ugyanolyan szuper dolog, és ugyanolyan jót tesz.

0: és extra tartalomért.
1: Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Christoph, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Az emberiség életét nagyban megváltoztató és meghatározó találmányok sorozatunkban ma Petri Csészen főszereplő, az a laboratóriumi üvegedény, amely egy alacsony üveg vagy műanyag hengeres kis tálka, és főleg a biológiában használják mikrobiológiai sejtkultúrák tenyésztésére. A nevét Julius Richard Petri német bakteriológusról kapta, aki 1887-ben alkotta meg és találta fel a Petri csészét, amikor Robert Koch mellett dolgozott. Az üvegből készült Petri csészék újra felhasználhatók sterilizáció után, például 160 Celsius fokos meleg levegőben tartva egy egész órán át. A műanyag Petri csészék egyszeri használatra készülnek, tehát akkor mondjuk újra a nevét, egyszeri használat nem eldobható, egyszer használatos. A mikrobiológiában az agarlemezeket nagyon gyakran használják, az edényt részlegesen töltik melegített tápoldattal, amely agar kivonatból, ásványi anyagokból, tápanyagokból, aminosavakból és alkalmanként szelekciós anyagból, például antibiotikumokból áll. Az agar természetes gélesítő, így a keverék kivülés közben szilárdul meg, és alkalmanként a megszilárdulás után az agar lemezeken elvégezhetik az oltást valamilyen sejttenyészettel, egyes esetekben még a meleg agarba végzik az oltást. A Petri csésze más felhasználásánál nem kell feltétlenül ezt a táptalajt használni, például sejtkultúrák esetén. A modern Petri csészéken gyűrűk vannak, melyek a fedelet és az aljat egymáshoz rögzítik, vagy képesek egymáshoz rögzíteni. A többi Petri csésze együttes egy speciális műanyag tároló edénybe tehető. Üres Petri csészék használhatók növényi csíráztatásokhoz is, vagy más laboratóriumi munkákhoz, mint amilyen a folyadékok szárítása a szárítószekrényben, vagy a mintatárolás. És ha már szóba került Robert Koch, aki mellett Julius Richard Petri dolgozott, akkor ejtsünk róla is néhány szót. Heinrich Hermann Robert Koch az ő teljes neve, német orvos és mikrobiológus, aki 1843-ban született, és a halálos fertőző betegségek köztük a tuberkulózis, a kolera, bár magát a baktériumot Filippo Pacini fedezte fel 1854-ben, szóval a kolera, a tuberkulózis és a lépfene specifikus korokozóinak a felfedezőjeként, a modern bakteriológia egyik fő megalapozójaként tartják számon, és mint ilyen közkedvelt becenevet a mikrobiológia atyának Louis Pasteurrel együtt, és az orvosi bakteriológia atyaként is becézik. A lépfene baktérium 1876-os felfedezését a modern bakteriológia születésének tekintik. A felfedezései közvetlenül igazolták a betegségek csíra elméletét és a közegészségügy tudományos alapját is. Miközben Robert Koch magánorvosként dolgozott, számos innovatív technikát fejlesztett ki a mikrobiológiában. Például ő volt az első, aki a mikroszkópiában használta az olajimmerziós lencsét, a kondenzátort és a mikrofotózást. Az agar és üveglemezeket használó bakteriális tenyésztési módszer feltalálása, amit később a már említett segéd Julius Richard Petri, Petri csészeként fejlesztette ki, ő tette az elsőként a baktériumokat így tenyészve a laboratóriumokba, Petri csészébe. A munkája elismeréseként 1880-ban a császári egészségügyi hivatal kormányzati tanácsadójává nevezték ki, 1882-ben pedig egy magasabb vezetői pozícióba léptették elő, a higiéniai intézet igazgatója és az orvostudományi kar elnöke lett higiéniai professzorként. 1885-ben a Berlini Egyetemet, 91-ben pedig a Porosz Királyi Fertőző Betegségek Intézetét vezette, és később ezt a halála után Robert Koch intézetnek nevezték el. A Koch által a bakteriológiában alkalmazott módszerek egy Koch-féle posztulátumként ismert orvosi koncepciók kialakításához vezettek. Négy általános orvosi alapelvhez, a kórokozók és az egyes betegségek közötti kapcsolat megállapítására. A koncepciót a legtöbb helyzetben még mindig használják és befolyásolja későbbi epidemiológiai elveket, például a Bradford-Hill kritériumokat. Nagy vita következett, amikor Koch felfedezte a tuberkulint, a tuberkulózis elleni gyógyszerként, amely hatástalannak bizonyult, de a halála után a tuberkulózis diagnosztizálására fejlesztették aztán ki. A tuberkulózissal kapcsolatos kutatásaiért 1905-ben megkapta az élettan és orvosi Nobel-díjat, a tuberkulózis baktérium felfedezésének bejelentésének napját, március 24-ét pedig az Egészségügyi Világszervezet 1982 óta minden évben a tuberkulózis világnapjaként tartja nyilván. Ez volt tehát a Petri csésze, illetve Julius Richard Petri, valamint Heinrich Hermann Robert Koch, német orvos és mikrobiológus története.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
2: Manna FM.
1: FM-en a 98.6-on. Online. És applikáció.

0: pillanatok. Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Az alvás fontosságáról nagyon sokat szoktunk beszélni itt a Manna délelőttben, de azt gondolom, hogy nem lehet róla eleget. Főleg akkor, hogyha magára ismer a kedves hallgató, azokban az emberekben, akik kialvatlanul járnak a munkába, hogyha gyakran kialvatlan az ember a munkában, akkor meg kell keresni azt, hogy mi az, ami segíthet. Különböző okokból bárkivel, mindannyiunkkal előfordulhat, hogy egy-egy éjszaka nehezebben telik, ezért aztán másnap fáradtan kell helytállnunk a munkahelyen. A szakértő szerint ugyanakkor néhány egyszerű tanács megfogadásával mérsékelhetjük az alvás hiány negatív hatásait. Kutatások igazolják, hogy a megfelelő alvás mellett az emberek jobban teljesítenek alapvető munkahelyi teendőikben, elkötelezettebbek a munkavégzés iránt, illetve munkatársaikkal is támogatóbbak, hogyha elegendő mennyiségűt aludtak, pihentek. Ezzel szemben az alvás hiány, a halogatás, meleg ágy, ami több, akár olyan etikátlan viselkedése is hajlamosíthat, mint hogy más munkáját eredményeit a sajátunként tüntetjük fel. Ahogy egyébként ez a The Conversation oldalán megjelent cikkében dr. Vladislav Rifkin, a Dublini Trinity College szervezeti viselkedés kutató intézetnek a docense meg is írta. Rifkin elsődleges kutatási területét az önkontroll hatásai képezik a dolgozók egészségére, jólétére és munkahelyi hatékonyságára. Hozzáteszi, hogy a múltban olyan kutatási eredmények is születtek, amelyek szerint egy-egy álmatlanul töltött éjszaka után a vezető beosztásban dolgozók beosztottjai gyakrabban számoltak be sértő vezetői számonkérésekről. Így például olyan esetekről, amikor a felettesük kollégáik előtt tett rájuk negatív megjegyzéseket. Az alvás különösen fontos a magas szintű kognitív képességekhez, amelyekkel a gondolatainkat és a viselkedésünket irányítjuk és koordináljuk. Az egyik alapvető kognitív képesség, amely nagyban függ a jó alvástól, az önkontroll, vagy az akaraterő. Ezt hangsúlyozza Rifkin szakértőként, és kifejtette azt is, hogy a hétköznapi munkavégzés számos aspektusában erős akaraterőt igényel. Szükségünk van rá az érzelmeink és hirtelen ösztönös cselekedeteink kontrolljához, a kevésbé élvezetes vagy kifejezetten kellemetlen feladatok elvégzéséhez, illetve hogy ellent tudjunk állni munka közben a zavaró tényezőknek. Elég példaként mondjuk csak arra gondolni, amikor valakinek ügyfélkezelő pozícióban akkor is mosolyogva kell tennie a dolgát, amikor amúgy nincs éppen túl pozitív hangulatban, vagy ha nem aludta ki magát, vagy bajban van mondjuk a magánélete, vagy ha távmunkában, home office-ban kell a feladataink koncentrálni úgy, hogy közben mondjuk a gyerekek visonganak a háttérben. Szóval egy szó mint száz, egy zaklatott éjszaka után mindezek a kihívások sokkal nehezebbek tűnhetnek, ahogyan ezt a házipatika.com is írja. Egy csomó tipp van, és nagyon sokat hallunk is arról, hogy miként segíthetjük elő a nyugodt éjszakai pihenést. Ezzel együtt bárkivel előfordulhat, hogy nem tudja magát egy-egy alkalommal kellően kialudni. Rifkin pedig éppen ezért összegyűjtött 4 tippet, amit érdemes lehet ilyenkor megfogadni annak érdekében, hogy könnyű ebben átviselhessük a fáradtan vánszorgó munkaórákat. Úgyhogy érdemes elsőként például aféle jó stratégaként megszervezni, megtervezni a napunkat. Először is, amennyiben az lehetséges, igyekezzük elkerülni azokat a munkahelyi feladatokat ezeken a típusú fáradt napokon, amik nagy akaraterőt kívánnak. Inkább azokat a teendőket végezzük el, amik egyszerűbbek, nem igényelnek sok gondolkodást és figyelmet. Ha viszont mégis muszáj nagyobb akadályokat is leküzdeni, akkor próbáljunk meg minél előbb és minél korábban szembenézni velük és végrehajtani őket. Semmi esetre se halogassunk fáradtan attól, csak bajba kerülünk. Egy álmatlan éjszaka után is több mentális energiája lesz az embernek délelőtt és reggel, mint a nap többi részében, ez biztos. Úgyhogy ezért is jobb mielőbb és mi hamarabb túlesni a nehezén. De vajon meddig terjed egy ember akaratereje? A kutatások szerint az, hogy az emberek mit gondolnak az akaraterőről, jelentősen befolyásolja azt, hogy mennyiben képesek kihasználni azt. Mit is jelent ez valójában? Most az egyik domináns tudományos teória szerint az akaraterőnket használva egyre inkább elfogynak a mentális energiáink, ami aztán végül ahhoz vezet, hogy gyengülni fog az akaratunk, illetve a képességünk, hogy az akaraterőnkre támaszkodjunk a továbbiakban. Magyarán az akaraterő is hasonló az izomerőhöz, azaz az akaratunk is épp úgy kifáradhat, mint az izmaink, csak hogy ez még mind nem minden. Azok, akik úgy hiszik, hogy az akaraterő az tulajdonképpen egy korlátozott mértékű mentális forrásból táplálkozik, jellemzően kimerültednek érzik magukat, miután használniuk kell az akaraterejüket, mint azok, akik úgy tartják, hogy az akaraterőnk korlátlan forrásokból ered, és nagyon könnyen regenerálódni képes. A szakember kutatása szerint ugyanez a munkavilágában is érvényes, így aztán az utóbbi csoportba tartozó munkavállalók jellemzően azokon a napokon is jól teljesítenek a munkájukban, amikor egyébként alvás hiánnyal küzdenek, és ezáltal, bár még a kutatók is csak próbálják megérteni az akaraterők korlátait, érdemes megpróbálni újra gondolni a nézeteinket arról, hogy vajon az akaraterünk kifejtése mennyire meríti ki a mentális tartalékainkat. Ez nagyon-nagyon fontos. Tehát ezeket végig kell gondolni, és megfelelő mennyiségűt kell aludni, főleg azoknak az embereknek, nekik különösen, hogy jól tudjanak normálisan teljesíteni, akiknek agymunkát kell végezniük. Szóval tessék, megfelelő mennyiségűt pihenni.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor vendége Lőrinc Judit opera énekes, akivel a Queen Symphonic nagy koncertről beszélgetünk, amit tulajdonképpen most 40 év után újra életre kelti a legendát. Az 1986-os Magic Tour népstadioni koncert évfordulója, 40. évfordulója alkalmából tartatik meg ez a koncert majd, tehát július 27-2026 egy egészen különleges zenei esemény a Budai Vár Oroszlános udvarában. Miről is van szó pontosan, Judit? Szia, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Szia, üdvözlöm a kedves hallgatókat. Hát arról van szó, ezt a projektet, a Queen Symphonicot már 3 évvel ezelőtt kezdtük el úgymond koncertszerűen játszani és járni az országot vele. Úgy merült fel ez az egész ötlet, hogy Balog Sándor hangszerelte a Queen számokat, illetve hát az egésznek a megálmodója ugye a Szolnoki Szimfonikus Zenekar és a Gag Management Szabó Béla, aki kitalálta, hogy milyen jó lenne ezt zenekaros változatban előadni a legismertebb Queen dalokat, és hát milyen jó lenne különlegessé tenni, mivel én Szolnokon élek, de Németországban végeztem opera szakon, és hát Szolnoki révén szerintem ez így teljesen egyértelmű volt, hogy rám esett a választás, hogy akkor én a Montserrat Caballé-nak a Barcelona című számában vegyek részt, és azzal emelhetnénk az előadás fényét. És így kerültem szóba, és így indult ez az egész. Azóta már kibővült egy másik számmal is, az Innuendo című számmal, és hát így kezdődött az egész turnésorozat igazából.
1: Azt gondolom, hogy aki egy ilyen tisztelgésben részt vesz, mert hogy mondhatjuk ezt egy tribute koncertnek is tulajdonképpen, biztos, hogy egy ilyen zenekarhoz, mint a Queen van kötődése. Volt rá időnk is, ugye? Az elmúlt sok tíz év, de mindenkinek van hozzá emléke, érzése, szerelme, kezdődő kapcsolata, szakítása, vagy egyáltalán bármilyen hangulat, amit ez előhoz, mert arról egészen biztosan híres és ismert a Queen, hogy olyan érzelmek vannak a dalaikban, olyan szövegeik vannak, ami az embert nem hagyja érintetlenül.
2: Ez így van. Hát nekem az általános iskolai fiatal koromhoz kapcsolódik a Queen. Én akkor voltam általános iskolás, és hát az egész osztályjal, mi ráadásul zenei tagozatosak voltunk, és mindent énekeltünk, tehát klasszikustól elkezdve rockzenéig mindent is. És emlékszem még akkor a Bicycle című bakelit lemezre, nekem nem volt meg, de az egyik osztálytársamnak meg volt, és mindig nála találkoztunk, és énekeltük az összes számot, hát csak így halandzsa angolul, mert akkor még nem tudtunk angolul, meg nem beszéltünk, de hát már ahhoz köthető az emlék a Queennel, és azóta ugye megvolt az összes lemeze is, megvan mai napig az összes lemeze, és hát ez egy abszolút örökzöld, szerintem ez nem tud soha a feledésbe merülni, mert ez annyira különleges hangzású is. Ugye hát a Freddie Mercury megimádta az operát, tehát hogy innen jön a kötődése, ugye Montserrat Caballéhoz rajongott érte, és szerintem a Queen zenének a harmóniájában is nagyon-nagyon sok számukban megmutatkozik a klasszikus zene iránti szeretete.
1: Igen, pont ezt akartam mondani, hogy van benne majdnem az összes dalában egy olyan komoly zenei háttérzönge, amit az értő fülek észreveszik, hogy ez mi is, és mihez köthető, mint ahogy te is mondtad az imént, aki pedig nem egy klasszikus zenében feltétlenül és mélyen járatos személy, az csak a harmóniát érzi. Hátsó erős kötőanyagot érzi, amit a komoly vagy a klasszikus zene adni tud.
2: Így van. Ő szerette volna szerintem mindig valahogy összeolvasztani a rockzenét, illetve belevonni azokat a harmóniákat, ami a klasszikus zenében is megjelennek. És szerintem a rajongás az opera iránt és Montserrat Caballé iránt, az szerintem megjelent ugye a Bohém Rapszódiában is, ugye a filmben is, a Freddy filmben is láttuk, hogy hogyan jött létre, hogyan hozták létre, és addig nem nyugodott, amíg azok a harmóniák meg nem jelentek, és el nem tudták énekelni, mint az operában. Azokat a finom nüanszokat, meg azokat a magas hangokat is. Úgyhogy igen, 86-ban jöttek ugye ide Magyarországra, és 86-ban egy ilyen spanyol TV műsor alkalmával találta azt ki, hogy ő szeretne Montserrat Caballéval együtt dolgozni. Uh-huh. És 88-ban jelent meg a Barcelona album. Tehát, hogy ez a 86-os dátum, ez nagyon sok oldalról nagyon érdekes dátum. És napra pontosan, ugye július 27-én uh-huh. volt a koncert is.
1: Mint ahogy most is lesz, úgyhogy erről beszélgetünk majd a továbbiakban is, a műsor vendége Lőrinc Judit operaénekesnő, akivel a Queen Symphonic koncertről, ami július 27-én a Budai Várban, az Oroszlános udvaron lesz, beszélünk, amely koncert az 1986-os Queen Magic Tour népstadioni koncert előtt tiszteleg, ugye annak van most pontosan a 40. évfordulója, úgyhogy hamarosan beszélgetünk tovább.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: Nyári grillezés. A jó hangulat mellett az ételbiztonság is számít. A nyári sütögetésnek külön hangulata van. Kert, terasz, barátok, beszélgetés, illatok. De a meleg időben az élelmiszerek is gyorsabban romolhatnak, ezért néhány apró szabály sok kellemetlenséget megelőzhet. Az első, a nyers és a kész étel ne találkozzon. A nyers húsleve olyan baktériumokat vihet át, amelyek a salátán, kenyéren vagy már megsült ételen gondot okozhatnak. Külön vágódeszka, külön tányér, alapos kézmosás. Ezek egyszerű, de fontos lépések. A második, a hús belseje is süljön át. Kívülről lehet szép barna valami, miközben belül még nem elég forró. A mély hűtött húst érdemes hűtőszekrényben teljesen felengedni, hogy egyenletesen süljön. A megégett, erősen füstös részeket pedig jobb elkerülni. A harmadik, ami hűtést igényel, ne álljon órákig a napon. A majonézes, tojásos, tejtermékes ételek, húsok, halak különösen érzékenyek. A nyári ételbiztonság nem hangulatrontás, hanem a jó este biztosítása. A legjobb kerti parti az, amelyikről másnap is csak jó emlék marad.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor vendége továbbra is Lőrinc Judit operaénekesnő, akivel az 1986-os Magic Tour Queen népstadioni koncertjének a 40. évfordulója alkalmából megrendezésre kerülő Queen Symphonic koncertről, és annak kapcsán beszélgetünk komoly zenéről, magáról, erről a Queen Symphonic koncertről is, úgyhogy érdemes jegyezni a dátumot, július 27. Budai Vár Oroszlános udvar. Nagyon sok mindent megbeszéltünk már Judittal erről, emlékeket is, a Queennek a különleges is. Arról beszélgessünk még, hogy nagyjából mire számíthatunk, és miben lesz más az idei, mint a tavalyi volt.
2: Azért lesz más az idei, mert ugye más dalokat is előadnak a Szolnoki Szimfonikus Zenekarral, mint amit eddig a koncertek során. Ugye a legnagyobb, a legnépszerűbb slágerek fognak elhangzani, és mindegyik dal szimfonikus kísérettel hangzik majd el. Van olyan, amit a Crazy Little Queen, ugye ez a tribute zenekar, ez egy fantasztikus csapat, a Giorgio az énekese, és van olyan szám is, amit csak ők énekelnek és csinálnak, van olyan, amiben ők nincsenek benne, például csak a szimfonikus zenekar a Barcelona című számban, de például az Innuendo az ugye később jött, az egy érdekesség, az később jött, mert elkezdtük ugye csak a Barcelonát, és akkor összedugtuk a fejünket a Balogh Sanyival, hogy milyen jó lenne még egy Queen számra egy kis ilyen opera szóló, szoprán szóló dallamot írni, és akkor így az Innuendo jött választás képpen. Úgyhogy az még egy nagyon érdekes hangzású dal lesz, úgyhogy mi nagyon-nagyon szeretjük, de hát mindegyik dal, amit énekelnek, az fantasztikus.
1: Judit, arról már meséltél, hogy hogyan lettél te a fő közreműködő itt, arról mesélj még, hogy a többiek, akik jelen vannak, ők is kötődnek-e így, emlékeztek-e, felidéztek-e sztorikat, tehát hogy úgy zajlik-e akár a próba folyamat, akár pedig a koncert előtt után, mint ahogy mi hétköznapi emberek elképzelünk, hogy akkor ilyenkor a fő téma a beszélgetésekben is a Queen.
2: Mindenképpen a dalok miensége, és itt megint a Giorgiót fogom említeni, amikor ugye beszélgettünk egy sajtótájékoztatón a Queen számokról, és ugye Hegedűs László, aki a fővédnöke ennek a koncertnek, ő hozta ide ugye a Queen 40 évvel ezelőtt, és hát nagyon nagy megtiszteltetés, hogy vállalta a fővédnökséget. Beszélgettünk róla, hogy a Giorgio hangja, hangzása és az előadás módja nem teljesen, tehát nem mimikálja és nem próbálja utánozni a Fredit, hanem van egy sajátos előadási módja, hangzása és hangja is. Szerintem ezt teszi olyan különlegessé és fantasztikussá a hangzást és az egészet, hogy a Queen dalait halljuk, nagyon hasonló hangzás az egész koncert és a dalok, viszont Giorgio beleteszi a saját elképzeléseit és saját hangjával, még különlegesebbé teszi ezt az egész élményt, és erről szoktunk így ugye beszélgetni, hogy neki is nagyon-nagyon mély kötődése van ugye a Queen számokhoz, és erről szoktunk beszélgetni, hogy ő miért énekli úgy, illetve hogy ő benne soha nem jelentkezett az az érzés, hogy na ő megpróbálja a Fredit utánozni, hanem egyszerűen a szeretet, a dalok szeretete az, ami őket erre inspirálta, hogy egy zenekart létrehozzák, és hogy a dalait, a Queen dalait elénekeljék. Aha. Úgyhogy erről szoktunk így beszélgetni.
1: Végül is, hogyha belegondolunk, akkor amikor Freddie Mercury elment, mennyien voltunk dühösek rá. Emlékszem, hogy sok barátom arról számolt, hogy mérges volt, hogy mehetett el egy ilyen ember, hogy történhet ilyen meg, és miért. Ugye akkor sok emlékkoncert volt. És tulajdonképpen ott is mindenki, aki fellépett, a saját stílusában énekelt Queen dal. Tehát pont ettől volt különleges, hogy ott két világ találkozott össze. Az előadó és a Queen zenekar. Igen, így van.
2: Így van, így van. És szerintem ez sokkal jobb így, mert utánozni fölösleges is lenne, hiszen ő egy legenda, aki tovább él az emberek emlékezetében és a rekordokon, a CD-ken, a bakelit lemezeken, és hát nem is ez a cél, hogy az ember őt utánozza, hanem az, hogy fennmaradjon az ő legendája, én szerintem. És hát ez a különlegesség, hogy egy rockzenekar ugye most visszatérek megint a Barcelonához, egy operaénekes nővel lép színpadra, az akkor 88-ban, igen, akkor jelent meg a Barcelona című album, tehát akkor még ilyen nem is volt sosem. Most ugye a mai világban már sokkal jobban ötvöződik a rockzene, vagy a opera másféle stílus, crossover, na nem jutott eszembe, bocsánat, a szó a crossover stílus, de akkor még ugye 88-ban ez annyira nem volt divat, tehát ezért lett annyira különleges, hogy egy operaénekesnő énekelt egy rockzenésszel is. Ugye 92-ben volt a barcelonai olimpia, és ott ez Freddie meghalt 91-ben, és tisztelegve az ő emlékére, ugye ez lett a himnusza a barcelonai olimpiának.
1: Igen. Műsor vendége volt Lőrinc Judit operaénekesnő, és hogyha most minden jól sikerül, akkor Giorgiót is elérjük, a már sokat emlegetett fiatalembert, aki szintén természetesen oszlopos tagja ennek a produkciónak. Judit, köszönjük szépen, hogy velünk voltál, tessék jegyezni a dátumot, kedves hallgató. Szépen. Július 27 Budai Vár, Oroszlános Undvar, Queen Symphony koncert. Köszönjük még egyszer.
2: Én is köszönöm szépen, nagy megtiszteltetés. Köszönöm, minden jót.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig száll.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: És ahogy ígértem, folytatjuk a beszélgetést a Queen Symphonic koncerttel kapcsolatban. Ugye ez az 1986-os Magic Tour népstadioni koncert évfordulójának az alkalmából lesz. 40. évfordulója alkalmában. Ráadásul július 27-én a Budai Vár Oroszlános udvarában Lőrinc Judit operaénekesnővel beszélgettünk már. A koncert mienségéről, a történetéről, arról is, hogy kerül egy operaénekesnő egy ilyen koncertre, és nagyon sokat emlegette Judit Giorgiót, aki nem más, mint a Crazy Little Queen zenekar frontembere, és itt is van velünk, mert vele is beszélgetünk még egyet. Szia, köszi, hogy ránk érsz!
2: Szia, szia, én köszönöm a beszélgetést!
1: Mesélj egy kicsit, kérlek, a koncertről. Milyen lesz? Milyen érzés ott zenélni? Milyen érzés a Queen dalokat játszani ilyen környezetben, milyen lesz ez a tavalyihoz képest? És hogy miért állítotok mindig emléket a Queennek, hogyan született meg a tizenekarotok, arról is mesélj.
2: Hát az első pár kérdése jó, nagyon jó és szuper jó a válasz.
1: Igen, ennél kicsit bővebben.
2: Tehát a koncert az hatalmas. Egyrészt, hogy a szolnoki szimfonikusokkal közösen csináljuk, akik fantasztikus szimfonikus zenekar, ezt a Balog Sándor nevű nagyon jó karmester és hangszerelő az, aki az egészet hangszerelte, ő is fogja vezényelni. A Judittal már beszéltél, ő egy csodálatos operaénekesnő, vele fogok ugye együtt, lesz megint lehetőségem vele együtt énekelni Barcelonát. Szóval az egész álomszerű, már csak előadó szempontból is, de hallgatni is nagyon-nagyon-nagyon szuper. A visszajelzések alapján ez eddig 100%-osan így van. Hogyan alakult a zenekar, azt kérdezted, ugye még, ha jól
1: emlékszem?
2: Igen,
1: hogy honnan a Queen rajongás? Mert feltételezem, hogy egészen messzire kell visszamenni.
2: Nézd, nekem olyan 9 éves koromig kell visszamenni, olyan 30 évet. Magyarázni szerintem olyan értelemben nem kell, mert bárki, aki hallott életében Queen dalt, az szerintem minimum szereti, ha nem rajong érte. Nálam valahogy nagyon beakadt, és egyébként nem csak nálam, hanem az egész zenekar óriási fan. Ugye az is talán egy ilyen szimfonikus műsorban, ami ilyen crossover is egyben, hogy ugye popzenekarral együtt játszanak, rock zenekarral együtt játszanak, mint mi. Uh-huh. Abban a mi műsorunkban talán az különleges, hogy mi egy létező zenekar vagyunk. Mert hogy sokszor van az, hogy egy ilyen koncerthez eljönnek nagyon fantasztikus zenészek, még pluszban egy szimfonikus zenekaron kívül, tehát egy gitáros, egy basszusgitáros, egy dobos. Na most nálunk ezek mind megvannak, de hogy ez egy összeszokott létező zenekar, nem arra az alkalomra összeállt csapat. Hát mi ezekkel a dalokkal tényleg kelünk, fekszünk, ezek nekünk a kedvenceink, mondhatjuk.
1: Hogyan hangzik az operaénekesnő Lőrinc Judit hangja

0: a tizenétekkel, Queen stílusban egy ilyen helyszínen. Tehát, hogy itt van valami, azt mondanám, és bátran használom a szót, hogy különleges szakralitás, ami ilyenkor valahogy megszületik. Ezeknek az összetevőknek köszönhetően.
1: Nézd, a helyzet az, hogy a különleges az egy nagyon jó szó, bár már néha azt érzem, hogy egy picit elcsépelek, mert mindig ez jut eszembe, szóval mindig próbálok valami más szót keresni, de tényleg az egyik legjobb szó, ami leírja. Illetve egyrészt a Judit egy nagyon-nagyon-nagyon szuper énekesnő, másrészt a Queen grandiózus zenét írt eleve, ez most még grandiózusabb ebben a hangszerelésben, tehát hogy szó legjobb értelmében szinte észre sem veszed, hogy ott egy opera énekesnő hang is van még, mármint olyan értelemben nem veszed észre, mert nagyon is észreveszed, de nem tűnik fel, hogy az ne lenne olyan, ami mindig is ott volt, mert hogy annyira illik az egészhez, annyira koherens.
0: Hogyan döntitek el, hogy melyik dalok legyenek a repertoárban? Milyen hosszú a koncert, és hány dal lesz?
1: Attól függ, hogy milyen hosszan beszélek a dalok között.
0: És az mitől függ, hogy milyen hosszan beszélsz a dalok között? Az érzéstől függ, helyzettől függ?
1: Abszolút, persze, de hát nem, ez én próbálok mindig minél kevesebbet beszélni, mert hogy minél több dal férjen bele a műsorba. A műsor az egy olyan másfél-két óra közötti, igazából attól is függ, hogy mit játszunk, hogy mit nem játszunk, mert van egy szép hosszú repertoárja ennek a Queen Symphonic műsornak, és általában ebből mondjuk egy-két dalt szoktunk kihagyni, hogy azért nem mindig mindenhol pontosan ugyanaz legyen a műsor. Hogy hogyan lettek ezek kiválogatva, abszolút arra próbáltunk koncentrálni, hogy ami már a zenekarnak is a legjobban működő dalai, ezek lettek meghangszerelve szimfonikusan, és ehhez lett egy-két olyan különlegesség átírva, hozzávéve, például a Love of My Life-ot bár mi játsszuk a mi saját koncertjeinken is, de az egy egyszál akusztikus gitáros történet. Itt ebben a koncertben pedig pont, hogy az én zenekarom levonul, és ott a Sándorral és a szolnoki szimfonikusokkal maradunk, hát így kettesben, nagyon idézőjelben, és egy fantasztikus olyan hangszerelésben lehet hallani, amiben máshol nem.
0: Mi az, amivel készüljön a kedves néző, aki elmegy a koncertre?
1: Én nem gondolom, hogy bármivel készülni kell, tehát nincsen házi feladat. Készülni maximum arra lehet, hogy van nagyon sok nagyon szép pillanata, nagyon sok megérintő pillanata.
0: Erre gondoltam, a zsebkendőt érdemes vinni egyébként.
1: Abszolút,
0: tényleg.
1: De azt mindig el szoktuk mondani, hogy azért mivel ott vagyunk mi a rock zenekar is, tehát azért arra is lehet készülni, hogyha valaki egy picit szeretne akár csak a végén, de akár közben megmozdulni, úgy lábakkal, vagy bármilyen formában, azért az arra is lesz tér.
0: Köszönöm szépen, hogy velünk voltál. Tessék akkor, kedves hallgató, jegyezni a dátumot: 07-27 július 27 Budai Vár, Oroszlános udvar, Queen Symphonic koncert. Ez az 1986-os Queen Magic Tour népstadioni koncert 40. évfordulója alkalmából lesz hallható és látható odafönt a Budai Várban. Köszönöm szépen, hogy velünk voltál. Giorgioval beszélgettünk Lőrinc Judit operaénekesnő után. Giorgio a Crazy Little Queen együttes frontembere. Köszönjük szépen!
1: Én is köszönöm!
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat!

0: FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Manapság a leggyakrabban használt eszköz arcmasszázs, otthoni arcmasszázsnál ez a bizonyos guasa masszázs, ami ugye egy rózsakvarc kristályból készített furcsa kis, hát mint egy ilyen vese alakú vagy baba alakú kis élesebb típusú kis eszköz, amivel nagyon jól lehet masszírozni, de hogy mi mindenre jó az arcmasszázs, hogy mit tud feszesíteni. Hát ez nem csak feszesít, ez a bizonyos guasa arcmasszázs, hanem méregteleníteni is képes. Nagyon sokan lettek óriási rajongói ennek a masszázs típusnak. Az arcon nagyon hasznos tud lenni. Mitől olyan menő? Hát leginkább a hatásától. Képes ellazítani a merev izmokat, erősíti az immunrendszert, jótékony hatása van az ödémákra, nyirokkeringést és a bőr vérellátását is javítja, valamint az immunrendszert is támogatja. Ami miatt annyira népszerű mostanában az pedig az, hogy akár 5 percnyi guasa masszázs után látványosabban feszes, üdébb, fiatalosabb a bőr. Ezt pedig hát ki ne akarná magának. Honnan is származik ez? A guasa masszázs az egy ősi kínai orvoslási eszköz volt. A gua az azt jelenti, hogy kaparás. Ugye ezzel utalnak a fájdalmas, hát az is előfordulhat, hogy fájdalmas, nem mindig fájdalmas egyébként. Méregtelenítős kaparós technikára, a sá pedig a homokot jelenti. A Távol-Keleten a népszerűsége nem csak a szépségre, de az egészségre gyakorolt hatása miatt is töretlen mind a mai napig. Mit szoktak használni a guasa masszázshoz? Hát az arcmasszázsok esetében leginkább a jáde, illetve a rózsakvarc guasa a legnépszerűbb választás. Ez készülhet bivajszaruból, biankőből, de van, aki pénzért vagy akár egy dunsztos üveg fémfedelét is használja. Nem csak az anyagok, de a formák és a méretek is számítanak, ezért van sokféle úgynevezett guasa masszírozó, amivel találkozhatunk. Minden attól függ, hogy milyen területen, milyen méretű és mekkora nyomást kifejtő eszközre van szükség. Pontosan ezért van a legtöbb guasa masszírozónak olyan alakja, ami többféle felhasználást tesz lehetővé. Na, hogyan tudjuk ezt használni, vagy hogyan kell használni, és hogyan tudjuk elérni a legjobb eredményt vele? A masszírozó legyen mindig makulátlanul tiszta, mielőtt használjuk, ez nagyon fontos. Az arcunkat is alaposan tisztítsuk meg, majd használjunk arcolajat. Az olaj abban is segít, hogy a masszírozó lágyan dörzsölés és akadályok nélkül szépen haladjon az arcunkon, persze táplálja is a bőrt az olaj, hiszen a masszázsnak köszönhetően mélyebbre képes behatolni a bőr rétegeibe. Hogy a masszírozó melyik oldalát érdemes használni, az attól is függ, hogy éppen melyik területet célozzuk meg. Ugye a masszázs szempontjából a nyakunknál kezdjük mindig, mert ez az a terület, ahol az izmaink lazulnak, és az egész arcunk pihentebbnek, kipihentebbnek és üdévnek látszik. Ugyanakkor így szabad utat hozunk létre lépésről lépésre a felesleges folyadék elvezetéséhez, és így tudjuk megszüntetni az ödémákat, vagy a puffadtabb részeket leapasztani. Nem szükséges nagy nyomást kifejteni, inkább csak vezetni kell a masszírozó eszközt át az arcunkon, majd amikor az aktuális végpontra érkezik az ember, akkor Z alakban megmozgatja. Majd megismételjük az utat többször is, mindig alulról felfelé, ez nagyon-nagyon fontos, tehát a gravitációval ellentétes, ellenkező irányba. Amikor a masszázs technikáját keresitek a neten, akkor nagyon sok videót találtok erről, érdemes ezeket megnézni, többet összehasonlítani, és van olyan videó is ezek között, ami a nyaktól kezdve az egész arcon végig halad, és nyelvtudás nélkül is könnyen követhető. Úgyhogy ezért nagyon hasznos ez, maga a videó is, de maga az eszköz is, és meg fogjátok látni, hogy tényleg valami egészen elképesztő eredményt hoz. Hát nyilván, hogyha a hashtag guasára rákerestek, vagy a hashtag jaderollerre az Instagramon, akkor látni fogtok több 10 000 posztot, ami erről szól. Pici videókat, hosszabb videókat, fotókat, stb. De mindegyiknél meg lehet találni a lényegi részt, és hogyha a videók közül is kerestek egy olyat, ami valóban stimmel, akkor látni fogjátok, hogy hogy érdemes ezt csinálni, de valóban és ténylegesen nagyon hasznos a guasa masszázs.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: CrossGPS. CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az út elágazásokban, elakadásokban. CrossGPS.
1: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a

0: Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Ahogy ígértem, elkészítünk egy isteni finom túros kókuszgolyót, ami sütés nélkül készül, tehát ilyenkor nyáron a kánikulában is tudunk valami jó kis édességet készíteni. Gyakorlatilag mondhatjuk, hogy ez egy retro finomság, mert olyan, mintha a túrógombóc meg a kókuszgolyó lenne összegyúrva vagy összeházasítva. A kókuszgolyó meg klasszikus retro finomság, ezer változatban lehet elkészíteni. A hagyományos darált kekszes verzió helyett viszont, ha túróval próbálod ki, akkor egy a Raffaellóhoz hasonló és a túrógombócos hasonló finomságot kapsz. Nyilván a nyári kánikula ellenére azért jól esik mindannyiunknak az édesség, főleg akkor, hogyha házi finomságról van szó, úgyhogy olyat választunk például, amit érdemes mondjuk nem egyedül, hanem a gyerekekkel együtt elkészíteni, akár mondjuk a mamánál vannak, akár otthon vannak, akár a nagynéni vigyáz rájuk, vagy a nagyobb testvér. A sütés nélkül készült desszertek többségében egyszerűek, nagyon gyorsan elkészülnek, nagyon finomak, nem melegítik föl sem a testünket, sem pedig a lakást. Úgyhogy ilyen a kókuszgolyó is, ami hagyományosan ugye darált kekszből készül, de túróval és kókuszreszelékkel is működik a recept, ahogy ezt a Sóborson is megírták. Így aztán egy gluténmentes édesség kerül az asztalra, tehát hogy a gluténérzékeny vagy, vagy a családban valaki gluténérzékeny, akkor ez nekik is jó lesz. Ha szeretnéd, akkor lehet cifrázni, mehet a golyó közepébe cseresznye, vagy cukrozott cseresznye, megy, áfonya, málna, mehet az egész túróba belekeverve az apróra kockázott, kandírozott citromhéj vagy narancshéj, amit lehet kapni ilyen kis dobozkákban, vagy mehet bele egyébként még pluszban bármilyen olyan finomság, amit szeretnél, tehát ki lehet próbálni egyébként akár francia drazséval, vagy zizivel is a klasszikussal, hogyha azt kevered bele a túróba. Mi kell hozzá? Ez egy 4 személynyi adag, de erre is azt mondom, hogyha hétvégén vendégeket váltok, vagy egy gyerek szülinapi zsúrra megy, vagy nyaraláson vagytok, és többen vagytok, és este bográcsozás lesz, vagy szalonnasütés, akkor ezt pippak el tudjátok készíteni. És akkor szerintem nem 4 személyre érdemes csinálni, hanem mondjuk legalább 12-re, tehát akkor háromszoros mennyiséget kell venni. Szóval a hozzávalók között ott van rögtön természetesen a 4 személyre való adagnál. A 25 dek a túró, 5 dek a puha vaj, és ebben az esetben is hangsúlyoznám, hogy nagyon fontos, hogy valóban vajat használjunk, nem mást. 10 dek a cukor, 15 dek a kókuszreszelék, 2 evőkanál sárga barack lekvár. Kókuszreszelék a hempergetéshez, ennyi az egész. Fél óra alatt meg is leszünk, hogy készítjük. Belerakjuk a túrót egy keverőtába, összetörjük villával, hozzáadjuk a kókuszreszeléket, a puha vajat, a sárga barack lekvárt és a cukrot, és szépen összedolgozzuk a masszát. Na most ezt ki lehet egészíteni azzal, hogyha van otthon kókusztejed, akkor annak a sűrűjéből beleraksz egy-két teáskanállal. És ezt a túrós kókuszos masszát szépen hagyjuk kihűlni egy picit, hogy megdermedjen a vaj, meg az összes többi összetevő is, és hideg kézzel szépen golyókat formázunk belőle, és meghempergetjük kókuszreszelékbe. A tálalásig a hűtőben kell tartani, ugye a legfinomabb szerintem, de ennek ünneplésére, mármint a kókuszgolyó ünneplésére készíthetünk például krémes mogyorós golyócskákat is, ami szintén sütés nélkül készül. Készíthetünk reszelt almával, zappehellyel, datójával összedarálva ugyanígy golyócskákat, és meghempergetjük kókuszreszelékben. De hogyha egy picit elengeditek magatokat, akkor ahogy az én anyósom készíti a bomba nevű édességet, ők nem kókuszreszelékbe hempergetik meg ugyanezt az alapanyagot, hanem képzeljétek el, hogy kristálycukorba, és nagyon finom, tehát ez teljesen a gyerekkor érzés, ahogy a ropog a fogad alatt a kristálycukor, de hogyha ennek is egy kicsit egészségesebb, bűnözős változatát szeretnénk elkészíteni, mert azt jelenti, hogy cukor, de ezért mégiscsak egy kicsit egészségesebb, akkor vagy a kezeletlen barna nátszukrot javaslom, vagy pedig a kókuszvirágcukrot, ami pluszt tud még hozzátenni, ugyanis mind a kettőnek, a kezeletlen barna nátszukornak és a kókuszvirágcukornak is van egy nagyon kellemes karamellás íze, amitől még extrább lesz az ízhatás. Úgyhogy ezeket a variációkat simán érdemes kipróbálni. Ha még egészségesebb változatot szeretnél, akkor finomra, tehát a reszelőn, a sajtreszelőn az egészen apró lyukon kell lereszelni egy-két répát, azt összekeverni a reszelt almával, a datójával, a zappehellyel, és úgy hempergetni a kókuszreszelékben.
2: A gyerekek is imádni fogják. Egészségetekre!
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A lefolyó szaktalanítása mindig egy kardinális kérdés, és újra meg kell tennünk azokat az óvintézkedéseket, illetve mozdanatokat végre kell hajtanunk, amik megkímélnek bennünket ettől a szaktól. Ugye a leghatékonyabb fegyverek egyébként ott vannak, mint ahogy általában el szoktam mondani, ecet, szóda, bikarbonát, citromsav, stb. De hogy mik azok a módszerek, amik mondjuk konyhamalac nélkül is segíthetnek eltüntetni a szagokat, azok itt vannak egészen pontosan. Forró víz, ugye? Nem szabad előbb alábecsülni a forró víz erejét, akkor sem, ha nincsen konyhamalacunk. Hogyha főzés után maradt egy kis forrásban lévő víz, azonnal érdemes beleönteni a lefolyóba, és ha nincs nagy gáz, akkor elvileg ez meg is oldja a szag problémákat, erre is képes a forró. Az egyik legkedveltebb módszer a forró víz mellett az ecet és a szódabikarbóna párosítása. Természetesen egyezmény nincsen arról, hogy melyikből mennyit kell használni, ezt ugye az ember érzése csinálja. Van, aki egy egész csésze szódabikarbónára rátesz két csészényi ecetet, van, aki az utóbbit előbb gyorsan felmelegíti a mikróban. A lényeg az, hogy utolsó lépésként mindig küldjük rá a forró vizet, erre is nagyon fontos. Durva nagyszemű sót nem csak azok használhatnak, akiknek konyhamalacuk van, mert a konyhamalac tisztításához az nagyon jó. Egy recept szerint például egy fél csésze szódabikarbóna, és akkor jegyzem meg, hogy itt érdemes a háztartási nagy zacskóban kapható szódabikarbónát használni, nem a fogyasztásit. Szóval fél csészényi szódabikarbóna, fél csésze durva só, az a durva nagyszemű só, amit az őrlőbe szoktunk tenni, és egy csésze ecet szintén csodákra képes, főleg, hogyha hagyjuk hatni az összetevőket úgy fél egy percig, és aztán az egészet nyakon kell önteni forró vízzel. Ne a csapot nyissátok rá, mert az abból nem folyik rögtön az a tűz forró, hanem akkor melegítsetek fazékban vagy a vízforralóban vizet, és azt küldjétek utána. Az ecetet citromlével is lehet helyettesíteni, nem a leggazdaságosabb megoldás, de hatékony és sokkal jobb az illata. Vagy én azt javaslom egyébként, amit én szoktam csinálni, hogy ezt az ecetes szódabikarbonás durvasós cuccot, ezt lenyomjátok a lefolyón rá a forró víz, és amikor a forró víz már átmosta a lefolyót, tehát eltelt, mit tudom én, egy perc vagy kettő, akkor utána lehet nyomni egy kis citromlevet, vagy pedig nyugodtan lehet belecseppenteni egy pár csepp illóolajat a lefolyóba, és arra rá nyomni a forró vizet. Természetesen ezt nem gyakran, hiszen az olaj is megtapad rajta, de hogyha illatosítani szeretnétek, akkor viszont a citromsav is jól működik. Na, visszatérve még egy kicsit az illóolajokra, az a jó hír ezzel kapcsolatban, hogyha bűzölög meg szagos a lefolyó, akkor be lehet vetni őket, ahogy az imént mondtam. Arra kell csak nagyon figyelni, hogy a lefolyóba szórt szódabikarbónára kell rácseppenteni, az az igazán jó trükk, akár mentaolaj, teafa, eukaliptusz vagy citromolajat, és akkor ezt benne hagyni néhány órán keresztül. Itt ez a lényeg, tehát hogyha illóolajos verziót választunk, akkor mindig várni kell néhány órát. Aztán ugye korábban már volt szó a felmelegített ecetről, hogyha legközelebb kitisztított például a kávéfőzőt, vagy a vízforralót, akkor ahhoz használt felforralt ecetes vizet nyugodt szívvel tessék a lefolyóba önteni, akár a WC-be, akár a mosdóba, akár a zuhany lefolyójába. Két legyet ütünk egy csapásra, ugye nem pazarlunk el semmit? Ha megfogadtad, hogy soha nem hagyod ennyire elharapózni a helyzetet, akkor megelőzésképpen minden egyes mosogatás után tessék egy kis szódabikarbonát a lefolyóba szórni, vagy ha ezt túl sűrűnek találod, akkor legalább hetente egyszer, vagy mondjuk három naponta, négy naponta ezt megcsinálni, és utána küldeni a forró vizet. És kész is. Nem lesz büdös, nem lesz zsíros a cső, és arra is tessék figyelni, hogy ezért telente érdemes időnként egy kis adag forró vizet átereszteni a lefolyón, ez mindenképpen hasznos lehet.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért.
2: Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Cica tulajdonosok, cica gazdik, tessék figyelni, a Manna közi állatbarát rovata most következik, és ahogy ígértem, arról beszélünk egy kicsit, hogy vajon az itatótál, vagy az itatókút az, ami a cicáknak jobb. Ugye megosztanak a vélemények, hát az itatótállal is, és az itatókúttal is nyilván vízhez jut a cica, de mégsem ugyanaz a kettő. A csobogó víz nem csak hangulatos légkört teremt egyébként a lakásban nekünk embereknek is, hanem emellett a macskát is fokozott vízfogyasztásra inspirálja, ami fontos tud lenni. Miért kell inni a cicának? A macskák a természetükből adódóan sivatagi állatok, hogyha nagyon-nagyon visszamegyünk ősidőkbe. Az őseik Észak-Afrika sivatagjaiban barangoltak, ma már csak a legközelebbi rokonaik, az afrikai vadmacskák élnek olyan környezetben, ahol ritkán áll a rendelkezésükre ivóvíz. Ahogyan a mai macskák ősei, ők is az eledelen keresztül veszik magukhoz a szükséges folyadék nagy részét, végül is a macska természetes zsákmányállata az egér például, mintegy 70% a szegénykémnek a kis szervezetének vízből áll, mint nekünk embereknek. Ezzel ellentétben a száraz eledel csak kevés nedvességet tartalmaz, maximum 10% nedvenség tartalmat, a cicának nagyobb mértékű ivással muszáj kiegyensúlyoznia, és hogyha a cica túl keveset iszik, a vizelete besűrűsödik, aminek kutyuti kövek, vesehomok és egyéb vesebetegségek lehetnek a következményei, és a cicáknál ez amúgy is nagyon gyakori és veszélyes, sőt végzetes lehet, hogyha megbetegszik a veséje. A legjobb megelőzés természetesen a kellő mennyiségű víz elfogyasztása, de hát hogyan is tudja a kedvencét az ember rábírni arra, hogy több vizet igyon? Hát még mielőtt ugye igazából végig gondoljuk ezt, mielőtt végig gondolnánk, hogy mit válasszunk, vissza kell gondolni arra is, hogy néhány évvel ezelőtt a cica etetőtája mellett volt egy itatótálka, ez volt az általános megoldás, de manapság egyre gyakoribb az, hogy teret hódít a piacon a direkt négy lábú barátoknak kifejlesztett kis ivókút. Ezek szobai kis dekorációs csobogókkal ellentétben nem tartalmaznak semmiféle mérgező anyagot, nagyon könnyen tisztíthatóak, és minél nagyobb élménnyé tudják tenni a macska számára az ivást. Hiszen, hogyha megfigyelitek az aranyos kis videókat a cicákról a neten, amik keringenek, ott is nagyon sok olyan videó van, hogy fölugrik a cica a mosdóhoz, a mosogatóhoz, és várja, hogy a gazdi kinyissa neki a csapot, és a friss folyóvízből iszik a cicák, nagyon szeretik a friss vizet. Az itatókutak általában jóval drágábbak az egyszerű itatókutaknál, hogyha cicáknak veszünk, mert hogy a legtöbb itatókutat előzetesen össze kell szerelni, ami alapvetően egész egyszerű, de hálózathoz kell csatlakoztatni, az itatókutak egyébként viszont meghálálják ezt a kis anyagi és munkabeli többlet ráfordítást. Egyrészt vonzó is lesz a cicának, mert a sivatagi állatként a cicák csak ritkán keresik fel a vizes tálat, bár azt gondolom egyébként, hogy akinek van cicája, az megfigyelhette, hogy egymás szokását ellesik, és hogyha van egy jól ivó cica, akkor a többi is elkezd jól inni. A mozgásban lévő víz viszont a legtöbb bársonytalpú kis barát számára nagyon attraktív, nagyon vonza őket, mert hogy egyrészt csobog, másrészt csepeg, látni a vízcseppeket, játék is és finom is, és akkor miközben kíváncsian szagolgatja és látszik vele, minden egyes alkalommal lecsúszik egy-két-három korty víz a cica torkán a hűvös vízből. Ezzel szemben a klasszikus itatótálat a macskák előszeretettel hagyják tényleg figyelmen kívül. Különösen igaz ez arra, hogyha az etető és az itatótál közvetlenül egymás mellett található, az nem szerencsés. Nagyon fontos, hogy az itató kutakban a kis tálkával ellentétben a folyamatosan mozgásban lévő víz folyamatosan oxigénnel gazdagodik, és sokkal frissebb az íze, mint egy vizes tálkában a gyakran kissé már állott víz. Az állatvizet nem szeretik a cicák. Aztán ugye a fűtés okozta száraz levegő károsítja a cicák bőrét, a mi tüdőnket is, a mi bőrünket is, úgyhogy egy szobai itatókú csobogó vizének a párolgása által még a levegőnek a páratartalmáról is gondoskodni tud. Ez nagyon fontos, úgyhogy ebből a szempontból is szerencsés. A higiénia szempontjából viszont akár vizestál, akár itatókút, mindkettő csak rendszeres tisztítás mellett lehet higiénikus, főleg, hogyha több cica iszik belőle, mert az állatvíz és az algák ugye könnyen egészségügyi kockázatot és különböző bélproblémákat is okozhatnak, és teljesen elrontják a víz ízét. Ezen a területen a klasszikus itatótál kapja a pluszpontot, mert hogy az anyagától függően a legtöbb esetben nagyon gyorsan és alaposan kitisztítható kézzel vagy a mosogatógépben. Hát ezzel szemben az itatókutak tisztítása kicsit komplikáltabb és hosszadalmasabb, de hogy melyiket választjuk az ízlés dolga, érdemes kipróbálni esetleg, hogy mit szól hozzá a cica, és onnantól kezdve pedig akkor döntsön ő.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: 18 órától Színem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Színem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Manna Morzsa.
1: Miért nyugtat meg a park? Van valami különös abban, amikor egy zajos nap után belépünk egy parkba. A levegő hűvösebbnek tűnik, a fény lágyabb, a zaj tompul. Nem csak költői érzés. A városi zöld területek egészségügyi hatásait egyre több kutatás vizsgálja. A WHO európai anyagai szerint a parkok, játszóterek, fasorok és lakóhelyi zöld felületek segíthetik a fizikai és mentális egészséget. Támogathatják a mozgást, a társas kapcsolatokat, csökkenthetik a hőterhelést, a zajt és bizonyos légszennyezési hatásokat. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség is kiemeli, hogy a zöld és kék terek, például parkok, folyópartok, tavak különösen fontosak lehetnek gyerekeknek és időseknek. A természet közelsége azért is érdekes, mert nem feltétlenül kell hozzá vadon. Egy fasor, egy belső udvar, egy madárhangos utca, egy árnyékos tér is adhat mikropihenést. A városban ezek a kis szigetek sokszor mentális töltőállomások.